0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: A nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a bakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatásunkban arról beszélgetünk majd, hogy a gyerekek hogyan vették át a internetes világ egy részét, és uralták az elmúlt időszakban. És nekem erről van egy nagyon konkrét élményem, mert vendéggyerek volt nálunk, aki gyerekinfluencereket nézett folyamatosan a saját számítógépén. Úgyhogy van miről beszélnünk. Forgás Mariana vendégünk, örülök, hogy itt
2: jó
1: vagy.
2: Reggelt,
1: jó reggelt újra. Tettek. Van itt egy cég, amit, hát, vagy szervezet, amit nevezzünk meg, az IAB, vagy IAB Hungary, ez micsoda? Annak vagy te a social media és influencer munkacsoport vezetője.
2: Igen, hát ez egy nemzetközi szervezet, és az a jó, hogy nagyon sok munkacsoportban dolgoznak szakemberek. Én például azt a munkacsoportot vezetem, aminek a social media és az influencereknek a lehető legjobb megértése az ügyfeleknek, az ügynökségeknek és a magyar piacnak a lehető legjobb szabályozása és működése a feladata, és ezért is örülök neki, hogy tudunk beszélni a gyerekinfluencerekről, illetve hogy hogyan lehet megóvni a gyerekeket.
1: Nekem ez egy új világ. Erre én így csodálkoztam rá, és most csodálkoztam rá, hogy tele. Hát ugye nem nézek gyerekinfluencereket, nem nekem szólnak elsősorban, de hogy ezek a gyerekek, ezek milyen sokan vannak, és hogy mennyire működik ez a dolog?
2: Nagyon sokan vannak, évek óta vannak egyébként, és ugye próbálják a különböző országok különböző szabályozásai keretek közé tenni ezt az egész jelenséget, mert hogy gondoljunk bele abba, hogy a gyerek lehet, hogy nem magától lesz influencer, hanem mondjuk az anyukája vagy az apukája ismert ember, és ezért a gyerek már akkor, amikor a pozitív terhességi tesztet szeretné országvilágnak megmutatni az apa-anya, már akkor elkezdi az influencer karrierjét, és lehet látni, ahogy cseperedik, és beleszületik ebbe a családba. Tehát nagyon árnyalt, és nagyon sok összetevős ez a sztori.
1: De az is van, amikor a szülő lehetőséget, pénzszerzési lehetőséget lát a nagyszájú gyerekében. Bizony. Mert egy gyerek ennyire nyíltan, ennyire közvetlenül fogalmaz, üljön ma oda a kamera elé.
2: Igen, ami nagyon cuki és jó pofa, viszont különböző statisztikák, sokkoló statisztikák vannak azzal kapcsolatban, hogy mondjuk pedofil oldalakon azok a tartalmak, amik keringenek, annak 50%-át a szülők töltötték fel. Mert mondjuk cuki volt, ahogy az anyák napi verset mondta a gyerek, vagy ahogy pancsolt, tehát bármilyen, nem gondolnak ebbe bele a szülők, ugye van ez a sharenting nevű jelenség, ez a share megosztásból és a parenting a szülőségből jött létre, amikor így túlposztoljuk magunkat.
1: Hát nem gondolunk bele, mert mi semmi szexuális tartalmat nem látunk abban, amiben más meg megérzi.
2: Igen.
1: De mert ugye ezt erre is, van ráállva.
2: Ezt is végig kell gondolni, tehát, hogy mit szeretnék ezzel elérni? Miért kell országvilág előtt megosztanom ezt az egészet? Értem, hogy pénzt lehet vele keresni nagyon sok esetben, de itt szerintem lehet nyilván szabályozni azt, hogy a platformok mit engedélyeznek, mi az, amit betiltanak, és azt mondják, hogy ne, ugye vannak olyan országok, ahol a gyereknek kell hozzájárulni ahhoz, hogy a róla szóló tartalom az kikerüljön a social médiába. Aztán ugye van olyan, amikor a szülőnek nyitnia kell egy számlát, ahová az a kereset, amit ezekkel az együttműködésekkel gyűjtenek, az a gyereknek a tulajdonába kerül majd, ha elérte a 18-21 éves kort. Tehát, hogy nyilván lehet ezt egy picit árnyalni és szebbé tenni, de az, hogy a gyereknek a gyerekkora az ott van a közösségi médiában, azt szerintem nem lehet tompítani.
1: És kell. Akkor van ennek egy másik oldala, hogy gyerek tanít gyereket, gyerek nevel gyereket.
2: Igen.
1: Sokkal erősebb lehet egy menő gyerekinfluencernek a szava, mint a szülője vagy a pedagógusé.
2: Igen, mert hogy ugye a reklámtagadás az még jobban ott van ebben a generációban, tehát ugye az Z generáció után már vannak az alfák, sőt a béták kezdtek el megszületni 2026. január 1 óta, és ők ugye nem, tehát az a reklám, ami a mi gyerekkorunkban volt, amit láttunk a tévében, rádióban hallottunk, vagy az újságban, az kifejezetten ellenállást kelt bennük, úgyhogy amit valaki ismert ember, akit ők elfogadnak és a véleményére adnak, azt fogják elhinni. Éppen ezért ugye a cégeknek teljesen érdekükben áll a gyerekeket egy másik gyerekkel, egy kortársal megszólítani. De ez iszonyú veszélyeket rejt. Tehát eleve a gyerek, aki maga is célcsoport, tartalom előállítóvá is válik, és oda a gyerekkora. Tehát, hogy azt tudja, hogy kell a kamera előtt szerepelni, hogyan kell mozogni, melyik a jobb profilja, de erről kell, hogy szóljon egy gyerekkor.
1: Hát ráadásul egy felnőtt ember jó esetben tud nemet mondani olyan reklámokra, olyan termékekre, amikkel különben nem ért egyet.
2: Igen.
1: Egy 11-2-3 éves srác, persze, hát fizetik, hát azt mondták, ezt mondjam.
2: De a 11-12-3 éves még azt gondolom, hogy nem jó, de talán jobb, mint egy, nem tudom, 4-5-6 éves gyerek, aki elkezdi a játékokat kicsomagolni, és örül ennek. Meg eleve milyen képet közvetít az, hogy azt látja a gyerek, hogy arról szól más gyereknek az élete, hogy ajándékokat bontogat ki, vagy játékokat bontogat
1: ami
2: ki,
1: neki és nem adatik örül. Meg.
2: Adat igen, esetben. Tehát hogy nagyon...
1: Más életére vágyik.
2: Igen. Ráadásul ugye, tehát láttam egyébként én is egy olyan felvételt, ahol egy... lány, akinek a családja volt influencer, tehát gyakorlatilag egészen kicsi korától kezdve közvetítették azt, hogy hogyan élik a családi életüket, és a lány beperelte a családot, mondván, hogy érti, hogy az az összeg, amit ezzel keresett, az az egyetemi tanulmányait támogatta, de hogy ő visszaadná azt az összes pénzt, csak azért, hogy a gyerekkora megmaradjon.
1: De hát a szegénynek nem jön vissza.
2: Nyilván nem jön vissza, de az, hogy az első szerelem, azok a családi dinamikák, amik benne vannak kamera nélkül a családban, hogy azt meg tudják élni. Úgyhogy én minden olyan szülőt, aki szeretne eldicsekedni a gyerekkel pénzért vagy nem pénzért, egy pici önmérsékletre intenék, illetve a cégeket is, akik kifejezetten ilyen családokat keresnek, vagy fiatal gyerekeket, akikkel lehet reklámozni. Nyilván van ennek jogi szabályozása is Magyarországon, de az NMHH-nak, a Hintalovon Alapítványnak kiváló kiadványai és nagyon okos anyagai vannak ezzel kapcsolatban, amik segíthetnek.
1: Mit csináljunk mi szülők, akiknek a gyereke nem influencer, de mondjuk látom azt, hogy rákapott egy ilyen tartalomra, ahol valami olyan van, amivel mondjuk adott esetben én nem is értek egyet?
2: El kell vele beszélgetni mindenképpen, tehát ugyanúgy, mint ahogy régen a mi időnkben a tévécsatornákon lehetett látni olyan tartalmat, amivel nem tudott egyetérteni a szülő, de nyilván a gyermeki kíváncsiság bennünk volt. Az a jó, hogyha nem hagyjuk magára a gyereket, hanem nem azt mondjuk, hogy nem használhatod az internetet, nem böngészheted a YouTube-ot, Facebook-ot, akármit, hanem ott vagyunk vele, és tudjuk, hogy mi az, amit csinál. Lehet, hogy például mondjuk egy új hobbit talált magának, vagy van egy olyan irány, amiben elképzeli a jövőjét, ami mondjuk a szakmáját adhatja később. Tehát nagyon sok jó dolog van, csak nem szabad magára hagyni ebben a zűrzavaros helyzetben a gyereket, hiszen ez szerintem még nagyon sok felnőttnek is problémát okoz, hogy amit az interneten lát, az most valós vagy nem valós, arról nem is beszélve, hogy ugye deepfake videókat lehet csinálni a gyerekről, ezzel zsarolni. Tehát nagyon sok csúnya dolog van, AI, ami mindent lehet manipulálni. Azt hiszem 315 másodperc elég ahhoz a gyerek hangjából, hogy azt felhasználva tudjanak olyan telefonhívást csinálni csalók, amivel fel tudják hívni a szülőt, és hallja a saját gyereke hangját, hogy segítséget kér, hiszen túlszul ejtették, vagy bármilyen rossz dologba keveredett, és ezt nyilván váltságdíjért cserébe.
1: Ő milyen világ vár ránk?
2: Korán van még ehhez, nem?
1: A mi életünkben van ehhez korán. Igen. Nagyon. Igen. Nem is az óra igen. Szerint. Marian, köszönöm szépen. Köszönöm. Közösségi média szakértő Forgács Marian volt a vendégünk.
2: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Azon szörnyűködünk, hogy hogy lehet horvát-portugál meccset hajnali 2-kor rendezni. Hát nem hajnali 2-kor rendezték, csak nekünk volt annyi. Zöldösi György, sportújságírók szövetségének vezetője, meg a Nemzeti Sport főszerkesztője, meg még egy csomó minden. Voltál a VB-n már?
2: Voltam az elején, igen.
1: Mekkora élmény volt?
2: Nagyon érdekes, ez a nagyon sok szempontból nagyon egyedi világbajnokság, nem volt még három országban, nem volt még ilyen nagy területen, nem volt még ennyi csapattal, nem volt még időben sem így széthúzva, és hát nyilván Amerikában, főleg New Yorkban, ahol voltam, ott azért sok minden történik a VB-n kívül is, és akkor éppen a helyi NBA csapat 53 év után lett bajnok, úgyhogy akkor még ez volt a fókuszban. De úgy látom, és ebben szerepe van a házigazdák nagyszerű szereplésének, hogy azért eluralkodik a VB láz Észak-Amerikában. Az Egyesült Államok csapata, Kanada és Mexikó csapata is ragyogóan menetel eddig.
1: El tudtad volna képzelni 20-30 évvel ezelőtt, hogy van olyan csoportkör, ahonnan Kanada tovább tud jutni?
2: Hát nagyon különös, már csak azért is, mert mi 86-ban, amikor legutóbb VB-n voltunk, akkor velük voltunk, és akkor tényleg a futottak még kategóriájába tartoztak. Még a mi megtépázott szörnyű vereségeket elszenvedő csapatunk is legyőzte őket, és hát sokszor emlegetjük, hogy Eszterházi Márton és Détári Lajos az utolsó, vagy az eddigi utolsó VB gólszerzőink, és ez most már 40 éve igaz ez a mondat, sajnos. Most már vannak viszont NB1-es gólszerzők, azóta azt hiszem először ezen a világbajnokságon.
1: Jó, csak nem magyar csapatban.
2: Talán Algéria és Haiti színeiben, illetve Duarte, a Puskás Akadémia légiósa, Argentina ellen fog az ötfoki köztársaság színeiben pályára lépnie.
1: Na, ez például egy új elem, tehát olyan kis csapatok jönnek elő, Curaçaót szoktam erre mondani mindig, de az ötfoki köztársaság is egy jó példa, akiknek tudunk szurkolni pont azért, mert annyira irreális, hogy egy világbajnokságon ott tudnak lenni. És van tartásuk.
2: Igen, szerintem sokféle tanulságot fognak majd levonni a VB után, ugyanis nagyon sok szempontból különleges ez a 48 csapatos lebonyolítás. Egyrészt valóban a kontinentális kvóták miatt, ugye amiatt mi szoktunk keseregni talán joggal, hogy nem a világ legjobb 48 csapata van ott, amelybe talán mi is beletartoznánk, hanem kontinensenként valamennyi, ezért aztán bekerültek olyanok is, akik, vagy amely csapatok azért talán nem bántás ezt mondani, kilognak a mezőnyből. Ez egyébként alkalmat teremtett a legnagyobb sztároknak arra, hogy kettesével, hármasával adott esetben rúgdossák a gólokat, ami szerintem jót tesz a VB hírének, és egyébként volt olyan VB, talán a dél-afrikai, ahol a legnagyobb sztárok mind lebőgtek, és akkor mondtuk, hogy hát persze a hosszú bajnokság, az idény kizsigereli őket, stb. Most nem tudom, hogy azért, mert Amerikában van a VB, de a sztárok egyszerűen csillognak, ontják a gólokat, Haaland, Mbappé, Messi,
1: most már Ronaldo is.
2: Harry Kane, most már Ronaldo is, és biztos, hogy nem említettem mindenkit. Vinicius például. Tehát ezek a viszonylag könnyedebb, a nagy csapatok szempontjából könnyedebb meccsek alkalmat teremtettek arra, hogy gólrekordok, egyéni csúcsok szülessenek. Viszont a 32 között meg olyasmi történik, amit szintén nem láttunk korábban, hogy itt már a 16 közéjutásért, pláne a 8 közéjutásért összekerülhetnek olyan csapatok, most például spanyol-portugál mérkőzés lesz, amely, tehát ilyen soha nem volt, hogy 32-től egyenes kiesés.
1: Meg hát az korábban is érdekes, hogy már a 32-ben is néha mázlék kell a nagy csapatoknak, hogy egyáltalán túléljék. Már amelyik túléli, lásd a németek, például akik nem érték túl. Tehát, hogy egyáltalán nem előírásszerű az, hogy a nagy csapatoknak gondolt együttesek biztos ott lesznek majd a legjobb nyolcban.
2: Igen, pontosan ezért, mert a 32 között még soha nem volt egyenes kiesés, és itt egy botlás elég, és akkor most már elszáll az adott csapat. És hogyha kesergünk azon, hogy éjszaka vannak a meccsek, akkor azért mindent egybevetve, bár a végére majd biztos azért az európai csapatok lesznek ott a legjobb 4, meg a legjobb 8 között főként, de azért mégis látjuk azt, hogy ez a VB már nem elsősorban Európáról szól, ami az üzleti részét illeti úgysem, mert ha úgy lenne, akkor európai szempontból is megfelelő időben lennének a meccsek. Valószínűleg az ázsiai, meg az amerikai reklámpiac, televíziós piac ma már erősebb annál, hogy az európai szempontok legyenek az elsődlegesek.
1: Valószínűleg ez a portugál-horvát, ami éjszaka volt, ma éjszaka, és Portugália 2-1-es továbbjutásával ért véget, ez nagy valószínűséggel a VB eddigi meccse. Na most ezt elég kevesen láttuk itt Magyarországon, ez biztos.
2: Igen, de valószínűleg a FIFA illetékeseinek azért nem fáj a feje emiatt, mert a globális piac az viszont így is szerette ezt a meccset, és Cristiano Ronaldo például, de akár Luka Modricról is mondhatjuk ezt, hogy aki 40 év fölötti csapatkapitányt említsük, őket az egész világon ismerik, szeretik, követik.
1: Ez mert Horvátország még nyilván zokog, mert így kiesni, és két les gólt kapni, és szóval ez borzasztó, de legalább ott vannak.
2: Igen, és az egyenlítő góljuk, amely végül is, amelyet érvényesített a játékvezető, most azt olvastam a Nemzeti Sporton hajnalban, hogy labdába elhelyezett csip volt az, amelyik perdöntő bizonyítékul szolgált, hogy beleért az a játékos, ami miatt lesről beszélhetünk.
1: Azért ez a játék szellemével szerintem nem kifejezetten egyezik, de ezen hosszan lehet vitatkozni, mint hogy a VAR különböző döntésein is hosszan lehet vitatkozni. Most ezt engedjük el. Szerintem egyszerűbb. Ti mennyire látjátok például a Nemzeti Sportnál, hogy van VB láz?
2: Hát a világbajnokság azért az egy olyan különleges esemény a sportvilágnak, amelyik így is, hogy tényleg éjszaka, sőt hajnalban, tehát abszolút nem a magyar, meg az európai nézők számára barátságos időpontban vannak a meccsek, hogy ez mindent visz, akár a reklámokat, a nézettséget, a klikkelés számot veszed alapul. Persze nagyon furcsa, hogy olyan időszakban vannak a legizgalmasabb jelenetek, amikor általában aludni szoktunk. Ezért felértékelődnek az összefoglalók, a rövidebb, hosszabb összefoglalók. Ugye most már szerintem mindenki így van ezzel reggel, amit nem láttál, átpörgeted a telefonodon, megnézed a gólokat, megnézed a legizgalmasabb jeleneteket. Eleve úgy működik a közösségi média, hogy eléd tárja a legdrámaibb, legviccesebb jeleneteket, kimazsolázza, megmutatja, ami viszont leszoktatja
1: ezt a fiatalokat
2: a meccsnézésről.
1: Ez nem tesz jót.
2: És például Höbörgünk a ezen VB egyik újítása az ivószünet ellen, hogy megtöri a futball hagyományos ritmusát. Hát ez a helyzet, hogy azt a hagyományos ritmust, hogy hömpölyög a meccs, hogy 2x45 perc, hogy odaülünk, végignézzük, végigszurkoljuk, ezt a mai szokások, meccsnézési szokások, közösségi média használati szokások erősen felülírják, mert csak a legérdekesebb jelenetek fontosak, a gólok fontosak, azokat szépen kiválogatva elénk teszik.
1: Hát csak azt minden, kéne lejátszani.
2: Sok minden változik.
1: Csak a legérdekesebb jeleneteket kéne lejátszani egy meccset. Mennyivel egyszerűbb lenne. Egyébként az edzők kiválóan használják az ivószünetet, csak mi kapunk hideglelést tőle, mert hogy megáll a mérkőzés, de ők rendkívül jól át tudják szervezni a csapataikat. Szervezés. Előtted áll egy olyan esemény, aminek most nem biztos, hogy annyira nagyon örülsz, ugye a Sportújságíró Szövetségben tisztségviselő választás lesz, és téged elég rendesen megtámadtak.
2: Olyannyira, hogy nem is tisztségviselő választás vagy tisztújítás lesz, hanem bizalmi szavazás lesz, hiszen a jelenleg megválasztott elnökség mandátuma 2028-ig szól.
1: Tehát szólna, a tiéd is, csak.
2: De az alapszabályunk értelmében legalább 50 ember beadott egy olyan bizalmatlansági indítványt, amelynek a nyomán össze kellett hívnunk a rendkívüli közgyűlést.
1: Hogy állsz te ehhez a dologhoz? Mit gondolsz?
2: Hát a demokrácia az egy nagyszerű dolog, szerdán lesz a rendkívüli közgyűlés, nem egyszerű sem megszervezni, sem részt venni világbajnokság közben, nyári időszak közepén, de úgy látom, hogy aktívak a kollégák, és az, hogy sokan szívükön viselik a szakma sorsát, és sokan össze fogunk jönni, hogy a sportújságírás jövője szempontjából egy fontos döntést hozunk, szerintem ez önmagában jó.
1: Ez a jövőről szól, vagy a múltról szerinted?
2: Szerintem mind a kettőről, hogyha a múltról, akkor én azt gondolom, hogy nem kell ennek az elnökségnek szégyenkezni, hiszen ebben a 11 évben olyan programokat tudtunk elindítani és működtetni, külföldi tudósításokat segítő Csillag Imre ösztöndíj program, sportkönyvkiadást segítő Nagy Béla program, egy egészen más szintre tudtuk emelni, és azt gondolom, hogy a magyar sport hagyományaihoz és sikereihez méltó szintre tudtuk emelni a sportgálákat, amelyekből a legutóbbi négyet már az Operaházban tudtuk megrendezni.
1: Akkor az ellened szövetkezők politikai okokból szövetkeznek? Az előző rendszerhez való ismert kapcsolódásod miatt?
2: Természetesen elválaszthatatlan az országgyűlési választások eredményétől mindaz, ami most a Sportújságíró Szövetség berkein belül is történik. Én azzal együtt itt elsősorban szakmai sikereket soroltam, és azt gondolom, hogy ezeknek a súlya talán erősebben esik majd alatba, mint valamilyen politikai megítélés. De az is igaz, hogy a szövetséget jó lenne hasonló szinten tovább működtetni, lendíteni, és ebből a szempontból én minden megoldásban egyébként partner vagyok, ami a szakmának és a kollégáknak az érdeke.
1: Szőlősi György, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mondanám, hogy szinte érthetetlen az a rajongás, az a vonzalom, a magyar közönséget a brit királyi családhoz fűzi, tehát ez mindig bármi történik, óriási érdeklődést vált ki, de közben mégsem gondolom így, mert hogy a brit királyi család az intézmény az intézmények fölött, tehát valami olyat tudnak és hoztak létre az elmúlt évszázadok, ami persze nem csak nálunk, hanem az egész világon érdeklődést vált ki. Sennauda Nóra, a vendégünk, a Royal Storyk blog szerzője, az Erről Nyúl újságírója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És hát van itt egy történelmi pillanat, amikor azt mondja a brit király, hogy adóbevallást készítek és nyilvánosságra hozom. Miért kell egy királynak adóbevallást készítenie? Hát övé minden, nem?
2: Hát nagyon sok minden az övé. Többek között egyébként a korona birtoka, az Egyesült Királyságot körülvevő tengerfenék, meg az összes hattyú, meg az összes delfin, ami ezekben a vizekben úszik, tehát nagyon sok minden valóban az övé. Erre most azért volt szükség valószínűleg, egyébként már második Erzsébet is fizetett adót önkéntes alapon, mert egyébként semmilyen törvény nem kötelezi az uralkodót arra, hogy adót fizessen, jövedelemadót, vagy örökösödési adót, vagy tőkenyereségadót. Tehát eddig is fizettek adót, viszont most először hozták nyilvánosságra azt az összeget, hogy ez mekkora pontosan.
1: Nóra, ez hogy van? Tehát az angol király az államtól kapja az apanást, tehát a jövedelmet. De az állam ő maga. Majd amikor adót fizet, akkor az angol király az államnak fizeti az adót, de az is ő maga megint. Tehát ez így körbeforog?
2: Körbeforog, például a koronabirtokok, ez a Crown Estate, aminek óriási ingatlan portfóliója van, földjei vannak, erdei, mindenféle birtokai, azok egy az egybe befizetik a bevételt az államkasszába, és onnan egy bizonyos százalékot visszakap a királyi háztartás a saját maga fenntartására. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon, nem tudom, elmondjam-e, hogy milyen részekből épül föl röviden. Ugye persze. Van a királynak a magánvagyona, amihez az állam nem nyúlhat, tehát az mint egy bármilyen privát embernek vannak palotái, vagy hát neki vannak palotái, pontosabban. Van ékszergyűjteményük, műkincsgyűjteményük, meg nyilván rengeteg tőkéjük is van, ezt nem lehet pontosan tudni, hogy ez mennyi. Van ez a Crown Estate, amit az előbb említettem, ezek az úgynevezett koronabirtokok, amelyeknek vannak ezek a hatalmas ingatlan portfóliójuk, illetve van egy, ami a legtöbb vita tárgya, egy kicsit egy hibrid megoldás, van ez az úgynevezett Lancasteri hercegség, meg a Cornwalli hercegség, és ő a Lancasteri hercegségből még származik a királynak is jövedelme, azonban, és ezután fizet adót, de ez egy kicsit ilyen hibrid, tehát nem is magánvagyon, nem is az állami, nem adhatja el azokat az értékeket, amelyek azon találhatók, és ez rengeteg vita tárgya jelenleg.
1: Az, hogy lett egy adóbevallása a királynak, ez gondolom inkább olyan színes történet Angliában is, vagy brit birodalomban, mert hogy igazán mit tudunk meg róla? Azt, hogy kapott pénzt, adózott, és megint kap pénzt, és megint adózik. De ez egy körforgás, ahogy az előbb megbeszéltük.
2: Hát valóban körforgás, de az tény és való, hogy rengeteg kiadásuk van, tehát például a Buckingham palotát fel kell újítani, fenn kell tartani ezeket a történelmi, mit tudom én, windsori kastélyt.
1: Saját forrásból kell? Azt az állam nem?
2: Azt az állam finanszírozza, mivel azok a paloták nem károlyéi, vagy nem az uralkodói, hanem azok az állami, tehát azokat csak elfoglalhatja. Így is hívják őket, hogy elfoglalt paloták. Tehát ezek nem a privát vagyon
1: részei. Ha azt tekintjük, hogy ez egy gesztus az állampolgár felé, aki szintén adót val be és fizet be, ezt így is értékelik az angolok?
2: Igen, hiszen gyakorlatilag most ez azért történt, mert társadalmi nyomás, és ezt, ahogy észrevettem, Károly nagyon jól érzékelte az utóbbi években, hogy mikor kell nagyon határozottan és gyorsan lépni ügyekbe, például András ügyében is, amikor megfosztotta a címeitől a saját öcsét. Egyrészt, másrészt megélhetési válság van az Egyesült Királyságban, tehát úgymond Károly elég jól érzi az idők szelét. És én azt gondolom, hogy illetve András ügye kapcsán fölmerült az, hogy ott is voltak ilyen furcsa ingatlan ügyek, hogy ő maga kiadott bérbe ingatlanokat, amelyek nem is a sajátjai voltak, tehát András herceg, és ebből bevételt szedett. És amikor ezek nyilvánosságra kerültek, illetve a másik botrány az azzal volt kapcsolatos, hogy a Cornwalli hercegség, amiből egyébként a Walesi herceg szerzi a jövedelmét, kiadott állami fenntartású intézményeknek bérbe ingatlanokat, tehát például az NHS-nek, ami a Nemzeti Egészségügyi Biztosító, és ezeket piaci áron számolták. Tehát egyébként jogszerűen adta bérbe ezeket az intézményeket.
1: Csak nem elegáns.
2: Viszont igen, erkölcsileg megkérdőjelezhető, hogy egy ilyen szervezet, ami nagy hiányokkal küzd, az éppen a király fiától kap bérbe piaci alapon
1: valamit. Amikor Erzsébet uralkodásának vége felé jártunk, akkor felrobbant a vita arról, kell-e egyáltalán királyság Erzsébet után. Károlyt nyilván Erzsébet maga legitimmé tette, hogy ő következik a trónon, de ez a folyamat, ez meddig fenntartható? Miközben állandóan felmerülnek a viták, és hát egyre polgáribb, egyre civilebb lesz maga a királyság intézménye is közben.
2: Én azt gondolom, hogyha ilyen ütemben modernizálják a monarchiát, tehát hogyha egyre átláthatóbbá teszik a költségeiket, karcsúsítják a költségeiket, illetve azért sok királyi családtag kikerült most már a dolgozók köréből, akkor és valahogy lépést tartanak az idők szelével, sikerül megnyerni az E-generációt. Én azért azt még látom, hogy György herceg trónra fog egyszer lépni.
1: Most aztán majd ki tudja.
2: De ezt majd meglátjuk.
1: Így van. Senada Nóra, köszönöm szépen. Örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönjük az önök figyelmét. Én az egész hetit megköszönöm. Most jövő héten az Egyenes Beszédben esténként várom önöket. Legyünk akkor is együtt. Szép estét akkor, és jó reggelt most, meg jó hétvégét mindannyiunknak. Viszontlátásra. Oh, I've been desperate. Cried those loud prayers.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

ma. Senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehettem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek. Megnyit az élet. Köszönöm, uram, a banda free lett. Neked köszönhetek minden. Nem szomjazik ki téged is, mert nem csalódik ki téged tisztel. Elmúlt a szorongásom, az agyam nem forog már soha. Pont, hogy csak csodákat teszel az örömöd, az nem egy múló már mol. Szürkességgel felváltotta a szín, a halál tűn maradt az élő víz. Tudod, kaptam én ezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, igaz.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

színpadon mondta, te már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed csöndesebb estéken, a sorsod alkot és a tetteid a festéken. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szolid. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív egy szív, ha messzire mentél és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak, de te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Jó reggelt kívánok, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban mindig egy kicsit visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2025. július 31-ig. Ezen a napon a hírekben az szerepelt, hogy bemutatták a 3%-os otthonstart hitelt, és kiterjesztették az otthonteremtési programot a közszolgálatban dolgozókra. És ugyanezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Róna Jegon vendége Sárkő Közi Ákos Michelin csillagos magyar séf, a Borkonyha és a Textúra étterem séfje volt, és a bor szerepéről beszélgettek a gasztronómiában.
2: Jó napot kívánok, Somodi Sajmos Eszter a mai szerkesztő, az első vendéget pedig bemutatnom is felesleges, ám azért én megteszem. A magyar Michelin csillagos séf, Sárközi Ákos, kevés Michelin csillagos séfünk van, úgyhogy érdemes hozzátenni, hogy ugye a magyar konyhát képviselet, szervusz Ákos!
3: Szia-szia, üdvözlök mindenkit!
2: Mennyire lehet magyar konyha egy Michelin csillagos séf életének jellemzője?
3: Hát, ez nagyon egyszerű a kérdés, és a válasz is. Én Magyarországon születtem, Magyarországon éltem, Magyarországon nevelkedtem, nem főzhetek más, mint magyar konyhát, és ilyen szempontból az egész életemet meghatározza. Az lehet, hogy persze érnek hatások, különböző nemzetek konyhája, új alapanyagok megismerése, de akkor az alap, vagy ettől függetlenül az alap, az teljes mértékben magyar.
2: Ugye ez érdekes, mert a fine diningra általában nem úgy gondolunk, mint az eredeti magyar ételek valami kifinomult változatára, hanem valami egészen hajmeresztően extrára.
3: Én azt gondolom, hogy simán benne van a magyar alapanyagokban a hajmeresztő extra, ha csak arról beszélgetünk, hogy szerintem nagyon sokan kedveli például a belsőségeket Magyarországon, és van is egy kultúrája, szerintem hozzátartozik a mindennapokhoz is akár, nagyon sok ember életébe, és simán elő tud fordulni akár nálam is az étterembe, hogy fine dining fogásként egy belsőséget tálalok föl, és abban a pillanatban teljesen más értelmet nyer az a bizonyos alapanyag, ami előtte esetleg nem kedvelt valakinek számára, de lehet, hogy én meg tudom, mert szeretem.
2: A külföldi vendégek is elfogadják? Mert nagyon sokan erőteljesen fintorognak a mi belsőségekhez fűződő belsőséges viszonyunkhoz.
3: Nem kell beszélni. Ki kell vinni, meg kell kóstoltatni, és utána kell neki elmondani, mit evett, és akkor abban a pillanatban át fog alakulni.
2: Én ettől félek mindig, ha valami egzotikus helyen vagyok, hogy pont így járok. Hogy majd utóbb megtudom.
3: Én ezt nyíltan felé szoktam várani a vendégeimnek.
2: Na, viszont ez egy borműsor, úgyhogy kapcsoljuk össze mindazt, amiről eddig szóltunk a borral. Egyáltalán a fine diningnak, mint gondolkodásmódnak mennyire része a bor?
3: Hát én azt gondolom, hogy az kézben-kézben járó sztori. Ha csak abból indulok ki, hogy azért, hogyha külföldön jár az ember, azért azt látja, hogy mennyire hatalmas kultúrája van a borfogyasztásnak mindenhol, különböző térségek vannak, ami által teljesen a hétköznapok részévé vált a borfogyasztás. Szerintem Magyarországon is fantasztikus boraink vannak, és nagyon-nagyon sokan szeretik, és sőt, a külföldi vendégek kifejezetten azért is utaznak, akár borturizmus kapcsán Magyarországra, hogy tudjanak különböző pincészet, fantasztikus remekét meghostolni, és nekem pedig az étteremben a borkonyha, mint kifejezés is innen indult, hogy a Horváth Tamás és Kalocsai Zoltán a két tulajdonos, aki megálmodták annól az ételmet, és ott is pont azért alakult ki, hogy a bor és a konyha az ilyen szempontból elengedhetetlen. Nem tudom külön választani, mert akkor azt mondom már kocsma vagy borozó, hanem ez így együtt a fogyasztása szerintem egy szuper dolog. Szóval nem lehet külön választani. És nagyon fontos elemét tekintem a fine diningnek is, különböző borsorokkal, különböző koncepciókkal, amit hozzá lehet párosítani ételekhez, vagy italokhoz.
2: Neked nem fáj a szíved akkor, amikor mondjuk bort öntesz egy ételhez bele a fazékba? Tehát az embernek olyan érzése van, mintha ezzel kicsit tönkretenni, miközben persze egy új minőséget teremtek az ételben.
3: Ez így van, de ugyanakkor mégis nagyon szerencsés vagyok, mert én odaállok a borfal elé, ilyen temperált borfal elé, és lámatogatok valamire, hogy szerintem az jó lenne, vagy próbáljuk ki, vagy nézzük meg. Szóval megvan a lehetőségem arra, hogy tudjak különböző ízeket kóstolni. Van egy nagyon vicces példám erre, amit most mondtál, hogy mennyire jó valamit össze-vissza forralgatni. Voltunk külföldön egy vendégszereplésen, ahol beherovkát kezdtem el visszaforralni, és majdnem megtámadtak nekem a szakácsok, hogy mit csinálok a beherovkájukkal.
2: De azért vicces, hát az nem arra való ember.
3: Igen, nagyjából igen. De azért azt gondolom, hogy azért nagyon, nagyon fontos karakter tud adni egy jó minőségű bor egy ételnek.
2: Na de ezt te honnan tudtad? Tehát a beherovkát például honnan tudtad? Egy érzés volt, vagy már próbáltad, és úgy mentél oda, vagy egyszer élünk, kipróbálom?
3: Egyszerűen kipróbálom. Ez pontosan így van.
2: És mi van, ha
3: van ilyen szempontból esély, mindent vissza tud forralni, redukálni, hogy nézzük meg, hogy mi lesz belőle, mivé válik az az alapanyag, és hogy tudom átalakítani. Akkor egy mártást készítettem a beherovkából.
2: A te munkád része az, hogy kísérletezel, vagy kipróbálod.
3: Igen.
2: De hogyha valami szerinted nem sikerül annyira jól, azt te valakivel ellenőrizteted, hogy szerinte sem jó, mert ugye ízlések és pofonok.
3: Persze, általában egy ilyen kreatív folyamat azért nem kimondottan csak egy emberen megy keresztül, mindenféleképpen tesztelgetem. Első körben persze a közvetlen kollégákon keresztül nézzük meg, hogy ki mit gondol a bizonyos ízpárokról, receptúrákról, ötletekről, és úgy utána szoktam én is azért bátran lenni, és kikacsintani a vendég körbe, és esetleg látok olyan szimpatikus embereket, akit meg tudom idézőben mérgezni, persze jó értelemben mondom, hogy rajtok tesztelgetem, de mindig pozitívan. Idő után az embernek van már annyi rutinja, azért közel 30 éve vagyok én is a szakmában, mik azok az ízpárok, vagy mik azok a jegyek, amivel annyira nem tudok mellé lőni, de nem mindig se kerül, nekem se minden.
2: A borkonyha, mint étterem megváltoztatta a gondolkodásodat a borral kapcsolatban, vagy eleve úgy érkeztél oda, hogy tudták, hogy te ezzel tudsz mit kezdeni?
3: Az az igazság, hogy azért szerintem, aki a vendéglátásban dolgozik, az pontosan tudja, hogy a bor mindenféleképpen részét képezi, ha csak a mártások alapját tekintem mondjuk egy jó minőségi bort, amit mondtam is, hogy elhasználunk. A borkonyhában inkább kifejezetten a minőségi gasztronómia felé mentünk el, olyan pincéket tudtam megismerni, így a szomelérek által, akit én nem is ismertem, ők hoztak be különböző borfajtákat, esetleg olyan típusú, nem tudom, nem is igazán bornak tekinteném, hanem csak ilyen kis másodleveket, amit én tökül tudtam használni, amit el tudtam esetleg főzni, vagy vissza tudtam redukálni, vagy esetleg alapot tudott képezni valaminek, de hogy inkább ebből az oldalból közeltem meg, hogy a borkonyha a nagy magyar borválasztékkal nekem is egy picit meg tudtam mutatni azt, hogy milyen lehetőségek vannak étel szempontjából is, és a párosítás szempontjából.
2: Egy ilyen fine dining étteremben mennyire képeződik le az a tendencia, amiről egyébként a borászok szólnak és panaszkodnak is, hogy eltűnik lassan a vörös bor, hát nem szó szerint tűnik el nyilván, hanem a divatból kopik ki, és lesz helyette száraz fehér.
3: Ebben azért nekem annyira nagy tapasztalatom nincsen, de az biztos, én is látva azt, hogy azért most egy kicsit átalakult a borfogyasztás is szerintem. Inkább mindenki az ilyen könnyed verziókat részesíti előnyben, de lehet, hogy ez csak évszázad megfelelően választanak az emberek is bort, hogy lehet, hogy benne van ez a tendencia. Én mondjuk nem tapasztaltam még, azért még mindig, hál' Istennek, azért mondjuk egy degustációs menüben mindig megtalálható a testes vörös borok, és a vendégek nagyon-nagyon kedvelik. De az tény, hogy azért most már kezd alakulóban lenni. Most már nem csak kimondottam, hogy például borsorok vannak mondjuk egy étteremben, hanem különböző zöldség, juice sorokat is lehet már kóstolni, mert átalakult egy picit a világ.
2: Mondd, a nagyon drága borok annyival jobbak, mint amiket normál módon bármelyik üzletben megkapunk?
3: Ez nagyon nehéz kérdés. Az biztos, hogy a minőségi drága boroknak az értését és annak a kóstolását is tanulni kell. És én sem vagyok az a képzett, sőt, mi több. Én nagyon minimális mennyiségben fogyasztok például alkoholt, ezt sokan nem is tudják rólam. Hiába dolgozom ilyen közegben. De azért kóstoltam nagyon finom borokat már, mondjuk azt, hogy egy szomeliér azt mondta, hogy ez egy versenyképes, és ez ütős a világ legnagyobb bora. Meg kell érni ahhoz, szerintem az ételek szempontjából is van. Hányszor van az, hogy valamit nem szeretünk gyerekkorunkban, aztán a később ebben egy hirtelen pár fordulat, és megörülünk az ételért. Ugyanezt gondolom a bor esetében is, hogy ott is meg kell tanulni kóstolni, és meg kell tanulni azokat a jegyeket, amit ki kell belőle tudjunk érezni, amitől mi jónak tekintünk egy bort vagy sem.
2: Ugye a bográcsolás időszakában készülnek a vörösboros marhapörköltek és hasonlók, amikben hát általában a legolcsóbb bort szokták jó magyar tradíció szerint belelocsantani, amit csak a boltban kapni lehet. De azt szokták mondani a szakértők, szakácsok is, meg borászok is, hogy tönketesszük az ételt, mert hogy az olcsó bor az olcsó ételt eredményez.
3: Nagyon jó, hogy ezt mondod, és tényleg az a legjobb, hogyha olyan bort használunk főzéshez is, amit minőségben bármikor kiraknánk egy pohárba is, és meginnánk valamilyen alkalom adtán. Szóval biztosan figyelni kell, hogyha már főzünk, és tényleg csak egy üvegpalackot használunk el, vagy max. Kettőt mondjuk akár egy pörkölt főzéshez, szerintem bele kell félni egy minőségi bornak. Sokkal, de sokkal jobb lesz a karaktere, nem fogjuk érezni semmilyen keserűséget benne, hanem lesz egy ilyen gyümölcsös hangulata az egész ételnek. Annak az egész karaktere meg fog jelenni az ételben, és ez nagyon sok pluszt tud hozzáadni.
2: Hogy telik a nyarad, munkával? Járod a világot, maradsz itthon, és itthon főzöl, vagy utazol csak?
3: Legfőképpen ezért most mindenféleképpen Magyarországhoz lesz az én pihenési időszakom, bár hozzá kell tenni, pont a jövő hét folyamán lehet, hogy mi el fogunk utazni Olaszországba, de egy kicsit kis kiruccanásba. Meglátjuk, mit hoz a nyár, mondjuk így, de hát munka, munka és munka.
2: Sárközi Ákos, köszönöm szépen, jó nyarat kívánok neked, és jó ételeket a vendégeidnek.
1: Szintén a Veszik vagy Isszák 2025. július 31-i adásában Rónai Egon vendége Vesztergombi Ferenc borász, a Vesztergombi pince tulajdonosa volt.
2: Folytatjuk a borműsort, egy díjról fogunk megemlékezni és megünnepelni egy díjazottat. A Magyar Bor Akadémia elnöksége idén Vesztergombi Ferenc szekszárdi borásznak ítélte az életműdíjat, a Magyar Bor Akadémia életműdíját. Ezt még június közepén tették meg a Magyar Országgyűlés vadásztermében, és az életműdíj maga azt a célt szolgálja, hogy azoknak a munkáját ismeri el, akik egy emberöltön keresztül szakmailag, alázattal, a tehetség hármasában szolgálják az ágazatot, amely maga a borászat. Kolléganőm és a műsorunk szerkesztője Somodi Solymos Eszter elment a helyszínre, Szekszárdra, hogy találkozom Vesztergombi Ferenccel, ezt a beszélgetést hallják a következőkben.
4: Ahogy Rónai Egon kollégám valóban felkonferálta ezt a beszélgetést, az apropóját az adja, hogy életműdíjat vehetett át Vesztergombi Ferenc a Magyar Bor Akadémiának köszönhetően. Egy életműdíj már önmagában szép eredmény egy évben, de mondhatni azóta sem álltak le a jó hírrel itt a Vesztergombi pincénél, hiszen azóta azt is megtudhattuk, önök is a portáljaikon közzétették, hogy a pincészetet Európa egyik legjelentősebb borversenyén, a Berliner Wein Trophyn a legjobb magyar bortermelő díját nyerték el. Úgyhogy át is adom a szót Vesztergombi Ferencnek, hogy mit jelent ilyenkor ez a siker, amikor ennyi év munkáját ilyen szép díjakkal jutalmazzák?
5: Én gyakorlatilag 55 éve dolgozok a szakmába, és azóta folyamatosan. Nyilván ennyi idő alatt nagyon sok esemény történt a civil életbe is, meg a borászati életbe is. Én igyekeztem mindig a lehető legtöbbet minden munkahelyemen kihozni abból a helyzetből, amiben voltam. Most ennyi idő alatt tényleg sok minden történhet, történt is. Sose reklámoztuk túl magunkat, túl magamat, és így meglepetés volt, hogy a Borakadémia ilyen elismerésbe részesített. A meglepetésen túl még, ami plusz számomra nagyon megható és kiemelkedő volt, hogy az Országházban adták át ezt a díjat.
4: Amikor a díjat átvette, akkor volt egy olyan pillanat, ami eszébe jutott a munkája során, hogy az volt a legkihívásokkal telibb időszak volt, de megérte.
5: Ez természetes. Voltak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, meg volt, amikor dörgött, meg villámlott, de ezt én sose adtam föl, mindig kerestem az adott helyzetbe a lehető legjobb megoldást, mind a magán pincészetünkben, mint előtte még a különböző cégeknél végzett tevékenységemben is. Ha lehetőségem volt rá, akkor részt vettem a különböző közösségi munkákba. Én voltam a hegyközség választmányának tagja, voltam a hegyközségi tanácsnak a tagja, én hosszú évekig voltam az Országos Borszakértő Bizottságnak a tagja, és jó néhány civil szervezetnek az alapító tagja, így a Szekszárdi Borrendnek, a Pannon Borműves cégnek, a Szekszárdi Borászok céhének, és így nagyon gyorsan eltelt az 55 év.
4: Mikor 55 év gyorsan eltelik, akkor az ember arra is gondol, hogy olyan jó, hogyha ezt a múltat jelent valaki tovább is viszi. Az önök életében úgy alakult, hogy tovább is viszik. Mit jelent ez az ön számára, hogy tudja jól, hogy ez a pincészet nem fogja bezárni az ajtaját, hanem folyamatos a munka?
5: Ez tulajdonképpen nagy öröm, meg nagy megnyugvás is, hiszen így látjuk azt a feleségemmel együtt, hogy amit természetesen velem együtt küzdötte végig, még ezt a céget felépítettük, lesz, aki tovább viszi, reméljük sikeresen, de most már ott tartunk, hogy bízunk benne, hogy a következő generáció is át fogja majd venni, amikor rákerül a sor ennek a kisüzemnek, vagy pincészetnek, borászatnak a vezetését, irányítását.
4: Hát friss hír, hogy a héten hétfőn derült az is ki, hogy új elnököt választott a Szekszárdi Hegyközség, és a következő 3 évben Vesztergombi Csaba vezetésével végzik majd ezt a munkát. Gondolom erre szintén büszke, hogy akkor azt is tovább viszi a következő generáció, amit ön képviselt, hogy a szakmáért tenni is kell.
5: Ez is számomra nagy megtiszteltetés, hogy a szekszárdi gazdák, szekszárdi szőlőtermelők, borral foglalkozók jelentős hányada ezen a szavazáson, vagy elnökválasztáson a Csaba fiunkat, fiamat gondolták esélyesnek arra, vagy javasolták arra, hogy ő legyen a továbbiakban a szekszárdi borvidék elnöke. És itt még egy talán említésre való az is, hogy valamikor, amikor a Európában először megalakultak a hegyközségek, akkor a szekszárdi borvidék első hegybíráját és Vesztergombinak hívták.
4: Pont mikor készültem, akkor ezt ki is emeltem magamnak, hogy az első hegybíró Vesztergombi György. Hogy is alakult az ön pályafutása, hogy végül a szőlő volt az, ami az ön foglalkozását kitette leginkább, mert ahogy a családnak a történetét olvastam, ott azt is megismerhettem, hogy a család igazi klasszikus nagyparaszti gazdaságot birtokolt, tehát nem csak szőlészettel foglalkoztak, hanem gabonatermesztés, fűszerüzem, mára viszont már a szőlő a fő. Hogy alakult ez annak idején?
5: ez tényleg így van, a fölmenőim mindig a kialakuló szekszárdi parasztpolgárságnak a képviselői voltak, mindig jó gazdálkodók hírébe álltak, és igyekeztek Szekszárdnak is, ahol lehetett segíteni. Aztán, hogy többször elmondtam már, ugye itt van a szekszárdi dombok lábánál a Sárköz, ahol az, amelyik az ország legjobb gabonatermő területe, ahol a gabonatermő terület jó, ott szinte törvényszerűen kialakul az állattenyésztés, és egy picit sokszor vissza is kérdeznek, hogy miért mondok ilyet, a szőlő és a bor az csak hab volt a szekszárdi parasztgazdáknak a tevékenységébe. Nagyon szerették a szőlőhegyet, akinek nem volt szekszárdinak, Szekszárdon szőlőterülete, az nem is számított szekszárdinak.
4: Napjainkban mennyit változott a borászkodás, a szőlészet? Miben lehet azt mondani, hogy váltani kellett ahhoz, hogy a napjaink bortermelői között is megállják a helyüket?
5: Hát ez egy érdekes kérdés. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor ennyi év alatt nagyon sokat változott az embereknek az életminősége. Ebből adódóan sokat változott az étkezési kultúrája, és ez mindegyik hozott a borászatba, a borok minőségében, és különböző elvárást és minőségi különbséget. Azok a borok, amelyeket még kezdő koromban, a 70-es években készítettünk, és teljes mellszélességgel igyekeztünk akkor is a legjobbat kihozni a szőlőtermésből, ma már nem biztos, hogy megállnák a helyüket a piacon, pedig jó borok voltak a maguk idejében azok is, és ez így folyamatosan változott. A szőlőtermesztés az nem egy évre szól. Ez nem kukorica vagy buza, hogy elvetjük ősszel vagy tavasszal, és ősszel learatjuk, és következő évben más lehet. Itt stratégiai döntést kell hozni. Itt 25, 30, 40, akár 50 évre kell előre gondolkodni. Most ezt az előre való gondolkodást addig még nem a saját kis gazdaságunkat kezdtük fölépíteni, ezt igazán nem a borász döntötte el, úgyhogy ez 90-ig az a múlt században ez másképp működött, de utána a lehetőség is, meg a felelősség is ettől kezdve azokra hárult, akik belevágtak ebbe a tevékenységbe. És mivel az őseim is sikeresen gazdálkodtak a magángazdaságban, én is úgy gondoltam 1990-ben, 91-ben, hosszabb gondolkodás után, tűnődés után, hogy én is megpróbálom az egyéni, egyedi utat, és ebbe nagy szerencsém volt, hogy támogatott a feleségem is azonnal és folyamatosan. Ez tényleg érdekes volt, izgalmas volt, sokszor nehéz volt, de mindig jöttek olyan a kihívások mellett, vagy utána olyan elismerések, amik azt igazolták, hogy igen, ezt lehet szabad, tessék csinálni.
4: Ahogy említette a kezdetet, aztán azt is, hogy milyen stratégiai döntéseket kellett hozni. Nagyon fontos viszont az, hogy Szekszárd, mint borvidék, nagyon híres. És sokáig azt mondták, hogy a vörös bor a bor, és a rozé-fehér borok voltak a háttérben. Most a mai trendek, ez már egy kicsit megváltozott. A szekszárdi borvidéken miként gondolkoznak, ahol abszolút a vörös bor a meghatározó? Hogyan tudnak ezekre a kihívásokra felkészülni? Mindezt mondom úgy, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy szekszárdi borvidék rajongó vagyok.
5: Igen, hát a szekszárdi borvidék mindig a kékszőlőről, vörös boráról volt híres, és ezen belül is a borvidék nevét, hírnevét megteremtő kadarkáról. Ez maga ez a fajta és egyedi különlegességnek is tekinthető, picit kevesebb színanyaggal, másabb összetétellel és különleges fűszer és illatanyagokkal bír. A 60-as évek közepéig, végéig az egész borvidék területét figyelembe véve olyan 60-65%-os részarányban volt a kadarka. Ez már visszaesett a talán 5-8% között van. Ezt most azért tartottam érdekesnek elmondani, hogy igazán innét indultunk, a kadarkát mi a gyökerünknek tekintjük, szeretjük, és úgy gondoljuk, hogy megérdemli, hogy a nagyüzemi szőlőtermesztés évtizedei után újra visszakerüljön a megfelelő elismertségen, a megfelelő polcra, és a kollégák, szekszárdi kollégák is, jó magam is, mindannyian úgy gondoljuk, hogyha sokat nem is, de 1-2 hektár kadarkát mindenféleképpen kell telepíteni, tartani, hiszen ez a szekszárdi borvidék gyökere. Na most, ugye arról beszéltünk már, hogy az étkezési kultúrával változott a boroknak az igénye is. Ténylegesen a szekszárdi borvidék mindig olyan 70% a kékszőlő volt, 30% a nagyjából fehér. Igen jók voltak egyébként az olasz rizlingek Szekszárdon. Az most egy picit hát még háttérbe szorul, de lehet, hogy ez az új irány, hogy ismét a fehér borok után érdeklődnek, inkább valószínű meg fog erősödni ez a fajta is. Azért azt ne felejtsük el, hogy országosan sosem billent át a mérleg nyelve a vörösbor fogyasztás irányába, mindig a fehér bor fogyasztás volt több. Most hát pillanatnyilag az igazán nagy vörösboroknak is én úgy gondolom megvan a helye, a kereslete gasztronómiába is, meg azon kívül is, de az tény, hogy a fölgyorsult világunk, főleg nyáron szívesebben fogyasztanak az emberek könnyű, rozé és szép illatos fehér borokat. Efele a tradíciók megtartása mellett nyilvánvalóan a gazdasági okok, vagy azt mondom, hogy kényszerítenek, vagy föl kell ismerni, hogy abba az irányba kell mozogni, mert most pillanatnyilag arra van nagyobb igény. De mivel ugye többször szóba került, hogy én 55 éve ebbe a szakmába dolgozok, ez már nem először fordul elő, úgyhogy ez nekem különösen nagy újságot nem jelent, tudomásul vesszük a jelzéseket, és megpróbálunk ennek megfelelően átalakítani egy picit az eddigi borszortimentünket.
6: Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium? Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. augusztus 1-jére ugrunk az időben. Ezen a napon gazdasági csalás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával letartóztatták Fonyót korábbi fideszes polgármesterét. És ezen a napon a Spirit FM Generátor című műsorában Somori Solymos Eszter vendége Aszódi Attila, a BME természettudományi karának dékánya volt, és az atomerőművek leszereléséről beszélt.
2: Üdvözlöm a Generátor hallgatóit és nézőit, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ismét egy újabb témával érkeztem, nem is akármivel. Oly sokat beszéltünk már arról, hogy az atomerőművek létesítése hogyan zajlik, milyen atomerőművek közül válogathatnak azok, akik ebben gondolkodnak, és a nukleáris térnyerés miatt is egyre nagyobb téma, hiszen a kismoduláris reaktorokról beszélgettünk itt a legutóbb. De azért, amikor arról beszélünk, hogy a paksi atomerőmű életciklusa is egyszer véget ér, akkor mindenki tudja jól, hogy az a bizonyos leszerelés egyszer valamikor el fog jönni. De hogy ez hogy történik, milyen tapasztalat és milyen nemzetközi példa van erre, arról fogok beszélgetni vendégemmel, Aszódi Attilával, a BME természettudományi kar dékányával. Üdvözlöm itt!
3: Jó napot kívánok, Eszter!
2: Ismét találkozunk, hiszen abban maradtunk, hogy ez a téma az, amiről nem beszéltünk, de én oly régóta szerettem volna, és hát atomerőmű leszerelésről sokat hallunk, ugyanakkor még nem tapasztaltunk ilyet, így nyilván sokkal kevesebb az ismeret, az általános tudnivalókról sem vagyunk szerintem képben mi civil állampolgárok, holott ez majd egyszer meghatározza a mindennapjainkat, legalábbis Pakson biztos, és a szakemberek mindennapjait is. Talán kezdjük ott, hogy mi a tapasztalat a leszerelésről. Hát nem hiszem, hogy ne lett volna már atomerőmű, amit leszereltek volna. Mit mutatnak a számok, mekkora ebben a rutinja a nukleáris ágazatnak?
3: Igen, ezt nagyon jól mondja, hogy az atomerőmű leszerelése egyszer minden létesítménynél elkövetkezik, és ez egy speciális szakma, majd megbeszéljük a mai adás alkalmával, hogy miért is vannak ennek specialitásai. Nagy számban lesz erre szükség, de meglepő módon viszonylag sok tapasztalat van már most is az atomerőmű leszerelésével kapcsolatban. Ugye, hogyha a számokra rátérünk, jelenleg 416 atomerőmű reaktor működik a világon, és a mostani tervek szerint ezek valahol a 2050-es években elérik az élettartamuknak a végét. Attól függ, hogy mennyire lesz még ilyen további üzemidő hosszabbítási program, mint aminél mire Pakson is készülünk, de mindesetre a 2050-es években nagy valószínűséggel a most működő 416 reaktornak körülbelül a fele az leállításra fog kerülni, és tulajdonképpen amikor a leállítás megtörténik, onnantól kezdődnek el azok a lépések, amelyek aztán a végén elvezetnek az erőmű leszereléséhez. Mostanra körülbelül 200 atomerőmű reaktor van már leállítva világszerte, és nagyon érdekes, hogy kutatóreaktorokból is nagyon nagy számban már, ugye ezek a kutatóreaktorok, ezek kisebb létesítmények, ezek közül már több mint 400-at leszereltek a világon, és atomerőművi blokkokból is több mint 20 blokk már teljesen leszerelésre került. Tehát azt tudom mondani, hogy viszonylag sok tapasztalat van ezzel kapcsolatban, és egyébként azzal számol a nemzetközi nukleáris szakma, hogy ez az iparág, vagy az iparnak ez a része, ez jelentősen fel fog futni a következő évtizedekben az előbb elmondott számok alapján. De még egyszer mondom, szó nincsen arról, hogy ne lett volna már atomerőmű leszerelés, és akkor mutatok is példát kapásból, ami szerintem egy nagyon jó példa. Mondjuk egy viszonylag kisebb méretű, 185 elektromos megawatt teljesítményű atomerőműnek a példáját mutatja ez a fénykép. Az USA-ban a Yankee atomerőmű, ami 1960-tól 1992-ig, tehát több mint 30 évig működött, és egyből a leállítását követően elkezdték a leszerelését, és mostanra ez teljesen meg is valósult, a zöld mezőig gyakorlatilag visszabontásra került az erőmű, néhány hulladéktároló konténer van csak a telephelyen, de magának az erőműnek a területét teljesen helyreállították, és a zöld mezőnek visszaadták. Tehát abszolút lehetséges ez a zöld mezős visszabontás, vagy leszerelés. Nagyon sok létesítménynél, ugye említettem, hogy kb. 200 reaktor van, már energetikai reaktor van leállítva, nagyon sok létesítménynél úgynevezett védett megőrzést alkalmaznak jelenleg. Itt egy másik példát mutatok ezen a fényképen, ez az Indian Point atomerőműnek az egyes blokja, ahol az erőmű leállítását követően egy hosszabb időtartamú védett megőrzést határoztak el. Ennek az az alapvető oka, hogyha várunk egy atomerőműben a leszereléssel, akkor a benne felhalmozódott radioaktivitás jelentős mértékben lecsökken, és ennek következtében könnyebb megvalósítani a szétszerelési munkálatokat, mert kevésbé korlátozzák a dózis viszonyok az embereknek a munkáját ott. Kevesebb dózissal jár mindez, könnyen megvalósítani, tehát adott esetben rövidebb ideig tart a szétszerelés, nem igényel annyi sugárvédelmet, nem igényel annyi korlátozást, és harmadrészről pedig, hogyha várunk, megőrizzük úgy az épületeket 20-30, vagy adott esetben 50 évig, ahogy voltak, akkor a lebomlott radioaktivitás következtében sokkal kevesebb radioaktív hulladékkal kell foglalkozni, tehát nagyobb mennyiségben lesz hagyományos hulladék, ami hagyományos eszközökkel kezelhető, és hagyományos hulladéklerakókban elhelyezhető, vagy mondjuk a betonnak a jelentős része mondjuk útalapba bekerülhet, és a fém hulladékoknak is a jelentős része újra tud hasznosulni, és ennek emellett a radioaktív hulladékoknak a mennyisége pedig sokkal kisebb lesz. Tehát a két megoldás, az azonnali zöldmezőre való visszabontás, vagy a védett megőrzés és a megőrzési periódus 20-30-50 év után bekövetkező teljes leszerelés között ez az alapvető különbség. Tipikusan ezt a második utat választják jelenleg, de még egyszer mondom, hogy az azonnali leszerelés és egészen a zöldmezői való visszabontás teljességgel lehetséges.
2: Érdekes lehet, hogy a kettő között a költségek hogy néznek ki, de még mielőtt erre rátérünk, talán akkor nézzük meg, hogy az atomerőművek élete hogyan néz ki, hogy kicsit akkor el tudjuk helyezni az idősíkon az atomerőmű leszerelésének korszakát. Itt is van egy remek példa, ebből aztán jól át lehet látni.
3: Igen, Eszter, tehát az a helyzet, hogy korábbi adásokban nagyon sokszor beszéltünk már az atomerőművek tervezéséről, azoknak az elveiről, a létesítésről és az üzemeltetésről. Ezek azok a szakaszok, amelyek látványosak az atomerőmű életciklusában. Ugye a tervezés, építés, üzembe helyezés 10-15 évet vehet igénybe egy atomerőmű esetén, és utána az üzemeltetés időszak, attól függően, hogy milyen létesítményről beszélünk, 30, 50, 60 vagy akár 80 év is lehet a mai tudásunk szerint. A szakma azt ajánlja, hogy a leszerelésre való felkészülés az kezdődjön már meg az erőműnek az élettartama során, az üzemnek a legvégén, sőt a legújabb sztenderdek azt mondják, hogy a leszerelést figyelembe kell venni az erőmű tervezése, építése során is, mert ennek, hogyha ezt így tesszük, akkor sokkal kevesebb hulladékról és sokkal rövidebb folyamatról beszélhetünk akkor, amikor a leszerelésről van szó. Szóval az üzemnek a legvége az már tulajdonképpen kapcsolódik a leszereléshez, és itt lesz egy átmeneti időszak, mind az azonnali leszerelés, mind pedig a késleltetett leszerelés esetén vannak a leállítás után olyan tevékenységek, amelyek nem elkerülhetőek. Mondok erre példát, a nukleáris üzemanyagot mind a reaktorból, mind pedig a reaktor melletti pihentetőmedencéből, tároló létesítményből el kell távolítani, és igazándiból az üzemeltetőnek nagyon nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy a nukleáris anyagokat, tehát ami hasadóanyagot tartalmaz, tipikusan a kiégett üzemanyagot, azt vigye el a létesítményből, vigye átmeneti tárolóba, mert hogyha nincsen nukleáris anyag a létesítményben, akkor annak a felügyelete, a védelme, az őrzése sokkal egyszerűbbé válik. Tehát tulajdonképpen ebben a leállítás utáni átmeneti állapotban alapvetően megtörténik a nukleáris üzemanyag eltávolítása a létesítményből, és felkészülnek a leszerelésre. Most attól függően, hogy azonnali leszerelésre, vagy késleltetett leszerelésre kerül-e sor, változik a következő munkafázis. Ugye, ahogy az előbb megbeszéltük, a késleltetett leszerelés esetén 20-50 évig az épületet úgy őrzik, ahogy van, és egyszerűen arra várnak, hogy a radioaktivitás egy jelentős része eltűnjön, lebomoljanak azok a radioaktív anyagok, amelyek rövidebb felezési idejűek, és ezzel, hogy az előbb megbeszéltük, egyszerűsödik a munka, és csökken a hulladéknak a mennyisége. Hogyha azonnali leszerelés mellett döntenek, akkor az átmeneti periódus után több tevékenység is zajlik. Egyrésztről úgynevezett dekontaminálást hajtanak végre. A dekontaminálás azt jelenti, hogy eltávolítják azokat a radioaktív szennyeződéseket, amelyek felületeken találhatóak. Tipikusan mondjuk a reaktornak a hűtőköre tud felületileg szennyeződni. Ennek az eltávolításáról beszélhetünk. Aztán ez azért lényeges, mert a dolgozóknak a dózisát csökkenti, hogyha kevesebb radioaktivitás van a környezetükben, miközben dolgoznak. Aztán utána szétszerelik az erőművet, nyilván először azzal kezdik, hogy az inaktív részeket lemondják, tehát a víz ellátó rendszert, a turbinacsarnokot lehet a legkönnyebben, illetve a hűtőrendszer lehet a legkönnyebben szétszerelni, majd az épületeket lebontani. Ezután áttevődik ez a tevékenység magára a reaktor épületre és a reaktor környezetére. Itt a leglényegesebb, tulajdonképpen a maga a reaktor tartás, annak a közvetlen környezete, mert az erősebben radioaktív, majd mindjárt megbeszéljük, hogy miért. És hogyha az épületek lebontása megtörtént, akkor utána a telephelyet azt teljes egészében fel lehet takarítani tulajdonképpen, és utána tovább lehet hasznosítani. Hogy ez zöldmezős vagy barnamezős telephely lesz-e, az a felhasználástól és a környezeti igényektől függ. Ugye a barnamezős telephelyek alatt azt értjük, hogy adott esetben a létesítmény lebontása után további ipari tevékenység fog majd zajlani a területen.
2: Mint ahogy legutóbb beszéltük, akár egy kismoduláris reaktor.
3: Akár egy kismoduláris reaktor, vagy egy másik erőmű épülhet oda. Ugye a barnamezős telephelyek nem csak az atomerővek esetén, hanem minden ipari létesítmény esetén azért rendkívül lényegesek jelenleg, mert ugye a lakossági elfogadásnak a megszerzése az egy kulcsfontosságú momentum bármely ipari tevékenységnél, akár egy autógyárról, vagy egy erőműről beszélünk, és hogyha egy telephelyen már zajlik ipari tevékenység, akkor azt általában a környezet elfogadja, és általában olyan emberek laknak a környezetben, akik értik, hogy miért van jelentősége az ipari tevékenységnek. Tehát az a barnamezős telephelyek újbóli ipari hasznosítása rendkívül értékes tevékenységnek. Tehát az a barnamezős telephelyek

0: teljesítmény működtetése, őrzése szempontjából további feladatokat generál. Hogyha az erőműből eltávolították a radioaktív anyagokat és leszerelték, akkor van egy pont, amikor tulajdonképpen erre a hatósági felügyeletre már nincsen szükség, és a hatósági felügyelet alól való kivonás az adott telephelyet működtető társaságnak jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. Tehát tulajdonképpen, hogyha ez a hatósági felügyelet megszűnik, onnantól kezdve az élete a telephelynek és annak az üzemeltetőjének sokkal egyszerűbb. És akkor lezárva azt, amiről most beszélünk, tulajdonképpen a védett megőrzés akkor jön szóba, hogy a késleltetett leszerelésről beszélünk. A késleltetett leszerelés esetén tehát van egy periódus, amíg várunk arra, hogy a radioaktivitás szintje jelentősen lecsökkenjen. A védett megőrzést követően indul meg ugyanaz a tevékenység, mint amit az azonnali leszerelésnél megbeszéltünk. Annyi a nagyon nagy különbség, hogy mivel közben jelentősen lecsökkent a radioaktivitásnak a szintje, ezért a dekontaminálás, a szétbontás, a leszerelés sokkal egyszerűbbé válik, kevesebb dózissal, kisebb költséggel tud
1: járni. És rövidebb idő alatt, ahogy látom.
0: És rövidebb idő alatt valósítható meg. Ennek is a vége az, hogy a hatósági felügyelet alól a létesítmény kikerül.
1: Ugye egy atomerőmű életében nagyon fontos azt a helyieknek tudni, hogy vajon meddig kell a benn dolgozó személyzeteknek ott lenni. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Mert azt azért Pakson szokták mondani, hogy nem azonnal távozik a teljes stáb, de valójában kik maradnak, és körülbelül meddig a létesítményben?
0: Ez egy rettentően jó kérdés, és abszolút kapcsolódik ahhoz, amit erről eddig beszéltünk, ugyanis az azonnali leszerelés és a késletetett leszerelés között az egyik humán erőforrás szempontjából fennálló különbség az, hogy ha azonnali leszerelést alkalmaznak, akkor ott marad a személyzet egy része, és ezzel ott marad a szaktudás, illetve ott marad az emlékezet, hogy tudjuk, hogy mi hogy volt, emlékszünk rá, hogy ez az a létesítmény, vagy az a berendezés, az pontosan hogyan volt működtetve, vagy milyen különleges esemény történt vele. Tehát az azonnali leszerelésnek a nagyon nagy előnye, hogy ez a kollektív tudás ott marad a személyzet formájában a szervezetben, és ennek következtében hasznosítható a leszerelés során. Hogyha védett megőrzést alkalmaznak, mondjuk ez 50 év, 50 évig biztosan nem maradott az a generáció, aki az üzemeltetést befejezte, úgyhogy ennek a tudásnak a megőrzésére nagyon komoly erőforrásokat kell fordítani. Erre külön programok vannak, hogy hogyan lehet ezt a rejtett tudást, ami egy szervezetben a sok-sok embernek a fejében megvan, ezt hogyan lehet megőrizni. Nyilvánvalóan nem lehet 100%-osan megőrizni, úgyhogy ez a késletetett leszerelés során ez egy hátrány vagy egy kockázat, hogy ez a tudás ez részben elvész, de még egyszer hangsúlyozom, hogy hatalmas érték az, ami az emberek fejében van, és hatalmas érték maga a személyzet, aki adott esetben át tud menni az üzemeltetésből a leszerelésbe. Ezek más típusú tevékenységek, de mondjuk mérnöki munka jelentős részben van benne, és hangsúlyozom, hogy a szaktudás, ami az emberekben és a szervezetben megvan, nagyon hasznos tud lenni a leszerelés során, még akkor is, hogyha a szétbontás az egy nagyon más tevékenység, mint mondjuk a létesítmény üzemeltetése.
1: De gondolom azért nem azzal a teljes létszámmal üzemel tovább az atomerőmű, mint korábban, hiszen azért nagyon sok olyan irodai munkát végeznek, amire aztán meg mondjuk nincs szükség.
0: Nem, tipikusan a leállítást követően bekövetkezik egy létszám csökkenés, de ez a létszám csökkenés nagy mértékben függ attól, hogy hogy milyen stratégiát választanak, illetve hogy mennyire van előkészítve a leszerelés. Tehát mondjuk mondhatunk egy olyat, hogy mondjuk lefeleződhet a létszám a leállítást követően, de ott még számos tevékenység adódhat. Az egy más kérdés, hogy a személyzetnek, attól függően, hogy ki milyen beállítottságú, mennyire attraktív a leszerelés. Tehát ez szerintem az egyéni életpályától is függ, hogy még hány év van a nyugdíjig. Igen. Számos minden tényező befolyásolhatja, milyen egyéb munkalehetőségek vannak a környéken. De még egyszer mondom, hogy ez egy abszolút lényeges kérdés, a humán erőforrás kérdés, és az adott társaságnak, aki felelős azért, hogy a leszerelést megvalósítsa, nagyon nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt a tudást, ezt a tapasztalatot hasznosítsa. És ezen a ponton érdemes még egy picit ezekről a szervezeti kérdésekről is beszélni. Ugyanis különböző modellek vannak. Van olyan, amikor az üzemeltető cég maga vállalja azt, hogy ebben a leszerelési életciklus szakaszban tovább tevékenykedik,

0: vannak olyan modellek, például Magyarországon, ahol a végleges leállítást követően a létesítmény egy másik szervezethez kerül, tehát a magyar szabályozás azt mondja, hogy a radioaktív hulladékokat kezelő társaság veszi át tulajdonképpen azokat a feladatokat, amelyek a leszereléshez kapcsolódnak, és akkor adott esetben ez azt is jelentheti, hogy mondjuk ők átveszik a személyzetet, hogy a személyzetnek azt a részét, akik ebben a tevékenységben majd aztán részt vesznek. De erre a világon különböző modellek vannak.
1: Hát még csak belekezdeni tudunk, mert pár percünk maradt, de talán akkor folytassuk azzal, hogy miért beszélhetünk radioaktivitásról? Hiszen az emberek azt gondolnák, hogy leállt az atomerőmű, hát akkor miért? De így körülbelül elkezdjük 3 percbe, és aztán folytatjuk a következő blogban.
0: Jó, nagyon röviden összefoglalom ennek a magfizikai hátterét. Nem lesz bonyolult-e, megígérem. Ugye egy atomreaktorban magasadásos láncreakciót hasznosítunk, ami azt jelenti, hogy urán magokat hasítunk el, amelynek során nagy mennyiségű energia szabadul fel, és ebből az energiából továbbembe történik mégül is a villamosenergia termelés. A maghasadás során, az uránmagnak az elhasadása során keletkezik 2 hasadási termék, ezek úgynevezett középnehéz magok, valamint keletkezik 2 vagy 3 darab neutron. Ugye ez az egész folyamat, ez az üzemanyagban van, az üzemanyagban található az urán, és ennek következtében a hasadási termékeknek a jelentős része magában az üzemanyagban lesz, tehát tulajdonképpen a radioaktivitásnak a döntő többsége a kiégett üzemanyagban található. Ez a kiégett üzemanyag, mivel a hasadási termék magok, ezek a középnehéz magok, ezek radioaktívak, ezek alfa, béta vagy gamma sugárzást, vagy adott esetben mindegyiket különböző időpontban, különböző mennyiségben bocsátanak ki, és tulajdonképpen a reaktor üzemanyagának a problematikáját, vagy az ezzel kapcsolatos feladatokat, ez a sugárzás határozza meg. Tehát a későbbiekben majd ezekkel az alfa, béta, gamma sugárzó izotopokkal lesz dolgunk. De nagyon lényeges, hogy itt ebben a folyamatban minden egyes maghasadásban keletkezik 2-3 neutron, ezekből a neutronokból egy fog újabb maghasadást kiváltani, de a maradék 1-2 darab neutron, az valahova lesz. Na most a neutron ugye azért hívják neutronnak, mert hogy semleges, nincsen töltése, és ennek következtében akár messzire is el tud jutni. Tehát nem marad benne, nem, a neutronok nem maradnak benne az üzemanyagban, hanem kilépnek az üzemanyag pasztillákból és az üzemanyag pálcákból, és adott esetben messzebbre is eljutnak a reaktorban lévő üzemanyag körüli szerkezeti elemeket is elérik ezek a neutronok, illetve adott esetben akár a beton falig, ami a reaktor tartály körül található, sugárvédelmi fal, odáig is el tudnak jutni. Tehát ez azért lényeges, mert a neutronok, mivel hogy semleges töltésűek, be tudnak hatolni az atommagokba, és ott magátalakulásokat váltanak ki. Ennek következtében, tehát a neutronok következtében a reaktor tartály jelentős része abban a zónában, ahol a reaktor a zóna maga található, abban a régióban, a reaktortartálynak a fala felaktiválódik, tehát ez nem egy felületi szennyeződés, hanem a fém szerkezet belül átalakul, és benne olyan izotópok lesznek, amelyek adott esetben akár hosszabb ideig is még radioaktívak maradnak, valamint a beton egy része is, ami közvetlenül a reaktortartály körül található, az radioaktívvá válik a neutron besugárzás hatására. Tehát tulajdonképpen, hogyha arról gondolkodunk, hogy milyen teendőink, milyen speciális teendőink vannak az atomreaktorban a benne felhalmozódott radioaktivitás szempontjából, akkor azt kell értenünk, hogy a fő radioaktivitás forrás maga a nukleáris üzemanyag, oda be vannak zárva a hasadási termékek zömükben, és a hasadási termékeken kívül ezek a neutronok egyébként az urán 238-as magban tudnak még magátalakulásokat létrehozni, és az uránnál nehezebb izotópokat létrehozni, ezt már mindjárt megbeszéljük a szünet után, hogy ez miért lényeges. Tehát az egyik fő forrás a kiégett üzemanyag, de ezen kívül felaktiválódnak a reaktor közvetlen környezetében lévő szerkezeti elemek, beleértve a reaktortartályt és a reaktortartályban lévő különböző fémszerkezeteket, és ezen kívül lesz olyan radioaktivitás, ami a vízzel, a reaktornak a hűtővizével odébb tud utazni, uh-huh. és ott adott esetben a reaktornak a hűtőkörében a felületre felrakódva felületi szennyezettséget okoz. Ez utóbbi, ez a felületi szennyezettség egyszerűen lemosható, ez a dekontaminálás, de nyilván a reaktortartály fém szerkezetében belül lévő radioaktivitás, az nem lemosható, az a zónája a reaktortartálynak, az radioaktív lesz, és azt külön kell vágni, külön kell kezelni, mint ahogy külön kell foglalkozni a kiégett üzemanyaggal is.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekord alacsony a Tisza vízállása. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kóra kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységére volt szükség. A régi híd helyére hamarosan egy új szerkezet kerül. A Nyugat-Dunántúlon borult, másút gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávváhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát egyirányúsították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgótarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt csatornaépítés miatt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra jobbra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Jezik gulyustól mi szaggatottan ír. Ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűn. Ez a nem, ez a de, ez a mégsem. Ez a legkedvesebb repedésem. Ezek azok a sebek, amikre büszke. Lehetetlen lenni, ez egy ki nem húzott tüske. Árvaházi lángokat épp belepű a füstje. Az izzó aranynak így lesz hamu ezüstje. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted a bűnbek. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ez egy golyóstól, ami szaggatottan ír. Ez egy csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűnje. Emlik a felmosó vödörleve az utcára. Mint a tinta minden válóperen úgy szárad. Alatt ázott beton, felette szederfoltok. Bár nem a neved, most egyszerre húzd meg ezer koltot. Nem vagyunk ismerősök, lelki dezertőrök. Kongó torna csarnok, szivacsok, messzes födrök. Ne kérdezz tova, csak távol innen vezess főnök. Tudom, te úgy hiszed, ha nincs minden a fele semmi. Hogy ez a fele semmi, minek vissza feleselni. Rögesz meg csere közben, egyedül felesezni. Örökkör folyosókon ragyogni és megrekedni. Zongora dallamára fátyolik egy nyitott ablak. Nagyobb a kapu ajtó, de nem lettünk nyitottabbak. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a krúnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak.

שפער את הדמונם וזה קווה. עודות פרנה

0: A neve Mádi.
1: Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont.

0: AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, Somos András vagyok. 2024. február 20-a óta most köszöntöm Önöket először a Startban. Ez azt jelenti, hogy 865 reggelen nem én üdvözöltem Önöket. Egyébként ez a Start erőssége, mármint hogy Önökkel lehet ébredni. Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen csapat része lehetek. Egyébként sosem műsorvezetőről szól ez a műsor, hanem azokról a kollégákról, akik itt állnak a stúdióban, és próbálnak Önöknek zökkenőmentes adást csinálni, meg azokról, akik a vezérlőben segítik a munkájukat, úgyhogy így fogadják ezt a produkciót. Szeretettel. Egyébként, ha már az időről beszélünk, ugye mondjuk volt idő kívülről a Startot nézni, és ez mindig a televíziós műsorvezető számára egy élmény, amikor ugye tanulhat a kollégáktól, úgyhogy szeretettel üdvözlöm Éger Ákost, aki a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke, és azért van itt, mert ugye nem csak civil környezetvédőként, hanem gyakorlatilag közgazdasági háttérrel is szemlélhetjük azt a kezdeményezést, amelyet úgy nevezünk, hogy klímatörvény. Ugye ez egy kiáltvány, amelyet civilek tettek közzé, és hát azt nem lehet mondani, hogy ez nem a részvétel ünnepe, mert elég sokan csatlakoztak hozzá. Mi ennek a jelentősége, ennek az értelme?
2: Igen. Jó reggelt kívánok! Tavaly júniusban mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy a jelenlegi klímatörvény az gyakorlatilag alkotmányellenes, alkotmányos kötelessége a magyar államnak megvédeni az állampolgárokat, az embereket és a jövő generációkat, és felkészíteni őket az éghajlatváltozás következményeire, és ehhez csatlakozva tavaly szeptemberben 34 szervezettel közösen tettünk közzé egy kiáltványt, amihez már 200 szervezet csatlakozott, és ezen a héten le fogunk tenni az asztalra egy klímatörvényjavaslatot.
1: Ugye arról lehetett hallani a választási kampányban, hogy tulajdonképpen az akkori kormánnyal szembeni szakpolitikák terén bizonyos egyesületek, szervezetek már-már készülnek arra, hogy milyen javaslatokat tegyenek. Ez azt jelenti, hogy a felálló alternatívától teljesen függetlenül, a Tiszapárttól függetlenül készítették ezt a tervezetet, vagy elképzelést írták le, vagy pedig együttműködtek a párt szakértőivel.
2: Ezt olyan szeptemberben kezdtük ezt a folyamatot.
1: Világos.
2: teljesen függetlenül
1: dolgozott rajta
2: választásoktól, és a célunk az volt, hogy konstruktívan segítsük a döntéshozókat, mert mindenki a saját bőrén érzi már, hogy ez a helyzet megoldást kíván, hogyha megnyitom a csapot, akkor folyjon a víz, hogyha elmegyek a boltban, akkor legyen élelmiszer, az agráriumban legyen víz a mezőgazdasági termékek előállításához, ha fölkapcsolom a villanyt, akkor pedig legyen áram, mert mondjuk a trafó bírja a hőséget. Mindenkit érint ez a kérdés.
1: Azt lehet látni, hogy a klímapolitika az teljesen változatosan érinti az állami döntéshozókat szerte a világon, ugye? Az Amerikai Egyesült Államok az új elnökkel például megváltozott szemlélettel. Sajnos az önök számára nem kedvező fordulattal áll hozzá. Mitől lesz egy klímatörvény igazi jogszabály, ami a gyakorlatban változást hoz, és mi az, ami csak deklaráció?
2: Az Alkotmánybíróság nagyon jó döntést hozott, és egy nagyon jó keretet adott arra, hogy milyen klímatörvényre van szükség. Egyrészt természetesen foglalkozni kell a kibocsátások csökkentésével, hogy a veszélyeket csökkentjük, de látszik, hogy lesznek elkerülhetetlen változások, ezért az Alkotmánybíróság azt is mondta, hogy az alkalmazkodási intézkedéseket is meg kell tenni, és az elkerülhetetlen változásokra föl kell készíteni a társadalmat, tehát egy rendszer szintű, az összes szektort és az összes társadalmi réteget érintő, kötelező, törvényi szintű szabályozásra van szükség.
1: Van az ön fejében egy olyan minimum, amit az országgyűlésnek teljesíteni kell, amitől az a klímatörvény nem tekinthet el?
2: Jelen pillanatban ugye ez a klímatörvény javaslat, amit kidolgoztunk, úgy gondoljuk, hogy
1: az egész,
2: ezt rendszer szinten kell kezelni, mert az a, ha mondjuk van áram, tegyük föl, de azt nem tudjuk eljuttatni a lakossághoz, mert az infrastruktúra erre nem alkalmas, vagy elkezdjük az agrárium egy részét felkészíteni, de utána nem lesz hozzá víz. De beszéltünk az iparról is, nem tudunk új üzemeket telepíteni, mert nem lesz elegendő víz hozzá. Tehát pont ezt mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy nem részenként kell ezzel foglalkozni, hanem egészében.
1: Azt nem tudom, hogy kapcsolódik a témánkhoz, hogy múlt szerdán a fővárosban bizonyos kerületekben elment az áram. De nem ám csak egy órára, hanem majdnem egy fél napra. Hogy ez ezzel van összefüggésben ön szerint? Mert akkor elég melegek voltak, de ettől még nem biztos, hogy az áramnak kell elmenni.
2: Ez köze van az áramhoz is, például itt a trafóhálózat és az áram infrastruktúra is ki van téve a hőhullámoknak, ugye olyan új kifejezéseket kell megtanulnunk, mint a hőkupola, ez minden infrastruktúrát, a közlekedéstől elkezdve az áramszolgáltatásig mindent érint.
1: Nagyon egyszerűen a hőkupola hogy hat az áram felhasználásra, vagy egyébként a szolgáltatási feltétele?
2: Nagyon egyszerű, a trafó például nem bírják a hőt.
1: Aha. Hát az milyen, amikor az ember tényleg rájön, hogy azért annak jelentősége van, hogy a fizikát oktatják mondjuk a gimnáziumban, nem? Tehát az, hogy mondjuk az ember oda küldi a tanszereit, az kevés lesz, de mindegy, azért ettől ne rettenjenek meg azok a gyerekek, akik most nézik az adást. Van-e értelme klímatörvényről úgy beszélni, amikor a vízgazdálkodásról nem beszélünk?
2: Ez is része. A vízkérdés is természetesen, hogy része kell ennek, hogy legyen, és itt is ugye mind az agrárium, mind a lakosság vízellátása, a vízmegtartás is nagyon hangsúlyos a törvényjavaslatunkban, és látni kell azt, hogy az a 200 szervezet, aki ez a folyamathoz csatlakozott, az nem csak zöld, környezetvédő, természetvédő szervezet, hanem a társadalom széles rétegét képviseli, az erdészek, az agrárium, az ifjúság, az oktatási szervezetek, energetikával foglalkozó cégek, és ez a széles társadalmi összefogás nagyon fontos ahhoz is, hogy ez a törvény megvalósuljon, illetve hogy alkalmazni is lehessen, mert ez dolog a törvény, de utána pedig ezt alkalmazni kell, és ehhez is egy széles társadalmi összefogásra van szükség.
1: Ha igaz az, hogy az új klímatörvény egy átállást jelent az erőforrásokkal való gazdálkodás szempontjából, akkor ki fizeti végül a cehet? Az állam, az önkormányzat, vagy a fogyasztók?
2: Ez nagyon jó kérdés, de én inkább megfordítanám, mert minél hamarabb megkezdjük az átállást, annál kevesebbe kerül, és a jövőbeni károkat tudjuk ezzel megakadályozni.
1: A civilek javaslata mennyire teszi a rendszert kormányozhatóvá? Tehát, hogy amit mondott, hogy minden benne van, ami a minimum feltétel, ez nem egy ambiciózus terv?
2: Hát nem csak mi mondtuk ezt, hanem az Alkotmánybíróság is azt mondta, hogy ez egy akkora feladat, és egy kötelező törvényi szintű szabályozásra van szükség, és a különböző szektorok együttműködésére, hogy ezt a civilek, a szakmai szervezetek, már az ágazatok is, tehát a Magyar Természetvédők Szövetségének volt 2008-2010 környékén is egy klímatörvény javaslata, amikor még egy távoli veszélyről beszéltünk, de most már ezt mindenki a saját bőrincs érzi, és a szektorok is, az ipari szereplők, az ágazati szereplők is sokkal aktívabbak és együttműködők voltak.
1: Egyébként
2: ebben a folyamatban.
1: A helyzet ott tart, mint 2008-2010-ben, tehát hogyha mondjuk az elmúlt 16 évet nézzük, akkor nem kerültünk közelebb az elmozdult, áhított ideálponthoz?
2: Közelebb kerültünk, de ez is azt mutatja, hogy amit akkor még egy távoli veszélyként beszéltünk róla, most már itt van, és nem lehet ezt megkérdőjelezni.
1: A kérdésem nem teljesen erre vonatkozott, hanem hogy a kormányzat hozzátette valamit ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a megoldásokhoz.
2: Volt már, tehát előre léptünk például, ha megnézzük, hogy Magyarország hol tart, mondjuk a napelem vagy a megújuló energia területén, egy számos területen előrelépés történt, de pont ebből is tanulnunk kell, hogy nem elég egyes területeken előrelépni, hanem átfogóan kell kezelni ezt a kérdést.
1: Mi az a három konkrét pont, ami hogyha hiányzik a törvényből, mert hát nyilván az egészet megvalósítja a kormányzat, de hogyha mégsem, akkor mi az a három pont, amitől nem lehet eltekinteni?
2: Egy a kibocsátásoknak a csökkentése, ehhez kell egy megfelelő eszközrendszer, és nem távoli célokat kell kitűzni, hogy azt is ki kell tűzni, hogy 2030-2040-ben vagy 2050-ben milyen célokat akarunk megvalósítani, de ez egy olyan keretet, hogy minden évben számon kérhetően tudjuk csökkenteni a kibocsátásokat, megkezdjük az alkalmazkodást, és ehhez pedig egy számon kérhető keretrendszert, egy intézményrendszert tegyünk hozzá.
1: Ha novemberben tényleg az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény, akkor önök honnan fogják tudni, hogy ez áttörés, vagy csak egy kipipált megfelelés az alkotmánybírósági döntésnek?
2: Igen. Hát innen, hogy nem csak egy távoli célokat tűzünk ki, hanem olyan lehetőséget és adunk a társadalomnak, hogy ebben aktívan részt tudjon venni, és a különböző társadalmi szereplőknek és a társadalom széles rétegének is feladatokat ad majd ez a klímatörvény.
1: Arra már van-e javaslata a kormányzatnak, vagy önöknek információja, hogy tudnak részt venni a jogalkotás folyamatában?
2: Hát reméljük, hogy a kormányzat deklarálta is, hogy a társadalmi részvétel garanciái megerősödnek, és a társadalmi részvétel lehetőségei, reméljük, hogy a törvény során erre lehetőségük lesz, és aktív társadalmi párbeszédet fog folytatni a kormány ennek a törvénynek az előkészítése során.
1: Éger Ákosnak nagyon köszönöm, hogy befáradt, és önnel kezdhettem a startot.
2: Köszönöm szépen.

0: Egészségügy, ugye?
1: Egészségügy várólista csökkent, műtéti várólisták.
0: Dózsa Csabát üdvözlöm a stúdióban, aki egészségügyi közgazdász, és azért van velünk, egyébként a Széchenyi Egyetem oktatója is, nem? Vagy az volt?
1: Hát ott is, Miskolci Egyetemen vagyok.
0: Igen. Korábban dolgozott az OEB-ben, ugye 2002-től főigazgató helyettesként, igen, és a 2000-es évek közepén az egészségügyi minisztériumban helyettes államtitkár volt, tehát ilyen szempontból mondjuk gyakorlatban is el tudja mondani azt, hogy ugye mit is jelenthet az, hogy a várólistákat kell csökkenteni, és ennek milyen eszközei vannak?
1: Alapvetően ki kell emelni, hogy ez a várólista program, illetve várólista terület, ez ugye nem azt mondja, hogy jéghegy csúcsa, hanem egy oldalágon egy nagyon fontos terület az egészségügynek, de nagyon kell arra figyelni, hogy nem lehet túldimenzionálni ezeket a műtéteket, beavatkozásokat, ez kb. Egy tucat, max. 20 féle eljárás és diagnózis terület, amire ezek a várólisták utalnak, mert menet közben fönt kell tartani az akut ellátást, traumatológiát, kardiológiát, daganatos ellátást. Tehát nem szabad az, hogy most ha ez felkapja a média, és azt mondja, hogy most tessék csökkenteni, mert ez egy ilyen politikai tényező. Angliában szinte kormányok buktak ebbe bele 15-20 évvel ezelőtt, hogy hosszúak voltak a várólisták műtétes területekre. Nem szabad, hogy elvigye a fókuszt más ellátási területektől. Ez az egyik dolog. A másik, hogy évek óta azért kb. Egy a közel 8-10 éve az OEP, amit a másik, hogy évek óta azért kb. Egy a

0: nyilatkozni.
1: Ha egy kicsit képbe hozzuk a beszélgetésünket, követőket, akkor ugye az egész, ahogy látták a kiírást, az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig kell kidolgoznia, a kormány elé terjesztenie a célzott várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot. Ez nagyon fontos, ugye nem csak a várólisták csökkentéséről van szó, hanem a rendszernek a hatékonyság növeléséről. És ugye ennek személyi, tárgyi, a költségvetési feltételeivel együtt, mert hogyha a helyzetet nézzük, hogy ez mennyire súlyos, ugye a leghosszabb három várólistán 35.623 beteg szerepelt 60 napon túli várakozással, szürkehályog műtét nagyjából egy 6.000 fő, térprotézis majdnem 20.000 fő műtétről van szó, ugye csípőprotézis pedig 9.796 fő az, aki várakozik erre, és ez egy év alatt egy 21%-os növekedés, az azt jelenti, hogy 5 évvel nőtt ez a szám.
2: Az a óriási kihívás a mostani tárcának, hogy ez egy romló trend, tehát megnyúltak ezek a várólisták, a Covid előtt 2019-ig sikerült egy év alá hozni, és sok esetben néhány hónapra levinni például a szürkehályog műtétet. Szinte már nem is volt várólista, csak egy ilyen előjegyzési rendszer, és a Covid alatt a bezárásokkal, az elcsúszásokkal felhamazodott, így mondta, a betegeknek egy nagyon nagy számot, több tízezer beteg, aki nem jutott ellátáshoz. Van, akit meg tudja csinálni magánellátásban, de ugye az nem megoldás országos szinten, és azóta pedig bedőlt egy humán erőforrás krízis az ágazatba, tehát most, hogyha hirtelen kiáll a biztosítás, azt mondja, hogy megvásárolom, kapok mondjuk 20 milliárd forintot, és megvásárolom ezt a 30 ezer műtétet mondjuk év végéig, körülnézés gyakorlatilag alig talál rá jelentkezőt, mert nincs annyi műtétes kapacitás, nincs annyi operátor, ugye szakorvosokat lehet mozgatni, és főleg nincs annyi szakdolgozó, műtőszakasszisztens és egyéb más személyzet. Tehát ezért komplikált a helyzet. Én azt gondolom, a forrás most lehet teremteni, ugye prioritásba került az egészségügy, mindenhol ugye ezt halljuk. A miniszterünk gyakorlatilag ortopéd szakorvos, akinek ez a szakmája. Tehát ugye bejönnek tárgyalni a kollégái, akkor nem fogják tudni őt, hogy mondja, félrevinni, hogy mit kéne csinálni, elég jól ugye látja a terepet. És gyakorlatilag, ami a bonyolultságát adja, amit én fölírtam még magamnak itt egyébként, én összeraktam itt gyorsan egy nap alatt ennek a kormány határozatnak körülbelül a felét, hiszen ugye ez régóta foglalkozunk ezzel a témával, hogy nagyon sok beteg van, aki elsült a várólistáig. Tehát ez a 35-38 ezer ember, aki most rajta van, ez nem azt mondja, hogy töredéke, de nagy valószínűség szerint olyan 25-30% a betegnek rajta sincs a várólistán, mert olyan helyen laknak, aki nincs háziorvosa, nincs szakorvosa, nincs kivizsgálva még, és még senki nem mondta neki, hogy neki már ideje lenne megcsinálni a szürkehályog műtétet, csípő vagy térprotézis műtétet. Tehát, hogyha a tárca igazán mögé megy, és utána megy a problémának, akkor először fog találni még néhány tízezer embert, akit meg kell operálni, és utána kezdhet keresni új kapacitásokat, hogy ki tud bevonni, és hol tudja ezt megfelelően ellátni.
1: A szavaiból úgy tűnik, hogy egyébként a Covid az a rendszernek az eróziójára rátett, tehát gyakorlatilag van egy külső tehetetlenség, amely fokozta ezt a problémát, de hogyha így százalékba kéne nézni, akkor a rendszer leromlása vagy a Covid-e az a tényező, ami inkább közrejátszik ebbe a 38 ezer emberbe.
2: A Covid olyan kereszthatásokat, olyan hatásokat okozott, hogy a magánellátás nem lett bezárva, és sok ezer egészi dolgozó, szakorvosok is, és műtő személyzet is egy az egybe átment, aki már főállásban szinte csak a magánban dolgozik, és ott vannak kapacitások. Tehát ez megint egy óriási kihívás lesz a mostani tárcavezetésnek, hogyan szólítja meg a magánszektort, főleg Budapesten elég nagy kapacitások vannak magánkórházakban, akiket azt gondolom, hogy középtávon, rövid távon, tehát egy-két éves viszonylatban be lehet vonni abba, hogy valamennyi kontingens leoperáljanak, de nem szabad tartósan erre építeni, mert akkor még nagyobb elszívó hatása lesz az állami egészségből. Tehát nagyon óvatosan kell intézkedni, de azt gondolom, hogy szakaszolni tudja a tárca pontosan az azonnali feladatokat, például az, hogy a biztosító az ne alulfinanszírozza ezeket a műtéteket. Az elmúlt években Covid óta az is történt, illetve ez még korábbi 2018-tól, hogy a díjak nem követik gyakorlatilag a költségeket, és most rá akarok venni egy kórházat arra, hogy mondjuk 1,5 millió forintért operáljon meg egy várólistás beteget, de a műtét 2 millió forintba kerül. Tehát arra akarom rávenni a menedzsmentet,

0: hogy veszteséget vásároljon. Tehát azonnal intézkedés, azt gondolom, a biztosnál, meg a tárcánál, hogy a díjakat emelje meg, ott, ahol ezek nagyon fontosak a városcsökkentésben, utána a humán erőforrás oldalra tárgyalja végig a legfontosabb szakmákkal, hol tudnak mozgósítani szakembereket.
1: Nagyon fontos, hogy ne menjen úgy el, hogy ugye a Tisza pártnak egy fontos ígéretére ne adjunk választ, nevezetesen, hogy 2027 végére ígérik azt, hogy ugye a fekvőbetegellátásban legfeljebb 6 hónap, a járóbetegellátásban legfeljebb 2 hónap legyen a várakozás. Ezt mivel lehet elérni?
0: Csak én azt mondom még egyszer, hogy nem az a fontos, hogy ez ígéret teljesüljön, hanem az, hogy a betegellátás stabil legyen, tehát hogyha szakma szabályai szerint az országban az esélyegyenlőséget kell biztosítani, akkor gyakorlatilag elő meg kell nézni, hogy még ki kerülhetne a várólistára, és utána lehet egy komoly szakszerű programot végezni. Humán erőforrás fejlesztés bevonás nélkül, új szakszemélyzet toborzása, képzése nélkül nem fog menni ez a csökkentés. Forintot be lehet tenni, még lehet venni eszközöket is, tehát megfelelő új műtétes eszközöket, viszont gyorsan be lehet szerezni. A humán erőforrás képzés, fejlesztés az, aminek hosszabb időt igénye van.
1: Hogyha az emberek nem tudják, hogy hol operálja őket és ki operálja, ez a nagyobb probléma, vagy hogy elkezdett duzzadni a várólista?
0: Azt gondolom, a betegek, akik ilyen műtétre várnak, már nem válogatnak, hogy hol fogják őket operálni.
1: Tényleg nem?
0: Igen, mert gyakorlatilag örül, hogyha szakember kezébe kerülhet, és azt a problémáját, mozgásszervi problémát, látás, stb. Valaki megoldja. Természetesen megint azt mondom, hogy a szakmának a feladat és a tárcának, hogy területileg mindenhol legyen olyan centrum, aki ilyen típusú műtétet el tud látni. Tehát nekem mindenkinek mondjuk Debrecen, Budapestre menni, hanem országosan legyen fedve az ellátás.
1: Záró kérdés, hogy lesznek-e olyan kórházak, ahol azt mondják majd, hogy itt nem, hanem a regionális központban fogják műteni a beteget?
0: Ezt nem is kell kimondani, mert gyakorlatilag, ahol nincs rá megfelelő személyzet, ott ez automatikusan így adod. Inkább fordítva gondolom, lehet, hogy azt mondja a tárca, hogy gyerekek, nagyon jó lenne, hogyha nem tudom, még Zalaegerszegen vagy Szónokon is lenne ilyen műtét, de mondjuk pár éve megszűnt, de hogy ne kelljen a betegnek több száz kilométert utazni, inkább olyat tudok elképzelni, hogy utána kell menni a biztosítónak, és szolgáltatást kell vásárolni olyan helyen, ahol jelenleg nincs, tehát inkább az területi ellátás miatt azt gondolom, hogy akár újabb műtőcentrumokat is be lehet vonni.
1: Dózsa Csabának köszönöm szépen, hogy megvilágította a hátteret, költségvetési, személyi és jogszabályi,
0: szervezési,
1: betegirányítási kérdésről van szó. Szóval köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: el a szár.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a család tervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazó podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Napos, szeles idő lesz. Egyeztetések kezdődnek az egészségügy helyzetéről. Luxus ingatlanokat épít Erdélyben a Trump család. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészetnőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. Nagyszabású orosz támadásokra számít az ukrán elnök a holnap kezdődő kétnapos NATO csúcs találkozó előtt. Vladimir Zelenszky a kijevi hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett az újabb Ukrajna elleni lehetséges légicsapásokra. Az ukrán államfő ismét légvédelmi eszközöket kért a kelet-európai ország nyugati szövetségeseitől, köztük az Egyesült Államoktól és az európai nagyhatalmaktól. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében épülhet fel. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
0: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé a 3-os vasútállomás közelében. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az M3-os autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Időszakosan lezárják a 3. kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatornát építés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Félpályás lezárásra kell készülni ma napközben a 10. kerületben a Doba utcában a Gép utcánál, mert elektromos közművet építenek. Kedd reggelig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költözz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: És már is megérkeztünk a közjog rögös útjára. Hogy egy kis képzavarra dobjam fel Szentpéteri Nagy Rihárddal a beszélgetésemet. Ugye én akkor hallottam róla utoljára, amikor egyébként hallgattam a Klubrádióban azt a műsort, amiben mindig elhangzott, hogy emeli a műsor fényét, ugye? Mert hogy ő egyébként politikatudományi, parlamentarizmus történeti és alkotmány történeti munkákat is írt, úgyhogy avatott szakértője lesz annak a kérdésnek, hogy vajon, hogyha kétharmadot kap egy kormány, akkor közjogi értelemben bármit megtehet, amit megígért a kampányban.
2: Valóban így van, köszönöm szépen a kedves szavakat, jó reggelt kívánok a nézőknek. Bármit megtehet, és nem csak az, amit ígért a kampányban, hanem tulajdonképpen bármit. Nyilvánvalóan ez tartatatlan. Ha majd az átmeneti időszaknak vége lesz, és eljutunk egy új korszakba, az alkotmányos demokráciába, akkor ez nem fog így maradni, hogy egy egykamarás országgyűlésben egyszeri kétharmaddal rendelkezni bármire lehetőséget teremt. Először is azt jósolhatjuk, hogy nem lesz többet kétharmad már a 21. században, de ha lesz is, ugye, mert az új választójogi rendszer lesz, új közjogi rendszer lesz, de ha lesz is, az se jelent majd semmit, mert nem lehet kétharmaddal alkotmányozni, sőt, még módosítani sem lehet majd az alkotmányt kétharmaddal remélhetőleg. Tehát egy új alkotmány...
1: Ebben biztosak vagyunk?
2: Ebben bizakodunk. Ezért is,
1: ebben bízunk, igen.
2: Ezért is érdemes egy új alkotmányt létrehozni, hát ez nem hogy néhány hónapig, de alig, hanem néhány évig is el fog tartani, de előbb-utóbb megszületik, és akkor olyan szigorú szabályokat fog tartalmazni, amelyek nem teszik lehetővé ilyen könnyű alkotmánymódosítást, úgyhogy hát egy jobb világ lesz. Addig azonban ebben az átmenetben ezt az alaptörvényt, amely most van előttünk, ezt azért hát még időnként lehet így úgy módosítgatni. Ez az alaptörvény sok mindent kibír.
1: Nagyon örülök, hogy általában az akciórádiuszt néztük először, tehát hogy meddig terjedhet ugye az új többség, de ugye itt kibontakozott egy vita arról, hogy gyakorlatilag itt az alkotmányos demokrácia vége, ezt mondja Gulyás Gergely, és erre Magyar Péter azt mondja, hogy most azok aggódnak azért, hogy az alkotmányosság oda van, akik egyébként módszeresen építették le az alkotmányosságot. Az, amit most látunk, az azért van, mert hogy azok a szabályok, amik ott az alaptörvény által keletkeztek, és a rendeleti kormányzással, hogy azokat először le kell bontani?
2: Igen.
1: Erről van szó?
2: Igen, nyilván. Hát ez szokás negatív alkotmányozásnak is hívni, de egyfajta kettős alkotmányozásnak mindenképpen. Tehát egyfelől hozzá kell nyúlni több okból is a pillanatnyilag hatályos alaptörvényhez, amely hát olyan, amilyen. Ugye ki kell belőle gyomlálni a jogállamisággal össze nem egyeztethető elemeket, és bizonyos új elemeket be kell tenni. Ezeknek egy része vitatott, talán majd beszélünk is róla, de mindenesetre nem árt rendbe tenni, amennyire lehet erre az átmeneti korszakra is az alaptörvényt. Ezzel párhuzamosan azonban, vagy nem sokkal ezután, ugye, tehát ősztől alig, ha nem, meg kell, hogy induljon, ez egy mondjuk társadalmi igény is, egy új alkotmányozási nekibuzdulás, amely egyfajta népi részvétellel, a nép közreműködésével fog folyni.
1: Bonapartizmusnak a reneszánsza, nem?
2: Minek?
1: Bonapartizmus
2: a reneszánsz. Voltak éppen, igen, de mindestre egy olyasfajta néprészvétellel, amely nagyon széles beleszólási jogokat biztosít népünknek, mert hiszen a nép az alkotmányozó végtére is, és ezt alig, hanem nem is adja át, még a parlamentnek se, jól lehet pillanatnyilag a szabályok szerint a parlament az alkotmányozó, akárhogy nézzük is, ennek végén, a folyamat végén, tehát eljuthatunk egy koherens és összefüggő, és talán büszkeségre is okot adó alkotmányszövegig, amely a 21. században már biztosítani fogja a politikai váltógazdálkodást.
1: Igen, zárójelben jelzem, hogy nem első Napóleon volt az, aki a néppel együtt kormányzott, hanem harmadik, ugye? De ez zárójel, tényleg. Nézzük a konkrétumokat, ugye? Mindenkit, hát a viták fókuszában az érdekel mindenkit, hogy Súlyog Tamásnak az eltávolítása, az a megoldás, annak a megoldásnak a választásával, ahogy ez történik, az rendben van-e? Mert ugye Azt mondja az elnök, hogy ő mindig aláírta a Tiszás javaslatokat, és egyébként sose volt pártag.
2: Igen, ebben formálisan igaza van. Sőt, ha politikailag nézzük, azt mondhatjuk, hogy Magyar Péter és az új hatalom számára ez az államfő, aki most ül a Sándor palotában, ideálisnak látszik. Egyenesen ideális.
1: Tehát a törvényhozás motorjának mondjuk?
2: Nem, a törvényhozás motorjának nem, ugye Schmidt-Wahl nevezte magát. Igen. Annak. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon azt várjuk el a köztársaság elnöktől, hogy elősegítse a kormányozást, hogy éppenséggel akadályozza időnként. Uh-huh. Azt hiszem, hogy a közvélemény is vacilál ezen. Nem gondolnám, hogy azon kell lemérni egy köztársasági elnök helyes magatartását, vagy helytelen magatartását, hogy hányszor nyúl bele az elégetett törvénybe, és hányszor dobja vissza.
1: Tehát az, hogy mondjuk egyszer vétózott Súlyog Tamás a NER-ben.
2: Egyszer vétózott, és nem háromszor, akkor rosszabb, mint az, aki háromszor
1: igen.
2: vétózott.
1: Tehát ez
2: biztos, hogy nem így kell számolni a dolgokat. Mégis valamiképpen így számolnak a szakértők is sok esetben. Én ezt károsztatom, ezt a fölfogást. Inkább arról van szó, hogy a köztársasági elnöknek egyfajta mérvadó személyiségnek, egyfajta tényezőnek kell lennie, aki ritkán szól, de akkor súlya van a szavának, és megteszi azokat a dolgokat, amelyek közjogilag elvárhatók tőle. Súlyog Tamás azóta, hogy hatalomváltás történt, így járt el. Kifogástalanul járt el. Más kérdés, hogy mivel hogy felelőssége van abban, hogy egykoron úgy éltünk, ahogy éltünk, a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett szisztéma végóráiban, így aztán nyilvánvalóan van egy politikai nyomás rajta, hogy távozzék a hivatalába.
1: Sőt, Súlyog Tamás az államfői pozíció étoszát tulajdonképpen napi gyakorlatban éli meg. Tehát, hogy egyszer csak ráébredt arra, hogy miről is szól.
2: Igen, így van, csak hogy neki most valóban van mire hivatkoznia. Tehát pillanatnyilag a szöveg, a norma szöveg mellette van. És ez egy olyan pozíció, amiben nem kellett volna belekerülnie, tehát ezt nem tartom szerencsésnek.
1: Az mit jelent, hogy mellette van?
2: Hát Viktor is jogszerűen jár el, és képes a jogszerűségre hivatkozni. Márpedig ez nem szerencsés helyzet egy olyan állapotban, amikor a jogszerűséget, az alkotmányos demokrácia majdani kiépítését mégiscsak a kormány és a parlamenti többség képviseli pillanat.
1: Tehát arra gondol, hogy például jogszerűen tagadja meg az aláírást például egy ilyen javaslatnál?
2: Nem, ellenkezőleg éppenséggel azt mondta, kifejezetten megígérte, többször tett utalást erre szóban, írásban.
1: De ha mondjuk ezt nem írná alá, mert a Magyar Nemzet arról ír, el kell olvasni a ma reggeli Magyar Nemzetet, hogy az államfő ezt nem fogja aláírni, ami a... Hát egyrészt az ő mandátumának a lejártát szentesíti, másrészt például Polt Péter esetében a 70 éves igen. korhatárt húzza meg az alkotmánybírák mandátumának végpontjaként, amivel már volt dolgunk egyszer.
2: Úgy van. Tehát itt különböző szabályok vannak. A köztársaság erőnkre vonatkozó szabály nagyon egyszerű, hiszen ez az alaptörvénymódosítást nem szól a köztársaság elnökről, nem hogy egyetlen szó van, de egyetlen betűben sem említi a köztársaság elnököt, leszámítva az utolsó mondatát, szinte majdnem az utolsó igen. mondatát, amelyben közli, hogy eme alaptörvénymódosítás hatályba lépésének másnapján a köztársaság elnök mandátuma, vagyis megbízatása megszűnik. Ez egy mondjuk nagyon sajátos megoldás. Ennél azért nagyobb studírozás történt az egyéb közjogi tisztségviselők eltávolítása tekintetében, mert történetesen, ha jól láthatjuk, 4 alkotmánybíró köztük az elnök, és hamarosan egy újabb alkotmánybíró távozhat ezzel a 70 éves szabály bevezetésével, illetve visszahozatalával, ami pedig a kúria vezetőit, vagy vezetőjét illeti, ott még bonyolultabb szabályt találtak, de legalább kitaláltak
1: valamit. Hogy a bírók kezébe adják
2: a
1: döntést.
2: A bírók kezébe adják maguk, a bírók is hát mondjuk így fanyalognak ettől, de akárhogy van is, ha nem is röviden, néhány hónapos húzavona után, de végig is megoldódik ez a kérdés. És a köztársaság elnök esetben nem húzavona után, de egyik pillanatról a másikra, ipsa facto, vagy inkább ipsa jure, minden esetre egy tény bekövetkezte nyomán azonnal megoldódik.
1: Nem akarok csak az elnökre fókuszálni, de azért a Nemzetben olvastam, hogy állítólag Mellétei Barna Márton, ugye a vezető jogásza a Tiszának, megállapodott volna az alkotmánybírók egyes csoportjával, mondjuk 7-tel, hogy ők tartsák távol majd, hogyha Súlyog Tamás nem írná alá ugye a módosítást, akkor tartsák távol magukat a döntéstől, mert akkor ugye oda kerül az alkotmánybírósághoz ez a javaslat, és akkor, hogyha határozatképtelen az alkotmánybíróság, tulajdonképpen akkor az államfőt úgy lehet leváltani, hogy a házelnök aláírhatja ezt a módosítást.
2: Igen, hát hallani ilyeneket, ez elég nyugtalanító dolog. Annál is inkább, mert hogy jeleztük a beszélgetésünk korábbi szakaszában, nem szerencsés, hogy így alakult ki ez a politikai helyzet, és éppenséggel Súlyog Tamás és Magyar Péter között folyik a pool parlé, időnként olyanok is beszállnak a dologba, akiknek semmi közük a dologhoz, például Áder János, egykori köztársaság.
1: Ez baj?
2: Hát megint csak számára nem szerencsés, tehát ő alig, hanem valamilyen presszió, politikai nyomás vagy kérés következtében szállt be, nem érintette a kérdés, mégis beszállt. Ennek következménye.
1: Hát most akkor beszél mindenki a villájáról, meg arról, hogy a kék bolygóval mi a helyzet.
2: Ezt ő megúszhatta volna, hogyha nem szólal meg.
1: Hát de ezt tudtuk, hogy ez lesz.
2: Tudtuk, hogy ez lesz, igen. És alig nem tudta, de hát nem volt más választása, mint abszolút. Hogy elvállalját. Szóval visszatérve, máshogy is lehetett volna ezeket a dolgokat, annál is inkább, mert régóta meg lett ígérve, hogy így passzívan mondjam, hogy a közjogi tisztségviselők megnézhetik magukat, és a pozíciójuk nem biztos. De nem mondtak le egyikőjük sem, Súlyog Tamást is ideértve, és úgy fest, hogy hosszú ideig nem rendelkezett a hatalom egyfajta B változattal, tehát határidőt szabott, de nem volt elképzelése arra nézve, hogy mi történik akkor, hogyha a határidő eredménytelen lejár.
1: Bár amikor azt mondta Magyar Péter az egyik első vagy második tájékoztatóján, hogyha megnézzük, akkor jelenleg az alaptörvény a méltatlansági vagy leváltási eljárást is alkalmazza, vagy ezt a többség alkalmazhatja, ez azt jelenti, hogy azért B-terv volt, csak ezt nem, azt mondta Magyar Péter, ezt nem szeretné.
2: Igen. Tehát, hogy... Ugye Anika a megfosztási eljárásra gondolt, amelyet valóban lehet alkalmazni, pillanatnyilag az államfő nem követett el olyasmit, amely nyomán egy alkotmánybíróság, akármilyen alkotmánybíróság, különösen ez a mostani összetételű alkotmánybíróság megállapíthatná a felelősségét, melynek nyomán meg lehetne fosztani hivatalától, de hogyha ilyesmit tenne, adott esetben valamit nem írna alá, akkor meg lehetne adott esetben indítani azt a politikai nyomást is. Itt azonban megindult a politikai nyomás már 2,5 hónappal ezelőtt, pedig a köztársaság elég tulajdonképpen olyasmit nem tett, amelynek nyomán megfosztási eljárás indulhatott volna ellene.
1: Úgyhogy, na ezt majd átadjuk az összes hírcsatornának ezt a mondatot.
2: Igen, hát tehát, hogy mondjam, tevőlegesen nem csinált. Az biztos, hogy alkalmatlan és hogy erkölcsileg nem odavaló, ez nem is kérdés, a közvélemény
1: is így ítéli meg. Nem mehetünk el a parlament 12 éves mandátum korlátozása mellett. Azok a megjegyzések a magyar nemzetben, miszerint ugye most pozitív a TASZ, Tordai Csaba, mindenki igen. kritizálja ezt, hogy ez gyakorlatilag nemzetközi emberjogi szervezetek szerint sincsen rendben, igen. korlátozza a passzív választói.
2: Így van, aggályos ebben a tekintetben, és különben is nem igazán szerencsés, és az biztos, hogy szinte hagyománytalan, vagy példátlan. Szinte példátlan. A világ, arra is
1: de megígérte szinte. Magyar Péter, hogy ez így.
2: Igen, egy hasonlót ígért, vagyis tett olyasfajta ígéretet, amit lehet így is értelmezni. Én azt mondanám, hogy jól lehet, ezt nagyon lehet kritizálni, mégis egyfajta harmóniában érdemes kezelni ezt a javaslatot más mandátumkorlátozásokkal. Ideértve a nagyon sokat vitatott, talán még ennél is méltóbban vitatott miniszterelnöki mandátumkorlátozás ötletét, amelyet a 16. alaptörvénymódosítás tartalmazott, és amely már hatályban van. És hogyha ezt összevetjük más közjogi tisztségviselők mandátumának időbeli korlátozásával, akkor látunk egyfajta belső logikát, amely nagyon különös, világviszonylatban is szinte egyedülálló, de legalább van benne rendszer, és ezt alig, ha nem méltányolni kell.
1: Szent Péteri Nagy Rihárdnak köszönöm, hogy emelte a műsor fényét.
2: Köszönöm szépen.

0: Most pedig beszélünk egy kicsit európai uniós kérdésekről, amelyek összefüggenek Ukrajnával, mert itt van velünk Bendazsevszky Anton, aki a gazdaság, Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És ugye ez nem csak fronthelyzet, amiről beszélünk, hanem egyfajta uniós és Ukrajna kérdés is, hiszen ha jól értem, akkor az Európai Bizottság javasolt egy olyat, hogy a 6 köteles korú ukrán férfiakat kizárnák az Európai Unió ideglenes védelmi rendszeréből, miközben a védelmi rendszert 2028 márciusáig meghosszabbítanák. Segítsen abban, hogy ezt értelmezzük, hogy miről is szól ez a javaslat, és akkor ehhez képest megbeszéljük, hogy a magyar kormány ezt miért ellenzi.
1: Hát maga a rendszer 2022 elején állt fel, miután ugye Oroszország megtámadta Ukrajnát, és alapvetően arról szól, hogy egyébként van vízumentesség Ukrajna és az Európai Unió között, de még emellett is megkönnyítette az ukrán állampolgárok Európába való érkezését, és gyakorlatilag ugyanazokkal a jogokkal ruházta fel az ukrán menekülteket, mint bármelyik, szinte bármelyik EU-s állampolgárt. Tehát kaptak szociális támogatást, munkát vállalhattak gyakorlatilag azonnal, ugyanazokat a jogokat élvezhetik jelenleg is az ukrán állampolgárok, oktatási jogokat, mint az Európai Uniós állampolgárok. Tehát szinte minden Európai Uniós állampolgároknak járó jogokat megkapta Ukrajna a ugye, háborús helyzet miatt. És ez lehetővé tette, hogy ugye jelenleg is mintegy 4,4 millió ukrán menekült Európában van, az Európai Unió területén van, és élvezi ezeket az előnyöket. Ez a rendszer nem automatikus, nem korlátlan, hanem 3 évre szól, és egyszer már meghosszabbították, 2025-ben lejárt, egy évvel meghosszabbították, hát 2022 elején nem arra számítottak az európai döntéshozók, hogy a háború ilyen sokáig fog elhúzódni. Tehát egyszer meghosszabbították, és most 2026, most tudom, április-májusában járt elvileg le megint csak, és ugye júniusban benyújtotta a bizottság a hosszabbítást. Ez a hosszabbítás most 2 évre szólna, 2028 márciusáig, viszont beleraktak egy olyan csavart ebbe a hosszabbításba, hogy gyakorlatilag ketté választja az ukrán menekülteket, férfiakra és nőkre, és a férfiakon belül is a 18 és 60 éves korosztályra, márpedig azok, akik férfiak és 18 és 60 év közötti korosztályt képviselik, azok nem kapják meg automatikusan ezt a védett státuszt, és nekik viszont a határon a szokásos menekülteknek járó procedúrát kell végigjárni, ami akár több hónapot is igénybe vehet, és hát ezeknek egyébként sok része visszautasítás, nem azonnali elfogadás, ami hát ebben a formában, hogy mondjam, nem teljesen, jogilag nem teljesen elfogadható szerintem ez a fajta bontás. Egyébként nem a bizottságnak az ötlete, azt gondolom, hanem itt van egy erős ukrán nyomás, hogy így tegyenek.
0: Hogyha azt nézzük, hogy mi lehet ennek a javaslatnak a célja, ugye, akkor ütközik egymással, amire utal szerintem, hogy nem lehet teljesen jogilag korrekt, hogy a humanitáris nemzetközi jog, ugye, ütközik, vagy mondjuk a Genfi egyezményekről szóló szabályok, ütköznek ugye a katonai logikával, és nem tudom pontosan, hogy az-e a célja az uniónak, hogy az ukrán állami vezetést, vagy mondjuk azt, hogy katonai irányítást segítse, de nyilvánvaló.
1: Ez, hiszen az Európai Bizottság is ezzel indokolja a döntést. Hát vannak jogi aggályok, egyébként az Európai Unió emberjogi biztosa is ezeket az aggályokat elmondta, ennek hangot adott. A bizottságnak az a magyarázata, hogy hát ebben a helyzetben, amikor Ukrajna létéért küzd, az Európai Unió nem teheti meg, hogy ennyire megkönnyítse az ukrán férfiaknak a beutazását. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kiskaput adnak, de nem tehetik meg, hogy kiskaput adnak a 6 köteles férfiaknak. Ukrajnában egyébként 25 és 60 év közötti a kötelezettség, és hát ukrán becslések szerint mintegy 500 000 ember tartózkodik Európában, akik ebbe a ebbe a korosztályba, 18 és 60 év korosztályba esnek, és férfiak is, hát nyilván, hogyha ők hazajönnének, illetve újabbak nem tudnának elmenekülni illegálisan az országból, akkor annyival több katonát tudnának toborozni. Na de ugye a probléma az, hogy ez a fajta megkülönböztetés az európai alapjogi csartába is ütközik, amely egészen világosan kimondja, hogy nem lehet diszkrimináció nemzeti alapon, sem nemi alapon, már pedig itt elég világos nemi alapú diszkrimináció van, hogy a nők jöhetnek, a férfiak pedig nem, vagy csak bizonyos megkötések mellett, igen. Illetve a genfi egyezmények is egészen világosan megmondják, hogy nem lehet diszkriminálni senkit amiatt, mert a háború miatt menekül, és nem akar beállni katonának. Hát Ukrajnának egészen világos célja van, és hogy mondjam, azt nem lehet megtámadni azt a folyamatot, hogy ők, mint szuverén ország, háborúban álló ország, korlátozzák a 25 és 60 év közötti férfiaknak a kiutazását. Na, de az Európai Unió nincs háborúban, nincsenek semmilyen kötelezettségei Ukrajna előtt, ellenben vannak felvállalt kötelezettségei humanitárius tekintetben, vagy emberjogi tekintetben, szóval a kettő egészen erőteljesen ütközik egymással.
0: A szavaiból azt tűnik ki, hogy a javaslat azoknak is szól, annak a félmilliónak, aki már Európában van, de nyilván akik most lépnének be, azokat érinteni súlyosabban, ugye?
1: Az elmúlt hónapokban elég nagy vita volt abból, hogy kiutasíthatják-e ezt a közel félmillió embert. Ezek becslések, azt hiszem nincsenek pontos számok erről, hogy illegálisan úgymond hányan lehetnek Európában, Ukrajnából, de a végső javaslat a visszamenőlegességet nem alkalmaz. De ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a jövőben Ukrajna nem fog próbálkozni azzal, hogy ezeket az embereket hazahozza. Tehát azt tudjuk, hogy volt egy nagyon erős nyomás Kijevből, hogy akár csak Európai Uniós szinten, akár csak az egyes országokkal, például Lengyel és Ukrán viszonyban, hogy elérje azt, hogy a hadköteles férfiakat kiutasítsák, vagy hazajutassák az országból. Egyelőre Ukrajna ezt a csatát nem nyerte meg, tehát ez a lépés nem történt, meg nincs visszamenőlegesség, tehát csak a jövőre vonatkozó belépésnél fog érvényesülni. De mondom, mivel egy ideje már Ukrajna küzd ezért, egyáltalán nem biztos, hogy valamikor a jövőben nem fogják elérni a céljaikat.
0: Magyar Péter azt mondta, hogy Magyarország nem támogatja az uniós ötletet. Mi történik mondjuk a kárpátai magyar hadköteles korú férfiakkal, ha ez az Európai Uniós szabály szigorodik?
1: Hát pontosan az, ami európai szinten történne, tehát ha egy hadköteles férfi, mondjuk kárpátaljai magyar férfi, hát magyar-ukrán férfi próbálna átjutni a határon. Nyilván az ukrán határon egyébként is mindenkit meg kellene, hogy fogjanak, tehát jellemzően úgy jutnak át a határon illegálisan, hogy vagy átszöknek, vagy például megkenik a határőröket, tehát erre vannak mindenféle mechanizmusokat, és akkor már ott vannak a lengyel, vagy a magyar, vagy a szlovák határon, és akkor viszont a magyar határőröknek nem szabadna beengedni ezt az embert, hanem az egyébként is más menekülteknek járó folyamatot kellene elindítani, és addig valamilyen ideiglenes helyen várakozna, mire ez a folyamat lezárul, és a folyamat eredményeként, hogyha elbírálnák, hogy jogos a menekül státuszra, és erre az ideiglenes, tehát hogy a védelemre, akkor bejöhet, ha pedig nem, akkor visszatoloncolják a Ukrajnába.
0: Mondjuk az ő esetüket egyébként nyilván a kedvezményes honosítás által megszerzett magyar állampolgárság egy kicsit árnyalja, nem? Tehát, hogy ők nem ugyanúgy számítanak elbírálásra, mint azok, akiknek nincsen uniós állampolgársága, nem?
1: Hát így van, hogyha a magyar állampolgársággal próbál bejutni nyilván az ukrán határon ez nem számít, hogy magyar állampolgár vagy tehát ők Aha. ott ukrán állampolgárok, nem számít semmilyen más állampolgárság, tehát nem tudnak hivatkozni a magyar állampolgárságra, de nyilván onnantól kezdve, hogy ő valahogy átjutott az ukrán határon, onnantól kezdve magyar állampolgárságra viszont hivatkozhat, és nyilván ez viszont jogot adna neki, hogy bejusson az országba.
0: A jelenlegi fronthelyzet hogy befolyásolja ezt az uniós javaslatot, vagy annak kimenetelét? Mit lehet erről tudni?
1: Hát Ukrajna biztosan sok időt nyert a technológia révén. Az elmúlt években azért elég sok számításbecslés volt arról, hogy az emberi élőerőben milyen hátránya van Ukrajnának Oroszországgal szemben, és fokozatosan Ukrajna képességei, harcászati képességei csökkenni fognak, mert egyre kevesebb embert tudnak bevonni a haderőbe, és egyébként papíron az így is néz ki, így is van. Havonta olyan 18-20 ezer embert tud Ukrajna hadrendbe állítani. Oroszország az elmúlt hónapokban 30-35 ezeret tudott havonta. Oroszországban egyébként ez csökkent az elmúlt időszakban a harctéri kudarcok miatt. Szóval itt volt egy orosz előny, na de ez az előny el is olvadt, mert a támadónak mindig nagyobb a vesztesége, illetve ahol Ukrajna sokat nyert az elmúlt időszakban, az a technológiai fejlődés, ugyanis a drónok átvették az embereknek a helyét, és jóval kevesebb emberre van szükség egy-egy front szakasz megvédésére. Tehát például, mondok példákat, a közvetlenül, mert ugye sokan a drónok alapján a repülő drónokra asszociálnak, de egyre nagyobb szerepet kaptak az elmúlt egy évben a szárazföldi drónok, és a front szakaszon jelenleg az ellátást, tehát lőszerellátást, a sebesülteknek az elszállítását, a katonák ellátmányának az odaszállítását a szárazföldi drónok végzik el. És így nyilván kevesebb emberre van szükség, kevesebb a veszteség, ha megsérül egy drón, az viszonylag könnyebben pótolható, és emiatt az a fajta hátrány, ami Ukrajnának potenciálisan származott az emberi élőerő számok volt, hogy kevesebb emberi élőerő állt rendelkezésre. Ez kiegyenlítődött, mert a technológia lehetővé tette, hogy kevesebb emberrel is hatékonyan tudjanak védekezni.
0: Vendrazevszky Antonnak köszönöm szépen, hogy így átfogóan elemeztük a helyzetet.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot kívánok!
0: Minden jót!

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, font... Ébredjen velünk! Friss hírek.

0: vállalkozóként is dolgozik, meg ebben a cégben is tevékenykedik, és hát igazából az európai piacról fogunk beszélgetni, meg annak válságjelenségeiről. Az, ami most történik például a Volkswagennél, ezek a válságtünetek, az mennyire jellemző általában a piacra Európában?
1: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt!
1: Hát alapvetően a Volkswagen helyzete az egyfelül lakmuszpapír a német gazdaság.
0: Bocsánat, csak annyi, hogy nagyjából bejelentették, hogy Németországban jelentős kapacitás csökkentés lesz, ugye az ottani gyáraknak jelentős munkavállalói csoportjait küldhetik el, és ez a szám nagyon
1: drámai.
0: Drámai, igen.
1: Igen, 4 gyárról beszélünk. Igen. Szóval a Volkswagen helyzete a német gazdaság helyzetének a tükröződése, a német gazdasági modell kérdése. Egyfelől, másfelől meg, hogyha Volkswagennek problémái vannak, akkor az összes többi autógyár, ami Európában van, sokkal nagyobb problémákkal kell egy szembenézni, mert a Volkswagen szervezettsége és világviszonylatban a jelentősége, illetve sikere az egyel magasabb polcon van, mint általában az egyéb európai autógyártóké, pláne a tömegautógyártóké. Ugye beszélhetünk itt még adott esetben a francia autóiparról, vagy némiképpen az olasz autóiparról, de ezek jelentősége a Volkswagenhez képest, még úgyis, hogy valami fajta nagy konglomerátumban működnek általában, azért eltörpül. A német gazdasági modell szempontjából meg azt érdemes tudni, hogy a Volkswagen azért az egy, hát nem azt mondom, hogy egy állami vállalat, de hasonlóan más vállalatokhoz képest, amelyek Európában nagy szerepet játszanak, itt is masszívan benne van a politika a Volkswagen irányításában. Ugye a alsó Szászország jelentős tulajdonrészsel bír, és tulajdonképpen komoly leépítések gátja tud lenni az, hogy a politika végső soron mit fog arról mondani, hogy szabad vagy nem szabad, és nyilván a politikának ilyen értelemben hát minden egyes munkahely elvesztése az problémát jelent, ezt azért nem kell különösebben magyarázni. 4 nagy jelentős gyár van veszélyben a hírek szerint. Ezt a 4 gyárat különböző súlyozással kell nézni. Az egyik legfontosabb ezek közül a Neckarsulmi Audi gyár, ami az Audi DNA-nak egy nagyon fontos része, tehát Ingolstadt és Neckarsulm a 2 fontos Audi gyár. Egész egyszerűen a kapacitás az túl nagy ahhoz képest, amennyit jelen pillanatban el tudnak adni, és minden egyes gyár az ugye olyan fix költségeket jelent, amiket nagyon nehéz értékesítési csatornákon keresztül visszahozni akkor, hogyha egyszer nem adnak el annyit, amennyit el kellene adni. Tehát van egy zsugorodási folyamat, ez az Audi, ilyen szempontból Németországban. Beszélhetünk az Emdeni gyárról, az arról ismert, hogy évtizedeken keresztül a Passatnak az otthona volt, ott gyártották évtizedeken keresztül a Passatot. Ez ugye az elektrifikációs helyzet kapcsán egy elektromos autó az ID.7-esnek a gyártó bázisa lett. Hát nem adnak el egyszerűen annyi elektromos autót, amennyit annak idején nagyon ambiciózus tervekkel a Volkswagen kitűzött maga elé. Mondom ezt úgy, hogy közel 30%, 27% körül van az Európai Unióban a Volkswagen csoportnak az elektromos autós részlegének a piaci részesedése. Tehát ha ez nem elég ahhoz, hogy Európában profitot lehessen termelni, akkor probléma van azzal, ahogyan ezt kezeljük Európában összességében. És van még 2 fontos autógyár, az egyik a hannoveri Volkswagen gyár, ami a kis haszongépjárműveknek a bázisa volt szintén évtizedeken keresztül, és van a Zwickaui gyár, ami ugye, ha visszamegyünk egészen a Trabantig, ugye ez mindig is egy fontos ipari bázisa volt Németországnak. Itt is olyan modelleket gyártanak, amik nem feltétlenül a abszolút fősodorba tartoznak, de hát ugye a Wolfsburgi gyárhoz, meg az Ingolstadti gyárhoz értelemszerűen már csak presztízs okokból miatt sem szabad hozzányúlni a Volkswagen vezetőségének.
0: Ez nagyjából 100 000 dolgozót érinthet legalábbis a
1: globálisan, igen, és hosszú távon, és igen, azért ez nem arról szól, hogy egyik pillanatra másikra kirúgnak ennyi embert 6-700 000 ember mellől, hanem arról, hogy valamilyen formában egyszerűen durván le kell hozni a fix költségeket, ahogy az előbb említettük, és ebbe tartozik az, hogy egy egykoron világvezető autógyártója, mert ugye 10 évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy ez a világ legnagyobb autógyártója, és 11 millióig voltak képesek elmenni kapacitás szintjén, ezt drasztikusan vissza kell vágni, valahol a 9 és a 10 milliós gyártási kapacitás közé.
0: Nézzük meg azokat az okokat, hogy miért beszélhetünk arról, hogy ezt előre megmondták az elemzők, hogy ez így lesz.
1: Hát ezek közé sorolom magamat én is visszaolvasatóan.
0: Az egy kellemes helyzet, igen.
1: Nem annyira kellemes helyzet, mert egy kicsit úgy tűnik, mintha az előző években a levegőbe beszélt volna mindenki. Nyilván itt most Kelet-Európából egy pici szögletét fedjük le ennek, ha egyáltalán lefedünk bármit is, de hát azért Magyarország mégiscsak iszonyatosan erősen kapcsolódik ez az autógyártóhoz, már csak Győr miatt is, meg az egyéb beszállítók miatt is. Tehát mi magyar szempontból nézve

0: esszenciálisan érdekeltek vagyunk a Volkswagen sikerében is, ha már itt tartunk. De hogy mi az ok? Az erősen ideológiai alapú és egy kicsit ütemtévesztett elektromosítás biztos, hogy az egyik nagyon fontos faktora volt annak, hogy költség oldalon nem jönnek ki a számok. Nagyon egyszerű lenne ezt csupán erre visszavezetni, de szerintem egy lényeges eleme annak, hogy anyagi értelemben miért tartott jelen pillanatban a Volkswagen ahol. Ami sokkal
1: ez azt jelenti, hogy késlekedett az ütem.
0: Az azt jelenti, hogy túlzottan erős volt, túlzottan ambiciózus volt, és túlzottan megelőzte a piaci realitásokat, és túlzottan figyelmen kívül hagyta azt, amit valójában akarnak abban a pillanatban a vásárlók, és túlzottan beleszámította azt, hogy hogyan fogja ezt a politika az Európai Unióban végigverni a teljes autóiparon. Uh-huh. Tehát a gond abból a kombinációból adódik, hogy lehetett látni előre, hogy a kínai autóipar emancipálódni fog. Ez az európai iparnak ott probléma, hogy a hasznának a jelentős része mégiscsak Kínában keletkezett az elmúlt évtizedekben. Ebből a haszonból lehetett ezt a nagyon bőséges életmódot folytatni, hogy így mondjuk. Ez azt jelenti, hogy azért, aki a Volkswagennél mondjuk németként elkezdett dolgozni, az tudta, legalábbis régen így volt, az tudta, hogy egy életre megvan, tehát kirúgni nagyon nehéz, szociális juttatásai nagyon bőségesek, nem egy rossz munkahely ez alapvetően egy átlag dolgozó számára. Uh-huh. Ezt részben ugye keresztfinanszírozták abból, amit Kínában kerestek. Plusz keresztfinanszírozták nyilván azokat a fejlesztéseket is, amelyek oda helyezték, arra a polcra helyezték a Volkswagent, ahol eddig tartott. Technológiai értelemben én semmifajta lemaradásról nem mernék, vagy tudnék, vagy akarnék beszélni, mert ezt nem látom termék oldalon. Ugyanakkor azt látom, hogy történt egy fundamentális változás az autóiparban, amelyet azok az autógyártók, akik a semmiből jöttek és nem autót gyártottak korábban, könnyebben tudnak időtávon, rövidebb időtávon formálni, könnyebben tudnak ehhez adaptálódni, sőt, ők okozzák ezt a típusú változást, itt ugye az elektrifikációról, és mondjuk adott esetben az önvezetés bizonyos részeiről beszélünk, ebben Kína erős, és mi Európában inkább a hagyományos hardware alapú autógyártással szeretünk foglalkozni, és erre van felhúzva a teljes infrastruktúránk is. És ez az, amit most jelen pillanatban, és azért beszélek többes számban, mert ez Magyarországot is érinti bizonyos értelemben, ezen változtatnunk kell, ami nagyon-nagyon tőkeintenzív dolog, és ezt a tőkeintenzív kérdést kell többek között azzal megoldani, hogy a nettó likviditása jól működjön a Volkswagen koncernnek, és jól működjön az autóra, per autóra jutó haszonkulcs is, nagyon profán módon egyszerűen megfogalmazva, az a helyzet, hogy nem keresnek elég pénzt autón.
1: Kizárom az elkövetkező egy percben a kínai témát, jó? Inkább Magyarországra koncentrálnék, mit jelent ez nekünk? A fogyasztónak lesz-e olcsóbb, jobb autó, vagy éppen drágább és kiszámíthatatlan a piac jön, szóval, hogy mire számíthatunk?
0: A fogyasztó alapvetően örülhet, hiszen olyan brutális árverseny van, köszönhetően nagyon idézőjelben az elképesztő globális túlkapacitásoknak, tehát több tízmilliónyi autóval tudnak többet gyártani az autógyártók, beleértve Kínát is, mint amennyire valójában szükség van. Egy áldáz kiszorítósdi történik jelen pillanatban, ami egyébként középtávon lejjebb fogja vinni az árakat, hiszen most van az, hogy azért túl, aki kellő mennyiségű autót képes eladni, és még tudja finanszírozni ezeket az időközönként veszteséges bulikat is. Tehát aki autót akar venni, annak ilyen értelemben a következő időszak nem feltétlen rossz. Hogyha ezt az európai ipar részéről nézzük, akkor egzisztenciális kérdést kell belőle stilizálni, hogy csúnyán mondjam, mert hogy tényleg erről van szó. Tehát a mi autóiparunk köszönhetően többek között azoknak a kemény regulációknak, amit az európai politika még rá is tesz erre az egészre, egészen konkrétan a tűlődésért küzd.
1: Várkonyi Gábornak megköszönöm, hogy itt volt, és hát nyilván ezeket a folyamatokat akkor is követjük majd, amikor megindul az elbocsájtás, és akkor visszatérünk arra, hogy mi a jövő, a közeljövő, és Magyarországot ez hogy érinti. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekordszámú látogatója volt a pécsi Zsolnai Fényfesztiválnak. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban. Közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metroállomásokon kerestek menedéket. A kijevi vezetés elutasította a Konstantinyivka városára vonatkozó néhány órás fegyvernyugvásra tett orosz javaslatot. A rövid tűzszünetet Moszkva korábban azzal indokolta, hogy miután teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, készek humanitárius akciót szervezni az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt tegnap estig óránként mindössze 5 járatot fogadott a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör. Minden eddiginél több, csaknem 120 ezer érdeklődött vonzott a tegnap zárult négynapos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek és az optikai játékok. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha-Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szentmihályi úttal, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechnerödön fasorból fel lehet hajtani. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat, a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelőhelyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
2: Elérkeztünk a Start Plushoz, tehát kultúráról lesz szó, és szeretettel üdvözlöm Hámori Angelikát, aki zongora művész, és először ül az ATV stúdiójában, de ez nem látszik rajta, mert meglehetősen otthonosan mozog itt. Semmilyen űzött vad jellege nincs. Leányfalui kötődése, ahogy egyébként tartott tőle, Leányfalui kötődése erős, hiszen a település hivatalos oldala szerint 2017-ben Leányfaluért emlékéremben részesült. És hát nyilván az a kérdés, hogyha egy olyan fesztiválról beszélünk, amely ugye ezt a nevet is viseli, hogy Leányfalui Zenei Fesztivál, amelynek hát a zenei műfajokat tekintve elég széles a spektruma, mert a népzenétől elkezdve a jazzig gyakorlatilag a műfajok elég széles tárházát felvonultatja. Hogy lehet ezt a sok műfajt ötvözni egy fesztiválon belül? Nyilván ez egy alapkérdés.
3: Igen. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, aki ilyen kora reggel nézi az adást. Hát, hogy lehet ötvözni a fesztivál, azért az teret ad több műfajra is, és amikor én Leányfalura költöztem, ez már 29 évvel ezelőtt volt, akkor a sétáink kapcsán a Dunaparton egy romos villát mindig kerülgettünk. És hát gyönyörűséges, klasszikus régi villa leromlott állapotában, és már akkor így kicsit kacérkodtunk, hogy de jó volna, ha a kertben, először csak a kertben, mert árnyas fák, 5 méter a Duna, csodálatos hely, a Pilisi hegyek övezik, a másik oldalon a Szentendrei sziget, hogy aki nem tudja, hogy Dunakanyarról van szó.
2: Abszolút.
3: Hogy a kedves nézőknek mondom, aki még nem járt arra, hogy ez a Szentendre és Visegrád közötti útszakaszon helyezkedik el Leányfalu, és Karinti mondása szerint az ismert univerzum közepe. Tehát, hogy én csatlakozom ehhez a megjegyzéshez. És szóval ez a gyönyörűséges kert, és akkor milyen jó volna egy nyári jazzfesztivál először. Igaza van a kérdés. A kérdés az jó volt, mert először a jazzre gondoltunk. Én magam zongoraművésznő vagyok, és hát igazából a klasszikában dolgozom, de hát a népzene is a térségben nagyon erős, és ott van Vujicsics, a Söndörgő, a Vigad, tehát a délszláv népzene nagyon erős. És hát így barátságok is szövődtek már, így a műfajokon keresztben és kasul, és akkor 6 évvel ezelőtt kapott a falu támogatást, hogy ezt a romos épületet ezt felújítsa.
2: Az kiderült még a beszélgetésből, nem, hogy mi ez az épület tulajdonképpen?
3: Ez egy lakóház volt, ez Klein családé volt, amit államosítottak, ők aztán elmentek, aztán Dél-Amerikába, és aztán nem is használták semmire, mert nem volt soha pénz arra, hogy ezt jó állapotba hozzák, és akkor állami támogatásból ez végül mégis felújítódott, és egy ilyen gyűjtemény, mert Ravasz László és Klein jobban voltak, és akkor Ravasz László ott lakott Leányfalun, és ezért ezt találták ki, hogy így talán ezt fel lehet újítani. Na, minden esetre felújították, és csodálatos lett a ház, és egy nagy előadóteremmel lent a lenti térségben, és hát a park az csodálatos. Egy kinti szabadtéri színpada természetesen, ami hát egyáltalán az Isten is arra teremtette, hogy ott jazz és népzene koncertek legyenek, de mivel, hogy a házat is felújították, és van benne egy nagyon szép koncertterem, így már a komoly zenére is hát adódott hát esély. És akkor tavaly volt az első ilyen fesztivál, amikor neki ugrottunk, kaptunk sok-sok támogatást, lelki és anyagi támogatást, és ebből 3 napos fesztivál meg lett, ahol népzene, jazz és komoly zene volt, 3-3-3 koncerttel. És hát olyan nagy sikerrel, hogy ha bár most nem kaptunk támogatást, de azért szponzoraink vannak, és nagyon megköszönjük nekik. A falu úgy döntött, hogy mégiscsak kigazdálkodja ezt a pénzt, de most csak kétnapos lesz, ingyenes lesz, mert az is valahogy akkor kevesebb anyagi terhet ró az önkormányzatra, mert olyan nagy siker volt, és olyan sokan jöttek, és ezáltal ugye Lányfalu egy kicsikét hát ismerettséghez tud jutni, hogy mégiscsak nekiugrunk. És most 24-én, az egy pénteki nap, és 25-én lesz a fesztivál, most nem három, hanem négy koncerttel, és megint vegyítjük a műfajokat, tehát komoly zene, jazz és népzene.
2: Kérdés nélkül is elmondta, hogy mit tapasztaltak az első ilyen fesztiválból, és mi az, amit tovább lehet vinni. És hát a nyugatosoknak volt érzéke az élethez.
3: Úgy.
2: Nem? Tehát, hogyha mondjuk Karintit említjük, akkor a budai-pesti kávéházak hangulata mellett nyilván a Dunakanyar festő is szépsége az, ami megragadta őt.
3: Hát igen, ezt már előtte Móricz Zsigmond, van ugye múzeum is ott, meg a színészek, a festők, a egyházi emberek, tehát a gondolkodó és teremtő emberek megtalálják azért a természeti szépségeket, és hát ugye ott van a Pilis, ahova lehetett ugye kirándulni, túrázni, és ott a Duna, ahol kajakozni, evezni, úszni, átmenni a szigetre, szóval, hogy ez egy ilyen csodálatos hely, és árnyas, és jó levegője.
2: Fák, nyugalom,
3: és béke.
2: És ebből lesz egy fesztivál hangulat? Mert ezek
3: persze.
2: Koncertélmények nagyjából.
3: Nem, hát azért azáltal, hogy ez így kinti igazából, csak a komoly zenei előadásokra mennek be, és hát lesz catering is, a Szentendrén van egy homokos part, és ott van ez a kacsakő bisztró, ez egy nagyon jó catering, és őket kértük meg, hogy vállalják el, és magas szín mondalon, ők vannak ott, és akkor lehet mindenféle finomságot inni, hideg fröccsöt, limonádét, ami most ugye...
2: Ez nagyon nagy dolog egyébként, hogy ingyenes lesz a fesztivál, és hogy ilyen gazdag a programja.
3: Hát igen.
2: Úgyhogy nagyon megköszönöm Hámori Angelikának, hogy ezt elmondta, és azt javaslom önöknek, hogy nézzék meg, hogy ötvöződik ugye a Dunakanyar festői szépsége az igazán jó dallamokkal.
3: Igen.
2: Úgyhogy köszönöm szépen. Sok sikert, és várjuk önt a legközelebbi ajánlóban is.
3: Köszönöm. Még annyit hogy mondjak el, hogyha aki kedvet kapott erre, az a médiákon, közösségi médiákon megtalálja, hogy Leányfalui Zenei Fesztivál, és még egy pár nevet hogy mondjak el, Szakcsi Robi lesz jazz képviselője, Dresch Mihály, Borbé Mihály, Söndörgő lesz népzenében, most elvállalták ő. Akkor a Hauser Adrián, aki Liszt díjas, primissima díjas zongoraművésznő, nagyon jó barátnőm, ő még fog zongorázni. Én jó magam Mozart és Piazzolla tangókat játszunk trióban, tehát a komoly zene is próbál azért egy kicsit ilyen nyáriasabb lenni.
2: Nagyon köszönöm.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Július 24-25 legyenek ott.
3: Köszönjük szépen.
1: Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
2: Berces László, Jászai Mari díjas rendező, szerkesztő, dramaturg, fesztiválrendező, szervező a vendégünk, és hát nyilván az Ördögkatlan Fesztiválról lesz szó, amely nem az első alkalommal szerveződik meg, és egy nagyon festői szépségű helyen, több településen is. Az a kérdés, hogy hogyan lehet egy fesztivál egyszerre színház, zene, irodalom, közösség, szellemi menedék, ahogy hirdetik magukat.
4: Tehát 19. alkalommal szervezzük ezt, és 2008-ban, amikor két bölcsész, Kis Mónika meg én kitaláltuk ezt, hogy ez legyen, ez Dél-Baranyában van, Nagyharsány, a központi falu, Berement Kisharsány, és még a környező...
2: Szársomjói Szoborpark.
4: Igen, Szoborpark is. Akkor hát nem gondoltam, hogy én 19 év múlva itt fogok ülni, de hát senki nem gondolja, hogy mit fog csinálni 19 év múlva. Én már ki tudom azt kalkulálni, mert idős vagyok. De az, hogy ez összművészeti fesztivál legyen, az első pillanattól egyértelmű volt. Tehát nekünk az egy kiinduló pont, hogy a minőséget felmutató művészet, az mind jelen legyen, mindegy milyen művészeti ágról beszélünk. Tehát egyenrangú benne a komoly zene és a rock zene, a képzőművészet és az irodalom, és így tovább. Első pillanatban fogalmam nincs, hogy miért kitaláltuk, hogy legyen két védnökünk, Cseh Tamás és Törőcsik Mari. Ők meg is maradtak örökös védnökünknek, és ők ezt erősítik, mert az a minőség, amit ők létrehoztak, az egy olyan mércét jelent nekünk 19. éve, amit ugyan el nem érünk, de mégiscsak nézzük, hogy az ott van, és amit mi csinálunk, azért szégyenben ne maradjunk. Ez vezet bennünket azóta is, és közben rájöttünk, hogy miközben egyszerűen mi ketten, és persze van egy kis csapatunk, de ez nem egy cég, ez egy mezitlábas cucc.
2: Aha.
4: És ez minden értelemben igaz. Móni egész fesztivál alatt mezitláb jár, ezt aztán sokan átveszik, én ebbe a kék csikosba, amit nem ezt, hanem az eredeti Tamástól, Cseh Tamástól kaptam, ebbe járok, és sok ezeren ebbe járnak. Szóval... Atyadó tudja, hogy honnan indultam, a mezitlábasságtól. Nem vagyunk profik, de igyekszünk azok lenni, de nem is akarunk. Tehát szembe pisilünk mindazzal, ami történik. És ezért is évek óta az a mottónk, sok mottónk van, de az egyik, hogy egy másik Magyarország. Legalább öt napig ott egy másik Magyarország egy menedék legyen. Ez tulajdonképpen Bukta Imre egyik műcsarnokbeli kiállításából loptuk ezt a címet, és tegnap este, és azért jut eszembe, mert tegnap este történt, hogy meg kellett írnom egy bevezetőt a műsorfüzethez, és ez járt a fejembe, hogy másik Magyarország, de hogy ezt a, nagyképpen ezt a kifejezést kisajátíthatjuk-e magunknak most, amikor mindenki egy másik Magyarország születésében hisz. De mi közben nem politikát csinálunk, de mégiscsak mindazok, amik ide tartoznak, ezek szlogenek, közhelyek. Szabadság, elfogadás, kíváncsiság, nyitottság, emberség, és mindenhez szívirányból közelíteni. Ez tulajdonképpen egy nagyobb, nem csak öt napra szóló, és nem csak arra a kicsi dél-baranyai térségre szóló címszó lehetne, amiben bizakodunk, de ehhez türelemre van szükség, nekem is, hiszen mi a 18 év alatt annyi hibát csináltunk, annyi mindent elvétettünk, hogy megértőnek kell lennem. Minden esetre nem sajátítjuk ki ezt a kifejezést, de azért ezen a nyáron egy kicsit másik Magyarország lesz ott öt nap.
2: Gyorsan beszúrom, hogy augusztus 4 és 8 között lesz ez az Ördögkatlan Fesztivál. Nekem, én is voltam gimnazista, a másik Magyarország az egy hobószám, de ez semmit nem jelent, amúgy, ugye?
4: De
2: mindegy, tehát hogy igen. Nyilván, ha az Ördögkatlan Fesztiválon lennék, akkor például azért a Kis Csillagról, vagy Péter Fibori és a Love Bandről nyilván eszembe jutna az a Magyarország, amiről beszél. Csak hadd idézzek Törőcsik Maritól, mert azt mondta, hogy nem vagyunk normálisak, és hogy ez normálvá emelkedett ez a szlogen.
4: Igen, ez a másik jelszavunk, Mari ezt állandóan mondogatta, mi elég jó kapcsolatban voltunk, meg hát ő volt ott a Katlanban, maguk nem normálisak, én nem vagyok normális, mondta, de tulajdonképpen ez a kifejezés arra vonatkozik, hogy körülöttünk a világ nem normális, tehát hogyha mi másként viselkedünk, akkor mi a világ számára nem normális.
2: Ezt ő elismerésként értette ezek szerint?
4: Én szerintem igen.
2: Akkor nem lett volna ott.
4: Igen, mert megbizonyosodott, hogy jó helyen van.
2: Igen.
4: De segíteni akart, hogy felsorolt néhány nevet. Eszem ágában nincs, hogy a terméket kell nekem most eladnom, ugye abban a percben, amennyit igen, megvásároltunk. Tehát ehhez celebekre van szükség, de én nem fogok celebeket sorolni, bár nálunk celeb Handel mondjuk, akitől a messiás elhangzik, és ugyanolyan celeb Grecsó Krisztián, aki az egyik díszvendégünk lesz.
2: Sőt, Enyedi Ildikó, Bereményi Géza, és ugye?
4: Igen. Tulajdonképpen a díszvendégek sokat elárulnak.
2: Ha már Cseh Tamás említette, ugye?
4: Igen. Bereményi Géza. Tehát igen, Bereményi Géza. Géza ott lesz köztünk, és ami a csoda, és ez egy ördökatlan produkció, hogy így mondjam, mi bábáskodhattunk a dalok születésénél. Ő tavaly nyáron odasúgta Cseh Andrásnak, aki Tamás fia, akit én meg Géza is születése óta ismerünk, hogy András, nem írunk dalokat. És András fölnézett, és nem vette igazán komolyan, de másnap Géza megjelent nála. És születnek dalok, Cseh Bereményi dalok, ezek aztán másfélék, ezeknek a ezeket már játsszák Andrisék, igen, három zenész, 60-valahány dalt írtak már Gézával. Ezeknek a szabadtéri bemutatója az amfiteátrumunkban, az augusztus 7-én este lesz, Bereményi Géza, Cseh András dalai. Tehát a díszvendégtől lejutottunk ide. A születéshez van köze a Katlannak, mi nagyon szeretjük, hiszen mi a csodáért csinálná az ember. Nekem ebből én pénzt nem keresek, unalmas lenne ugyanaz. De amikor azon kell izgulni, hogy mi születik, ezek új dolgok. Azt mondom, tehát, és ezért egy másik ilyen szlogán, hogy a Katlant nem lehet letölteni. Vagy ott van valaki, vagy nincs. Egyet hadd mondjak még, nem tudom mennyire van idő. Enyedi Ildikó neve elhangzott. Ildikó filmjeit vetítjük természetesen. De a csendes barát, ha valaki látta, tudja, annak az igazi főszereplője egy fa. Ez a fa nincs messze tőlünk. Tehát el fogunk kirándulni a Sejjei Arborétumba, és ott annál a talán 200 éves fánál az offline rezervátumosok, ez is egy szembe menés, az offline, ők ott valamilyen performance csinálnak a fa körül. Ildikó is remélem, hogy velünk lesz. László, de ez a performance sokáig, annyi, hogy csendben.
2: És sokáig hallgatnám önt.
4: Tudom.
2: Csak lejárt az idő.
4: Rajtam,
2: viszont elmondom még egyszer, hogy augusztus 4 és 8 között Kisharsány, Nagyharsány, Szálsomlyói, Szoborpark és Villián helyszíneken várják szeretettel ugye az ördög katlanozókat. Uh-huh. Ehhez a 19-hez sok sikert kívánok.
4: Köszönöm, és köszönöm, hogy helyettem elmondta ezeket.
2: Na, ezért vagyok itt, meglepő módon. Várjuk szeretettel legközelebb is.
4: Köszönöm szépen.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András. Július hónap a nevét Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Etu fili brutu, ugye? Mondhatná az ember. De hát te is fiam Brutus, de mindegy, itt van velünk Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője, és arról beszélgetünk az utolsó felvonásban, hogy milyen lesz a megújuló pesti alsó rakpart. Egyáltalán ez közlekedési folyosó marad, vagy egészen más funkciókat fog betölteni, hogy alakul át?
2: Hát egy nagyon fontos mérföldkövön vagyunk túl, ugye nagyon régóta zajlik a rakpartoknak a tervezése, és egyébként a rakpart átalakulása is már megkezdődött. Most ez a mérföldkő ez arról szól, hogy megkaptuk az Európai Uniós forrásokat a rakpart két szakaszának a teljes körű felújítására. Ez a két szakasz, az egyik az a Parlament és a Lánchíd közötti rész. Ugye, aki járatos rakparton, azt talán ismerheti, hogy a Parlamenttől észak felé már jó pár évvel ezelőtt megújult a rakpart. Ide ugye sikerült fákat is ültetni, sokkal jobbak a gyalogos kapcsolatok, és megújultak a burkolatok is. Most ezt szeretnénk folytatni, és elvinni egészen a Lánchídig. Valamint van egy másik szakasz, amire szintén megkaptuk a támogatást, ez pedig az Erzsébet híd alatti rész. Itt mindig is egyébként egy dupla lépcsősor volt eredetileg, ahol le lehetett sétálni a vízhez. A szocializmus város építészeti elgondolásai miatt ezt megszüntették, ezt a lehetőséget. Egyébként ugye ekkor alakult át a rakpart elsősorban rakodási és rekreációs funkcióból közlekedési folyosóvá. Most ezt szeretnénk visszaállítani, ezt az állapotot, mert két fontos érvünk van egyébként, hogy miért szükséges a rakpart megújítása. Az egyik az egy társadalmi ok, ez Budapest legszebb része, nagyon gyönyörű a panoráma. Főépítőszúr erre a szakaszra mindig

0: és nappalieként szokott hivatkozni, ahova ugye azért megyünk egy nappaliba, hogy jól érezzük magunkat közösen, találkozunk a barátainkkal, a családtagjainkkal, vagy csak relaxáljunk. Hát a jelenlegi állapotában a rakpart erre biztos, hogy nem alkalmas, és az a cél, hogy ez alkalmas legyen. A másik fontos érvünk meg a klímaváltozás. Hát elmúlt héten is 42 fok volt, és ugye a burkolt felületek, illetve a nagyon nagy autóforgalom, azok igenis közvetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapesten elképesztő melegrekordok dőlnek meg. Ezzel nem pedig nem tudunk máshogy küzdeni, mint hogy csökkentjük a burkolt felületeket, új zöld felületeket hozunk létre, fákat szeretnénk ültetni a rakpartra is, és azt szeretnénk, hogy ez egy nagyon élő közösségi tér legyen a város közepén.
1: Ugye az, hogy mennyi ez a 7 milliárd forint, ami erre van, én csak ahhoz tudom viszonyítani, hogy mennyi pénzt nem kapott meg a Lánchíd, ugye ez 6 milliárd forint, de hogyha azt nézzük, hogy hogy oszlik meg ez a 7 milliárd forint, hogy egyrészt az Erzsébet híd Pestű hídfőjénél van egy 2,2 milliárdos felújítási keret, még az idősebb Antal József rakpartnál 5 milliárd forint. Mi tud ebből létrejönni, sok vagy kevés ez a pénz?
0: Ez pont megfelelő. Ugye ez a forrás, ez alapvetően komplex köztérfelújításra van. Nagyon sokat tárgyaltunk már az előző kormányzattal, a mostani kormányzattal arra is, arról, hogy pontosan mekkora összegre van szüksége ahhoz, hogy ez megújuljon. Az Antal József rakparti részen ebből teljesen meg fognak újulni a burkolatok. Létre fogunk hozni egy újabb fasort, ugye ott már ma is van egy fasor, de feltörjük a betont, és egy másodikat is részre fogunk hozni. Nagyon sok közmű fut egyébként a rakpart alatt, ezzel is foglalkoznunk kell, illetve maguk a burkolatok is kicsit szivacsvárosszerű.
1: Ez kicsit úgy fog kinézni, mint a parlament előtti rész.
0: Ahhoz kapcsolódik majd, igen, tehát itt meg fog maradni az autóforgalom is, kétszer egy sávon, viszont lesz mellette kerékpárút, illetve sokkal szélesebbek lesznek a gyalogos felületek is, újabb zebrákat fogunk építeni. Maga az autóforgalom az egy 30 km per órás sebességkorlátozással tud majd itt haladni, és arra is készülünk, hogy ahogy ugye most is már több mint 6 éve minden nyáron a rakpart átalakul közlekedési folyosóból közösségi térré, ezt úgy építjük meg ezt a részt, hogy erre a funkcióra továbbra is alkalmas legyen. Az Erzsébet híd alatt pedig szintén a faültetés lesz a fontos része a programnak, illetve ott egy gyalogos sétány fogja összekötni a Jane Henning rakpartot, ez a Vigadó előtti részt hívják így, illetve a Belgrád rakparti szakaszt. Talán ez lesz az egyik leglátványosabb változás egyébként az Erzsébet híd alatt. Az Antal József rakparti részen ott inkább hasonló lesz a mostanihoz, sokkal kevesebb burkolt felülettel és sokkal több városi élet.
1: Ott van egy ugye egy emlékmű, a cipők emlékmű, a parlament, illetve a Lánchíd környezete, ez egy különlegesen érzékeny városi tér, ugye? Hogy lehet megőrizni azt a jelleget, amely ilyen zarándoki célpont, de összehangolni a kellemes időtöltéssel együtt?
0: Így van, pont ezért fogjuk szélesíteni a gyalogos felületeket, mert ugye már jelenleg is látszik, hogy egyébként elképesztő mennyiségű turista, illetve hazai látogató nézi meg pont a cipők emlékművet, illetve az egész beruházás majd, ha elkezdődik, akkor világörökségi környezetben is fog zajlani, ezért nagyon-nagyon sok előtanulmány készült már most is, hogy hogyan tudjuk megőrizni a rakpartnak az eredeti századfordulós hangulatát, és persze hozzátenni a modern elvárásokat is, például az akadálymentesítést, ugye azért a rakpart nem arra készült, hogy kerekesszékkel is meg lehessen közelíteni, most nagyon sok új lejárót fogunk azért építeni, hogy mind mozgássérültek és a látássérültek is könnyen el tudjanak igazodni ezen a területen.
1: Ez mindig egy politikai vita, hogy mi az autósoknak kedvezünk, vagy a gyalogosoknak kedvezünk. Azért ez a 30 kilométeres korlátozás, ez előre vetítheti, hogy lassabb is lehet a közlekedés az autósoknak, ugye? Mire számítanak, hogy ez hogy fog nyugvópontra jutni ez a kérdés?
0: Alapvetően sok közvéleménykutatást végeztünk ebben a témában. A budapestieknek közel 60%-a támogatja ezt a teljes átalakítást. Az ideiglenes megnyitást tesz még többen, hogy nyaranta délutánonként meg hétköznap nyíljon meg a rakpart. Illetve a 30 km/h, ha valaki használja a pesti alsó rakpartot, akkor azért kevés kivételtől eltekintve nem tud sokkal gyorsabban menni, mert hogy ilyen a városi forgalomnak a természete, és azért is fontos a 30 km/h, mert ez az a sebesség, ami mellett az autóvezetők még észre tudják venni, hogyha mellettük mondjuk egy biciklis pont elesik, vagy egy gyalogos kiszalad az útra, ezért ez közlekedésbiztonsági tekintetben is nagyon fontos. Valamint hát ennek a városnak van egy kimondott célja, hogy 2030-ra 10-ből 8 utazás valamilyen fenntartható közlekedési móddal valósuljon meg. Jelenleg e felé törekszünk, és ezért fejlesztjük a közösségi közlekedést és az összes többi fenntartható.
1: Egy gyors válasz szeretnék, 2030 a végpont, amikor ennek el kell készülni.
0: 2029-re kell elkészülnie, eddig áll rendelkezésre ez a most megítélt forrás.
1: Kovács Bendegúznak, a BKK szóvivőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt a Start hétfőn, és kedden és szerdán is önökkel leszek, hogyha van kedvük, csatlakozzanak, mert érdekes témákkal jövünk. A mai parlament például egy ilyen téma lesz holnap. Jó napot, szép napot, vigyázzanak magukra, viszlát!
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Autódarú, Kossvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos, szeles idő lesz, ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Rekord alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban, közölték a hatóságok. Órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. Holnap szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél a hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás. Az egyeztetéseken szó lesz a többi között a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. A csapadék hiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti. Olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységére volt szükség. A régi híd helyére hamarosan egy új szerkezet kerül. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. Egyelőre nem tér vissza a kánikula. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
6: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Nem Oké című műsort látják, hallják, hogyha YouTube-on követnek minket, akkor látják, és hogyha csak a rádióban hallgatnak minket, akkor szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A Nem Oké kampány az iskolai zaklatás ellen jött létre, és ezt a célt is szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem oké. De hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, bár a gyerekekről is szót ejtünk természetesen a mai napon is, ezért felnőtt vendégeket hívunk, akiknek megvan a saját tapasztalatuk, saját életükből is talán, meg mások példáiból is. Úgyhogy Bombera Krisztinát köszöntöm, először televíziós újságíró kollégámat, épp úgy, mint Erős Antóniát, szerbusztok, és itt van velünk Hegyes Berci, aki meg táncos, és akit meg különféle táncműsorból szerintem mindenki ismer ma Magyarországon. Szerbusztok, örülök, hogy itt vagy.
7: Sziasztok!
8: És köszöntjük a nézőket, meg a hallgatókat is.
6: Szóval az iskolai zaklatás az egy olyan világ, ami sokszor előttünk, felnőttek előtt is zárva van. Ezt a gyerekek maguk élik meg, és a leggyakrabban nem beszélnek róla előttünk. Nektek van olyan emléketek a saját életetekből, amit ilyenkor fel tudtok hozni, amikor ez a téma előkerül, hogy hogyan is volt ez, hogy szóltunk-e, hogy benne voltunk-e, elkövettük-e, vagy elszenvedtük-e?
8: Szerintem is. Tehát én valahogy azt, amikor ebbe a kampányba belekerültem, amikor tudtam, hogy ez lesz, amikor felkértek, és elkezdtem rajta gondolkodni, hát ez nem is vagyok érintett ebben. És aztán elkezdesz gondolkozni, hogy hát de, mert amikor megbántottunk valakit az osztályban, akkor többen összefogtunk ellene, vagy amikor ellenem fogtak össze többen, és az milyen érzés volt, és ez nem ment annyira mélyre. Tehát én aztán egyáltalán nem akarom itt magam, nem tudom milyen áldozatként, vagy bántalmazóként feltüntetni. Na de minden ilyen valahol lerakódik, mert emlékszem arra a pillanatra, amikor hátulról elkezdtek böködni, aztán már szurkáltak tollal, és nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel az egészen, nem is tudtam, hogy mi történik, vagy miért. Aztán kiderült, hogy egy barátnőm harugodult meg rám, és felhergelte a többieket ellenem. Most is emlékszem rá, szerintem ilyen 10 évesek lehettünk, mert nem nagyon értettem, hogy mi ez az egész. És aztán utána se derült ki, hogy mi volt az oka. Megszűnt, kész, eltűnt. És mégse felejtettem el. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik ezt minden nap szenvedik el, hosszú hónapokon keresztül, és a vége, ne is mondjuk azt, hogy lehet akár az öngyilkosság is, elképzelhetetlen. Tehát nekem ez dermesztő, ami történhet az iskolákban.
9: Olyan érdekes, nem beszéltünk össze, de szó szerint ugyanezt mondtam volna, amit te, hogy amikor felkértek, kezdtem el azon gondolkodni, hogy mik voltak az élményeim, nem vagyok érintett, nem vagyok áldozat, nem vagyok bántalmazó, és mégis ugyanígy, ugye mi kortársak vagyunk, jöttek fel ezek az apró emlékek. Egy dolgot tennék hozzá, hogy vajon, és erről biztos fogunk mélyebben beszélni, azért mondtam, hogy kortársak vagyunk, vajon akkor az egy normalizáltabb viselkedésmód volt-e, mert nálunk a tanárok is csinálták. Tehát nekünk ez részben azért nem volt emlék, és kellett dolgoznom azon, ahogyan te is említetted, hogy előszedjek emlékeket ott, ahol én viselkedtem elfogadhatatlanul valakivel, vagy más velem, mert nem maradt meg a felszínen, csak mélyen, amikor elő kellett venni, mert ez egy normalizált dolog volt. És azt remélném, és nyilván azért vagyunk most itt, hogy ennek a normalizációja például a felnőttek részéről a közösségekben az ne legyen oké. Okay. De nagyon-nagyon hasonló az élményem. Picike,
8: valószínűleg akkor ezt úgy rendezte mindenki, hogy hát ez a gyerekek dolga, majd megoldják.
9: Az élet része. Az,
6: igen, tehát hogy ez így normális. Hát
8: majd felnősz, majd megkeményedsz, majd tudod, hogy ennél sokkal nagyobb pofonokat fogsz kapni az élettől.
9: Hányszor hallgattuk.
8: Igen.
6: Bercin, te hogy vagy ezzel?
7: Erre lesz egy ilyen rátanulás sajnos, hogy aztán nem kezd vele foglalkozni, és esetleg otthon sem foglalkoznak vele, az a legrosszabb. Én azt gondolom, hogy ez a téma, amiről beszélünk, ez egyre fontosabb, mindig is fontos volt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen társadalmi szerepvállalásként ezt így most itt csinálhatom, és mellé állhatok a kampánynak. Én amikor iskolás voltam, én 10 éves korom óta táncolok, és fiú nyilván, és a táncos fiúként engem elég sokat bántottak emiatt, hogy ez mennyire lányos dolog, nem tetszett az osztálytársaimnak, illetve vagy kinevettek, tudjátok, a fellépő ruhám miatt, hogy strasszos volt, hogy köves volt, nagyon femininnek gondolták. Ugye aztán már nem csak viccelődtek ezzel, hanem tényleg nagyon nem csak szóban bántottak, hanem fizikailag is lögdöstek, vagy úgy tettek, mintha elesnének, és akkor a padra ráestek, és akkor nekem tolták, szóval hogy elég sok ilyesmi dolog volt. Hál' Istennek nekem az egész családom mindig mögöttem állt, és nagyon szerető környezetben nőttem föl, és nekem mindig segítettek. Na de mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek ez nem adatik meg, illetve nem segítenek nekik ezt feldolgozni?
8: Egyébként nem is volt olyan osztálytárs, aki mondjuk melléd állt volna?
7: Voltak általában, de nekem is megmaradtak mindig. Tehát ez nekem egy elég hosszú időszak volt az, amikor nem csak egy nap, vagy két nap, vagy egy hét, hanem hát ugye amíg, nem is tudom, negyedikes koromtól, nyolcadikosig, a gimiben már egyébként kevesebbet bántottak ezzel, sőt, nem is annyira. Általános iskolában valamiért ez jobban kijött, és ugye én jó tanuló is voltam, kitűnő, és az iskolánkban mindig volt egy ilyen havi, egy ilyen nagy iskola gyűlés az udvaron, ahol elmondták a sporteredményeket.
8: Jó tanuló, jó sportoló.
7: Jó tanuló, jó sportolót kihívtak, stb. Ez sem segített rajtad. Rajtad, igen. Szóval, hogy tényleg voltak ilyenek. Én azt tudom mondani egyébként ezeknek a gyerekeknek, hogy az első, az a közös teherviselés, hogy ők is tudják azt, hogy nincsenek egyedül. Nagyon sok gyerek van ebben a szituációban, szerintem jelen pillanatban is Magyarországon. És ez az első, hogyha tudják ezt, hogy nincsenek egyedül, ez már is egy sokkal könnyebb teherviselés, hogy nincsenek ezzel a problémával egyedül.
6: Te úgy szabadultál az iskolából, hogy ez benned még megvolt ez az érzés, hogy téged kinevetnek, vagy kipécéznek, vagy állandóan az áldozata, vagy valamilyen beszólásnak?
7: Ez egy, igen, így rányomta a bélyegét elég hosszan így az életemre, azt érzem, így az iskolás koromban.
6: Ezt azért kérdezem, mert ugye így lettél felnőtt, tehát vagy igen. Így váltál felnőtté. És, igen. És amiről nem szoktunk beszélni, ha a gyerekekről szólunk, csak a gyerekekről, hogy ez a felnőtt korra hat utána nagyon erősen. Tehát, hogy milyen komplexusaid nőnek ettől, hogy hogyan akarsz kompenzálni emiatt, vagy hogy állsz másokhoz emiatt, mert hiszen veled is ez történt. Tehát azért kérdem, hogy ezt te elhoztad magaddal tovább az iskolából?
7: Valamennyi biztosan megmaradt. Az empátia az nagyon kialakult bennem azzal kapcsolatban, hogy ha látom, hogy mással ez történik, akkor én is azt gondolom, hogy fel kell emelnem a hangomat, és hogyha van rá lehetőségem, és valamennyire szertettem egy nagyobb ismertségre, a tévéműsor által, és van láthatóságom, akkor azt gondolom, meg azt érzem, hogy felerősítem ezeknek a gyerekeknek, vagy ezeknek az embereknek a hangját, akik küzdenek ezzel a problémával, és így kialakult bennem az, hogy én szeretnék melléjük állni. Vagy legalább, hogyha annyival jobbat teszek, hogy beszélek erről a problémáról, akkor szerintem már nyert ügyünk van.
9: Ami nekem Egy fontos kérdés, és ebben ugye a szakmánk hasonló közös az, az, hogy egyrészt dolgok nem elszigetelten történnek, hanem nem vagy egyedül, másokkal is. A másik, hogy rendszerekben történnek. És ugye minket szerintem évtizedek óta téged is egon a rendszerek működése érdekel. Mert az emberek nem lesznek jobbak, nem lesznek rosszabbak, olyanok az emberek, amilyenek, hanem bizonyos rendszerek a legrosszabbat hozzák ki belőlük, és bizonyos rendszerek egy picit jobb oldalukat hozzák ki. Hogy vajon azok a rendszerek, amikben még mi szocializálódtunk, amikben ezek megtörténtek velünk is, a környezetünkben is, általunk is kicsiben, azok hogyan változtak meg például a te generációd idejére? És mi dolga van a rendszereknek azzal, amiről mi most beszélgetünk?
6: Az ugye azért is izgalmas kérdés, mert a mi gyerekkorunkban a digitális világ nem létezett. Például. Előttünk, ha egy telefon volt otthon, nem, hogy valamiféle digitális.
8: De lehet, és hogy valaki... az is ikervonal volt.
6: Hát ugye? És meg kellett várni, hogy a másik lesz.
8: Szerintem azt a hallgatóik azt se tudják, miről nem beszélünk, úgyhogy ezt el is engedem.
10: De tudja, mi az az ikervonal.
8: Azt úgy képzeld el, hogy mondjuk egy társasházban a negyedik emelet és a második emeleten is volt egy-egy telefon, de egy vonal volt. Oh. Tehát ha valaki az felvette a másodikon, akkor a negyediknek le kellett tenni, mert nem őt keresték.
6: Nem, az süket volt a telefonon. Beszél a másik.
8: Értem. De volt, hogy belehallgattál a másik beszélgetésre.
6: Hát rosszul, jó. Igen.
8: Szóval,
6: tehát, hogy ez egy másik világ volt, csak azt akartam ezzel mondani, hogy ami ma történik a mai fiatalokkal, és ez már a te ifjúságodban is jelen volt, az az, hogy nem kell személyesnek lennie. Igen. Tehát egyáltalán nem kell eléd állni ahhoz, hogy a legalja mocskot a nyakadba kapd, mert hogy ugyanaz a közösség, amelyikkel napközben együtt voltál, estére ellened fordul.
9: Meg egyetlen szférája sem maradt az életednek, ahol biztonság vagy, mert ha hazáig rugdostak és elvették a sapkádat, meg a táskádat, akkor ha hazamentél, becsuktad
8: legalább
9: az
8: ott ajtót. Vége volt.
9: Vége volt. Igen. Igen. Most meg a szobádban, a szobád biztonságában történhetnek veled a legiszonyúbb dolgok. Láttatok ezt a minisorozatot, aminek a legmegrázóbb számomra az volt a végén, ahogy sír az apa, hogy azt hittem, hogy a szobájában biztonságban van.
8: Igen.
6: Mi a címe? Mert most, baj, most én bajban vagyok. Mondjuk, tudom, mondjuk ki a címét a sorozatnak.
8: Nem
6: a
8: Teenager-e?
9: Nem, igen, nem. Ez a brit sorozat, tudod, a Netflixen.
6: Netflixen van, igen. Csak
8: igen, de
6: a címét, a címét ja, kéne
8: mi
6: mondani.
8: Mi demensek, beszéljük majd ezt meg utána.
6: Szóval... Tessék szíveskedni, megkeresni.
8: Köszönjük.
6: Mert nagyon jó.
8: Hogy ha innen nézem, akkor sokszorosa az, amit a mai gyerekeknek el kell viselni. Ha onnan nézem, hogy az a rendszer még elfogadóbb volt ezekkel a bántalmazásokkal kapcsolatban, akkor meg sokkal rosszabb a helyzet. Mert azt gondolom, hogy a 70-es években, amikor ugye mi voltunk iskolások, akkor nem nagyon volt semmiféle jelzőrendszer. Még egyszer mondom, szerintem ránk bízták, hogy majd megoldod.
9: Így van. Így
8: majd a szüleinkkel sem volt, legalábbis az én egyébként szintén szerető családomban sem volt feltétlenül az egy ilyen általános dolog, hogy leültünk, és akkor kijöntöttem a lelkemet, és a nem tudom, persze szerettek, megöleltek, megpuszíltak, és játszottak velem, de nem voltak ezek a nagyon mély beszélgetések, legalábbis nálunk, mint ami például akár most az én gyerekeimmel van egymás között. Szóval, hogy más volt a viszony, nehezebb is lehetett akár felfedezni, hogy valami nem stimmel az iskolában. Tehát arra emlékszem például, hogy volt egy fiú, aki nehéz családi körülmények közül jött, és nagyon sokszor zaklatott. Most már tudom, hogy a zaklatás volt, amit csinált. És végül nem nagyon, tehát volt olyan, hogy félve mentem be az iskolába. Végül én oldottam meg azzal, hogy mivel ráadásul nem is tudott jól tanulni, nem azért, mert ne tudott volna az esze felől, hanem egyszerűen nem tudott készülni, az volt a végső megoldás, hogy segítettem neki a lecke megírásban, mert nem tudtam mást kitalálni, és valahogy elsimult a viszonyunk. De ez is csak egy ilyen zsigeri megoldás volt, nem volt rá közösségi megoldás, nem az anyu segített mondjuk megoldani, de és nem is a pedagógus, aki igen, aki észre se vette valószínűleg, hogy itt valami történik. Tehát ezen mondom, hogy most akkor melyik a nehezebb helyzet? Mindegyik nagyon-nagyon nehéz helyzet. A mostani gyerekeknek sokkal több oldalról jöhet az aklatás és a bántás, úgy is, hogy nem vagyunk rá felkészülve, de talán nagyobb is a figyelem, vagy egyre nagyobb a figyelem, hogy ez megtörténhet, és hogy milyen végletekig mehet el. Tehát inkább ebben ez a...
6: De akkor kérdezzük erről még Bercit, mert hogy azért te majdnem az a generáció vagy még, amelyik most még az iskolában van, tehát 15 év sok. Másrészt meg nem, mert ugye a lehetőségek, a technológiai, igen, meg az emberi lehetőségek nagyjából ugyanazok voltak. Neked volt egy olyan jelzőrendszer, amelyikhez fordulhattál volna?
7: Amikor így visszaemlékszem, akkor én nagyon sokat beszélgettem anyukámmal. Ugye a táncos dolgokról, hogy ugye nagyon sokat bántottak azzal, hogy a szexuális beállítottságommal, hogy hova orientálódom, ilyesmi, és vagy kinevettek, vagy ilyesmi. Nekem ez tényleg nagyon sokat segített, az, hogy mi megbeszéltük ezeket a dolgokat otthon, és nem csak arról volt szó, hogy sírtam a szobámba. Nyilván rosszul éreztem magam, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, és rengeteg energiámat és érzelmemet emésztette föl azt, hogy valahogy leülepedjen bennem ez a sok rossz mondat, vagy lögdösődés, vagy akármilyen bármilyen bántalmazás, mert tök mindegy, hogy mi miatt van, ez sehogy sem oké, amikor csinálják a gyerekek egymással. És amikor belegondolok, hogy ez ma is jelen van, és nem csak úgy, hogy az iskolában történik, hanem bántják egymást az Instagramon, a Facebookon, mémeket gyártanak egymásról, kinevetik őket, meg nem tudom, voltam nemrégen egy beszélgetésen, ahol ettől sokkal merészebb dolgokat mondtak, hogy már itt belementek olyan dolgokba, hogy kicsaltak valahogy majdnem mesztelen képet, azt újra közölték, vagy valamilyen olyan oldalra feltöltötték, ahol meg lehet nézni, de büntetlenül. Igen, szóval brutális dolgok vannak, és ez sehogy sem oké, amit csinálnak egymással, és ugye amit most csinálunk, az szerintem tök jó, abból a szempontból, hogy én nagyon örülök neki, hogy végre van egy műsor, meg van egy kampány, van ez a Nem Oké, hogy beszélhetünk róla, mert szerintem sok gyerek nem tudja, hogy ez van. És hogyha eljuthatunk hozzájuk, és lenne egy ilyen, akár egy kék vonal, mint a kék vonal, vagy egy, hogy ahol lehet segítségért fordulni, az már egy következő szintlépés lenne szerintem, hogy valahol ezeket be lehet jelenteni, mert tudom, hogy vannak iskolapszichológusok, de én nem látom
8: módjával.
7: Nagyon kevés. Nagyon kevés van, meg nem hiszem, hogy minden gyerek bemer oda kéreckedni, vagy ilyesmi. Szerintem az első probléma az, hogy nem ismernek róla beszélni.
6: Hát igen, mert ez még ráadásul az árulkodás kategóriája, és minél kisebb vagy, ez annál inkább megbélyegez, hogy szólsz
8: valakinek. Béna vagy, gyenge vagy, mit mész árulkodni, old meg. Igen. Ugyanakkor meg a közösségeket kéne együtt gyógyítani. Tehát ugye az, hogyha egy osztály, és vegyük mondjuk csak egy osztály, mert ez osztályon belül szokott mondjuk először így kialakulni, hogyha egy osztály fokozatosan azt tanulja meg, hogy ez nem jó, hogy együtt tanuljuk meg, és nem kipécézve se a bántalmazókat, sem az áldozatokat, hanem olyan, mint ahogy például a Darázs, a színházi előadás, ami ugye a Nem Oké kampánynak egy része, hogy ezt megnézik együtt a fiatalok, a gyerekek, hát mondjuk durva a darab, tehát nyilván az alsósoknak ezt még nem adhatjuk oda, de később majd megnézhetik ők is. De hogyha leül a közösség együtt, egy osztály is ezt megnézi, én nem tudom elképzelni, hogy még a legdurvább közösségek nem úgy állnának fel utána, hogy elgondolkodik minden gyerek mélyen magában belül, hogy basszus, én ezt csináltam. Hát
6: ebben én benne vagyok.
8: És szerintem rádöbben, ott mindenki rádöbben arra, ahhoz, tehát olyan erős az érzelmi hatása, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne úgy álljon fel bármilyen szinten lévő gyerek, bármilyen iskolába jár, hogy ne úgy álljon fel, hogy tudja magát elhelyezni, hogy igen, én bántalmazó vagyok. Hát és vagy erre igen, én áldozat vagyok.
9: Igen, ott vannak a profi módszertanok, protokollok, tehát igen. Ez egy szakma, a közösségi hát, gyógyulás, a közösségi mediáció, a közösségi rávezetés arra.
8: Mert itt nem arra az, hogy a két gyereket pontosan. Akkor majd kivonjuk, és őket megbeszéljük pontosan. Velük, meg nem tudom.
9: Meg a kiemelés.
8: Tudom.
9: Tehát, hogy ugye pont ezt akartam kérdezni, mert, hogy eszedbe jutott-e valaha, hogy iskolát váltsál, mert ugye ez is egy olyan probléma, hogy az...
7: Felmerült, vagy először az, hogy osztályt váltok, aztán azt, hogy iskolát váltok, de végül nem lett belőle semmi, mert sikerült átvészelnem. De még egyszer mondom, nekem...
8: Jó lett volna, ha nem vészelni kell.
9: Nem a közösségi gyógyulás történt, hanem az átvészelés.
6: Tudod, mi jutott eszembe, Berci, nektek, mert volt osztálytalálkozótok azóta. Te oda elmész?
7: Nem voltam.
6: Na ez.
9: Nem mentél el.
7: Nem mentem el, de...
6: Nekem van egy osztálytársam gimnáziumból, mi egy összetartó összejáró osztály vagyunk mind a mai napig. De van egy osztálytársam, aki soha nem jött. És most, hogy beszélgetünk, azt hiszem, tudom, hogy miért nem. Mert pont azt csináltuk vele, amit veled csináltak a te osztálytársaid. De látod? Tehát, hogy ez most esik le nekem.
9: Neked is normalizált volt valamennyire ez a helyzet?
8: Hát így eszébe se jutott.
6: Meg hát eszembe, eltelt azóta 130 év, tehát gyakorlatilag a saját lovasszobrunk alatt ülünk, és ehhez képest van egy ember, aki nem ül oda.
9: Igen.
6: És azóta sem ül oda. Uh-huh. És egyébként úgy emlékszünk rá, hogy mi tökre bírtuk, csak valószínűleg ő nem emlékszik.
8: Nem így emlékszik.
6: Igen.
7: Ez elképzelhető, igen. Igen.
9: Egyébként olyan sok országban vannak erre komoly protokollok, nyilván ezek véletlen szerencse is, hogy egy-egy helyen vannak erre jó szakmákat képviselő.
8: Az biztosan nem véletlen szerencse?
9: Hát nem, megint a rendszer.
8: Jól működik a rendszer.
6: Igen, igen, meg
9: de
6: a társadalom.
9: Amerikában volt ilyen barátnőm. Volt ilyen, ahol az iskolában, ahol a kisfia járt, azonnali intervenció, tehát azonnali beavatkozás, azonnali közösségi gyógyulás, közösségi professzionális kezelése annak a kis társaságnak általános iskolában, hogy hogyan tovább, tehát a konfliktussal való szembenézés, a megbeszélése és a folytatás
8: mert tudod, hogyha kimondjuk azt, hogy mindenki tudja, hogy ez nem jó, igen. És az egész osztály igen. Azt tanulja együtt. Meg, igen. Hogy nem, ez gáz. Ha te ezt csinálod, akkor az nem jó, amit csinálsz, és gáz, te gáz vagy. Igen. Tehát, hogyha ez szokik hozzá az osztály, akkor egy idő után ez fel sem merül, vagy ha feltűnik valami, akkor ők avatkoznak be.
9: És tudod, mi az érdekes, hogy gáz vagy, de nem feltétlenül azért, sőt, mert te egy rossz emberke vagy, hanem te is jössz valahonnan.
7: Ezt akartam mondani.
8: Nem te vagy a gáz, hanem a viselkedésed, igen, tehát vagy a magatartásod, igen, igen, igen.
9: Ők maguk is bántalmazott gyerekek, tehát nekem megvan ez az emlékem, hogy aki nálunk a legdurvább kisrác volt, azzal otthon úgy bántak, így hogy nekünk arról fogalmunk.
6: Elhozta magával, amit otthon látott.
7: Ezt akartam mondani.
9: Fogalmunk sem volt, hogy honnan
8: persze.
9: Jön.
7: Hogy nyilván vannak azok az emberek, hogy akik rendben vannak önmagukkal, azok nyilván nem fognak bántani másokat, meg hogy őt se bántják.
9: Igen.
7: És hogy nyilván vannak azok a gyerekek, akik pedig valószínűleg magukból indulnak, és valamiért azért csesztetik a többieket, meg azért bánnak velük úgy, mert ők magukkal nincsenek rendben, vagy valamilyen önbizalomhiányuk van, vagy verik otthon, vagy rosszul bánnak vele.
6: Vagy épp az a problémája, amit tükrözni próbál
7: és
6: rád.
7: Így van, pontosan. Így van, és azt vetíti ki.
9: És tehát őt is gyógyítani kell.
7: Valószínűleg igen. Csak ahogy ő ezt beismerje magának, vagy tényleg valaki diagnosztizálja ezzel hivatalosan, hogy, és megállapítja, hogy tényleg először neki belülről kellene ezt megoldania magának, és aztán utána nem fog másokat bántani, az szerintem egy következő lépcső.
9: Meg eleve kicsi gyerekek szintjén, nem tudom, hogy igazán van-e, nem értek hozzá, és ez inkább egy intuíció. Szerintem nincsenek elkövetők, tehát bűnösök és áldozatok önmagukban, hanem gyógyítandó gyerekek vannak. Rendbehozandó, segítségre szoruló gyerekek vannak, nem pedig bűnösök.
6: Hát a pedagógusok pont arra szoktak panaszkodni, hogy milyen sokan lettek a rendbehozandó gyerekek egy-egy osztályközösségben. Tehát, hogy összeraksz 30 gyereket, és mondják, hogy 15-tel naponta kellene külön-külön foglalkozni.
9: A
6: másik fele viszont úgy tekinti rájuk, mint hogy ők nem is lennének. Tehát, hogy az osztály két felé esik szét, az elkövetőkre és az áldozatokra, ha úgy tetszik, vagy azokra, akik egymással szemben is állandóan elkövetők, többi pedig próbál félrehúzódni. Hát ez így nem egy közösség. Ezzel így iszonyú nehéz közösségként dolgozni.
7: Nekem volt tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy általános iskolában tanítottam táncot gyerekeknek, ilyen első, második, harmadikosoknak, és hát elég sok olyan gyerek volt, aki hát így rossz csont volt, vagy bántotta többieket, lögdösődött, nem akart beállni a sorba, hát ilyenek mindig vannak, meg lesznek is. És a tánc nagyon sokat segített, meg a zene azon, hogy így jól érezzék magukat, tanuljanak valami újat, a mozgás az szerintem nagyon sokat segített ezen, és kezdtem azt érezni minden órán, hogy egyre jobban úgymond szelidítem ezeket a gyerekeket, és ez nekem egy nagyon jó érzés volt abból a szempontból, hogy látom, hogy van valamerre indulás, és a jó irányba. Aztán hazamentek ugye a gyerekek, és a következő héten olyan, mint hogyha előre kellett volna kezdeni ezt az egészet.
9: Sziszi-fuszi meló.
7: Igen, és hogy pedig már eljutottam velük az egyik héten egy tök jó szintre, úgyhogy tudtunk beszélgetni, normális hangnemet tudtunk már engedni magunknak, nem kellett kiabálni velük, meg szerették a játékokat, minden, és aztán eltelt egy következő hét, a hétvégét otthon töltötte a anyukán, apukánál, a családi házba, és ott valami történhetett, vagy valami tesójával, vagy akármi, előről kellett kezdeni az egészet. És ez így nehéz volt.
9: Hát ebből látszik, hogy ez mennyire komplex most tulajdonképpen. Pont azt mondtad, amit Elritók Nóra szokott mondani, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője, hogy festeni, rajzolni akartam tanítani a gyerekeket, de rá kellett jönnöm, hogy nincs otthon asztal. aztán arra, hogy nincs otthon kaja, aztán arra, hogy nincs otthon segítség. Úgyhogy egyre nőtt, tudod, mint a hagymahéjak, a probléma halmaz, amiben te lehet, hogy megpróbálsz kooperációt tanítani pénteken, de szombaton más közösségben.
6: Hát hajdanában az elitiskolai rendszer ezért épített a kollégiumi elhelyezésre, hogy kiemeled a gyereket, és abban a közegben tartod, ahol kézben tudod tartani. És
8: tegyük hozzá, hogy a kollégiumi rendszer viszont nagyon-nagyon aljas rendszerek voltak, ugye hát, a zárt intézmények, a kollégiumok,
6: ugye azok között is volt ilyen meg olyan, de valószínűleg mindegyik olyan volt. Mert már megint úgy adott tartunk, hogy a gyerekközösség egymásra hagyva.
9: Így van, így van. Zárt
6: tartsunk egy picike kis szünetet, és akkor utána visszatérünk és folytatjuk. Egy kicsit másképp, de ugyanezt.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé a Tánkerői utcánál, valamint a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Az Alkotás utcában a Baks csomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó Zöld mellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A Nem Oké kampány kapcsán egy műsort látnak, hallanak. Bombera Krisztinával, Erős Antóniával, Hegyes Bercével folytatjuk az adást. Én Róna Jegon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ott tartottunk az előbb, hogy a gyermekek kapcsolatos és az iskolán belüli egymással szembeni erőszakról beszélgetünk, de arról azért kell szerintem pár mondatot szólnunk, hogy mi felnőttek, mit teszünk a gyerektársadalommal. Mert hogy mi vagyunk a minta, mi vagyunk a példa, és amikor a digitális világról beszélünk, igen, már ott is a zaklatás teljesen hétköznapi, erről is szóltunk néhány szót, de mi felnőttek sem mutatunk példát, vagy az a példa, hát az gyalázatos, mert amit egymással csinálunk mi felnőttek ugyanabban a térben, azt is látják ám a gyerekek.
4: Hát sőt, azt látják a legjobban. Tehát amikor így ismerősökkel, barátokkal beszélgetünk arról, hogy a gyerekeik hol tartanak, kinek hány éves a gyereke, akkor szoktam elmondani, hogy akkor jön el az igazság pillanata, amikor kamaszodik a gyereked, és rájön, hogy te milyen vagy.
5: Igen. Mm. És tükröt tart.
4: Mert attól a perctől kezdve, különösen, hogyha olyan közegben mozog, ahol igenis nemhogy megengedett, hanem kötelező a kritika, meg a kritikai gondolkodás, meg egyáltalán, attól kezdve mindent megkapsz, hogy te mit hogyan csinálsz, hogy mit hogyan csináltál, hogy mit nem csináltál jól. És
3: egyébként is ez a dolga, egyébként hogy így érezzen.
4: De hogy akkor jön rá, hogy az emberek nem feketék vagy fehérek, nem jók vagy rosszak, és ebbe beletartoznak a szülei is.
5: Igen. Egyébként pont
4: ez nagyon-nagyon nehéz időszak, mert akkor mindig kimondatik az, amit te saját magadról se akarsz kimondani. Hogy igen, te milyen vagy valójában, és tőlük így megkapod.
5: Meg mást próbáltál mondani a gyereknek, mint amilyen vagy, és átlát rajtad.
4: Igen.
3: Mit nem csinálunk soha, és te se?
5: Így van. Vagy mi az, igen, amit mondasz, és másképp csinál. Nekem például, amikor mondtam a gyereknek, hogy tessék többet pihenni, nem kell kitűnőnek lenni, tessék elengedni dolgot. Azt mondja, hogy te mióta nem vagy munkaalkoholista?
6: Aki nem tudja, tanítja.
3: Ráadásul igen.
5: Hát igen. A bántalmazással kapcsolatban a lányom tartott tükröt, mert ugye nekem ez olyan fontos volt, én a gyerekbántalmazásból végeztem a jogon, és nekem a Gyurkó Szilvi volt a mentorom, ki ugye a Hintalovon alapítványnak az alapítója, úgyhogy mi otthon rengeteget beszéltünk gyerekbántalmazásról, bántalmazásról, és a lányom egyszer hazajött a suliból, és panaszkodott valamelyik osztálytársára, kicsi volt még alsós, és így rám nézett ilyen sötéten, és azt mondta, hogy de tudom, hogy úgyis azt fogod mondani, hogy bántalmazott gyerek volt, úgyhogy nekem kéne empátiával élnem.
3: Jaj,
5: mondom, igen, édeslányom, ez valószínűleg így van, vagy nem így van, és az empátiát tartsd meg, de értem a problémádat, hogy itt az adott helyzetben neked van éppen gondod, de ez is egy érdekes tükör volt, ahogy kapcsolódik a témához, hogy tudom, hogy azt gondolod, hogy neki rossz. De tulajdonképpen büszke vagyok rá, hogy a gyerek alsó tagozatosként mégis így látta, hogy annak, aki őt bántja, annak rossz. És ez valószínűleg így van. Illetve biztos, hogy így van.
4: Valószínűleg.
5: Igen.
3: A legkisebb gyerekem osztályfőnöke, a legkisebb gyerekem még alsós. Ildikó néni azt mondta itt a választási kampány előtt. Hát, vagy annak a kezdetén. Szóval a második fél
4: mikor volt előtte?
3: Hát igen.
4: Egyfolytában az volt.
3: Igen, tehát bomba plakát azért volt választási kampány nélkül is, ez igaz. Szóval azt mondta a szülőknek, a szülői értekezleten, hogy ha lehet, akkor otthon ne a politikáról, vagy ne úgy a politikáról beszélgessünk, ahogy egyébként a felnőttek most egymást ölik a politika miatt, hanem próbáljuk megmagyarázni, hogy ez a felnőtteknek valamiféle furcsa kinövése, de az élet attól még nem ez, meg hogy a másikat azért nem gyűlöljük. Mert hogy látta az osztályon belül is, hogy elkezdődött a te szüleid, kire fognak szavazni. Na most ezek harmadikos gyerek.
5: Atya, úristen.
4: Az így van.
3: És szembeállt egymással a két tábor.
5: Leképezték azt, amilyen nyomorultak mi vagyunk.
3: Ez egy iszonyú erős figyelmeztetés, hogy voltak éppen azt teszik, amit látnak tőlünk. Tehát, hogyha nálunk megy a zaklatás, akkor náluk is menni fog.
6: Nekem még nincsen gyermekem. Nagyon sok mindent elterveztem, hogy hogyan és mit fogok, és valószínűleg ez nem így lesz. Tehát,
3: hogy soha nem fogsz csinálni
6: amit soha nem fog
5: csinálni. Biztos,
6: így van. És hogy én a legszeretőbb és a legmegengedőbb, és de
3: az
6: majd
3: lehet.
6: Játékkal tanító, és a többi, valószínűleg már
3: türelmes. Mindig lesz rá időd.
6: De valószínűleg mindenki azt mondja, hogy ez nem így lesz majd. De remélem, hogy...
4: De törekedni
6: kell rá. Törekszem rá, hogy minél többet megvalósítsak ebből.
3: De egyébként a legijesztőbb ebből az, amikor a saját soha ki nem mondandó mondatod egyszer csak elhangzik a szádból, mert hogy ezt hallottad anyától, apától, és hát nyilván én ezt soha nem fogom mondani. Soha.
5: De.
3: Egyszer csak kiszalad.
4: Igen. Amíg az én
3: házamban. Na, az még nem volt. Az még nem volt, de az egy kemény mondat. Amíg nálam eszel.
5: Igen. Amíg az én kenyerem eszel.
3: Szóval a zaklatásra visszakanyarodva az,
4: viszont,
3: hogy...
4: Viszont, bocsánat, igen, csak itt akartam, hogy most ott akarul forgunk, hogy mit hoz a gyerek a családból, mit hoz otthonról.
3: Meg mit lát csak a társadalomban?
4: De ez visszafelé is igaz, tehát, és megint a kamasz gyerekeimre akarnék így visszautalni, hogy bármilyen is lehet, nyilván itt meg idézőjel, de bármilyen is lehet a családi körülmény, vagy hogy otthon mi mit csinálunk és mit mondunk, ha ő visszajön egy kritikai közösségből, kritikus közösségből, tehát ők például azért eléggé nyitott középiskolákba járnak. Olyan fejbekólintást kapok abban a pillanatban, hogy nem egy olyan mondatot mondok, ami, most ezt értsétek jól, nem PC. Tehát, hogyha nem egy megfelelő mondatot, akkor azonnal fölemeli a hangját, és azt mondja, te miről beszélsz?
5: De érdekes,
4: hogy hogy mondhattál ilyet?
5: Sokkal bölcsebbek a gyerekeim nálam.
4: És így
5: sokkal.
4: Abban pillanatban így összeroskadsz belül, hogy
5: igen.
4: Most tényleg valami.
3: Csak milyen jó lenne ez az érzékenységük, mert ez az. Tehát, hogy valamire felsziszen, hogy ez nem.
5: Igen.
3: Ez megmaradna. Tehát, hogy ezt ne daráljuk be.
4: 16-17 évesek talán megmarad. Tehát talán az nem történhetne meg például velük, amit a Bercivel csináltak annak idején. Tehát én azt gondolom, hogy ma a jó közösségekben kiállnának a gyerekek egymás ellen, vagy egymásért, hogy ilyet nem mondhatsz. Ilyet te nem csinálhatsz a másikkal. ja, ez nem történhet itt meg közöttünk.
5: Ez reményt ez ad egyébként, amit most mondasz, mert ahogyan a 70-es évekről beszéltünk, ahhoz képest, és nevetünk magunkon, de azért csak mégis másképp neveltük a gyerekeinket, és a gyerekeim már csak most jobb szemléletűek, mint én valaha voltam. És nekem ez egy reményt ad a következő generációkkal
4: kapcsolatban. Ezért mondom, hogy talán visszaviszik. Jó, nyilván nem minden család lesz befogadó, és mondja azt, hogy persze, igazad van, kisfiam, kap még jobbról is egyet, mert hogy nehogy már te megmondjad, hogy majd én mit gondoljak, de alapvetően meg normális közegben lehet, hogy igenis a szülő elkezd gondolkodni, és hazavisznek olyan üzeneteket, és a gyerekeken keresztül taníthatjuk a szülőket,
5: igen,
4: hogy egy kicsit másképp kéne.
5: Van egyébként
3: nekem van egy rossz érzésem, hogy mi most olyan iskolákról, olyan közösségekről beszélünk,
5: amiből kevés van.
3: Amiből kevés van, mert ez nem az általános, nem a teljesen hétköznapi, nem az anyagi gondokkal nagyon súlyosan küzdő családok közössége.
5: És amit így most van. Mondtál, ezt szerettem volna pont behozni, hogy még a beszélgetésből nekem hiányzott a társadalmi egyenlőtlenség mértéke, tomboló mértéke, ami nekünk nem volt. Tehát mi még iskolaköpenyben voltunk, nekem még ugyanannyi volt a lakótelepen, ahol felnőttem, mint a mellettünk lévő lakótelepi lakásban.
3: Emlékszel, jött egy lány, akinek a szülei Libanonban dolgoztak.
4: Az nagy szám volt.
3: Az óriási szám volt, ne viccelj.
4: Még a csajja barátkozni.
3: 70-es évek. és hát Libanon az arab világból jön, tele volt aranyjal. Tehát a kezén, a nyakán, aranyos fülbe való, és bejött az első órára, és mondta neki az osztályfőnökünk, hogy oké, örülök neki, hogy neked ilyen van, most akkor ezt szépen mindent leleszed, elrakod a táskádba, és soha többé nem akarom.
5: Így.
3: Mert hogy az egy tényleg más világ, ott mindenki ott volt, igen, a kék köpeny.
5: Igen.
3: És ez volt
4: most erről persze beszélgethetünk, hogy ez jó volt.
3: Nem volt jó. Nem volt jó, de segített abban, hogy ne legyenek kirívó különbségek.
4: Ugyanakkor nem is voltak akkora különbségek. Hát Tehát az a röhely, hogy 50 évvel korábbról beszélünk,
5: igen,
4: és ahhoz képest az egész világon persze nőnek ezek a brutális különbségek, szegény és gazdag, tanult és tanulatlan, nincstelen, és elképesztően gazdag között. Az, hogy ez már Magyarországon is így van, az egy félelmetes jelenség. És az, hogy látszik, az meg aztán végképp. Tehát valóban ez az uniformizálás picit segíthetett, de közben nem is voltak akkora különbségek.
3: Egyébként nem, igen.
5: Szóval... De hogy a bántalmazásnak ez vajon része, erre kíváncsi vagyok, ugye te egy másik generációban szocializálódtál, ahol már számít az, hogy milyen gatyád van, meg hogy márkás-e a cipőd.
6: Hogyne, hogy bőrcseki, hogy úristen, neked ilyen van, olyan van, stb.
3: Milyen márkájú a cipőd.
6: Milyen márkájú, mennyibe került, na, és ez sokszor felmerül, és amikor kinézik egymást a gyerekek emiatt, hogy...
3: Mert kinézik?
6: Hogyne. Hát az én tapasztalatom a saját életemből is az, meg amikor oktató voltam általános iskolában, akkor is. Tehát ez mikor volt 18 éves korom óta tanítok, akkor... Hogy is mondjam,
3: ugye 14... Mondjuk 10 évvel ezelőtt.
6: 10-14 évvel ezelőtt. És ez megvolt a gyerekeknél, hogy neki új kabátja, vagy új sapkája, ugye jönnek a karácsonyi ajándékok, hogy valaki számítógépet kap, laptopot kap, a másik egy banánt kap, vagy nem tudom,
4: igen,
6: szóval,
4: hát
6: hogy
4: igen,
6: így...
4: Vagy
3: hova mentetek nyaralni, voltatok-e télen sielni?
6: Így van. És ez a kinézés, hogy egymást így szarizzák, vagy hát így ilyen kialakulnak ezek a, most klikkek. Mondom, klikkek, meg a
3: gazdag nevén, gyerek, szegény gyerek.
6: Így van, és hogy bullyingolják a másikat, hogy neki nincsen. Mondjuk ezt sose értettem, hogy azért miért csesztetnek embereket, amiről nem tehet, ugye.
5: Na, de hogy ez azt, tehát azért akartam behozni, mert ez aztán olyan fokú kiszolgáltatottság, tehát helyből esélytelenként indulsz arra, hogy bántsanak, hogyha valamiből azért van kevesebb, mert ez dobta a gép, és mert éppen egy ilyen országban élsz. Úgyhogy ezen nagyon sürgősen kéne változtatni.
3: Hát ezen is. Csak azzal tudunk változtatni, hogy ezt például folyamatosan magyarázzuk a gyerekeinknek.
4: Hogy nem ez számít.
3: Hogy nem ez számít meg, hogy arról ő nem tehet, hogy az ő szülei nem keresnek annyit, hogy megvegyék a 100 000 forintos edzőcipőt, aminek egyébként semmi értelme.
4: Tehát lehet, hogy onnan kéne elindítani, hogy nem tök mindegy. Nem tök mindegy, hogy miben vagy, hogy mi van rajtad, vagy hogy mit viselsz, vagy...
3: Jó fej vagy nem, bírod vagy nem,
4: igen,
3: barátod vagy
4: minek
3: nem.
4: Minek kell 100 000 táskát venni, érted? Tehát, hogy ezek a...
3: Igen. Minek?
4: De tényleg minek?
3: Hát igen.
5: Hát egész nem ebben sem volt a magyar társadalom mostanáig olyan nagyon példamutató a felnőttek világában.
4: Hát de ezért mondom,
5: táskaügyben.
4: Hogy... Táskaügyben. Táskaügyben se. Tehát, hogyha ezt mondjuk a gyerekeinknek, és egyre többen mondjuk.
5: Igen.
4: Tehát, nyilván, és az iskolában is egyébként van egy ilyen üzenet, hogy tényleg rohadtul nem számít, hogy miben vagy és hogy nézel ki. Egyébként nyilván adj magadra, próbálj meg azért valamilyen szinten egy higiéniát fenntartani. Ez is egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert ez nem alap.
5: Nem alap, nagyon
4: nem alap. Amikor arról beszélünk,
5: hogy menstruációs szegénység.
4: Is, de nem csak az, mert ahol mondjuk nincs meleg víz, nincs vezetékes. Uh-huh. Tehát, hogy most jó, de tényleg, szóval, hogy azért nagyon-nagyon sok helyen őrült problémák vannak. Most csak a választások idején is emlékezzetek, hányan mondták azt, hogy amikor most mentek úgy el először vidékre, uh-huh. és döbbentek rá, hogy milyen körülmények között élnek emberek, nincs tök átlag családok. Szóval ezért mondom, hogy tehát, jó, ne menjünk el már tényleg mindenen, mert nem fogjuk befejezni ezt a beszélgetést soha, de a lényeg az, hogy ne számítson már az, hogy mi van rajtad, hanem azt számítson, hogy belül mi
6: persze.
4: van. És ha legalább ideig eljutunk, akkor ezt az élét ki tudjuk venni ezeknek a vitáknak, vagy esetleg azt is el lehet érni, hogy ha van is otthon 100 000 forintos sportcipőd, nem abba mész be a suliba.
6: Amúgy,
4: mert úgy érzed, hogy lehet, hogy a többieknek az tök szarul esik. Igen. És akkor nem veszem fel.
3: De hát azért van 100 000 forintos cipőd,
4: hogy és
3: ez
4: ugye
3: a másik, hogy ezt mindenki lássa, nem hogy az 100 000 forintos cipője van.
6: Ez szerintem ezek nem olyan értékek, amiket képviselnie kell, szerintem egy gyereknek.
3: Ez de azt, ugye ezt
6: otthonról kell hoznia. Nekem az jutott még eszembe, ugye mondtam, hogy én ezeket az elszenvedéseket leginkább általános iskolába kaptam. És gimnáziumban én egy kifejezetten sportos osztályba jártam, Szentesre, és ott nagyon sok vízilabdázó van. És vízilabdás osztályba jártam. És képzeljétek, ők nem csesztettek sose. Tehát ők
3: na sportolók. Ők azt is tudták, hogy amit te csinálsz, a sport.
6: Ezért, ezt akarom mondani.
3: Kőkemény. Tehát tudják, az nem fenékrázás tudták, flitteres ruhában,
6: igen, mert a legtöbben
3: az kőkemény
6: azt
3: sport.
5: Kőkemény meló.
6: És ők sportolók, van teljesítmény mögöttük, ők tudják, hogy ez, amit egy ember elér,
3: a sport.
5: Kőkemény meló.
6: És ők sportolók, van teljesítmény mögöttük,

0: edzésre,
1: így van.
0: Nem tudom, erőléti edzés, ezzel ment el az egész napjuk.
1: Szóval ők ezt vágták.
0: Tehát, hogy hasonló az egész, ami körülveszi a mindennapjait éppen ezért nem.
1: Pedig aztán egy versenytáncos fiú, meg egy vízlabdás fiú nagyon messze van egymástól.
2: Jó, de hát nekem stalkatva is. De mekkora bajban lettek volna, hogyha azt kell csinálni.
3: Pont ezt akart, hogy egyszer csinálnak végig
1: az edzésedet. Ők nem olyan jók, igen.
2: Ott úsztak volna a verítékben.
1: Igen.
2: Jó volt veletek, köszönöm szépen. Bombera Kriszta, Erős Antónia, Hegyes Berci, jó, hogy jöttetek. A Nem Oké kampány folytatódik, és remélem még nektek is lesz ebben dolgotok.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet, jövünk egy hét múlva, és várom önöket vissza minden jót.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Törökországba utazik ma Magyar Péter, a NATO csúcs találkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárcavezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban, közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott. Emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérrendezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. A szakemberek szerint a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámítható bérezést és előmenetet biztosítana. Javasolták továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kór a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán kezdődő kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Ennek bemutatására hozták létre az eseményt, amely találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják a Több-kevesebb címűt itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, örülök, hogy velünk tartanak a mai napon is. Hogy mi mindennel foglalkozunk, azzal Hazafi Dávid a felelős, vagy az ügyben Hazafi Dávid a felelős, aki a mai adás szerkesztője, és rögtön ide az elejére a mi ügyeinket, a személyi hitelek meg a lakáshitelek ügyét helyezte. Vrazsovics Ritához fordulunk tehát, a Bank 360 elemzőjéhez, hogy beszéljünk erről. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Történelmi csúcsot ért el az új szerződések összege májusban a személyi hitelek piacán. Vajon ezt mi magyarázza?
3: Valóban több mint 131 milliárd forintot tettek fel a háztartások idén májusban. Hogy ez pontosan mi magyarázza, azt nem igazán látjuk, mert ugye a személyi kölcsönöket bármire fel lehet használni, tehát alapvetően nem kell megindokolni a bank felé, hogy mi az, amire felvesztük ezt az összeget. Azt el lehet mondani, hogy már az elmúlt hónapokban is kifejezetten sokat tettek fel ebből a hiteltípusból az igénylők. Talán azzal is lehet magyarázni, hogy több felmérés szerint van most, vagy volt egy ilyen optimista hangulat az országban a választások után, ami elképzelhető, hogy olyan célok megvalósítására ösztönözte a lakosságot, amihez személyi kölcsönre volt.
2: A kormányváltással azt gondolják az emberek, hogy majd most jobb lesz, és legyen nekünk is jobb, szálljunk fel erre a vonatra?
3: Igen, elképzelhető, hogy olyan célokat tűztek ki most maguk elé, ami például egy lakásfelújítás vagy autóvásárlás, amihez most úgy gondolták, hogy akkor ez lesz a jó időpont arra, hogy hitelt vegyenek fel.
2: Lehet átlagolni, hogy mennyi pénzhez nyúlunk ilyenkor, mennyit veszünk fel?
3: Igen, a szerződések száma alapján meg lehet mondani. Most közel 36 ezer szerződést írtak alá májusban, ez alapján több mint 3,6 millió forint volt az egy szerződésre jutó összeg.
2: Ugye, ahogy mondta itt, az nem látszik, hogy mennyivel egészítették ki az otthoni pénztárból, a párna cihából, ahogy mondani szoktuk, de minden esetre 3,5 millió forint, hát abból azért használt autót még lehet venni, újat már alig ha.
3: Ez így van. Amit még látunk, illetve ami erre az optimista hangulatra enged következtetni, az az, hogy jelentősen meghaladta az inflációnak a mértékét az a bővülés, amit a személyi kölcsönöknél látunk. Ugye egy évvel ezelőtt még csak 3,1 millió forint volt az átlagos hitelösszeg, most pedig ez egy 16%-os bővüléssel ugye már több mint 3,6 millió forint.
2: Szóval bátrabbak vagyunk a lakáshitelek ügyében is, tehát ugye miközben az ingatlanosok arról beszélnek, hogy egy kicsit megtorpant a lakáspiac, és főleg a lakás árak emelkedése, de közben a jelek szerint azért a lakáshitelek is fogynak.
3: Igen, itt tényleg történik egy enyhe visszaesés, vagy történt májusban egy enyhe visszaesés az előtt azt megelőző hónapokhoz képest, viszont ez inkább az otthonstart kezdeti lendületének a csökkenését jelzi. Az májusi adatok szerint több mint 250 milliárd forintot vettek fel a háztartások lakáscélú jelzáloghitelből. Ez egyébként az előző évhez képest több mint 70%-os bővülés, tehát alapvetően egy dinamikus bővülés történt. Viszont most először úgy tűnik, hogy magának a bővülés mértéke az, ami csökkent az előző hónapokhoz képest. Eddig a tavalyi évhez képest akár a dupláját is lehetett látni, hogy a dupláját veszik fel annak a lakáshitelnek, mint egy évvel ezelőtt. Most úgy tűnik, hogy ez a szám alacsonyabb, illetve az otthonstart program keretein belül nyújtott lakáshiteleknek a a folyósított hitelösszege is csökkent valamelyest az előző hónapokhoz képest.
2: Van itt még egy érdekes dolog, a babaváró gyengült, a munkáshitel meg bővült, éppen az önök összefoglalójában látom ezt. A munkáshitel, ami hát azért nem lett egy átütő siker.
3: Nem, de ez azzal is magyarázható, hogy egyrészt egy kisebb hitelösszegről van szó, tehát legfeljebb 4 millió forintot lehet ugye ebben a formában felvenni, illetve egy viszonylag szűk kör számára érhető el ez a kölcsön, ugye csak azoknak a fiataloknak érhető el, akik nem felsőoktatásban tanulnak, hanem már dolgoznak a középiskola végzése után. És így van egy felső korhatár is.
2: Igen, miközben meg arra ösztönöz minden és mindenki, hogy menjenek a fiatalok a felsőoktatásban, legalább a munka mellett tanulni is, mert hogy ez lehet a jövő, a sokfajta képességfejlesztés. De ez egy másik történet, ez már máshol vezet, meg akár a diákhitel felé is elvezet, de az nekünk most nem témánk. Hogyha ez így folytatódik, ez az optimista hitelfelvétel, az nyilván újabb és újabb rekordokra ösztönöz minket, de vajon tudjuk-e fizetni ezeket a hiteleket? Arra van-e adat, hogy mennyire vagyunk eladósodva?
3: Igen, van arra hírett adat. Az elmúlt hetekben jött ki a Magyar Nemzeti Banknak a stabilitási jelentése júniusban, és ez alapján egyébként stagnál azoknak a hitelszerződéseknek a száma, ahol jelentős késedelem van. De egyelőre az adatok alapján nem látszik azt, hogy gondot jelentene a lakosság számára ezeknek a hiteleknek a törlesztése.
2: Legyen ez a jó hír a végére. Drazsavics Rita, a Bank 360 elemzője. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is, viszont hallásra.

a közönséggel, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába, úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csatálsz ezernyi mással, a közben a másikat kívánod. Szerinted milyen a világot? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év, lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága, nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit, csak tudj ölelni, gyere, hagyj egy pacsit. Na mi van, ver, ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy hangzatos címnek megyünk utána, úgy szól a cím, a pénzcentrum.hu oldalán látjuk, hogy hatalmas razziát tartottak a magyar influencereknél. Ezt találta a hatóság, persze nem írják oda, hogy mit találta a hatóság, úgyhogy ezt megkérdezzük a kedves hatóságtól. Horváth Bálint, a GVH kabinet főnöke és kommunikációs vezetője van itt a vonalban, mint kedves hatóság. Szervusz Bálint!
2: Jó napot kívánok, és megpróbálok nagyon kedvesen.
1: Köszönjük szépen. Hogy kell elképzelni egy razziát az influencereknél? Egyáltalán ez a szó, ez jó-e ide?
2: Nem jó, hát ugye a gazdasági versenyhivatal mindig törekszik, hogy egy támogató hivatal legyen. Tehát természetesen vannak hatósági eszközeink is, de ezeket akkor használjuk, ez különösen indokolt. Ebben az esetben is alapvetően a támogatás a fő szempont. A gazdasági versenyhivatal látókörében már azért hosszú évek óta ott vannak az influencerek. Ennek az az oka, hogy a magyarországi reklámpiacnak a legdinamikusabban fejlődő területéről van szó. Míg évekkel ezelőtt ugye ez csak egy néhány, hát ilyen 10%-os részt képviselt ebből az úgynevezett reklámtortából, ugye amit évente a cégek, vállalkozások, illetve az állam reklámtevékenységre költ. Ez ma már egy nagyon jelentős részt képvisel, ez egy milliárdos nagyságrendi piac az influencer marketing területe, ezért a gazdasági versenyhivatal is egyre nagyobb figyelmet fordít erre, és a fokozatosság elvében hiszünk, évek óta hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az influencereknek milyen szabályokat kell betartaniuk, akkor, hogy a különböző kereskedelmi tevékenységet végeznek ugye az online térben, ugye jellemzően az online térben működnek, ezek digitális platformokon működnek, és már ugye ellenőrzéseket is végzünk, vannak eljárásaink és konkrét influencerekkel szemben, most pedig egy nagy nemzetközi vizsgálatban vettünk részt, közösen a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal, ami egy partner intézményünk a fogyasztóvédelem területén, és azt vizsgáltuk, hogy a magyarországi influencerek azok mennyire tartják be a szabályokat, és van-e elmozdulás az elmúlt évekhez képest.
1: Itt ugye az történik, hogy az influencert megkeresi egy ügynökség, vagy maga ritkábban közvetlenül a hirdető maga, és hát tesz egy ajánlatot, amit az influencer, ha elfogad, akkor azt a tevékenységet fogja élőszóban, videóval megtámogatni, ami a hirdetni való termék, vagy mondani való. Mennyire lehet annak utána menni, hogy itt mi az, ami direkt hirdetés, mi az, ami egyfajta támogatás, és mi az, ami egy olyan együttműködés, amiben mondjuk nem jelenik meg pénz?
2: Ugye nagyon fontos az, amit említek, van, hogy ennek a tevékenységnek ugye több szereplője van. Ugye van egyrészt az a cég, aki a különböző szolgáltatást vagy terméket valamilyen módon megpróbálja eljutatni hozzánk fogyasztókhoz, és úgy dönt ez a cég, hogy erre a digitális platformokat, jellemzően a közösségi médiát használja fel. A másik, hogy van valóban egy ügynökség, ami szervezi ezt a tevékenységet, és gyakorlatilag a céget összeköti a tartalomgyártóval, az influencerrel, akik ugye a reklámpiac, illetve a reklámtevékenység fejlődésében egyre nagyobb jelentőségük van. Ugye a hagyományos televíziós reklámok, illetve a print lapokban megjelenő reklámok fokozatosan szorulnak háttérbe, és ugye ahogy az információ áramlásban is egyre nagyobb szerepe van a közösségi médiának, ugye látjuk például a politikában is egyre nagyobb szerepe van már a közösségi médiának, az influencerek is egyre nagyobb teret kapnak, és a cégek felismerték az influencerekben rejlő lehetőséget, és ezt ki is használják. Ugyanakkor fontos, hogy mind a cégnek, mind az influencernek, mind az ügynökségnek felelőssége van abban, hogy ez a tevékenység, ez a jogszabályok által előírt módon valósuljon meg, hiszen szigorú szabályai vannak annak, hogy hogyan lehet kereskedelmi tevékenységet végezni az online térben. A legfontosabb az, hogy nekem fogyasztónak világosan, ugye kivilágítóan kell értesülnem arról, hogy itt egy fizetett együttműködésről van szó, valamilyen promóciós együttműködésről van szó, tehát az influencer, a tartalomgyártó az valamilyen ellenszolgáltatást kap azért a tevékenységet, az lehet pénzbeli ellenszolgáltatást, de lehet, hogy a különböző, mondjuk olcsóban kap különböző termékeket, a kipróbálásra megkap különböző termékeket, ez is már egy együttműködés forma, hogy meg kell jeleníteni. Tehát ő nem a saját, nem tudom, szándéka szerint mutatja be ezeket a termékeket, és mondja el erről a véleményét, hanem ez valamilyen ellenszolgáltatás fejében végzi. ezt világosan a fogyasztó tudtára kell hozni, hogy itt egy ilyen együttműködésre van szó.
1: Mi a teendőjük akkor, hogyha mondjuk olyan terméket hirdetnek, és hát ez is igen gyakori, aminek az összetevői vagy a hatékonysága az legalábbis megkérdőjelezhető. Tehát itt az étrend kiegészítők például a legáltalánosabb. Ettől aztán úgy le fogok fogyni, hogy a fal adja a másikat, és tényleg adja, mert nem fogyok le.
2: Igen, ez egy másik terület. Ugye önmagában az influencer marketingnek is vannak szabályai, és vannak annak szabályai, hogy milyen termékeket hogyan lehet reklámozni az online térben, vagy általában véve a különböző kereskedelmi piacokon. Ugye nagyon fontos, hogy gyógyhatást csak kizárólag gyógyszernek minősülő készítményeknek lehet tulajdonítani, ezt is figyeli a gazdasági versenyhivatal. Tehát nem csak azt nézzük egyébként, hogy az influencer marketingre vonatkozó szabályokat betartja. Például jelzi azt, hogy reklám együttműködésről van szó. Ebben egyébként van fejlődés, tehát látszik, hogy van eredménye a munkánknak, és az, hogy folyamatosan súlykoljuk, mi is már nem először beszélgettünk itt önnel is Egon erről a témáról, azt, hogy az influencerek jelöljék azt, hogy valamilyen promóciós együttműködés van, ebben látunk pozitív elmozdulást, egyre nagyobb mértékben mutatják meg ezt az influencerek, illetve jelölik ezeket a különböző tartalmakat. Ugye az, amit mond, az nagyon fontos, hogy az sem mindegy, hogy mit reklámoznak, és ezt hogyan teszik, és valóban itt nagyon figyelünk erre a különböző étrendkiegészítőkre, gyógyhatású készítményekre, hiszen ez egy fontos szabály, ez nem csak magyar, hanem Európai Uniós szabály is, hogy csak gyógyszerként bejegyzett terméknek lehet gyógyító hatást tulajdonítani, és amennyiben egy influencer azt állítja, hogy egy nem gyógyszerként bejegyzett termék is mondjuk valamilyen betegséget meggyógyít, vagy valamilyen pozitív hatást gyakorol az egészségre, akkor könnyen jogsértésbe csúszhat bele, és hát szembe találkozhat a gazdasági versenyhivatallal. Most is egyébként számos ilyen ügyünk van, amikor azt vizsgáljuk, hogy az online térben cégek, illetve akár influencerek segítségével is reklámoznak ilyen termékeket, és nem jogszerűen teszik, ezzel pedig súlyosan megtévezték a fogyasztókat.
1: Volt erre már példa 2 évvel ezelőtt, talán én emlékszem, beszéltünk is arról, hogy akkor is ellenőrizték az influencereket, meglehetősen gyalázatos eredményt hozott az az ellenőrzés. Mondja most, hogy javult a helyzet némiképp, de most akkor nem is lesznek büntetések, nincs miért büntetni, már csak elég figyelmeztetni, vagy felhívni a figyelmet arra, hogy valami nem stimmelt, tehát fejlődünk?
2: Összességében ugye fejlődünk, mi most ugye 10-10 hazai tartalomkészítő több havi tevékenységet tekintette át a GVH és a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, és ez alapján látjuk, hogy van elmozdulás, hiszen évekkel ezelőtt is végeztünk már ilyen vizsgálatokat, tehát van honnan kiindulnunk. Évekkel ezelőtt az influencerek alig több mint 20%-a mutatta meg azt, hogy itt valamilyen promóciós együttműködésről van szó. Ez a szám már jelentősen nőtt, tehát jellemzően az influencerek többsége most már valamilyen módon jelöli azt, hogyha valamilyen kereskedelmi együttműködésről van szó. Ez köszönhető annak is, hogy ugye pár évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt konkrét influencerekkel szemben, a legnépszerűbb magyar influencerekkel szemben indítottunk versenyfelügyeleti eljárásokat, és ebben már 3 le is zárult, és ezekben szabtunk ki bírságokat is. Tehát a gazdasági versenyhivatal, ugye említettem a fokozatosság elvét, hát nem csak a terelő hatását mutatta meg, hanem hát elővettük a kardunkat is ebben a helyzetben, és megmutattuk azt, hogy vannak keményebb eszközeink is. És azt gondolom, hogy az összességében az edukáció, az, hogy felhívtuk a figyelmet arra, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, közzé tettünk például influencer tájékoztatókat a honlapunkon. Világosan pontról pontra megmutatjuk az influencerek számára nagyon szemléletes módon azt, hogy hogyan kell reklámozni az online térben, ez segít, illetve hát bírságokat is szabtunk ki már több esetben, és azt gondolom, hogy ennek is van erős visszatartó ereje, az az okos influencer, aki más kárán tanul, nem pedig a saját kárán.
1: Hát nyilván meg befizetni azt a pénzt, amit megkeresett azzal a hirdetéssel, amiért megbüntették, hát az nem tűnik egy nagyon jó üzletnek. Figyeljünk mi is arra, hogy mivel találkozunk, az is fontos ám.
2: Igen, és itt fontos, nem csak a büntetésről van szó, hanem egy hitelességről is van szó, hogy az influencereknek a legnagyobb ereje az a hitelességük alapvetően, hogy a fogyasztók bíznak bennük. Ugye ezért is van ennek nagyon nagy hatása, főleg a közösségi médiában, mert kicsit a vásárlók, a fogyasztók úgy érezzük, hogy követünk egy népszerű influencert, akinek egyébként kedveljük a tevékenységét a kereskedelmi televíziózásban, vagy a zenevilágában, vagy bármilyen művészeti területen, és azért számunkra ő egy hiteles, elfogadható forrás, ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy az ő véleményét az készpénznek vegyük, elfogadjuk, és akár trendként követjük is az ő öltözködését, az étkezési szokásait, az, hogy milyen szabadidős tevékenységet végez, ez hatással van ránk. És ebből a szempontból a bizalom a legfontosabb tényező, és hogyha mondjuk a gazdasági versenyhivatal egy influencerrel szemben eljár, és rámutatunk arra, hogy ő nem tartotta be a szabályokat, átverte a saját követőit, akkor ez egy nagyon erősen erodálja a felé irányuló bizalmat. Tehát én azt gondolom, hogy az influencereknek nem csak azért kell betartani a szabályokat, mert adott esetben mondjuk néhány millió forint vagy 10 millió forint bírságot be kell fizetniük, hanem mert az ő feléjük irányuló bizalomban esik olyan erős csorba, amit aztán szinte lehetetlen helyrehozják.
1: Amit az előbb mondtam volna, hogy mi sem menjünk vakon utánuk, tehát azért azt a kérdést érdemes feltenni, hogyha ez nem egyértelmű egy adott kommunikációban, hogy vajon amit most látunk, azt tiszta szívből mondja-e, vagy pénzért. És elég gyorsan meg fogjuk tudni adni a választ, ha ezt a kérdést feltesszük.
2: Igen, nagyon fontos ezt én gondolom, és ez a fajta körültekintés vagy tudatosság ebből a szempontból is nagyon fontos. Én azt gondolom, az egy jó dolog, hogy vannak olyan népszerű szereplők a közéletben, akár az online térben, a közösségi médiában, akiket sokan követnek, és hatással vannak az életünkre. Alapvetően ez természetes velejárója a modern tömegkommunikációnak, de az fontos, hogy ezek az influencerek, ezek jó üzeneteket, pozitív üzeneteket adjanak át a lakosság számára. Fejleszték a gondolkodásunkat, fejleszték a különböző viselkedésünket, magatartásunkat, mert alapvetően akkor élik el igazi hatásukat ezek a tevékenységek.
1: Horváth Bálint, gazdasági versenyhivatal, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, és mi a gazdasági versenyhivatal is minden nap ezért dolgozunk. Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban nem járható a Villányi út a Bakcsomópont felé a Szüret utca után, mert egy fa dőlt az úttestre. Egy műszaki hibás jármű nehezíti a haladást a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcában mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Egy picike kis árfolyam kitekintés, hogy aztán a magyar export helyzetéről beszéljünk némiképp. Erősödött a mai napon az árfolyam, legalábbis a hajnalhoz képest, vagy az éjszakához képest mindenképpen, és már megint ott vagyunk, hogy 3.53 felé jár az euró. Ami ugye azt mutatja, hogy ez az erős forint, ez tartósan és kitartóan itt van velünk. Ez pedig nyilván gondot okoz a gazdaság különböző szereplőinek. Erről fogunk szót váltani Németh Dáviddal, a KNTH vezető elemzőjével. Szervusz, Dávid!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ugye a külkereskedelemben működőknek, akár exportálnak, akár importálnak létfontosságú az, hogy milyen az árfolyam. Ugye van, aki mind a kettőt teszi, mert ahhoz, hogy exportáljon, az előbb importálnia kell mondjuk alkatrészt. Az egy bonyolultabb helyzet, de ha csak az exportot nézzük, mekkora bajban vannak a magyar cégek?
3: Ez most még azért nagyon nehéz megmondani, hogy mekkora baj lesz. Amit egyelőre lehet látni, hogy a profitabilitásukat azt rontja, tehát elvisz valamennyire, valamekkora nyereséget nekik. Az, hogy középtávon, tehát mondjuk akár már a jövő évben valamilyen hatékonyságjavulással, vagy akár árpolitikával, mert elképzelhető az is, hogy majd ki tudnak alkudni a jövő évre jobb árakat a vásárlók felé. Ugye Ez majd még a világpiactól is függ. Az biztos, hogy ugye az idei évet azt inkább az exportőrök ilyen 390, 95, 400, tehát általában ilyesmi árfolyammal számolták, és ugye a bérköltsége az minden exportáló cégnek azért forintban van, és ugye a bérköltsége az hirtelen megnőtt az euróbevételéhez képest. Ugye ez az, ami komoly problémát jelent. És már sok helyről hallottam, hogy most tervezik át akár az idei évi számaikat is ilyen 350-360-as árfolyamokkal. Azt is megnézik, hogy ezt ki tudják-e gazdálkodni az évben, vagy esetleg már el kell kezdeni elbocsájtaniuk embereket. Úgyhogy van egy ilyen újratervezési fázis, még nem látszódik pontosan, hogy milyen konstrukcióba fogják megoldani, hogy alkalmazkodnak ehhez az erősebb árfolyam szinten. Pontosan, hogy milyen konstrukcióba fogják megoldani.

0: kényszerít valamilyen alkalmazkodási metódust a cégektől. Tehát amikor egy magas energiaár szint köszöntött be az országba, akkor nagyon hamar elkezdték keresni azokat a pontokat, ahol pazaroljuk, vagy pazarolta az adott cég az energiát. Lehet ez akár elektromos áram, fűtés, de akár volt olyan, amikor simán a sűrített levegő is elszökött, és annak az energia vonzata, hogy ott próbáltak sporálni. Úgyhogy az látszódik, hogy igen, amikor valamilyen külső vagy belső, mindegy, valamilyen stressz éri a szervezetet, az kényszerítő erővel hat, és sokkal aktívabban keresik a megoldásokat, hiszen ilyenkor a túlélés a cél. Szemben, amikor úgy nyugodtan el tud működni egy normális környezetben, akkor kevésbé ezekre a hatékonysági célokra mennek rá, hanem sokkal inkább ugye a piacot próbálnak növelni, új területeket bekebelezni. Úgyhogy most ez az időszak, ez egyértelműen az, amikor meg kell találni ezeket a hatékonyságjavuló lehetőséget, egyszerűsítési lehetőségeket. De mondom, az is nagyon fontos lesz, hogy mondjuk a nemzetközi piacon a Magyarországon legyártott termékek árát lehet-e majd növelni. Ugyanis azért, hogyha jó minőségű a termék, elképzelhető, hogy azért még így is mondjuk egy 5%-kal magasabb áron is tud versenyképes lenni a magyar termék, és akkor részben ez az árfolyam erősödés ezáltal kiküszöbölhető.
1: Az, hogy az exportpiacaink gyengélkednek, mert hogy így van, és az Európai Unióban ezügyben olyan nagy áttörés nem várható, az mennyire veti vissza a magyar gazdaságot, vagy kérdezem én ezt másképp, tudunk-e ehhez alkalmazkodni úgy, hogy ettől még a növekedés beinduljon?
0: Igen, ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy az azért mindenképpen egy pozitív hír, hogy az elmúlt időszakban Magyarországnak a csere aránya az nagyot javult, 4,4%-os volt a javulás mértéke. Ez mit jelent? Az, hogy azok a termékek, amiket Magyarország elad, azoknak az ára az jobban növekedett, mint amiket importálunk. Vagy hát mondhatjuk fordítva is, hogy akár az importtermékeknek az ára jobban csökkent, mint amit exportálunk, mert akár így a forint erősödés ebbe az irányba is hatott, hogy a importtermékeink ára az tud lefelé jönni. Úgyhogy egy ilyen cserearány javulás az mindenképpen kedvez a magyar gazdaságnak. Ugye ezáltal azért van tartalék a magyar iparban, a magyar kivitelben. Viszont azt tagadhatatlan, hogy a külső környezet az elég rottyon van. Itt az egész eurózóna gazdasági növekedési prognózisát is folyamatosan lefelé módosítják, akár a nemzetközi nagyszervezetek is. De egyébként mi házon belül is elég pesszimisták vagyunk, bőségesen 1% alatti növekedéssel számolunk az eurózónára az idei évre. S ráadásul a német gazdaságról is rendre kedvezőtlenek hírek jönnek ki. Még mindig a bizalmi index az stagnálást, vagy inkább recessziót mutat. Az infláció az eurózónában egy picit fölpörgött, ugye az Európai Központi Bank kamatot is emelt még júniusban, hát talán majd nem fogja folytatni ezt a kamatemelést a következő időszakban a gyenge eurózóna növekedési környezet miatt, de ez a rossz felvevő piac, ez ellen sajnos nem tudunk rövid távon tenni. Annyi pozitívum még van, hogyha a megrendelés állományokat nézzük, akkor a járműgyártás és a villamosberendezés gyártásnál volt egy megugrás, és itt jönnek be az új kapacitások. Ugye a kínai gyártók és néhány német autógyártó, ez az, amiben azért bízhatunk, hogy ezek a cégek a nemzetközi piacon jó termékeket fognak gyártani. Ezt a BMW esetében látjuk is, hogy nagy a kereslet az új 3-as BMW iránt, amit Debrecenbe gyártanak, úgyhogy ebbe lehet egy picit bízni, hogy ez lökést ad majd az exportunknak, de ez specifikusan néhány nagyobb céget és azoknak beszállítóit fogja érinteni, viszont nagyon sok cég ebből nem fog sokat érzékelni.
1: Sajnos. Hát és akkor itt van ennek a másik oldala, az akkumulátorgyártás, ahol egyre több a botrány is, egyre hangosabb ettől a politika is, és hát az is egy kérdés, hogy ez így hogyan folytatható és folytatódik-e hosszú távon Magyarországon. Nyilván ez sokkal bonyolultabb kérdésnek látszik most, mint önmagában az export kérdése.
0: Hát ez sajnos igen, ugye ez az elejétől fogva kérdés volt, hogy a környezeti szabályozásokat, ezeket hogyan fogják betartani. Már régen más koreai gyártónál is ez előkerült, ugye most egy kínai gyártónál is ez napirendre került. Itt egy szigorú fellépés azért abban mindenki

0: szépen segíthet, hogy tudatosítani kell ezekben a cégekben, hogy már pedig vannak szigorú környezetvédelmi előírások, ezeket be kell tartani, és ezek a cégek azért beruháztak itt, tehát valamilyen megtérülést szeretnének látni. Nekik sem érdekük az, hogy ide befektettek pénzt, és utána nem tudják itt a termelést folytatni, mert hogy nem felelnek meg a szabályoknak, és akkor gyakorlatilag buknak ezen a projekten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy következetes, szigorú ellenőrzés, ha fennmarad, akkor kénytelenek alkalmazkodni ezek a cégek. De ettől még maga a technológia, igen, az vízigényes, vannak környezetvédelmi aggályok ezzel kapcsolatban, de legalább a szabályokat azt fontos, hogy betartsák a cégek.
1: Németh Dávid, a KNTH vezető elemzője volt a vonalban. Dávid, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
1: Én is, és hát kedves hallgatóknak egyúttal kellemes hétvégét, hétfőn találkozunk, jövünk akkor is a Gazdasági Magazinnal, és hát remélem, hogy velünk tartanak a jövő héten is, töretlenül, mint ahogy eddig is így volt. Köszönjük szépen, viszonthallásra!
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
6: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökért. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Napos, szeles idő lesz. Ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Luxus ingatlanokat épít Erdélyben a Trump család. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légriadó alatt megteltek a metróállomások. A támadása 10 kijevi kerületből 4-et érintett és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsával szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi út buszsáv tervei korábban félbe maradtak, de a beruházás előkészítését most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben, az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy beleszerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és Viktor Vasarely születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometriai elemek és az optikai játékok. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm az ATV minden kedves nézőjét. Ez itt a mai második fórum, a témák változatlanok. Nem mond le és nem kér bocsánatot a Debrecen polgármestere. Az ok az akkumulátorgyárak miatti felháborodás, most már Papp László is távozásra szólította fel az egyik gyárat, de felrólják neki, hogy a beruházások érkezésekor nagyon is lelkesen támogatta az akkumulátorgyártás Debrecenbe telepítését, miközben a lakosság egy része nagyon erősen és hangosan tiltakozott. A második témajavaslat megjelent az ügynök aktákról szóló kormányhatározat. Ezek alapján október 22-ig nyilvánosságra hozzák az interneten, kereshetővé teszik az ügynök múlttal kapcsolatos felelhető dokumentumokat, nyilván azok kivételével, amelyek nyilvánosságra hozatala nemzetbiztonsági érdeket sértene. A harmadik témánk pedig az, hogy Áder János, a korábbi államfő, ultimátumot adott Magyar Péternek. A miniszterelnök azt mondta, kicsit hosszabb, távolabbról indítok, Áder János nyilatkozott arról, hogy miért nem tartja korrektnek Súlyog Tamás elmozdítását. Erre reagálva Magyar Péter szóba hozta azt, hogy Áder János milyen sok állami juttatást kap, és mindemellett van egy alapítványa, amiben szintén nagyon sok pénzt tesz az állam, vagy tett legalábbis eddig, és ezeket a pénzeket Áder, illetve a sameszai kilapátolják, na emiatt kér, vagy vár bocsánatkérést, illetve bizonyítékot Áder János. Hétfőig adott erre időt a miniszterelnöknek. Pállal kezdünk, jó napot kívánok! Haló, haló!
5: Haló!
4: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
5: Jó napot, én nem Pál vagyok, én István vagyok, úgy is jelentkeztem be.
4: Értem, elnézést, én nekem valamiért a Pál jutott el, lehet, hogy kontakthibás a füles, és az első szótag nem hallatszik. Igen,
5: üdvözlöm önt is, és a tévénézőket is. Én ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy bár elmondom az elején, hogy én Tisza szimpatizáns vagyok, nem vagyok pártag, meg nem is voltam sose, de most a Tiszára szavaztam, meg szimpatizálok velük, viszont van néhány olyan dolog, amivel nem értek egyet, amit most szeretnének bevezetni. És el is mondom az érveimet. Például az országgyűlési képviselőket most úgy hallom, hogy 12 évbe akarják maximálni, de ma hallottam az is, hogy 8 évbe, de mindegy, legyen 12 év. Csak hogy azt nem beszél észre senki, hogy az országgyűlési képviselők között, a mandátum szerzés között van óriási különbség. Ugyanis be lehet jutni listáról, pártlistáról, meg be lehet jutni egyéni képviselőként is, hogyha valaki megméretteti magát a körzetébe, hogy szavazzanak rá.
9: Igen.
5: És én úgy emlékszem, az emlékeim szerint, hogy általában minden pártnak a legfőbb vezetői, akik ott vannak a csúcson, meg a párt elnök, meg a közvetlen környezete, ők soha nem indultak egyénibe, hanem mindig listára jutottak be. Én úgy emlékszem, hogy Orbán Viktor is 1990-től mostanáig 36 évig mindig listára jutott be, tehát egyéniben ő nem mérettette meg magát, vagyis nem állt ki senki ellen se, hogy esetleg szavaztak volna rá, vagy éppen ellene. Tehát én azt sokkal, de sokkal értékesebbnek tartom azt a mandátumot, amikor egy körzetbe, egy országgyűlési képviselőt a nép, az emberek szavaznak meg. Ő nem így gondolja?
9: Hát az, hogy kikerül a pártlistára, az is különféle érdemek alapján szokott történni, legalábbis ha én pártot alapítanék, akkor olyanokat tennék a befutóhelyekre, akik sokat tettek a pártomért.
5: Tehát, nézze, a mi körzetünkben, ahol én élek, Borsod-Abói-Zemplén megyébe, most már nem mondok vármegyét, azért is megyét mondok.
9: Igen.
5: Tehát a mi körzetünkben a Tiszás jelölt nyert, az eddigi fideszes képviselő Kont Zsófia volt, de Kont Zsófia is bejutott a parlamentbe, a lista, a Fidesz lista 88. helyéről, mert egy csomóan visszamondták a képviselőséget, visszaléptek, és akkor a 88. helyről bekerült a parlamentbe ismét. Hát most nem tudom, ez miféle képviselet, vagy hogy jutott oda, vagy ki mérette, hogy mérettette meg magát, ezt nem értem.
9: Világos. Most tulajdonképpen azt mondja, hogy a listás hely még kevesebbet ér, hiszen itt egy példa, hogy egyéniben vesztett, és előre hozták a befutó helyre. Igen.
5: Nézd, jó, világos. Az én szememben ez kevesebbet ér. Na de most, hogyha valaki egyszer indul, Piripócsi Jánostól Krapacsek Jenőig, és hogyha rászavaznak az emberek, őt akarják, hát akkor miért nem lehet? Miért nem lehet?
9: Részemről maradjon, persze.
5: Hát ha az emberek nem akarják őt, azt mondják az emberek, hogy hát azt mondják a választó polgárok, hogy hát ez az ember már volt 12 évig, vagy akárhány évig, most már nekünk ez nem kell, mert ez már sokat volt. Jöjjön egy új ember, akkor szavazzanak az új emberre. Jogukba áll, nem?
9: Jogukban áll, de sokszor, aki hivatalban van, vagy pozícióban van, sokkal nagyobb előnyből indul, mint egy új, mint egy kihívó.
5: Hát. Most ez a választás nem egészen azt mutatta.
9: Ez persze most pont azt mutatta, hogy a nulláról is. Igen.
5: Teljesen ismeretlen Tiszás jelöltek győztek a nagyon-nagyon ismert fideszes jelölt ellenében. Ez az egyik észrevételem. A másik. Most valami hasonlót hallani a polgármesterek megválasztásába kapcsolatban is, hogy azt is esetleg akarják maximálni. Én ismerek nem egy olyan polgármestert, aki már a rendszerváltás óta, 1990 óta folyamatosan őt választják meg mindig azon a településen. Nem egyet ismerek ilyen személyesen. Most mi baj van ezzel, hogyha ott népszerű, meg szeretik az emberek? Miért baj ez? És még egy másik dolog, hogy van olyan település, van olyan falu, egy kis falu, ahol nincs is több írás tudó ember, csak az az egy. Akkor kit keressenek? Még az a helyzet is előfordul, hallottam már olyat a választások során, hogy egy bizonyos helyen nem volt jelentkező. Senki nem jelentkezett polgármesternek. De akkor mi van?
9: Ez jó kérdés. Tehát, hogy aki hivatalban van, már nem lehet, mert lejárt a mandátuma, mert korlátozták, de nincs jelentkező. Ez jelentkező mondjuk extrém helyzet, de igen, a törvényalkotónak erre is gondolnia kell. Ha jól értem, most az alaptörvényben, tehát benne lesz ez a képviselők mandátumának korlátozása, de arról is szó volt, hogy az igazi alaptörvény megalkotása egy hosszabb folyamat lesz, és ott társadalmi vita lesz, meg a végén népszavazás. Lehet, hogyha nagyon sok észrevétel jön arra, hogy nem kéne egy kalap alá venni az összes képviselőt, tehát például legyen úgy, hogy ön mondja, hogy más megítélés a listás, és más az egyéni mandátum, lehet, hogy ebben majd módosít a kormány többség.
5: Hát de... ám így legyen. Mondjuk arra nem sok időt adott most a Tisza párt, hogy a most beterjesztett dolgait öt napot hagyott rá, hogy vélemény lehessen mondani. Hát,
9: az egyikre az öt, igen, az egyikre ötöt, a másikra nyolcat, igen.
5: Hát az elég kevés, legalább egy hónapot adhattak volna rá, mert mivel az ember szétnézett, meg magába eldöntött, hogy mi is van, meg mit szeretnék elmondani, addigra már lejárt a határidő.
9: Hát szerintem, akit nagyon érdekelt, azért öt nap alatt rá tudsz szállni egy órát vagy kettőt, vagy elkezd igen. gondolkodni, megnézi, hogy miről van szó, utána átgondolja jó, egy-két igen. napig, és utána igen. a géphez ül, és bepötyögi a mondandóját. 23 ezeren szóltak hozzá, a kormány szerint ez sikertörténet, hát most 8 millió választóhoz képest ez semmi.
5: Hát semmi, szerintem is.
9: Az tehát annyira nem érdekli az embereket ez a történet.
5: Egy utolsó kérdésem lenne az ön által megadott témákhoz, a harmadik témához. Igen. Ki az az Áder János?
9: Hát korábbi államfő. Hát nyilván, hát igen, hogyha...
5: Meg a Fidesz alapító tagja, 1988-tól a Fidesz alapításától ott volt a Fidesz csúcsán, a Fidesz köreibe, a Fidesz őt választotta, őt jelölte köztársasági elnöknek, de attól, hogy most ő volt köztársasági elnök, nekem különösebben az nem mond semmit, amit ő ultimátumot ad. Hát most akkor lehetne neki is ultimátumot adni, hogy fogja be a száját, aztán kész. Hát, na mindegy. Tehát azt ne felejtjük azért el, hogy Áder János, igazi pártkatona, Fidesz tag volt az alapítástól kezdve végig, igazi pártkatona, nem semleges ember. Egy biztos, nem semleges ember.
9: Igen, de ez nem jogi igen. kategória. Az viszont, hogy a Sameszaival együtt lapátolta ki a közpénzt egy az állam által finanszírozott alapítványból, az már jogi kategória, tehát ott valóban, ha csendben marad Áder János, akkor elismeri, hogy ő lapátolta meg a Sameszai a közpénzt.
5: Hát, igen.
9: Ha ez velem történne, akkor én is azt mondanám, hogy ezt visszautasítom, és bizonyítsa az állítását, aki ezt megtette.
5: Hát akkor majd lerendezik, minden esetre nem sajnálom. Egy cseppet se sajnálom. Se őt, se a többi fideszes, akik most kapálóznak. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen,
9: köszönöm, köszönöm, hogy hívott. További szép napot. Dániellel folytatjuk. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, üdvözlöm Ferenc, és köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Hát megmondom őszintén, először telefonáltam, és sikerült be.
9: Gratulálok, akkor van ilyen is. Mások meg hónapokig várnak. Érdekes.
10: Köszönöm szépen. Nem is akarom nagyon elhúzni. Egy az, hogy hát én nagyon örülök annak, ami április 12-én történt. Tényleg egy hatalmas férfi létemre is egy igazán megindító este volt. Azon azért csodálkozom, amit Magyar Péter művel, illetve a kampányban két év alatt elvégzett az ember feletti, meg amit most is csinál, úgyhogy csak gratulálni tudok neki. Amihez igazán hozzá szeretnék szólni, és nem tudom, hogy probléma-e a média, kicsit érintett vagyok ebben, ugyanis azt sokan elfelejtik, hogy 2011-ben, amikor átalakították a közmédiát, ugye a Duna Televízió, a Magyar Rádió, a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Televízió összeolvadt. Ugye a Duna Televíziót ugyan megszüntették a csatorna, maradt egy adáslebony lett belőle. És ugye annak idején ezt azért is tették, hogy költséghatékony legyen a közmédia. Ez nem mindig sikerült, mert hogy nagyon sokszor előfordult az, hogy stábokot találkoztak egy sajtótájékoztatón, vagy egy eseményen, és ugye mindig ugye az volt a narratíva, hogy hát akkor küldjünk egy stábot, az megcsinálja a Magyar Rádiónak, a Magyar Távirati Irodának, mindenféle médiumnak, ami a közmédiához tartozik. Úgyhogy ez a MTV-hez nem sikerült, és nem hozta azokat a reményeket, amiket hozzáfűztek.
9: Hát és ez még a gyengébbik eset, hogy úgy mondjam, mert én magam tudok olyanról, hogy egy műsort legyártattak egy külsős beszállítóval, és kiszámlázott X forintot, valójában pedig maga a műsor az 0,6x-be került, és akkor most finoman visszafogottan fogalmaztam, és nyilván nem egy ilyen eset van, és ezek nem ilyen egyszerű műsorok, hanem éveken keresztül heti szinten látható, hallható műsorok. Szóval, hogy igen. amit Áder Jánosnak felrót Magyar Péter, az úgynevezett kilapátolás, tehát én magam hallottam ilyet.
10: Igen, igen, igen. Azért nem gondoltam volna, hogy egyszer Szentkirályi Alexandrával egyetértek, de néztem a híradást, és abban mondta, hogy a Tiszapárt ugye abban reménykedik, hogy úgy 2-3 hónap alatt véghez viszik ezt a változást, azért annak idején ez sem ment olyan gyorsan, és most sem fog, ahogy látom, azért elég nagy átrendeződések vannak. Ugye önöktől is elmennek emberek, és hát nyilván ez önöknek valamilyen szinten presztízs, mert ugye például Köbel Anitát ki tudták, úgymond csúnya szó ez, de nevelni, illetve nagyon sok olyan kollega, aki önöknek kiválóan dolgozik. Ami nyilván jó, de hát az, hogy a közmédia átalakul, az nem néhány hónap lesz. Tehát most van egy nyár, jön a szeptember, és szerintem az legalább egy év, amíg átrendeződik minden. Úgyhogy ebben az egyben igaza van az Alexandrának. Én attól félek egyébként, mert ugye az MTVA-ban azért nagyon sok szakember, jó szakember dolgozik, aki nem a tartalomért felel. Tehát nyilván egy szerkesztő, egy képernyős, ő azért az arcát adja, de mondjuk egy jó képvágó hangmérnök, azt remélem, hogy nem fogják bántani. Bár, hogyha a csatornákat megszüntetik, mert lássuk be, azért nem kell ennyi csatorna, akkor azért valószínű, hogy lesznek elbocsátások, és azért kár értük.
9: Igen, de ez nem politikai következmény, tehát nem azért fogják elküldeni mondjuk a vágó kollégát, mert a Fidesz alatt is vágott, hanem mert az a csatorna tényleg fölösleges. Hát egyébként az logikus, hogy a vezetőket kell lecserélni, én is ezt tenném, azokat, akik arra utasították az egész stábot, a munkavállalókat, hogy mondjuk hazudjanak, hamis híreket állítsanak össze, azt felolvassák. Tehát először a döntéshozókkal kell kezdeni, aztán nyilván egy szintnél meg érdemes megállni, mert kell, szakemberekre mindig szükség van. Ezt majd eldöntik a vezetők. Ez azért erkölcsi dilemma is, hogy oké, valakinek azt mondták, hogy figyelj, most csinálj meg egy hírt, és írd bele azt, hogy Magyar Péter megette az anyját, és még ízlett is neki, igen, hogy az ember most megcsinálta, meg különben kidobták volna, vagy erkölcsileg ez már vállalhatatlan. Nyilván most egy extrém súlyos példát mondtam, nehogy valaki komolyan vegye. Amúgy Bödöcs Tibortól idéztem. Szóval igen, ez majd az új vezetők dolga lesz mérlegelni, és erkölcsi dilemma elé kerülnek.
10: Magyar Péternél is nyilván azért látom nála, hogy rengeteget fejlődött. Én akkor féltem egy picit, hogy bosszúból lép, illetve hoz olyan döntéseket, amiket nem kellene. Remélem, hogy ez az MTVA-ban, vagy Magyar Televízió, vagy ahogy fogják majd hívni, ez azért nem lesz, és én is remélem azt, hogy a szakemberek azért, mert nagyon-nagyon jó sok szakember van ott. Én a Duna TV-ben kezdtem dolgozni, aztán ugye átalakítottak minket, és az nagyon-nagyon jó sok szakember van. Úgyhogy még ennyi, meg hát ha már téma, meg...
9: Bocsánat, Dániel, tudunk még beszélgetni, és örülök, hogy szakmabeli egy kollega felhív, viszont reklámszünet van. Hogyha van ideje, akkor visszahívjuk pár perc múlva.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: kérek egy kortyot az életem.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban nem járható a Villányi út a Bakcsomópont felé a Szüret utca után, mert egy fa dőlt az úttestre. A 61-es pótlóbusz, illetve a 27-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Erős a forgalom az Andrássy úton befelé a Bajcsy-Zsilinszky út előtt, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Lánchídnál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcában mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönjük szépen a türelmet, az előbb a médiapiac átrendeződéséről és az állami média jövőjéről kezdtünk beszélgetni Dániellel. Itt van még Dániel, parancsoljon.
3: Igen, itt vagyok, üdvözlöm ismét. Tényleg csak nagyon rövid leszek, tehát hogy a Fidesznek tényleg nagyon nagy sora ez a média átalakítás, amíg hogyha feltételezzük azt, hogy jót akartak, azért ez nem sikerült olyan annyira jól.
2: Én már abban nem vagyok biztos, hogy jót akartak, mert azt nem tartom jónak, hogy állami pénzből, közpénzből finanszíroznak egy ekkora médiacsoportot, ami pártérdekeket szolgál leplezetlenül és gátlástalanul. Tehát, hogy szerintem ez önmagában egy óriási probléma és ellentmondás. Úgyhogy én már a jó akarásban sem hiszek, megmondom őszintén, ezt így akarták kisajátítani a közmédiát közpénzből önös célokra. De végül is Kovács Zoltánt idézve, de sikerült, tehát a végén nem.
3: Igen, és ugye hát azért kellett ennyi csatorna, hogy ezt mindenhova eljutassák ezeket a narratívákat nyilván. És én meg csak annyit szeretnék mondani, hogy nézek sok híradót, az önöké a legjobb, nyilván Bednárik is hozzá járul ehhez, mert egy nagyon jó szakember. Úgyhogy további jó munkát kívánok önöknek, tényleg nagyon jó, és hát hajrá, és hát bármennyire is nehéz lesz a jövőben, itt-ott mindenhol, kitartást mindenkinek.
2: Nagyon szépen köszönjük önnek is, sok sikert és jó munkát a továbbiakban. Köszönjük szépen, nem tudom, hogy van-e itt újabb kedves telefonáló. Telefonáljanak, van még nagyjából 9 percünk. Szóval Áder János ultimátumot adott Magyar Péternek. Este velem találkozhatnak az Aktuálban, és az az ötlet jutott eszembe, hogy utána nézek ennek a kék bolygó alapítványnak, hogy mire is alapították, mennyi állami pénz, közpénz folyt bele, és mi lelhető fel. Nyilván a honlapjukon részletesen beszámolnak, hogy miben is merül ki az ő tevékenységük, hogy bármilyen nyoma van-e esetleg annak, amit Magyar Péter állít, vagy pedig nincs, de az Aktuálban már okosabbak leszünk. Vagy legalábbis hát bízom benne. Évával folytatjuk, kezi csókolom. Azt kérném, Éva, hogy némítsel a tévét, és már beszélhetünk.
4: Ja, igen, már harkítom egy pillanat. Rendben. Jó napot kívánok.
2: Csókolom. Parancsoljon.
4: Na,
2: Nincs ez lehalkítva, hát, makacs ez a tévé,
4: jó,
2: el kell némítani.
4: Jaj.
2: Van egy olyan gomb, hogy egy hangszóró át van húzva, az a teljes némítás egy mozdulattal.
4: Na, tehát most már itt vagyok.
2: Igen, parancsolj.
4: És tulajdonképpen azt kérdezem, tehát ez nem például, hogy a polgármesterek vonatkozásában is ilyen hasonló törvény született, vagy születik. Tehát erre most nem emlékszem, hogy ezt érintettük. Tehát
2: mandátum hosszának a korlátozása?
4: Igen.
2: Megnézem, mert ez nekem sem teljesen világos. Ami biztos, hogy a fizetésük most nem emelkedik automatikusan,
4: igen,
2: mint korábban.
4: Az
2: befagyasztották a mandátum. Jó a kérdés. Megnézem. De lehet, hogy beszélgetésekben vagy ötletszinten felmerült, hogy őket is korlátozzák. Mindjárt egy pillanat.
4: De ezt még konkrétan akkor nem hallottuk, ugye?
2: Hát egyelőre a parlamenti képviselőkre igaz ez, a polgármesterekre.
4: Hát mert én a második kerületben lakom,
2: igen,
4: és a legutóbbi választáson 70% körül kapott az Őrsi Gergely.
2: Na hát most egy picit bajban van azért, így a újabb események kapcsán, de...
4: Én igen, világos. Igen, de akkor majd kiderül, hogy mi az igazság.
2: Igen.
4: Úgyhogy én bízom abban, és ha nem lesz vele semmi gond, akkor én szerintem... Tehát a második kerületét biztosan összefognak, és tüntetéssel fognak az Őrsi Gergely mellett boxolni, úgyhogy én őt nagyon-nagyon sajnálnám. A mostani dolog kapcsán pedig akkor nézzük meg, mert vannak jó ügyvédek, és akkor, ha ez megint egy ilyen kitalált, vagy bármilyen igaz volt, van-e, akkor tehát azt én nem hiszem.
2: Most arról beszél, hogy Őrsi Gergely érintett volna ebben a korrupciós botrányban?
4: Igen,
2: ezt nem hiszi,
4: van.
2: Értem.
4: Igen.
2: Sokan mondják, hogy nem hiszik, és hihetetlen, és megdöbbentő, de hallottam ezzel ellentétes véleményt is, nevezetesen, hogy Molnár Zsolt közeli munkatársa volt, Őrsi Gergely, Molnár Zsoltról is hallottam sok nem jót. De hát ezek olyan dolgok, hogy valaki ezt mondja, ezt tudja, így hallotta, más meg azt mondja, hogy ez biztos nincs így, nem
4: de
2: tudom.
4: De még annak ellenére se, hogyha valami kicsi dolog, én nem hiszem azt, hogy a mostani összes tisztelt képviselő az habfehér lenne 4 év múlva, tehát én ebben nem hiszem.
2: Hát hogy 4 év múlva mi lesz? Lehet, hogy nem lesz habfehér, bár legyen úgy, hogy nem lesz úgy, tehát hogy ezek az újak nem fognak nyúlni. Ezt kívánja mindenki, mit kíván a magyar nemzet, tehát hogy ne legyen úgy, hogy ezek ugyanolyanok. Viszont ebből, tehát ez nincs szoros összefüggésben azzal, hogy elindult már jóval régebben, korábban, évekkel ezelőtt egy nyomozás, és ott elcsíptek jó néhány érintettet. Tehát, hogy ez nem érv, hogy majd a tiszások is lehet, hogy korruptá válnak, akkor majd őket is elő kell vezetni. De ha ezek az emberek érintettek, el kell számoltatni őket. Ha nem, ha tudják bizonyítani, hogy ártatlanok, akkor természetesen ki kell engedni őket.
4: Jó, hát akkor tényleg majd meglátjuk. Köszönöm szépen,
2: igen,
4: csak ezt akartam mondani.
2: Köszönöm szépen, Éva, kezi csokolom. Lászlóval folytatjuk. Jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Ahhoz a témához szeretnék hozzászólni, hogy korlátozzák a képviselők mandátumát 12 évre.
2: Igen.
5: Nagyon érdekes számomra, hogy olyan egyöntetően mindenki azt mondja, hogy hát ez nem jó intézkedés, mert ha a nép meg akarja választani, akkor miért ne választa meg azt, akit ő szeretne, dacára annak, hogy már a 12 éves évi mandátumát letöltötte. Most egyrészt ott van az a nagyon jó megoldás, amivel alapvetően én is egyetértenék, hogy ez a szabály vonatkozzon a listás jelöltekre, és ne vonatkozzon az egyéni körzeteknek a jelöltjeire. Ez szerintem átmenetnek biztos, hogy egy jó megoldás, és Viszont szeretnék érvelni a másik oldalról, hogy mi a veszélye annak, hogy korlátlan ideig lehetnek képviselők, egyes emberek, dacára annak, hogy ugye úgy néz ki, mintha a nép választaná őket. Na de hát látjuk, hogy azért nem egészen így működik, hogy létezik az, hogy egy képviselő is, ugyanúgy, mint ahogy egy miniszterelnök, be tudja betonozni a hatalmát, hogy függésbe kerülnek tőle a hozzátartozó polgármesterek, a polgármesterektől függenek a körzetben lakó vállalkozók, és ezen keresztül aztán rengeteg ember, rengeteg választó kerülhet függő helyzetbe egy képviselőtől, és talán ennek tudna véget vetni az, hogy korlátozzuk a képviselők mandátumát. Nem biztos, hogy ez egy jó megoldás, nem biztos, hogy szükség van rá. Úgyhogy én szerintem legalábbis a vita mindenképpen jogos erről, és ebben a kérdésben nagyon szeretném, hogyha egy igazi nagy társadalmi vita indulna, és mire az új alkotmány megszületik, addigra kiforna, hogy az embereknek tényleg mi a véleménye erről a kérdésről.
2: Ez az ígéret, hogy ez most egy ilyen gyors alkotmánymódosítás, vagy alaptörvénymódosítás, és utána kezdődik egy hosszabb alkotmányozási folyamat, és ott lesz.
5: Reménykedem, hogy ez benne lesz. Egyébként az alkotmány.
2: Magyar Péter azt mondja, hogy 150 embert érint ez a korlátozás, ez a 12 éves mandátum hossz korlátozás, 150 embert, és nagyjából be is határolható, hogy kik, és hogy ők azok, akik elégedetlenek.
5: Hát és ugyanúgy, mint ahogy a miniszterelnök 8 évére, azért ez a jövőre vonatkozva is sok mindent jelent. Tehát aki most szüzen került be a parlamentbe, őnek is eltelik majd a 12 év. És
2: hát a miniszterelnök ráadásul 8 év, igen. Ez Magyar Péterre tud igaz, Orbán Viktorra biztosan, hogy vonatkozik, Magyar Péterre meg vonatkozhat, ha nyer mondjuk 2030-ban is, és vállal még egy ciklust. De egyébként hát pont ezért mondják, hogy ez személyre szabott törvény, mert hogy egyetlen embert érint. Pillanatnyilag egyet érint Magyarországon.
5: Pillanatnyilag igen, de hát...
2: Nem túl elegáns, de hát ez van. Ekkora többséggel ugyanúgy azt sem a Tisza, mint a Fidesz a maga 133 emberével.
5: Izgalmas lenne úgy bevezetni a törvényt, hogy ez a törvény nem vonatkozik azokra, akik eddig akármennyi időt is töltöttek, és így például Pócs János vagy bármelyik képviselő nyugodtan lehetne továbbra is, nyugodtan csinálhatja további. Nem mondom, hogy gazemberségeit, mert az csúnya dolog lenne, de hát azért voltak ott. És a miniszterelnök tekintetében is voltak olyan vállalhatatlan dolgok, amit nem biztos, hogy kéne, hogy folytasson. És pont a volt miniszterelnökünk mutatta be, hogy milyen könnyű bebetonozni egy hatalmat, amivel aztán ugye egy kétharmad elég volt ahhoz, hogy utána három olyan kétharmadot szerezzen, ami már nem biztos, hogy valóban kétharmad.
2: Igen.
5: Lett volna.
2: Hát tulajdonképpen a Fidesz ölébe pottyant a kétharmados többség 2010-ben, gazdasági világválság, összödi beszéd, baloldali koalíciós válságok sora, szinte nem kellett semmit csinálnia, és az ölébe pottyant. Utána viszont úgy kihasználta a lehetőséget, mint ide lacháza, ahogy mondani szokták. Hát, ez most már így történt.
5: Még egy dolgot szerettem volna elmondani ezzel a 12 éves mandátummal kapcsolatban, csak beletetszett szólni, és amit
2: bocsánat.
5: Elfelejtettem.
2: Még van 2 percünk, úgyhogy...
5: Még megpróbálok koncentrálni.
2: Hát, ha feltolulnak az emlékek.
5: Igen. Hogy hát nem akar eszembe jutni.
2: Végül is nem ez a legfontosabb az életünkben.
5: Nem ez a legfontosabb. Biztos, hogy nem ez a legfontosabb. Sokkal fontosabb az, hogy a társadalomban meglegyen az a türelem, ne száz napig tartson könyörgöm. És hallottam már a 2 évet is, hogy legalább 2 évig legyünk türelmesek. Én azt mondom, hogy legalább 4 évig legyünk türelmesek. Minimum 4 évig. Legyünk türelmesek, hogy mit tud 4 évig elérni, és majd a következő választáson gondolkozzunk el azon, hogy jó helyre tettük-e az X-et 2020-ban.
2: Hát szerintem akkor könnyebb türelmesnek lenni, ha folyamatosan jönnek bizonyos eredmények. Nyilván nem az lesz, hogy holnaptól plusz 10% a GDP, hanem, de ha elmozdul egy picit a nulláról, ha erősödik a forint.
5: Jó, igen.
2: Fél perc, igen. Figyelek.
5: Csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy ez sajnos egy kényszer a kormány szempontjából, hogy igenis hetente, havonta eredményt kell hozni. Holott nagyon jól tudtuk, hogy ez a 16 év olyan mélyen, olyan sokoldalúan rontotta el a gazdaságot, a politikai életet, hogy bizony évek kellenek, hogy ez helyreálljon, és nem biztos, hogy minden hónapban lehet, hogyha minden hónapban kell, vagy minden héten kell valami hír, akkor könnyen lehet, hogy átmegyünk valami fajta populizmusba, amit én nem szeretnék. Az őszinteség, az igazság mindenek fölött állása kellene szerintem, hogy legyen a vezérelv.
2: Igen. Köszönöm szépen, László, hogy hívott. Itt a pont véget ért a műsor. Köszönöm az eddigi érdeklődést, a hívásokat. 12-kor jön a friss híradó, és utána ismét fórum, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Napos, szeles idő lesz. Ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Rekord alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légiriadó alatt megteltek a metróállomások. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. Az áldozatok emlékére holnapra gyásznapot hirdettek. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 11 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket itt a déli műsorsávban is. Továbbra is változatlan a témajavaslat, csokor, nem mond le és nem kér bocsánatot Debrecen polgármestere. Azzal vádolják, hogy bár most már felszólította az egyik külföldi akkumulátorgyártót, hogy keressen új helyszínt magának, valójában mindig is támogatta, hogy a városba telepítsenek ilyen gyárakat. Mint megtudtam, 4 ilyen gyár működik Debrecenben, és a napokban kiderült, hogy az egyik az brutális mértékben szennyezi a környezetet. Szóval Debrecen város polgármesterének távozását sürgetik, például a miniszterelnök is, meg helyi politikusok is. Erre mondja Papp László, hogy nem távozik és nem mond le. A második témajavaslat megjelent az ügynök aktákról szóló kormányhatározat. Október 22-ére a forradalom évfordulójának előestéjére ígérik, hogy nyilvánosságra hozzák a fellelhető dokumentációt, nyilván azokat az adatokat továbbra is kitakarják, amelyek államérdeket sértenek, vagy egyáltalán nem lehet azokat megismerni, de nagyon sok irathoz hozzá lehet majd férni úgy, hogy bárki kereshet, kutathat. Eddig csak történészek vagy újságírók kutathattak, de külön engedéllyel kellett, tehát messze nem volt nyilvános az ügynök múlt dokumentációja, mint ahogy ennek a nyilvánosságra hozatalnak az ellenzői érvelnek, tehát hogy most is sok minden megismerhető, igen, és nagyon sok minden pedig nem megismerhető, és itt hívom fel a figyelmet, hogy a Fidesz 29-szer talán annyiszor szavazta le a tágabb nyilvánosságot, az LMP volt az élharcosa a parlamentben az előző ciklusban. Ennek a kérdésnek hiába próbálkoztak több mint 2 tucatszor, a fideszes többség lesöpörte a javaslatokat az asztalról. A harmadik pedig Áder János ultimátumot adott Magyar Péternek, aki közpénz kilapátolással vádolta meg a korábbi államfőt. Magyar Péter nemhogy visszavett volna, ma azt mondta, hogy Áder János egy közpénzhorgász, de ennek vége. Úgyhogy nem hiszem, hogy Magyar Péter bocsánatot kérne ezért, de lehet, hogy Áder János viszont bírósághoz fordul, hiszen ha ő nem tett ilyet, sem a sameszai, ahogy Magyar Péter fogalmazott, akkor nagyon becsületsértő egy ilyen állítás, főleg a miniszterelnöktől, tehát magas szintről és a teljes nyilvánosság számára elérhető, megismerhető módon. Úgyhogy, ha engem érne ilyen vád, én biztos, hogy azonnal a bírósághoz fordulnék, tehát nyilván ez az ügy még tovább folytatódik. Nyilván akkor fordulnék a bírósághoz, ha tudnám, hogy én egy forintot nem lapátoltam ki, mint hogy tudom is. Jánossal kezdünk, jó napot kívánok!
7: Tiszteletem, Sadászkörül, János vagyok Bölcskéről.
1: Parancsoljon!
7: Hát, egy jó kis beszélgetésbe fogjunk bele.
1: Igen.
7: Mert gyakorlatilag ezt az egészet össze lehetne foglalni középre, miután ugye értjük azt, hogy a polgármester úr hát nem hajlandó lemondani, de azt láttuk, hogy mennyi cirkusz volt előtte, mielőtt még ezek a gyárak oda települtek volna.
1: Igen.
7: Azután azt is láttuk, hogy mennyi kárt okoztak. Utána következett az, hogy ezeket az embereket egyszerűen, most hogy nem lehetett meggyőzni, vagy tényleg úgy van, ahogy a polgármester úr mondta, hogy kormány szintű határozat alapján voltak kötelesek elfogadni, hogy ott gyár lesz ilyen meg olyan Debrecen környékén. És akkor itt tennék fel egy kérdést, hogy meddig tűri ez a magyar nép ezt a jogászkodást, ezt a mindenféle kiskapuk keresését, mindenféle egyszerűen érthetetlen dolgot, amikor világosan, egyszerűen ki lehetne mondani, hogy ki az, aki ebbe a kérdésbe bűnös, ki az, aki ebbe a kérdésbe úgymond bizonyos szinten bűnt követett el, és akkor nem kéne itten tökörészni, nézelődni, meg kell keresni azokat a jogászokat, akik ezeket a dolgokat megfogalmazták, mert azért az is sokat számít. Az is sokat számít, hogy tengernyi embert vertek át ebbe az országba a különböző dolgoknak a megfogalmazásával. És utána ugye az ember, az egyszerű ember nem érti. Nem tudja, csak néz, mint Laci a moziba. De egyszerűen én ezt nem értem, hogy itt miért nem nyúl olyan szinten Magyar Péter és kormánya a mélyére, a sűreibe ennek a dolognak, hogy igenis, nincs itt semmiféle jogászkodás, semmi ez, semmi az, bűnöző az, letartóztat.
1: Tehát pont ez kell a jogászkodás, pont ez kell a jogászkodás, hogy rámondani ne lehessen bárkire, hogy bűnöző.
7: Na de hát hisz... mindenki tudja.
1: Hát ez, de nem így működik.
7: Ebben országban mindenki tudja.
1: Mindenki tudja, akkor viszont... akkor könnyen lehet majd bizonyítani. Tehát akkor sok a tanú ezek szerint.
7: Erre játszanak rá ezek az emberek, hogy kijogászkodják, valahogy megpróbálnak a felelősség alól kibújni.
1: Igen, de hát ez a jogállam. Ez a jogállam lényege, hogy a másik felet is meg kell hallgatni, sőt, mindenki megpróbálhatja megvédeni magát egy esetleges bírósági eljárásban. Ha nem tehetné, hát az már a fasizmus volna, vagy a boszorkányüldözés.
7: Nem az, hogy nem teheti meg, védje meg magát, persze, természetesen. De nem ilyen formában, ilyen szinten. Hát egyszerűen ez kész röhely, ami a parlamenti közvetítésekben is látunk. Hát egyszerűen én nem értem, én például nem tudok az fölött elmenni, hogy Toroszkai László még mindig ott ül a magyar parlamentben, mikor államellenes bűncselekmények nem évülnek el. És ő 2006-ban államellenes bűncselekményt követett el.
1: Mire gondol? Mi volt?
7: Erre mondom azt, hogy tessék, hogy ő irányította az egész bagást, a tévészékház ostromát. Ezt mindenki tudja. Ezen gatyázni, ott a tévéfelvétel róla, mikor bennül a autóba, és akkor onnan magyarázta, Orbán Viktor lelépett, mert egy gyáva ember.
1: Azt állítja Toroszkai, hogy ő pont azért kommunikált, nem tudom kikkel, hogy vegyenek vissza. Tehát, hogy nem irányítani akarta, hanem vissza, hátrébb vonni, vagy visszakozásra rábírni a felbőszült tömeget, mert hogy már elérték a céljukat. Ő ezt állítja, hogy nem... Meg hát egyébként az tényleg abszurd lenne, hogy a rendőrautóból irányítja a rendőröket,
7: hát onnan
1: bántalmazó tömeget. De látszik, hogy bent ül a kocsiban, de azt nem halljuk, hogy mit mond. Ő azt állítja, hogy megkérte a rendőrparancsnok, hogy szóljon a tömeghez, hogy most már elérték a céljukat, be fogják olvasni azt a petíciót, úgyhogy elérték a célt, ne rohamozzák tovább a TV székházat, és ne bántalmazzák a rendőröket, hogy erre kérték Toroszkait, és mivel a kezébe adott megafon az éppen bedöglött, mert a vízágyú miatt kontaktívás lett, ezért beült a rendőrautóba, és onnan hangosították ki a szavait. Tehát csak arra mondom, hogy nem volt ilyen vád, hogy ő irányította volna azt a tömeget, ami már ostromolta a székházat. Tehát, de ez most mellékszál, önnek nem tetszik, hogy bennül a parlamentben.
7: Hát persze, így
1: de hát van. Megválasztották, mondjuk, a pártja kapott 5,6%-ot, és bekerültek. Hát ez van.
7: Én nekem megmondom őszintén, a többi se túlzottan tetszik, mert annak idején én a Jobbikra szavaztam, a Vona Gábor féle Jobbikra, és nem ezekre a árulókra, akik annak idején a Jobbikot elárulták. Tehát
1: hát a Vona Gábor féle Jobbik, Vona Gábor féle Jobbik az pont a Magyar Gárda miatt lépe, vagy jutott be a parlamentbe. Az egy olyan média hack volt.
7: A társai annak idején ugye, hát ők fordítottak hátat legelsőnek a Jobbiknak. Novák előd, meg a doktor úra, meg ki ott ül a parlamentbe velük együtt szintén. A Nyírségi, nem ugrik be most a neve.
1: Apáti Istvánra gondol?
7: Így van, Apáti Istvánra gondolok, igen.
1: Hát ugye Vona Gábor lemondott az egyik legsikeresebb választásuk után, 2018-ban.
7: Ezt is érdemes lenne egyszer megfirkálni, hogy tulajdonképpen mi is történt akkor, mikor a szerverek leálltak, és annak idején ugye mindannyian tudjuk, hogy a Jobbik valami 20-valahány százalékkal vezetett a Fidesz előtt, tehát ez már múlt idő.
1: Most már mindegy, az ott, igen, már 8 év elmúlt, most már a Fidesz sincs kormányon.
7: A Tisza rendes nagy ruhát vert a Fideszre, illetve hát a Tiszára szavazó magyar emberek, mindegy szálig. Isten értesse őket, mert azért ezt a dolgot, amit a, tehát nem akarok csúnyán fogalmazni, mert tudnák, amit a Fidesz elkövetett a magyar nép ellen, és akkor még mindig nem akarják elhinni, hogy vesztettek, megbuktak, és egyszerűen nem értem. Nem értem ebből a szempontból a harmadik kérdésből, az Áder János se. Ő egy senki volt. Aláírt, pecsételt, kész. Amikor egy picit ellent mondott ugye annak idején Orbán Viktornak, akkor elküldték Brüsszelbe, de Brüsszelbe se igen jó viselkedett, visszahozta Orbán, csinált belőle köztársasági elnököt, hogy kéz alatt legyen.
1: Hát szóval, Schmidt-Pál bukása után kellett egy új államfő.
7: Így van, pontosan jól mondja ön is.
1: Nem mondom, hogy...
7: Egy olyan ember kellett, akit Orbán tudott kezelni, irányítani.
1: Nyilván senki nem fog olyan államfőt jelölni kormányfői pozícióból, aki neki keresztbe tesz, akiről tudja, hogy megnehezíti a politikai pályáját.
7: Nekem annak pályáját. Idején Sólyom László nagyon tetszett, hogy így mondjam.
1: Hát Sólyom Lászlót ugye az MSZP bénázta el, addig húzakodtak Szili Katalin miatt, hogy végül az ellenzék embere lett az államfő. Hát ez is példátlan egyébként.
7: Igen.
1: Bénázás volt a javából.
7: Én rá, hogyha sikerül, én szerintem biztos, hogy sikerülni fog Sülök Tamást elmozdítani, és akkor, hogy egyszerűen milyen államfő lesz, köztársasági elnök, ugye az meg kéne változtatni a Magyarországot magyar népköztársaságra vissza.
1: Hát elég lenne magyar köztársaságra. A népköztársaság az ugye a kommunista időket idézni.
7: Hogy legyen köztársasági elnökünk, és legyen az, hogy tényleg a magyar nép válassza meg, és a magyar nép hívhassa vissza.
1: Ez lesz, ez az ígéret, hogy...
7: Hogy töltse ki az idejét tisztességesen, becsületesen, és akkor, ha esetleg közben olyan dolgot követ el, akkor a választó polgárok mondhassák azt, hogy köszönjük szépen, de nem kérünk belőle tovább.
1: Megtörtént. Tehát legalábbis Schmidt-Pál megbukott, Novák Katalin megbukott.
7: Hát igen, a Novák Katalin féle bukta, az még a levegőben van. Még ott még nem ismerték el Orbán Viktor felelősség.
1: Hát jó, az okokat nem tudjuk pontosan, de hogy megbukott, az tény. Tehát azért mondom, hogy nem elmozdíthatatlanok az államfők.
7: Igen. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani, uram.
1: Köszönöm szépen,
7: nagyon
1: János.
7: Szépen köszönöm, hogy meghallgatott.
1: Köszönöm, hogy hívott. További szép napot, viszonthallásra. Lászlóval folytatjuk. Jó napot kívánok!
8: Tiszteltem, szerkesztő úr! Na kérem tisztelettel, megint visszafelé kell mondani, mert az előző úr mondott valamit a 2006-ból, hogy ott mi volt. Hát én kérem tisztelettel találkoztam akkor egy-két rendőrrel, akik ott voltak, és ők mondták azt, hogy a Fidesz hergálta fel a tömeget, és utána meg a rendőrök hátra mögé bújtak. Azt mondta, volt egy Révész Máriusz nevű illető, aki azt mondták, hogy a rendőrök megverték, aztán kiderült, hogy részeg volt, és elesett, és beverte a fejét.
1: Nem. Én ott voltam ezeknél az eseteknél, Révész Máriusz tényleg megverték, rosszkor volt rossz helyen, és a rendőrök jogszerűtlenül léptek fel. Ő nem a szélsőjobbos tüntetőkkel vonult együtt, nem a csőcselék része volt, de arra járt, mert a Fidesznek is volt egy rendezvénye. A kettőt azt vagy szándékosan, vagy szakmai dilettantizmusból a két tömeget összeterelték, és ebből indult az az eset, amikor Révész Máriuszt bántalmazták. Tehát nem, ez nem igaz, hogy részeg volt és elesett. Csak azért mondom, mert újságíróként ott voltam végig ezeken a tüntetéseken, balhékon.
8: Jó, hát ott én is láttam a dolgokat, és mondom, hogy beszéltem egy-két rendőrrel, aki akkor annak idején ott volt.
1: Az egy más kérdés, igen, hogy a tömeget állítólag a Kubatov féle Fradi B közép környékén is érdemes, vagy a tömeg mozgatását keresni. Jó, de ez is 20 éves történet most már. Ez van.
8: Jó, akkor...
1: László, a reklám után folytatjuk, jó, mert az órára pillantva néztem, hogy már reklámszünet van. Pár perc múlva visszahívjuk. Köszönöm szépen mindenkinek.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban erős a forgalom az Andrássy úton befelé, a Bajcsy-Zsilinszky út előtt, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, valamint a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Lánchídnál. A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát egyirányúsították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgótarjáni utcában mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászky Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Lászlóval folytatjuk. Parancsoljon!
3: Jó napot kívánok! Akkor az előbb, hogy mondtam, azt hagyjuk. Az igaz, hogy most nem tud a 50 nap alatt a kormány csodát csinálni, és azt se várja senki sem, de ja, és mondom, nem vagyok tiszás, és nem vagyok fideszes, a DK-ra szavaztam. Viszont az első napon meg lehetett volna tenni azt, hogy például Orbán Viktort és a többi előzetesbe helyezik. Nem jogállam miatt mondom, nem bemondásra, hanem a saját törvényeket, a saját fegyvereiket ellene fordítani. Például az ukrán állam tulajdonát képező nemes fémet és készpénzt, amikor eltulajdonították jogállam miattlan módon.
2: Igen, de ebben az ügyben eljutott odáig a hatóság, hogy Hajdú Jánost gyanúsítottként kihallgatták. Tehát, de az a másnap, tehát a Fidesz vereségének másnapján nem tartott itt az ügy, tehát mégiscsak azt mondom, hogy a jogállamban idő kell minden nyomozati cselekményhez, vád közléséhez, tehát nem úgy van az, hogy jön egy új kormány, és másnap elviszik az előző hatalom képviselőit.
3: Hát ezt mondtam, uram, csak hogy Magyarország a jogállamnak annyi köze van, mint én nekem Ferenc pápa nagymamájához.
2: Azt értem, de kell, hogy legyen közünk, tehát a jogállamot meg kell ismét erősíteni, és az is erősíti a jogállamot, hogy nem a nép vagy a közhangulat alapján visznek el bárkit, politikai ellenfelet, vagy előző kormányfőt, vagy előző minisztert, hanem akkor viszik el, hogyha van egy feljelentés, van egy nyomozás, egy alapos gyanú, és akkor indokolnak látják az előállítást. De hát ezekhez idő kell. Én ezt tudom 150-szer is elmondani.
3: Szerkesztő úr, ezt én is tudom, csak akkor azt is látom, hogy az ügyészség akkor ezért rádolgozott, amikor MSZP-s vagy DK-sokat kellett letartóztatni. Fideszeseknél pedig inkább addig húzták az időt, amíg elévült.
2: Azért kell lecserélni a legfőbb ügyészt. Tehát ezt mondja Magyar Péter, és ebben én is ezzel egyetértek. Tehát látszik a pártosság, az ügyészség pártossága. Le kell cserélni a felső vezetést, és hagyni szakmaian működni a válthatóságot.
3: Igen, meg az a másik, hogy amit csinált a Fidesz annak idején, mi megvádoltak valakit, elvitték előzetesbe. Ott tartottak XXX évig, és azt utána kiengedték. Rogán Antal annak idején azt mondta, hogy korlátlanul hosszabbítassák meg az előzetes letartóztatást. Amiben az előzetes nem csak arról szól, hogy a rossz gyerekeket kezelnek, hanem az, hogy addig kedugozó rendőröknek, vizsgálóknak, ügyészeknek, szakértőknek, vagy mindenkinek teszik érteni, mit akarok mondani.
2: Próbálom kihámozni. Egy a lényeg, hogy attól, hogy most meggyengült a jogállam, mert a Fidesz erről gondoskodott 16 éven át, nem szabad nem jogállami módon felelőssé tenni embereket, hanem meg kell erősíteni a jogállamot, és korrekt eljárásokban kell bárkit felelősségre vonni, akinél felmerül bármilyen bűncselekmény gyanúja. Ezt tudom mondani, és ez valamikor hosszú időt vesz igénybe. De mondok még egy dolgot, ezért fogják szerintem felállítani a parlamenti vizsgálóbizottságokat 6 nagyon fontos kiemelt ügyben, mert a parlamenti vizsgálóbizottság előtt kötelező lesz megjelenni, vallomást tenni, nem lehet akadályozni a bizottság munkáját, és köznapi értelemben ki fog derülni nagyon sok minden, gyorsan, viszonylag gyorsan, sokkal gyorsabban, mint egy bírósági eljárás során, ahol mondjuk jogerősen lehet, hogy csak 6-8 év múlva lesz ítélet. A parlamenti vizsgálóbizottság meg fogja állapítani, amit meg akar állapítani, ki fog derülni, hogy ki volt a felelős, mondjuk a kegyelmi, hogy történt, mondjuk az MNB botrányban kik a főfelelősök. Ezek nem jogi ítéletek lesznek, de a közvélemény számára ki fog derülni, hogy mi történt. Tehát ez például egy jó módszer arra, hogy gyorsan kiderülnek a dolgok, aztán majd az érintettek feje az főhet, és x év múlva majd elítélik őket. Már hogyha jogi, ha BTK-s történetről van szó.
3: Az a kegyelmi botrányt a DK-t állította ki. Magyar Péter csak lenyúlta.
2: A kegyelmi botrányt egy pillanat?
3: Igen.
2: Jó, hát egy a lényeg, hogy derüljön ki, hogy mi miért történt, kinek a nyomására. A DK, értem, hogy sajnálja, mint DK-szavazó a végeredmény, de hát ez van. 67 000 szavazatot kapott a DK, tehát ez valami.
3: Tudom, hogy mennyit kapott, sajnos.
2: Ennyire taksálta őt most a társadalom.
3: Igen, csak érdekes, hogy mondod, hogy nem minősítem azt a hölgyet, hogy aki mi hazánk baba jutott a parlamentbe, őket ennyire toksálták.
2: Épp hogy becsúsztak. Szélső jobbra mindig is volt igény Magyarországon. Ez egy picivel több, mint ami a parlamentbe jutáshoz szükséges. Szerencséjük volt.
3: Igen,
2: ez van.
3: Igen, érdekes. Ezek jók. Ugye, és egy ilyen nőből, akkor kitett egy otromba felvételt egy gyerekekről.
2: Igen, most Dúró Dóráról beszélünk. Hát
3: nem mondtam ki a nevét,
2: a választókkal kell megbeszélni, hogy a DK 1%-on, vagy nem tudom, 1,7%-en végzett, miközben a mi hazánk meg 5,5%-on. Hát ez van.
3: Pontosan ez a magyar társadalom szégyene. Ugye ilyeneket bejuttatnak, míg érettségie sincsen, és parlamenti alelnökre, hát majd tisztességes, meg normális embereket akár kiszavaznak, akár kiszavaznak.
2: Hát na, ilyen alapon azt is mondhatjuk, hogy a DK állította ki magáról a bizonyítványt, hogy annyi szavazót nem tudott összeszedni, mint még a 24-es EP választáson. Jó, hát mindegy, ez így alakult, 4 év múlva lehet javítani. Köszönöm szépen, László, hogy hívott. További szép napot, továbbra is azt mondom, hogy minden felelősségre vonás időt igényel, és csak jogállami keretek között. Marcsival folytatjuk, kezi csókolom. Azt szeretném kérni, hogy némíts el a tévét.
4: El van már, igen, köszönöm.
2: Köszönöm, csókolom.
4: Üdvözlök mindenkit. Az előbbi úrral, aki most beszélt önne, nagyon sok mindenbe igazat adok, nagyon sok mindenbe. A durodóra jobb lenne, hogyha hallgatnod, de most nem is ezekről a dolgokra szeretnék beszélni. Október óta próbálkozok, most hála jó Istennek sikerült. Lenne egy kérdésem önhöz.
2: Igen.
4: Hogy ezek a, na mindegy, nem minősítem, fölösleges, a Fidesz, maradjunk ennyibe. A vezetők, akik annak merték nevezni magukat, 16 évig loptak, csaltak, hazudtak, mindegy. Most már, hála a jó Istennek, megjött a magyarnak, talán magyar népnek az esze. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy ezek után még most is csak a lázítás, a szítás, az arrogancia, minden egyes parlamenti előadást megnézek, mert megnézem, hogy tudnak még a földön létezni, hogy mernek a gyerekeik szemébe belenézni.
2: Hát miért nem mernének létezni? Azért tehát
4: nem
2: gyilkosokról beszélünk, tehát elvesztették a választást, és a parlamentben ellenzékként működnek úgy, ahogy jónak látják.
4: Nagyon-nagyon sok embernek az életét úgymond tönkretették. Az én 57 éves férjemet az ő hibájukból vesztettem el.
2: Hát ezt így nehéz összefüggésbe hozni, nem tudom, hogy mi történhetett, de hát egy a lényeg, attól, hogy egy párt elveszíti a hatalmát, attól még nem szűnik meg létezni, összetöpörödtek és küzdenek.
4: Isten őriz, ember megbukott, kész, de akkor legalább hagynák abba. Ez undorító, amit művel.
2: De hát Marcsi, úgy alakult itt a választási rendszer, hogy különböző fokozatok vannak. Tehát van, aki akkora vereséget szenved, hogy tényleg abba hagyja, mondjuk aki az 1%-ot sem éri el, ott már nincs értelme, mert pénzt se kap, meg senki nem kíváncsi rájuk. Aki, mint a Fidesz kap, mondjuk, nem tudom én, 20 vagy 30%-ot, 30 pár%-ot, és egy középpártá gyengül, azért azt nem arra ítélték, hogy tűnjön el, hanem középpártként csináljon, amit jónak lát. Tehát most ezt látjuk.
4: Na de könyörgöm, 16 évig tönkretettek annyi embert.
2: Én értem, hogy sokan így élték meg. Hát egyrészt az egyéni ügyekben akkor pert kell indítani. Ha valakivel jogszerűtlenül bántak, elbántak, akkor forduljon a hatóságokhoz. Politikai következmények ennyi tud lenni, hogy nem kormánypárt és nem nagy ellenzéki párt, hanem egy közepes pártocska. Ez a politikai következmény. Meg ott nyilván csomóan elvesztették a munkájukat, megélhetésüket, pozícióikat. Tehát vannak személyi következmények is, de ennyi. Ha bűncselekmény van, akkor ott meg feljelentést kell tenni.
4: Feljelentést tettem. Voltam mindenhol, és csak az bánt, hogy 57 éves volt a férjem, és nem tudom a becsületét.
2: Mi történt a férjével? Tehát hogy függ össze az ő elvesztése a Fidesz-szel?
4: Mondtam az előbb, deviza. De deviza. Nem egy nagy összeg. Igen.
2: Nem hallottam a szót, értem, devizahitel, adósság, és...
4: Nem egy nagy összegről van szó, 1 millió forintról.
2: Hát az, igen.
4: 1 millió forintról volt szó, tehát ez, és én voltam akkor 52, úgyhogy, na mindegy, most már ez le van zárva, na mindegy, nem is ez az. Én határozottan nagyon örülök, hogy a Tiszának sikerült, és Isten látja lelkem, nem vagyok vallásos, ateista vagyok, ez is az én magán, igen.
2: Ez jó szöveg, Isten látja lelkem, hogy ateista vagyok, ezt elkérem öntől kölcsön, ez annyira jó.
4: Jó, de tényleg ateista vagyok, tehát nem vagyok
2: vallásos. Isten bizony. Isten bizony. Na jó, nem akarom az Úr nevét hiába fölvenni, de ez vicces volt.
4: Így van.
2: Igen?
4: Hát igen. Hogy annyira kellett már ez a változás, hogy az emberek, én nem tudom, valószínű, hogy ön is, vagy önök is észrevették, hogy valahogy nyugodtabbak már az emberek.
2: Egyértelmű. Hát eltűntek ezek az uszító plakátok, a megfélemlítő szövegek, a 5 percenkénti ukrán-ukrán, háború-háború, Brüsszel-Brüsszel, ez mind jót tesz az emberek lelkének, hogy ez megszűnt. Úgyhogy én is ezt tapasztalom.
4: Még annyit szeretnék mondani, hogy délelőtt volt egy idősebb hanggal rendelkező hölgy, aki az osztogatásról a gyerekek...
2: Igen, igen, hogy nem kéne mindenkinek adni, mert nem jó helyre megy.
4: Hát igen, én szívem szerint megkérdezném, de így most a televízió által megkérdezem. Volt ő már éhes?
2: Hát igen, ez a helyzet, hogy amikor valaki nagy nyomorban van, akkor először kell segíteni, és utána elkezdeni edukálni, vagy jó útra téríteni. Először segíteni kell, mert nincs más.
4: Kellene, igen.
2: Kellene, Zavánszky igen.
4: Volt, meghalt a férjem, mindegy, mondom, 57 évesen.
2: Sajnálom nagyon.
4: Hát még én és a gyerekem 18 évi házasság után akkor szült. 3 éves volt a kislány, az unokám, ez az egy gyereke, mikor az ő édesapja 41 évesen meghalt. Azóta én az özvegy, a nyomorult, hadd ne soroljam a betegségeket, mert ez nem is ide való, meg az anyja, aki az egészségügyben dolgozik, ketten gürizik, most 8. osztályba megy, eddig kitűnő tanuló volt, elsőtől idáig, 4. osztályba már középfokú nyelvvizsgálat.
2: Gratulálok, hát reméljük, hogy akkor a gyermek sok örömöt hozza önöknek.
4: Ilyen természetből igen, és tényleg ezért mondtam, hogy az Isten áldja meg az egész Tisza kormányt, az egész parlamentet, mindenki. Minden dolgozó embert, aki oda állt. Úgyhogy
2: nagyon köszönöm szépen, hogy hívott. Kezdi csokolom, további szép napot. Kedves nézők, ennyi volt a délelőtti, illetve a déli fórum. Este találkozhatunk az Aktuálban, izgalmas témák lesznek, úgyhogy számítok önökre, addig is szép napot, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, szeles idő lesz. Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Bővült a kiskereskedelmi forgalom. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, így is megrongálódott 2 fontos balti-tengeri olajexport terminál. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2%, az iparcikk üzletekben 7,4%, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsával szélesítésének tervét, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Budakeszi út buszsáv tervei korábban félbe maradtak. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR-készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni a diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, 60-ba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A Balástyai lehajtónál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit őrizetbe vették. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyogérítés. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen 31 ezer hektáron írtják a rovarokat. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. Mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket. Gazdaságról lesz szó elsősorban, de nem csak a következő előttünk álló 3-4 órában. Nem is akárkit hívtunk hozzá, szakember a vendégünk, természetesen ismerkedjünk is meg vele.
3: Szalai Berzevici Attila, közgazdász, fotóművész. Tanulmánya és karrierje is nemzetközi és hazai intézmények váltakozásával indult. Bécsben a Credit Anstalt, Budapesten az UniCredit igazgatója volt, majd a budapesti értéktőzsde elnöke lett. Még 2005-ben 100 közismert személyiséggel közösen létrehozta a Budapesti Olimpiáért Mozgalom Egyesületet, melynek elnöke lett. A mozgalom a hazai olimpia megrendezését és a tehetséges sportolók támogatását tűzte ki céljául. Fotoművészként is sikeres, számos kötet és kiállítás mutatta be dokumentarista műveit.
2: Attila, örülök, hogy itt. Köszönöm, hogy eljöttél.
4: Köszönöm a lehetőséget.
2: Beszélgettünk mi hónapokkal ezelőtt arról, hogy a geopolitika és a világgazdaság hogyan alakul át, és hogy hogyan mozgatja a geopolitikai meggyőződés sok-sok állam működését, és akkor itt említettük, hogy Kínával mi a helyzet, és hogyan formálja a saját arcára az ázsiai térséget, vagy próbálja a befolyás jövezetévé tenni. Beszélgettünk az Egyesült Államok terveiről, és hát rám csak ez a Hormuzi szoros körüli történet, ez valahogy ezt a kettőt, a kínai befolyást, ami ugye Iránban elég egyértelmű, és az Egyesült Államok szándékait, és akkor itt beszélhetünk Izraelről is, egészen közel egy ütköző zónába hozta össze. Úgyhogy amiről beszéltünk, igazad lett.
4: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy amit nem remél, vagy bíztam, hogy nem kerül a világ ilyen helyzetbe, abba az amerikaiak lekormányoztak mindannyiunkat, mert most kialakult az a helyzet, hogy igaz, hogy úgy néz ki, hogy kitört a béke, megállapodott a két fél, de az biztos, hogy innentől kezdve tudja mind Irán, mind a világ, hogy Irán bármikor lezárhatja a Hormuzi szorost, és még az amerikaiak se tudják újra nyitni. És az egy teljesen új helyzetet teremt. Ha máshol nem, akkor a Perzsa-öböl régióban, ami viszont eléggé meghatározó energetikai szempontból, meg nyilván az agrárium szempontjából is. És ez bizony egy győzelem Kínának is, mert hát főszövetségese Irán. És azt gondolom, hogy ez viszont leértékeli az Egyesült Államok több szövetségesét is ott a régióban, mert innentől kezdve az a hit, ami korábban gazdaggá tette az Egyesült Arab Emirátusokat, Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, Katárt az olajon kívül, az a hit, hogy biztonság van és kiszámíthatóság. Ez innentől nem igaz.
2: Ha baj van, hogy megvéd minket az Egyesült Államok, de hát lám csak.
4: És nem tudja az Egyesült Államok, sőt, az ő jelenléte komoly kárt okozott ezeknek a golf államoknak az életében.
2: Igazából itt az Egyesült Államok vereséget szenvedett, csak megpróbálja eladni győzelemnek?
4: Ezt azt hiszem így kimondhatjuk.
2: Aminek nyilván hosszú távú következménye van. Például a világ egy jelentős részének el kell gondolkozni rajta, hogy a Hormuzi szoros nélkül hogyan tudja maga kőolaj ellátását biztosítani a következő évtizedekben. Mert hiszen ez innentől kezdve egy veszélyövezet számára.
4: Így van, tehát most újra elindultak a hajók a Hormuzi szoroson, de a kockázat mindig ott lesz, hogyha Iránnak valamilyen problémája van a világgal, akkor fogja, és gyakorlatilag egy verbális intervencióval, mert nem is kell az aknákat kihelyezni, tulajdonképpen csak egy verbális intervenciót végrehajtva bejelenti, hogy le van zárva a Hormuzi szoros, és megáll a világ.
2: Van itt egy másik kérdés, ami tulajdonképpen az alapja ennek a konfliktusnak, Izrael és Irán kapcsolata, illetve az iráni atomfenyegetés Izrael irányába, amire Trump elnök, hát igen, finoman azt a mondatot mondta az előző nap, a beszélgetésünkhöz képest előző nap, hogy hát, hogyha hagytuk volna Iránt, akkor Izrael 10 percen belül nem lenne.
4: Nyilván ez az, ami tisztázandó, ez majd a jövő mondja meg, hogy egyrészt az atom kérdése az mennyire játszott valóban szerepet ebben a mostani háborúban, és ez az atom kérdés mennyire lett a probléma zónából kiemelve ezzel a mostani konfliktussal.
2: Ez ma nem látszik, őszintén szóval, nem, mert erről nem beszélnek a felek.
4: Nem látszik, hát ugye a megállapodás állítólagos egyik eleme, hogy Irán nem fog nukleáris fegyvert előállítani. Azonban Irán két példát láthat maga előtt, az egyik Észak-Korea, akinek lett nukleáris fegyvere, azt az országot mindenki békén hagyja, és a másik Ukrajna, aki önként feladta a nukleáris fegyvere arzenáját, és azóta folyamatos háborús zónában van.
2: Hát és a világnak van még egy fenyegető képe erről, hogy Irán már többször megígérte, hogy nem fog atomfegyvert előállítani, de folyamatosan haladt azon az úton, ami oda vezet.
4: Hát ugye ez az amerikai narratíva, ez az, amit nem tudunk teljes biztonsággal, van az atomenergia ügynökség folyamatos jelentése, tudjuk, hogy az uránium dúsítása az elérte azt a kritikus szintet, de ami már a harcászathoz kell, ami biztos, hogy az amerikai és az iráni fél konfliktusában azért 1979 óta az amerikaiak többször faképnél hagyták az irániakat, ami az ígéreteiket illette. Úgyhogy ez egy nagyon terhelt kapcsolat, ahol a bizalom az már régóta nincs egyik oldalon se. Tehát most örüljünk annak, hogy a fegyverek elhallgatnak az öbölben, én csak azt akarom mondani, hogy ez hosszú távon nem adottság, nem lehet adottságként kezelni.
2: Te a geopolitikai jóslatokban jó vagy.
4: Múltkor is
2: elég jól bejött. Úgyhogy kérdezem, hogy ez most mennyire formálja át az erőviszonyokat? Kína, Egyesült Államok is, hát mindig elfelejtjük manapság már, de hát Oroszországnak is vannak igényei, azért a mozgásukból látszik, ugye haderőket telepít az északi határvidékére a NATO közvetlen közelébe, tehát olyan, mintha úgy gondolná, hogy fenyeget vagy fenyegetik.
4: Hát az Egyesült Államoknak kéne valamelyest letisztázni önmagának is, meg a világ felé is, hogy most mi az ő politikája. Mert egyfelől érthető, hogy Kínát főriválisnak tartja, de közben pedig, és készül egy esetleges háború elkerülésére a Csendes-óceániában, de ebbe az egész felkészülésben nem fér bele, hogy közben Grönlandon kihívjuk az európaiakat magunk ellen, sőt, olyan stílusban kommunikálunk Európával, hogy az gyakorlatilag az egész kontinenst elidegeníti, a NATO-ba vetett bizalom az megkérdőjeleződött. Nem lehet úgy háborúba menni Venezuelába és Iránba, hogy ezt mindenki az újságokból tudja meg.
2: És szóval, hát közben fenyegeti Kubát, ami
4: igen,
2: szintén szóval, egy izgalmas
4: miközben a trumpi politika arra épült, úgy jött a Fehérházba, hogy békét teremtünk. Közben úgy néz ki, hogy Ukrajnában lassan a háború végéhez ér, és nem az amerikaiak miatt, hanem az európaiak miatt.
2: Mire gondolsz?
4: Hát az, hogy az európai stratégia bejön, hogy Ukrajnát támogatni kell addig, amíg ők harcolni akarnak a hazájukért, mert az oroszok nem fogják bírni.
2: Itt a szankciók valóban olyan hatással lehetnek az orosz gazdaságra, mint hogy azt sokan várják, vagy inkább a másodlagos hatás?
4: Nem, az, hát a szankciók összességét kell venni, és ezek lassan, de folyamatosan amortizálják, darálják le az orosz gazdaságot. A legfontosabb két csapás irány az, hogy korlátozzák az export lehetőségeiket, tehát a bevételeiket, másik pedig a beruházásokat lehetetlenítik el. Mind a harctéri eszközök, mind az energetikai eszközök, mind a repülőipar eszközei leginkább nyugati alkatrészekkel, nyugati beszerzéseken keresztül működnek. Ezek a csatornák el lettek vágva, és ezért egyre nehezebb például most az oroszoknak a finomítói kapacitásaikat megújítani az állandó ukrán dróntámadások következtében, ugye jelentős károk okozódnak. Ma már legalább a különböző elemzések szerint az orosz finomítói kapacitások 20%-a elpusztult. Úgyhogy ez radikálisan formálja át a harctéri helyzetet, és bizonyítja azt, hogy az európaiak stratégiája volt a megfelelő.
2: Van egy érdekes képlet még ebben, hogy ugye nagyon sokáig az volt a hírmagyarázók véleménye, hogy mert hogy vidékről viszik el a katonákat Oroszországban, a nagyvárosi orosz ember, amelyik a véleményformáló, alig találkozik a háborúval. De hát most már, hogy Szentpétervárt támadja az ukrán drónsereg, vagy meg éppen Moszkvát, azért ez most már egy közvetlen fenyegetés, megérkezett a háború Oroszország mélyére.
4: Abszolút. És most már 1600 kilométer távolságra szabadon repkednek az ukrán drónok, ráadásul olyan drónok, mert ugye hihetetlen fejlesztéseket hajtott végre Ukrajna, amik már kezelő vagy vezető nélkül, földi vezető nélküli kapcsolat hiányában is pusztítóan tudnak hatékonyak lenni.
2: Az orbáni politika, és akkor térjünk kicsit közelebb a mi világunkhoz, egy utolsó, hát majdnem évtizedben. Abból indult ki, hogy az Európai Unióval vitatkozunk, de azokkal a nagyhatalmakkal jó kapcsolatot építünk ki, amelyek a világ meghatározói. Kína, Oroszország, a Trumpi Egyesült Államok, és akkor nem kell majd nekünk az Európai Unió. Ez a gazdasági elképzelés, és ugye összekötöm a te geopolitikai okfejtéseddel, ez életképes lehetett volna egy jobb gazdasági környezetben, amikor nincsen Covid, nincs ilyen infláció, nincs ilyen uniós gazdasági visszaesés, vagy pedig eleve életképtelennek látszik, mint ahogy most látjuk?
4: Én mindig nagy kritikusának számítottam, nyilván nem nyilvánosan, de a saját környezetemben, meg amikor egy-egy interjúban ennek hangot adhattam, akkor igenis hangot adtam, hogy nem értek egyet az orbáni külpolitikával, és nem értek egyet az orbáni gazdaságpolitikával. Mind a kettő egy látszatcselekvés, és zsákutcába viszi az országunkat. Nem igaz, hogy az Egyesült Államokkal jobb lett a kapcsolatunk elnöki szinten. Egy adott személyhez kötődően igen. Én azt nevezem jó kapcsolatnak, amikor az Egyesült Államokkal a kapcsolat úgy adottság, hogy tök mindegy, melyik oldal vezeti a Fehérházat, vagy kiül a Fehérházban. Itt föltettünk egy emberre mindent. Ha az nem jött volna be, akkor ma nézhetnénk az Egyesült Államokkal kapcsolatot. Ilyen nincs. A világon nincs még egy ország, aki megengedheti magának ezt a luxust, hogy a világ egyes számú hatalmával a kapcsolata egy emberen múlik. Ugyanez igaz Oroszországgal, hogy egy emberhez fűződődik a kapcsolat, ha ő bukik, akkor megy az egész. De hát ugye láttuk a választások után, hogy ez semmit nem jelent. Mert a kapcsolat folytatódik, a politika nem barátságokról szól.
2: A politika az nagyon racionális, hanem azonnal kiderült, hogy...
4: Így van, érdekekről szól, tehát ez nem volt egy különleges helyzet, viszont aminek az eredménye ennek a politizálásnak lett az ország számára az, hogy elkezdtek a saját szövetségi rendszereinkből minket lassan kitolni, mert megbízhatatlan szövetségesekké váltunk. És ez egy probléma, és örülhetünk, ha ennek nincsen hosszú távú hatása.
2: Miért érdekelte ez vajon a kormányt? Ugye nem. Számokból dolgozik a gazdaságpolitika, akkor is, ha egyetértünk vele, meg akkor is, ha nem. Tehát nyilván látniuk kellett az, hogy az uniós konfliktusok azok nem segítik az országot.
4: És nem csak az uniós konfliktus, hanem az ukrajnai háború maga. Tehát az elfogadhatatlan, hogy Oroszország a náci Németországhoz hasonló inváziós agressziót hajt végre egy békés országon. És mi az elmúlt 4 évben egy rossz szót nem mondunk az oroszokra, hanem teljes tűzerővel az ukránokat
2: szívjuk, támadjuk. Nem is hadi eszközökkel, persze.
4: Tehát ezzel én sose tudtam mit kezdeni, ez annyira szörnyű külpolitika volt.
2: Az nem furcsa, hogy bár ugye az ellenzék hallotta a hangját, de végső soron itt az elmúlt évtizedben, mondjuk nevezzük egy évtizednek, hogy a migrációs hullám megjelenésével lettek ezek a konfliktusok különösen élesek. Tehát ma látjuk, hogy a társadalom éhes volt arra, hogy valami változzon, valami történjen, de mégis alapvetően tűrte. Ott is volt még 2 választás, 18-22, ugyanúgy behúzta a Fidesz. Tehát, minthogyha bár különböző okoknál fogva volt elégedetlenség, az ukrán kapcsolat miatt is volt elégedetlenség, de mégis azt mondta a többség, hogy
4: sok minden összeállt. Ne felejtsük el, 22-es választások idején még csak néhány hetes volt a háború. Akkor még a kormány nem döntötte el, hogy miként áll az orosz-ukrajnai kapcsolatokhoz. 4 évvel később már egyértelmű, hogy mi minden erőnkkel az oroszok oldalán voltunk, és az oroszoknak drukkoltunk, és az ukránokkal és az Európai Unióval szembe. És ezt a felállást, ezt a külpolitikát elutasították a magyarok. Ezt is. Tehát ez gyakorlatilag ez a szakasz lezárult a külpolitikánkba, és egy vélhetőleg és remélhetőleg egy normalizálódó, megbízható szövetségesi külpolitika fog érvényesülni a következő években, és soha többet ilyen nem történhet, hogy egy agresszornak leszünk mi az aktív támogatói a világgal szemben.
2: Gazdaság, látunk számokat, hát tudjuk, hogy elborzasztó helyzetben 90% fölötti árammeztartási hiánnyal, gyakorlatilag üres kasszával kapta meg a Tisza a kormányzást. Ugyanakkor a valóságban ez a gyakorlatban mit jelent? Ez tényleg azt jelenti, hogy üres a kassza, vagy egy államnak soha nem üres teljesen a kasszája?
4: Hát nem, főleg ha az állam maga nyomtatja a saját pénzét, tehát akkor nem tud valós államcsődbe, de ilyen helyzetem nincs. Tehát nem az a probléma a magyar gazdaságon belül, hogy krízis közelében lennénk, vagy államcsőd közelében. Ilyen nincs. Hát nyilván pont ez az, ami miatt a forint is, és a magyar tőkepiaci eszközök is egyre értékesebbek a külföldi befektetők szemében. Egy növekedési válságban voltunk, vagy kerültünk, és vagyunk, és ebből való kitörés most a kulcskérdés, hogy ezt hogy oldja meg az új kormány, hogy ez az egy helyben dagonyázásból kitörünk, és ha elindul a növekedés, akkor ez miként hozza rendbe a költségvetés helyzetét. Másik fontos, hogy a külső finanszírozási helyzetünk az viszonylag jó. Tehát ez a másik, ami miatt most könnyebben fektetnek be a forintba is, meg a magyar értékpapírokba is a külföldi befektetők. Tehát nem egy totális kivéreztetett válsághelyzetben vagyunk, mint mondjuk voltunk 2009-10 körül.
2: Az nagyon súlyos volt, annyira, az mint hogy ezt az Orbán kormány utóbb mondta? Tehát ott az tényleg államcsőd közeli helyzetben voltunk?
4: Amikor a Bajnaiék vették át, akkor voltunk a mélyponton. És akkor Bajnai Oszkó 2-ös már egy egy emelkedő pályán adta át az Orbán kormánynak 2010-ben, de hát nyilvánvalóan a kedvező hatásaira még sok évet várni kellett a lakosságnak, de a mélypont az a Gyurcsány távozása.
2: Uniós pénzek, ugye most itt a napokban gyorsított eljárásban próbálja a parlament is elfogadni azokat a törvényeket, amelyek kellenek ahhoz, hogy az Európai Unió folyósítani tudjon. Ezeket utána nem elég elfogadni, a gyakorlatba is kell ültetni, de tételezzük fel, hogy ez rendben van. Azt várja szerintem most mindenki, annyit halljuk ezeket az elképesztő számokat, hogy és akkor most hús, egy pillanat alatt rendben leszünk. De hát ezek a pénzek sem rögtön érkeznek, így kezdődik.
4: Nyilván nem rögtön, ezért inkább azt mondanám, hogy azokat a költségvetési lépéseket kell megtenni az új kormánynak, amelyek a bizalmat tényleg ki is érdemlik. Most van egy megelőlegezett bizalom, hogy ez a kormány felelős gazdaságpolitikát fog, felelős költségvetési politikát fog folytatni. Van egy nagyfokú bizalom Varga Mihály iránt, hogy ott a Matolcsi éra után egy felelős monetáris politika folyik, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki üdvözli azt, hogy Kármán András és Varga Mihály között egy teljesen jó munkakapcsolat van. Ezt ahogy kívülről mindenki látja, ellentétben azzal, amikor az Orbán kormányba a Nagy Márton, a Varga Mihály és a Matolcsi között hát minden volt, csak nem harmonikus kapcsolat.
2: Az is szórakoztató volt, mert a nyilvánosság.
4: Csak hát ez a bőrünkre ment, hát és igen. Főleg ott a Matolcsi meg a Nagy Márton volt a két, ma már úgy mondom, két közgazdasági sarlatán. Akik az egész Orbáni gazdaságpolitikát egy zsákutcába vitték. És aminek az eredményeképpen ugye egy Európa rekorder, sőt világrekorder inflációs helyzetbe találtuk magunkat.
2: De álljunk meg egy kicsikét, mondott, hogy sarlatának voltak. Mi az, amit ebből, ahogy éltünk az elmúlt években, azonnal meg kell változtatni? Mi az, ami nem megy tovább, vagy amit nem lehet így csinálni, mint ők csinálták?
4: Hát az egyik az nyilvánvalóan az úgynevezett prociklikus gazdaságpolitika, ami magába hordozta a hatalmas inflációs kockázatot. Ami azt jelentette, hogy amikor a növekedési és a jóléti évek voltak, akkor mi nem tartalékoltunk, hanem még inkább a gázra léptünk, és amikor beborult az ég a világ felett, és ugye két hullámba jött velünk szembe a krízis, először a Covid, aztán az energiaválság az ukrajnai háborúval, akkor pedig nem voltak a költségvetési tartalékaink, hogy támogassuk a gazdaságot. Tehát volt ez a gazdaságpolitika, volt egy felelőtlen, pazarló költekezés, és a harmadik pedig a piaci folyamatok és a versenyhelyzetnek a teljes felszámolása és kiszorítása, egy haveri kapitalizmus. És ez a három együtt olyan mértékben beszűkítette a gazdaságpolitikai lehetőségeinket, fölélte a tartalékainkat, ami miatt a növekedés, még ha az inflációt sikerült is menedzselni, nem annyira magunknak, mint egyszerűen helyreálltak az energiaárak még az iráni háború előtt, ami miatt most a növekedés nehezen indul. Elveszett a bizalom, elment ezzel a beruházási kedv, a állandó jogi környezetet érő változások, a jogbizonytalanságok. Ehhez hozzáadódva nem igazából ösztönözték arra a piaci szereplőket, hogy a megtermelt javaik, jövedelmeiket újra beruházzák Magyarországon. És ha ez több évig így van, akkor bizony nehéz a növekedés újraindítása. A növekedés nélkül meg nincs elköltségvetési bevételek adó.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Törökországba utazik ma Magyar Péter. A NATO csúcstalálkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárcavezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termést érintő természeti kockázatok kezeléséről. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. A csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása ugyan biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 11 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10 000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését. Szicíliában ismét hamut szórta az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt tegnap estig óránként mindössze 5 járatot fogadott a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós. A Spirit FM-en.
2: Találkozva egy befektetési tanácsadóval azt mondja, hogy egy csomó olyan nagy multinacionális cég vezetőjével van kapcsolata, akik anyacégeket képviselnek itt Magyarországon, és hogy mindegyiktől azt hallja, hogy azt kérdezik tőlük, hogy mi beruházzunk be, mi befektessünk be most Magyarországon. Ami azt mutatja, hogy az elmúlt években azt teljesen visszafogták, vagy majdnem teljesen visszafoghatták, de hát voltak éppen ott a lehetőség. Kérdés az, hogy és akkor most mit csináljunk a magyarokkal?
3: Hát mindenkinek, ez nem, na ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem a kormányt kell megkérdezni, ezt az etatista szemléletet kell kiírtani a magyar gazdaságpolitikai szereplők gondolkodásából.
2: Hát ezért kérdezik ők is a saját vezetőiket, tehát itt vannak, nézzétek meg.
3: Így van, tehát a kormánynak azt kell megteremtenie, hogy egy versenyképes gazdaságot hozzon létre. Oktatás, egészségügy, ez az alap. Innen kezdődik, és sok évvel később fog hatni. Aztán a beruházások ösztönzésében nyilván nem az összeszerelő üzemeket kell ösztönöznünk, és főleg nem egy adott szektorra föltenni minden zsetonunkat, hogy vagy bejön, vagy nem. Ha nem, akkor így jártunk. Hanem sokkal inkább a jövő gazdaságát kell támogatásba részesíteni. Olyan beruházásokat kell támogatni, amelyek elsősorban hozzáadott értékben kimagaslóak, vagy pedig a természetünk, természetvédelem kapcsán fontosak, vagy pedig kutatásfejlesztésekben nagyon intenzívek. Az összes többit azt hagyni kell a piaci folyamatoknak. Nyilván a KKV-szektor az, amelynek a támogatása fontos, mert sok jó ötlet az elején tőke hiányában tud odavészni, de ezt is egy sokkal inkább szakmai piaci alapon, és nem pedig kapcsolat és lojalitás alapon történő finanszírozással kell megoldani.
2: Azt el tudod képzelni, hogy állnak a dollár és euró milliók arra várva, hogy jöhetnek be Magyarországra?
3: Vannak azok a dollármilliók, amelyek megnézik, hogy milyen az állampapírhozam, mik a kilátások, milyenek az osztalék kilátások a budapesti értéktőzsdén, milyenek az ott levő cégek növekedései, és vannak, akik azt gondolják, hogy megnézik, hol van a jegybanki alapkamat, hol van a forint árfolyama, és döntenek azonnal ezek vásárlásáról. Ezek a rövidtávú döntések, ezeknek a kedvező hatásait láthatjuk. Hát kedvező ugye az is relatív, hogy a piaci hát szereplők melyik. Így van, ha épp nyaralásra készülünk, akkor nagyon örülünk ennek az árfolyamnak, ha exportra termelünk, akkor nem örülünk ennek. Ha multinacionális cégek vagyunk, nagy importtartalommal, akkor meg tök mindegy. De a hosszú távú beruházások az pont az egy hosszabb döntési folyamat. Annak a kérdése, megnézik, hogy a magyar munkaerő milyen képzettségben részesül, milyen területen van a magyar munkaerőnek kimagasló tudása, tapasztalata, hogy néz ki az adórendszerünk, mi az, ami a kormányzat szempontjából támogatást kap, mi az, ami nem, hogy néz ki Magyarország logisztikai erőssége, elhelyezkedése, és hogy néz ki az energia ellátottsága. Tehát, hogy ezek azok, amelyek a hosszú távon döntenek. És hát ezt az egészet pedig körbeveszi az a bizalom, amit úgy hívunk, hogy Európai Unió.
2: Hát hogy azt gondoljuk, a politika is egyébként.
3: Hogy az, és itt a legfontosabb kérdés, hogy a piaci szereplők, a nemzetközi azt gondolja, hogy Magyarország örökre biztos tagja marad az Európai Unió közösségének, vagy épp az a mindig a kérdés, hogy vajon minket löknek ki, vagy magunkat akarjuk kiléptetni. Tehát Ez egy kulcskérdés. A másik kulcskérdés, hogy állunk az euróhoz. Tehát ez a két fontos elem, ami meghatározza Magyarország helyzetét a bizalmi skálán.
2: Te a Budapesti Olimpiáért mozgalom, Budapesti Olimpiáért mozgalom alapítója vagy.
3: Igen.
2: Most volt itt a NOB elnökasszonya. És ez az olimpia dolog, ez azt gondolom, hogy pontosan azt szimbolizálja, hogy nem beszélünk meg semmit egymással igazán. Tehát be lett hajítva a hajdanában, hogy legyen olimpia, jött a Momentum, azt mondta, hogy legalább legyen népszavazás, azt mondta, akkor mennyi, akkor nem. És most független attól, hogy nem nagyon szokás sikeres népszavazásokat rendezni olyan kérdésekben, amik eldöntendő, valódban eldöntendő gazdasági kérdések, mert akkor az emberek inkább azt mondják, hogy köszönöm, nem kérem, de mégiscsak ezt a kérdést például meg kell beszélni a társadalommal, és nem csak azon a módon, hogy akarunk-e mi büszkék lenni arra, hogy Budapesten leng az olimpiai zászló, mibe kerül, mit kell csinálnunk érte, és meg tudjuk-e csinálni. És most itt vannak az uniós források, rengeteg olyan fejlesztést ígér az unió, és általa a kormányzat, amely pont ahhoz kellene, hogy ilyen nagy léptékű rendezvényeket, eseményeket Magyarország meg tudjon rendezni. Neked, mint alapítónak felcsillant a szemed?
3: Természetesen, hisz az EU-s pénzek alapvetően fontosak Magyarország, az országos és a fővárosi közlekedés fejlesztéshez. Ha ezeket sikerrel tudják lehívni, és Vitézi Dávid végigviszi a programját, akkor azt jelenti, hogy egy 10 éves távlatban Magyarország megérkezik ahhoz az állomáshoz, ami meg van jelölve abban a koncepcióban, amit a háttérben most már lassan 2 éve dolgozik a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság.
2: Karácsony Gergely nagyon támogatólag beszél mindig az olimpiáról, és az olimpiai esélyéről. Tehát nem
3: véletlenül.
2: Egy olyan titkot, igen, ő ebben benne van, ez lehet.
3: Tehát a kedves hallgatók és nézők viszonylag keveset hallhattak, sőt semmit a 2036-os olimpia ügyéről, mert a választásokig volt egy tudatos csönd ebben az egész ügyben, de azt gondolom, hogy most eljött közeledik az a pillanat, szerintem a nyári szünetek után, amikor ki kell jönni és meg kell ismertetni az országot azzal a koncepcióval, amit az elmúlt 2 évben ki lett tárgyalva a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal.
2: Azért pár dolog csak kiszivárgott, tehát van nektek egy ilyen duramenti koncepciótok, ami hát azt gondolom, hogy adja magát a Kárpát-medencéből és az ország fekvéséből, de nem egyedül rendeznénk, és szerintem ez például egy nagy dolog.
3: Én az egész koncepció részleteit majd akkorra hagynám, amikor a főváros és a MOB azt mondja, hogy kész van, de azt gondolom, hogy annyi azért már köztudott, hogy Budapest egy régióban gondolkodik, tehát továbbra is Budapest a pályázóváros és a rendezőváros, csak az támogató városok lehetnek országhatáron túliak is. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy közös rendezés
2: lenne
3: más országokkal, de nem lenne egyedül. Ez azért lényeges, mert a reptéri kapacitások, a szállodai, főleg azon belül az 5 csillagos szállodaszobák mennyisége, és a szükséges sportinfrastruktúrákban való tehermegosztás mégiscsak egy jobb helyzetet teremt a magyar pályázat és a magyar rendezés szempontjából, és ami még fontosabb, hogy az is fontos, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából ez miért jó, vagy miért lenne jó, miért lenne egy regionális pályázat, ami még eddig igazából nem volt. A labdarúgó világbajnokságok esetében látjuk, hogy van, működik egyelőre hibátlanul. Ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy ami a labdarúgó VB esetében kevésbé fontos, az olimpia esetében annál inkább, és ez egy fájdalmas élmény volt a milánói cortinai téli olimpia esetében, akik esetleg személyesen ott voltak. A távolságok szuper közlekedési kapcsolat nélkül megölik a azt az eseményt. És ugye hát az olimpiai játékok szerkezete és napi tartalma azért sokkal másabb, mint a labdarúgó világbajnokságoké. Tehát a távolságok növelése az alapjába véve szembe megy azzal a szellemiséggel, amit egyébként úgy szeret az mindenki az olimpiai
2: olimpiával kapcsolatban. Viszont egy ilyen terv beszorít minket abba, hogy egy világszínvonalú közlekedést kell létrehoznunk, ami hát az egyik legnagyobb nehézségünk most éppen.
3: Így van.
2: Hogy ez mennyire hiányzik.
3: Én a kezdetektől egyébként, tehát a kéthetes sportesemény, meg a másfél hetes paralimpia az a jutalom, az a habatorta. De nem ez a lényeg. Engem soha nem ez emiatt izgatott ez a projekt, hanem azért, mert akkor egy olyan fejlesztési folyamatonba kényszerítjük be magunkat, amit egyébként képtelenek lennénk megtenni. Részben azért, mert 4 éves egy parlamenti ciklus, másrészt pedig ezek az infrastruktúra fejlesztések önmagukban nem hoznak szavazatot semmelyik politikai pártnak. Nem ettől. A hosszú távú hatásai azok kreálhatnak egy kellemes gazdasági környezetet, amelyben gazdagabbnak érezhetjük magunkat, elégedettebbek lehetünk a általunk választott politikai erővel kapcsolatban. De az, hogy most megépítek egy metrószakaszt, attól nem lesz egy politikai párt népszerű.
2: Pedig mennyire kellene néhány metrószakasz? Van elég pénzünk ehhez? Ez egy állandóan visszatérő kérdés. Mindig azt látjuk, hogy a gazdag országok jó olimpiát rendeznek, a szegény országok meg bajba kerülnek. Ugye a görög példát szokták mondani.
3: Igen, a görög példa az szerintem egy teljesen tévhitre alapuló eset. A görögök nem az olimpiájuk miatt kerültek bajba, hanem a fiskális politikájuk, a gazdasági szerkezetük, a hatalmas katonai finanszírozásuk és a euró idő előtti bevezetése miatt. A maga az olimpia az anticiklikus gazdasági erőként hatott, ami azt jelentette, hogy ugye a világ 2000-ben a Nasdaq lufi kirobbanása, 2001-ben a tornyok összeomlása miatt recesszióba került. Az egyetlen ország, ami gazdasági növekedést produkált, az Görögország. De mindegy, ezt tegyük is félre, ez a görög példa. Nekünk 2 nagy költségvetési fejezetet kell értenünk, értelmezni. Az egyik a maga az olimpia rendezése és szervezése. Ennek és a koncepció szerint is ez egy nullszaldós, nem költségvetési pénzekre építkező történet.
2: A De másik, várjátok a magántőkét?
3: Így van, és nemzetközit. Tehát nem csak magyarországi, hanem nemzetközi, és ebbe tartozik a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól kapott most már több mint 2 milliárd euró, az az összeg, ami jár ezért. Ebbe van ugye a tévé közvetítési jogokért kapott pénzek, ide tartozik a licencjogok értékesítése, jegyértékesítés, szuverír értékesítés, és a többi. És a kiadási oldal pedig minden tartalmaz, ami csak és kizárólag az olimpia miatt van. És akkor van egy nagyobb fejezet, ami a költségvetést érintő dolog, és ennek kell, hogy egy jelentős része legyen az EU fedezete. Ide tartozik a Bécs-Budapest autópálya kiszélesítése, ami megtörtént, a reptérnek a kapacitásainak a növelése, a balatoni közlekedésnek a fejlesztése, Balaton felé történő közlekedés fejlesztése, amelyekre szükség van olimpia nélkül is? Azt gondolom, igen. Tehát az, hogy 3 sávos legyen az autópálya Bécsbe, és ne ott caplassunk egy 2 sávos autópályán, amiből az egyiket elfoglalják a kamionok. Ez szerintem egy közérdek olimpiától függetlenül. Az, hogy ne egy 2x1 sávos út elfoglalják a kamionok, ez szerintem egy

0: és ehhez kell nyilván majd a szervezetet felállítani, hát nyilván nem, az ember nem lepődik meg, ha vár, ezek a stakeholderek várnak arra, hogy a kormány is elfoglalja a helyét, legyen valamiféle viszonya ehhez az egészhez, azzal nagyon egyetértek, hogy ez egy nemzeti ügy, és annak is kell lenni. Ez nem lehet egy párt vagy a kormány ügye, ezért nagyon fontos, hogy ezt a főváros, a résztvevő városok önkormányzatai és a Magyar Olimpiai Bizottság vigye, ami mögé majd beáll, nyilván be kell állni a magyar kormánynak is.
1: Hiszen egy csomó finanszírozni valója lesz.
0: Hát így van, és a terveket össze kell egyeztetni, hogy a végén minden 2036-ban összefusson.
1: Mert azért ez 10 év, tehát hogyha a 36-os olimpiáról beszélünk, akkor ha a magyar gazdaság mostani helyzetét nézzük, számos fontosabb ügy van. Rendbe kell rakni az egészségügyet, rendbe kell rakni az
0: oktatásügyet. Ezek párhuzamosan futó dolgok.
1: Tehát, hogy itt azért vannak olyan dolgok, amik most legalábbis, ha a tőkét nem is, de a figyelmet elvonják.
0: A maga az olimpiával kapcsolatos döntés az 29-re várható. Tehát az elkövetkező időszakban, ha nagyon egyszerűen akarom felvázolni a teendőket, akkor Vitézi Dávidnak van rengeteg feladata majd. Tehát neki az a saját fejlesztési, a vasút fejlesztési és közlekedési tervét kell végrehajtani, ahhoz a forrásokat megszerezni, és akkor minden rendben lesz. A maga az olimpiával kapcsolatos teendők, azok nyilván majd, ha megnyertük, 29 után kezdődnek, és hát akkor 7 év lesz arra vonatkozóan, hogy teljesítjük.
1: Úgyhogy azt nem... szoktuk mondani, hogy a sportinfrastruktúránk pont megvan.
0: Ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a velodrom és a teniszközpont hiányzik az egész pályázati anyagból, de ha nagyon szakmai akarok lenni, akkor természetesen mindegyik meglévő infrastruktúránkon is van mit tenni, alakítani, de a fő elemek azért mégiscsak, amelyek tudtak BL döntőt, úszóvilágbajnokságot, atlétikai világbajnokságot idehozni, és ami nagyon fontos, hogy kialakított egy olyan tapasztalt munkaerőbázist, ami mellett a külföldiek joggal hiszhetik azt, és bízhatnak, hogy mi képesek vagyunk nagy világversenyeket nagy számban is megrendezni, mert tudjuk, miről beszélünk.
1: Van ahhoz magyar működő tőke elegendő, hogy ezt az olimpiát lebonyolítsuk, vagy valóban az történik, és az a normális is, hogy a nemzetközi tőkéhez fordulunk, tehát hogy jöjjön a magántőke bárhonnan is.
0: Nemzetközi tőkéhez kell fordulnunk. Nyilván van néhány oszlopos magyar vállalat, a budapesti értéktős, de húzó cégei, de nem elvárható, hogy mindent tőlük várjunk el. Magyarország mégis egy növekedési régiónak a tagja, most már remélhetőleg tényleg hozzá is ad a növekedési átlaghoz, nem elvesz. És ennek sok kedvezményezettje van. Ha másokra nem gondolunk, akkor elsősorban az osztrák és az olasz vállalatokra, meg a németekre lehet itt számítani, akiknek igenis egy olimpia Budapestet, Magyarországot és a régiót is egy más polcra tenni.
1: Mondod a tőzsdét, és hát igen, ott van ilyen olyan cég, amelyik a NER-hez köthetően lett ilyen hatalmas és erősödött meg ennyire. Ha már ebbe így belekapunk néhány mondat erejéig, ott nem látod azt a veszélyt, hogy a következő időszak e tekintetben a tőzsde számára is megrendítő lehet?
0: Nem. Nyilván mind a geopolitikában, mind az aktuál politikában, gazdaságpolitikában folyamatosan vannak olyan események, változások, amelyek kihatással vannak mindegyik tőzsdei cég életére. Az a kérdés, hogy egy adott cég mennyire készül fel a különböző szenáriókra. Tehát azok a cégek vannak bajban, akik úgy pozícionálták magukat, hogy a NER a világ végtelenéig tartani fog. És semmi más nem kell csinálnunk, csak igazából rácsatlakozni.
1: Már látszik néhány ilyen.
0: Talán azok, nem is a tőzsdén. Azok

0: Nyilván azoknak át kell gondolni a tulajdonosi szerkezetüket, a stratégiájukat, a működési modelljüket. De azt gondolom, hogy a cégeink döntő többsége a budapesti értéktőzsdén azok a gazdaságpolitikát, vagy hogy mondjam, a politikai kurzustól függetlenül egyre inkább nemzetközi terepen versenyezve működnek, és nem hoz igazából, nem lehet őket zavarba hozni csak azért, mert van egy politikai kurzusváltás.
1: Ezt a Mészáros Lőrinchez köthető papírok esetében is így gondolod?
0: Hát ott ugye van egy bank, ami végül is a piacról él, tehát itt nyilván az egy nagy kérdés, hogy fog ez kinézni a jövője, de nem lehet kérdés, hogy ez az ország egyik legnagyobb bankja, az volt, lesz és működni fog. Más cégeket nem szeretnék kommentálni, mert nem ismerem a konkrétan a működési modelljüket, de majd a piac már elkezdte természetesen árazni az osztalékpolitika kilátásokat, a megrendelési oldal, hogy fog alakulni, és a többit, szóval be lesznek árazva ezek a cégek, de hát a tőzsde ilyen, világon mindenhol, hogy vannak cégek, amik jönnek, vagy esetleg eltűnnek.
1: És vele sok esetben magánvagyonok is. Mert hát ez ilyen műfaj. Ez
0: persze, egy kockázati műfaj. Persze, de maga a budapesti értéktős, de azt hiszem, hogy egy fantasztikus pálya előtt áll, és egy cégek eltűnnek, de jönnek újak, mert a gazdaság ilyen. Ha megnézem az Egyesült Államok két nagy tőzsdéjét, Nasdaqról most nem is beszéljünk, mert az viszonylag egy új tőzsde. Számomra az mindig egy érdekesség a New Yorki tőzsdével kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok területén soha nem volt világháborús cselekmény, nem volt az országot elpusztító, most leszámítva a 19. század civil háborúját, vagy polgárháborúját, nem volt háborús cselekmény, nem volt rendszerváltó forradalom. Mégis 100 évvel ezelőtt megnézzük a Dow Jones kosár összetételét, és összehasonlítjuk a maival, és nincsen egyetlen cég, talán a JP Morgan bankon kívül, ami akkor is volt, és most is. Tehát, hogy három generációkon túl nem tovább örökíthetők sem a vagyonok, sem a vállalatok, sem a vállalatok brendjei.
1: Hát ez nyilván egy másik kérdés, amire most nem fogunk belemenni, de az, hogy újul meg egy cég, és mikortól nem tud már megújulni, vagy hogy vásárolják fel adott esetben erősebbek, ez már egy másik beszélgetésre való. Mondtuk ezt a 2036-ot, ez egy eldöntött dátum? Hogy akkor akarunk olimpiát rendezni?
0: Ez a következő kiadó. Az sincs eldöntve, hogy a Nemzetközi Olimpia Bizottság egy, vagy kettő, vagy esetleg három olimpiát oszt ki. Azt tudjuk, hogy a németek a fő ellenfelünk, a riválisunk inkább, és ők a 2040-et szeretnék megszerezni.
1: Varsó is jelentkezik, ugye?
0: Nem tudunk.
1: Valami ilyesmiről volt szó.
0: Volt ilyen média zaj, de nem látjuk jelét, hogy Varsó komolyan gondolta volna. A régióból egyedül mi vagyunk azok, akik mondjuk részt veszünk ebbe az egyeztetésbe a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal.
1: És ez 2036-ról szól.
0: Így van.
1: Hát legyen úgy.
0: Meglátjuk.
1: Beszélünk mi még erről. Köszönöm szépen ezt a mait is.
0: Köszönöm szépen.
1: Jutottunk a világpolitikában, és közel jutottunk a saját dolgainkhoz. Szalai Berzelici Attila volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Önök figyelmét is, jövünk legközelebb is, tartsanak velünk, nézzék a húzost. Minden jót, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Lőfegyvereket foglaltak le a pénzügyőrök az M5-ös autópályán. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük, a hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Holnap szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú, menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A balástjai lehajtónál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit őrizetbe vették. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen, 31 ezer hektáron írtják a rovarokat. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Spirit FM-en, az Adj esélyt című állatvédelmi műsorban. Én Tóth Peti Lili vagyok, és a mai első témánk az az lesz, hogy hogyan válasszuk meg tudatosan leendő négylábú barátunkat. Mennyire számít az, hogy milyen a kutyusnak a személyisége, milyen a fajta jellege, és hogy mi emberek milyen életstílusban élünk. Erről az érdekes témáról fogunk beszélgetni Bánhegyi Dániellel, személyes trénerünkkel. Sok szeretettel köszöntelek nálunk ismét.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Meg lehet szerinted tervezni egy kutyusnak a hozzánk jövetelét? Meg lehet tervezni azt, hogy milyen lesz a mi közös életünk?
3: Abszolút nem szabad azt teljesen az alapján választani, hogy meglátom, szép a színe, és akkor jöhet is haza velem.
2: Divatkutyák.
3: Így van, igen. Nagyon fontos, hogy ennél egy picit jobban nézzünk mögé. Ugye alapvetően van egy olyan, amikor tudatosan fajtát választok, mert hogy mondjuk egyfajta tiszta kiskutyát szeretnék, valamilyen okból kifolyólag. A másik az, amikor mondjuk a menhelyem vagyok, és ugye különböző keverékekből kerül hozzám valamilyen kiskutya. Nagyon fontos, hogy ezeket próbáljuk meg felmérni, és adjunk időt arra, hogy megismerjük azt a kutyát, és nem kell feltétlenül az első alkalommal már elhoznunk őt, mert hogy a legfontosabb az, hogy a család az így boldog legyen azzal, hogy van az a kiskutya, és hogyha folyamatosan valamilyen stresszforrás van abból, hogy az életstílusba egyszerűen nem illeszkedik be a temperamentum, akkor egy folyamatos feszkó lesz, és nagyon nehéz ezeket kiírtani, hiszen minden kiskutya valamilyen személyiséggel rendelkezik.
2: Bizonyos esetekben kiskutyát veszünk magunkhoz, de mi van akkor, hogyha mondjuk nagy kutyát szeretnénk? Tehát hogyan érdemes elkezdeni a mérlegelést, hogyha arra adjuk a fejünket, hogy kutyát szeretnénk magunkhoz venni? Milyen élethelyzeteket, szituációkat kell sorra vennünk, hogy egyértelmű legyen a döntés? Az is lehet, hogy útközben kiderül, hogy mégsem szeretnénk kutyát, mert nem olyan adott rá a helyzet.
3: Igen, abszolút így van. Mindenképp érdemes olyan dolgokat figyelembe venni, mint például, hogy mennyire szeretek aktív életet élni. Szoktam-e járni, túrázni? Szeretném-e, hogy velem legyen az a kutya a túrázás közben? Home office-ban dolgozom, vagy mondjuk folyamatosan el kell mennem 12 órákra. Egyedül vagyok, nem vagyok egyedül. Várható-e, hogy valaki tud nekem ezekben segíteni, mert hogy vannak olyan kutyatípusok, ide mondjuk a vizslát mondanám, aki egyszerűen annyira az emberhez van közel, hogy ott mondjuk egy 12 órás távollét, az nagyon nem egyszerű. Nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy lakásba vagy házba élek, viszont ezt sose használjuk kifogásnak arra, hogy mondjuk nem akarom megfelelően lemozgatni a kutyát, mert hogy mindegy, hogy most kistestű vagy nagytestű, és mindegy, hogy van kertem, vagy 1000 négyzetméteres kertem van, az nem egyenlő a foglalkozással, hogy kiengedem, tehát hogy biztos, hogy energiát kell szánni arra, főként az elején, hogy működjön. Tehát, hogy egy picit objektíven nézzünk rá a saját életünkre, hogy mi az, amivel én komfortos vagyok, mert azzal sincsen baj, hogyha nekem egy olyan kutyára van szükségem, aki a kanapén fekszik, és egy ilyen nyugodt kis békés állat, aki tök jó, mert bírja majd mondjuk a gyerekeknek a nyúzását is, és az is tök szuper, de hogyha én szeretnék menni, és minden hétvégémet az erdőben töltöm, és ehhez keresek egy társat, akkor viszont ne egy mopszot válasszunk, aki meg egyszerűen a fizikai adottságai miatt nem lesz képes velünk tartani. Uh-huh.
2: Amikor én például kutyát választottam, az biztosan egyértelmű volt számomra, hogy kiskutya az nem lesz opció. Sokat megyek, jövök, a szobatisztaságra való rászoktatás is nehéz lesz. Plusz tudtam azt, hogy nekem egy olyan kutyus kell, aki az otthon melegét, a nyugalmát sugározza felém, ezért is volt kézenfekve egy idősebb kutyusnak az örökbefogadása. Fiatal kutyát és idősebb kutyát milyen esetekben ajánlasz?
3: Mindentől függetlenül arra majd számoljunk, hogy biztos, hogy lesz az elején nehézség. Tehát, hogy
2: mindegy, az összeszokás hogy... mindig nehéz.
3: Igen, így van. Tehát, hogy ne számítsunk arra, hogy megérkezik az a kiskutya, és akkor ő már tökéletesen ismerni fogja a mi kis életünket, és bele tud passzolni egyből. Mindenképp számoljunk egy pár héttel, ameddig erre nagyobb energiát teszünk, hogy megmutassuk neki az élethelyzetünket, hogyan tud hozzánk bekapcsolódni. Fiatalabb kutya nyilván energikusabb lesz. Sokkal inkább szeretne majd többet sétálni, többet mozogni, többet fog felpörögni. Tehát, hogy mondjuk egy olyan családnak, akinek nem, vagy idősebb személyeknek, akinek nincsen már energiája mondjuk 3 kilométert sétálni a 30 fokban a kutyával, akkor azt ott engedjük el, és mondjuk ne egy terriert válasszunk, és ezzel sincsen semmi baj. A fiatalabb kutyák viszont, hogyha meg szeretnénk tényleg menni túrázni, és aktívan részt venni, akkor meg bátran vállaljuk be minden egyéb tényezőjét is figyelembe véve, ha nyilván egy fiatalabb kutyának még több kis butasága van, tehát hogy jobban fogja a kis határait feszegetni, még egy idősebb kutya mondjuk már lehet, hogy egy kicsit házsártosabb, és mondjuk ő csak lefekszik a kanapéra, és akkor ott el van, és emiatt mondjuk már nem tudom mindenhez tökéletesen úgy alakítani a kis dolgait, ahogy szeretném.
2: Szóba került korábban az, hogy az éles stílusunkhoz kell valamilyen szinten illeszteni a kutyaválasztást is. Mi van akkor, hogyha mondjuk én elutazok otthonról? Természetesen valakire rá kell bízni azt a kutyust, de mi van, hogyha mondjuk ez a rábízás, ez egyre inkább egy áthárítás lesz? Tehát, hogy hogyan mérjük ezt föl, hogy magunknak választunk kutyát, vagy valakivel inkább osztozkodunk azon a kutyán?
3: Igen, ez egy nagyon jó felvetés, és azt érdemes tényleg átgondolni, hogy azzal a kutyával 10 évet fogok együtt tölteni, és nekem ugye számoljunk csak 2 napi sétával, az életemet ahhoz kell igazítani, hogy reggel felkelek, megsétáltatom, és este nem számít, hogy milyen vacsora, milyen buli, milyen program van, nekem oda kell menni, és le kell vinnem azt az állatot, mert hogy egyszerűen nem tudja saját magát megsétáltatni. Vegyük figyelembe, hogy ez egy hosszú távú elkötelezettség, és ennek megfelelően válasszuk ki azt, hogy milyen kutyát szeretnénk, mert hogy mondjuk egy nyugodtabb kutyával lehet, hogy elég, hogy sétálok 1,5 órát, de egy aktívabb kutyával 1,5 órát is el kell töltenem csak egy este folyamán, és ez nagyon sok energia, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy a kapcsolat is csak úgy alakul ki, hogyha én töltök időt azzal a kis kutyával. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mindig panzióba viszem, megkérem a családot, segítsenek abban, hogy levigyék sétálni. Egyszerűen nem fog kialakulni az a kapcsolat, amit így várunk egy kutyagazdi viszonytól, és végül nem leszünk boldogok abban az élethelyzetben.
2: És itt már lehetnek is surlódások, hogy nincsen összeszokottság, stb.
3: Igen, és ekkor kezdjük majd ezt elérezni, hogy miért is lett kutyám, miért jó ez nekem? És senki nem akarja ezt az érzést, nem ezért fogadunk örökbe kutyát, és abszolút nagyon jó társunk lehet egy kutya, és nagyon jó az, hogyha ott van mellettünk a hétköznapokban, és csak egy kanapén összebújhatunk vele egy nehéz nap után, de ne felejtsük el, hogy nem csak ezért van az a kutya, tehát ne egy pótlékot keressünk az életünkbe, hanem egy társat inkább.
2: Azt már említetted, hogy ne hirtelen felindulásból shoppingoljunk gyorsan be 1-2 kutyát. Na de, ha már a fajtáknál tartunk, hogyan érdemes eligazodni? Mi alapján tudunk jól dönteni?
3: Igen, kivételek mindig vannak, ezt fontos tudni, de hogy azért szerencsére ebben az internet már tényleg nagyon sokat segít, hogy meglássuk, hogy mondjuk egy border collie az nagyon okos, nagyon szuper, de nagyon könnyen átlát a kis hibáinkon, tehát mondjuk egy kezdő gazdi ne nagyon
2: induljon.
3: Igen. Az emberi fejekben sokszor egy golden retriever meg egy labrador az ugyanaz a kategória, habitusban összesen hasonlítható. Tehát például egy labrador az nagyon sokszor meglepetést okoz egy családnak, hogy miért dönti fel mondjuk mindig a gyereket, mert hogy ugye ők nagyon szeretnek ugrálni, sokkal máshogy energikusabbak, mint mondjuk egy golden retriever. És akkor jön egy váratlan terrier, aki megjön a kis pörgős energiájával, és azt látjuk, hogy bevisszük mondjuk egy belvárosba, és egyszerűen mindenre ugat, minden nagyon sok neki, mert hogy egyszerűen a kis energiái azok túl sokak, és mondjuk lehet, hogy ő boldogabb lenne egy vidéki környezetben, ahol egy picit kevesebb inger éri, vagy mondjuk egy nagyvárosnak a kertvárosiasabb részén. Tehát, hogy azt sem szabad elfelejtenünk, hogy hol élünk, illetve ott van még az, hogy most akkor egy picit bátrabb, félősebb az a kutya. Ugye ezt nagyon nehéz felmérni.
2: Az egyéni személyiségjegyek, igen.
3: Igen, nehéz felmérni az első pillanatban, és ott kell megnéznünk, hogy mondjuk ha fél a kutya, akkor, és a 4-es, 6-os mellett lakom, akkor az megint nagyon nehéz lesz az elején, és ezekben az első pillanatban már érdemes belegondolni, és nincs azzal baj, hogyha azt mondjuk, hogy bármennyire is tetszik ez a kis kutya, nagyon cuki, ő nem lesz abban a helyzetben boldog velem. Mindenkinek sokkal jobb az, hogyha ilyenkor még tovább gondolkozik, és megnézi, hogy mik a lehetőségek.
2: Ilyen esetben mondjuk, hogyha egy kenelből, menhelyről, vagy akár tenyésztőtől szeretnénk magunkhoz venni egy kutyust, célra vezető lehet mondjuk egy hosszabb konzultáció, hogy mégis milyen habitusú kutyus szeretnék mondjuk az adott fajtán belül, tehát megvan már a fajta, és azon belül szeretnék mondjuk egy hiper-szuper pörgőset, hogy még a pörgősnél is pörgősebb legyen, mert tegyük fel, biciklizek, futok, triatlonozok, mindent csinálok, és szeretném, hogy a kutya ebben is társam legyen. Érdemes konzultálni?
3: Abszolút igen. Szerencsére egyre több olyan megkeresés érkezik hozzám is, hogy már a menhely pillanatában kérik azt, hogy menjek velük, és nézzük meg közösen, hogy ők kinéztek egy kutyát, voltak nála kétszer, tök jó, de hogy szeretnék, hogy megnézzék, hogy ha megnézze valaki, hogy ő valóban olyan kutya, ami az ő életükbe megfelelő lesz. Ez fontos, hogy ott, abban a pillanatban még nem tudjuk tökéletesen eldönteni, és egy teljesen más személyisége lehet annak a kutyának, amikor bekerül a mi élethelyzetünkbe, de hogy ér segítséget kérni ebben, és abszolút tudunk is benne segíteni, hogy legalább azt meg tudjuk mondani, hogy ez abszolút nem, vagy van rá esély, és milyen százalékban lesz ő komfortos a te életeddel.
2: Tegyük fel, van egy élethelyzet, azt gondolnánk, hogy már tök jól összeszoktunk a kutyussal, úgyis érezzük, hogy minden kerek, egész szép, de esetleg mondjuk milyen olyan jelek vannak, amiből érezhetjük, hogy lehet, hogy az egyik félnek picit engednie kell, és ez a fél mondjuk mi vagyunk, tehát hogy picit rugalmasabbak kell lennünk, többet kell sétálni, gyakrabban kell levinni. Vannak ilyen jelek, amikből ezt tudjuk?
3: Abszolút igen. Először csak azt kell, először is én mindig azt javaslom, hogy amikor hozzánk kerül egy kutya, adjunk időt ennek az egésznek. Tehát ne az első két napban akarjuk most akkor már az egészet összerakni, és hogy egy tökéletes összhang legyen. Ez sokszor fél év, évek, ameddig eljutunk oda, hogy mindent úgy csinálunk, ahogy már alapvetően szeretnénk a kiskutyával, de hogy nagyon hamar fogjuk tapasztalni azokat a pontokat, amikor nem boldog a kiskutya, nem eszik megfelelően, nem szobatiszta megfelelően, nem látjuk azt, hogy boldogan mondjuk csak rohangál egy kutyafuttatóban, tehát hogy egyszerűen azt látjuk, hogy így magában egy picit roskadva. Itt van az, hogy egyszerűen csak időt kell hagyni neki, mert nagy a változás, vagy pedig segítséget kell kérni, és meg kell próbálni őt kinyitni arra, hogy a világ egy jó hely. Mindkettő valid, és mindkettőnek adni kell időt. Itt inkább azt javaslom mindenkinek, hogy egy picit nyugi, adjunk időt annak a kutyának, ér megkérni valakit, hogy nézd már rá, hogy ez most így oké-e, még 3 nap után, vagy 3 hónap után, mert lehet, hogy nem, és tényleg foglalkozni kell vele, mert hogyha azt látjuk mondjuk, hogy retteg az utcán folyamatosan, vagy mindent megugat és megőrül, vagy éppen csak esetleg oda kap egy olyan embernek, aki furcsán néz ki számára, akkor ezekkel foglalkozni kell, és ezek mellett ne menjünk el, ne hagyjuk, hogy elmélyüljön egy rossz viselkedés, de hogy azt sem szabad elvárni, hogy ez így az egyik pillanatra a másikra jó legyen.
2: Nagyon érdekel a személyes véleményed, hogy mint szakértő, mit gondolsz arról, hogy meg lehet-e ténylegesen valósan tervezni a mi közös életünket a leendő kutyussal? Biztosan lesznek váratlan helyzetek, de nem mindegy, hogy mekkorák ezek a buktatók útközben. Meg lehet tervezni?
3: Én abban hiszek, hogy nem szabad egy kiskutyának a személyiségét elnyomni. Tehát, hogy ha ő alapvetően pörög, és sok az energiája, ér ezt optimalizálni. És azt mondani, hogy mondok egy példát, én nagyon szeretek kávézóba járni, és szeretném, hogy akkor ott csak lefeküdjön mellém, és ne pörögjön, mint egy őrült. Ezt a szituációt meg tudom tanítani a kutyának, hogy ő ott lehessen velem egy kávézóban, és ne kelljen nekem mondjuk emiatt az életemet megváltoztatni. Viszont azt nem várhatom el, hogy mondjuk egy másik adott helyzetben ne pörögjön. És ezek azok, amiket meg tudok tervezni, és át tudok gondolni, hogy milyen ilyen életem van nekem, és mit szeretnék, hogy ebbe ő beilleszkedjen, de ne akarjuk megváltoztatni a kutyának a személyiségét, csak maximum formálni, alakítani, mert az nagyon jó, és ebben mit tudunk a kutyának segíteni, hogy mondjuk élvezze ezt a, mondjuk ezt a kávézós helyzetet, amit most mondtam, de hogy van az, hogy el kell fogadnunk, hogy mondjuk erre a mi kutyánk nem alkalmas, és akkor azt mondom, hogy inkább maradjon otthon, megtanítom arra, hogy boldog legyen otthon, arra a pár órára, ameddig én mondjuk elmegyek vacsorázni, mert mondjuk mindenki csak idegroncs attól, hogy vacsora közben ott nem tud megnyugodni, ugat, zavarja a vendégeket, és mindenki rossz, mindenkinek rossz. Tehát, hogy nagyon sok tervezést lehet ebbe belerakni, de hogy ne keseredjünk el azon, hogyha valami nem úgy sül el, ahogy mi elsőre szerettük volna, egy csomó minden alakítható, és egy csomó minden tanítható, de nem is kell mindent ráerőltetni a kutyára. Mondhatjuk azt, hogy semmi baj, maradj itthon.
2: A tökéletes szimbiózishoz néha azért áldozatokat is kell hozni mindkét irányból.
3: Abszolút.
2: Úgyhogy bízom benne, hogy a hallgatók ezt most meghallgatták, és ha legközelebb ilyen élethelyzetbe kerülnek, akkor már tudják, hogy hogyan döntsenek helyesen, tudatosan. Bánhegyi Dániel volt a vendégem. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
3: Köszönöm.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Az emberek és az állatok kapcsolata az idő előre haladtával a történelemben rengeteget változott egykor. Istenségként tiszteltük az állatokat, bizonyos esetekben pedig teljesen elfordultunk tőlük, és teljesen haszonállatként gondoltunk rájuk. De hogy hogyan történt egy ilyen szintű változás a történelmünkben, arról fogunk most beszélgetni dr. Király Péter kisállatgyógyásszal, szakállatorvossal, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítójával és az alapítvány által működtetett Budapesti Állat- és Természetvédelmi Állatpark, Élménypark, Állatsziget megálmodójával. Köszöntelek nálunk!
4: Nagy szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is.
2: Hogyan jöhetett létre évszázadok alatt ilyen gyökeres változás? Induljunk ki a kezdetektől, utazunk jó sokat vissza időben. Az ókorban azért az állatoknak egy nagyon spirituális megítélése volt, bizonyos értelemben még istenként is tiszteltük őket. Hogyan tekintettünk akkoriban az állatokra?
4: Valóban a számos teremtés mítosz indul ki állatokból, vagy az állatoktól eredezteti létét, ugye? És aztán bizonyos esetekben ugye a totemizmusban voltak ugye totemállatok, amelyeket vudúztak, megszurkáltak, lejátszották ugye a barlangban az ősemberek az egész vadászatot, a barlangrajzok is nagy valószínűséggel ezért készültek, hogy ott már előre az egésznek a koreográfiáját lejátszották. És aztán későbbiekben az ókorban nagyon furcsa dolgok történtek.
2: Hát akkor itt történtek az erős változások? Tehát itt indult meg lefelé a lejtőn ez a dolog?
4: Igen, gyanítom, hiszen még tényleg az ókor előtti időkben, az ősember korában az állattól inkább tartottak, amellett persze, hogy táplálékot is láttak benne, de tisztálték az állatokat. Sajnos aztán az ókorban bizonyos esetekben az állatot vagy áldozatnak használták, vagy számos áldozatot állatokon mutattok be, de volt olyan eset például a Mitrász kultuszban, hogy az uralkodó az egy rácson fölötte levágott állatok vérében fürdött, vagy az is előfordult, hogy az állatokat, miután nem tudták tartósítani a húst, mindig megcsonkolták le, kanyarintottak egy végtagot, akkor három lábon él tovább, akkor még egyet besózták azt a testfelületet, hogy ne vérezzen, de hát borzalom belegondolni, és hogy mit szenvedhettek ezek az állatok akkor, különösen ugye ezek az állatsportok életre, halálra, és hát gondoljunk csak például a bűnbak kifejezésre, ami ugyancsak arról szól, hogyha, és most egy picit átlépünk a középkorba, amikor egy szerencsétlen szomjas szamár beballagott, vagy egy kecske beballagott a templomba, és beleívott a szentelt vízbe, mert szomjas volt, hát ezt a szerencsétlen állatot ugye kiüldözték a pusztába, ahol ugye vadon vadon élő állatok rögtön el is ejtették, tehát esélye nem volt túlélésre, ez a bűnbak kifejezés is ugye innét származik, de e középkorban ugye hát emlékezhetünk azokra a vicces állatperekre is, mint például Leon püspöke 1120-ban egereket sújtott átokkal, püspöki átokkal, vagy vicces volt például egy esetben patkányokat kiutasították ugye a városból, és még volt védőügyvédjük is a patkányoknak, szóval nagyon kacifántos históriák a különböző szerencsétlen macskák ellen folytatott szerdák, ugye macska szerdák, amikor zsákokba berakták ezeket a szegény macskákat, és lehajították a boszorkányák kikiáltott állatokat a templom toronyból. Tényleg végigkövetve én magam egy ilyen fényképes, vetített képes előadást állítottam össze.
2: Remélem azért ezek nem foglalnak benne ilyen módon szerepet.
4: Hát nem, mert azért hála Istennek valahogy eljutunk az újkorba, ahol azért egyre több állatvédelemmel, az állatoknak a tiszteletével találkozunk. Azzal együtt, hogy egy csomó területen, beleértve a társállatokat, a gazdasági haszonállatokat, a kísérleti állatokat, a prémes állatokat, a szórakoztatásban használt állatokat, rengeteg problémával, anomáliával is találkozunk. Tehát, hogy azáltal, hogy az állatoknak a szerepe, jelenléte a világban egyre sokrétűbbé vált, a velük kapcsolatos durva bánásmód és állatkínzással kapcsolatos esetek száma is egyre növekszik. Úgyhogy nem véletlen, hogy minden országnak kötelessége, erkölcsi kötelessége egy olyan hozzáállást, egy olyan törvénygyűjteményt hozni, amelyik a különböző helyzetekben az állatokkal való bánásmódot szabályozza.
2: Milyen törvénymódosítások segítik azt, hogy az állatok azért ebből a szempontból biztonságban legyenek, hogy még jobban odafigyeljünk rájuk?
4: Itt Magyarországon abban a jó helyzetben lehetünk, hogy ugye 1992-ben jött létre a Rex alapítvány, és alig 6 évvel később, én emlékszem még azokra az időkre, hogy amikor a 1998. évi állatvédelmi törvény megjelent, milyen büszkék voltunk, és milyen jó érzés volt, hogy sikerült kipasszíroznunk, így több azért így kicsit ilyen alulról induló kezdeményezéssel, de ott már azért az Európai Uniónak is ez egy elvárása volt. Ugye 2004-ben aztán harmonizálták ezeket az uniós irányelvekkel, és 2010-12-ben pedig szigorították, ekkor emelték be, hogy a BTK-ba az állatkínzást, és akár szabadságvesztéssel is büntethető lett az, aki az állatokat kínozza. Majd 2021-ben volt egy újabb változás, és ekkor vezették be a kötelező csippezést a kutyák esetében, illetőleg a kutyák megkötését szabályozták, illetőleg szigorította a szaporító telepeknek a működtetését is. Illetőleg a legutóbbi, az már egy tavalyi jogszabály változtatás, ahol megtiltották az állattal való koldulást, illetőleg a élő állatoknak a nyereményjátékokban való szerepét, és szigorították a büntetést a menhelyeken, illetőleg a gyepmesteri telepeken bekövetkező állatkínzásról, és hála Istennek a méreggel, illetőleg csalétek kihelyezésével kapcsolatban is bűncselekménnyé minősült, hogyha valaki így akar csalétekkel vagy méreggel elpusztítani állatot, állatokat. Ez egy nagyon jó érzés mindannyiunk számára. Egy teljes összefogás van itt a társadalom minden szintjén. Az egyéni állatvédők, a társadalmi civil szervezetek, az állatvédő szervezetek, a különböző hatóságok, állatvédelmi hatóságok között. Nagyon jó érzés az, hogy az állatvédelmi törvény előszobában, preambulumában megfogalmazott gondolat, hogy az állatoknak a tisztelete és a és a védelme minden ember erkölcsi kötelessége, ez hála Istennek úgy érzem, hogy kezd egyre jobban beívódni így a társadalmunkba, és abszolút. Gondoljunk csak arra, hogy az elmúlt, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt történt egy állatkínzás, mondjuk egy kutyát oda kötöttek egy kocsi után, és most történik meg, hát ízekre
2: egészen
4: szedik.
2: Egészen elképesztő tényleg, hogy milyen kegyetlenségeket lehet még a mai nap is hallani a hírekben. Röviden, mert az időnk sajnos már szűkös. Szerinted milyen intézkedésekre lesz szükség a jövőben, hogy még inkább tudatosabban tudjunk informálódni ebben a témában?
4: Én nekem az a meggyőződésem, hogy az állatok védelmét mindenképpen kell, hogy törvények is szolgálják, amelyek egyfajta visszatartó erőt mutatnak, jelentenek, különösen akkor, hogyha a médiában is közvetítve láthatjuk azt, hogy mi a következménye, hogyha valaki állatokat kínoz, de szívem szerint még előrébb mennék, hiszen itt mindig csak egy bekövetkezett dolgot próbálunk meg példát statuálva büntetni, holott
2: igazából
4: a prevenció, mint mindenhol, én magam állatorvos vagyok, tudom azt, hogyha mi az, hogyha egy betegséget gyógyítok, vagy mi az, hogyha egy védőoltást adok be, mennyivel egyszerűbb megelőzni a bajt. Így hát én szívem szerint azt szoktam mondani, egy egészen pici babakorig visszamenve, óvodáskorig visszamenve, a gyerekek szívébe kell ezt a törvényt elültetni. És hogyha a gyerek megérti azt, hogyha az állattal így bánik, és az állat az ugyanúgy érzi, ugyanúgy fáj neki, mi magunk a Rex Kutya Otthon Alapítványnál most megépített állat- és természetvédelmi élményparkunkban és oktató központunkban egy gyönyörű 350 négyzetméteres új létesítményben ezt próbáljuk átadni a gyerekeknek, minden korosztálynak, hogy az állatokat szeretni kell.
2: De és oltalmazni is.
4: Oltalmazni, de a legfontosabb, hogy ismerd meg az igényeit, mert csak úgy tudod ésszel és szívvel védeni azt az állatot.
2: Hát nagyon sok sikert kívánok ebben az élethivatásban, abszolút egyetértek minden szavaddal, és tényleg kívánom azt, hogy ez a jelenlegi helyzet ez pozitív irányba forduljon. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: A legelső Jurassic Park film megjelenése után azt hiszem az egész világ kijelenthetően dino őrületben égett, és azóta is rengeteg embert érdekel az, hogy valóban feléleszthetőek lehetnek-e a dinoszauruszok, esetleg a mamutok. Ebben a témában pedig Magyar Jánossal fogok beszélgetni, a Magyar Dinoszaurusz Kutatócsoport tagjával és az ELTE doktoranduszával. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt szerepelhetünk.
2: Kezdjük is első körben. Erre van ráció, hogy feltámasztjuk a dinoszauruszokat?
3: Hát olyan értelemben, ahogy a Jurassic Parkban történt, azzal a módszerrel nem lehetséges.
2: Tehát akkor ez egyértelműen megdőlt.
3: Ez a módszer igen, viszont más próbálkozások vannak, illetve létezett egy Chickenosaurus projekt, ami...
2: Chickenosaurus?
3: Igen. Ugyanis a madarak azok ugye közvetlen leszármazottai a dinoszauruszoknak, így a DNS-eik, tehát a génállományuk nagyrészt megegyezik a korábbi kisméretű raptorszerű dinoszauruszokkal, úgyhogy az elképzelés szerint, hogyha azt valahogy módosítani lehetne, akkor egy azokhoz hasonló állatot lehetne létrehozni, de ez egy... Vagyis mondjam, nem egy valódi faj lenne, hanem ugye már a fejlődő embriót különböző vegyületekkel lehetne befolyásolni, hogy hogyan alakuljanak a különböző szervei, ezért a génállománya az ugyanúgy az a madár lenne, amiből ezt elkezdik fejleszteni, és ugye azért Chickenosaurus, mert ugye házi tyúkból, a csirkéből lenne a legegyszerűbb, és ha ő mondjuk tudna szaporodni tovább, és azzal nem csinálnának semmit, akkor normális kis csirkék kelnének ki. Úgyhogy ez nem egy valódi egykor él dínó lenne. Ezzel próbálkoztak. Jelenleg elakadt. Több olyan tulajdonság van, amit még egyelőre nem sikerült megfejteni, hogy hogyan fejlődnek. Például a farokcsigolyák, hogy milyen gének szabályozzák azt, hogy ilyen rövid farka van a madaraknak. Ugye a korábbi őseiknek azért elég sok csigolyából álltak ezek a régiók.
2: Mi egyéb más nehezíti még, ha úgy van egy dinoszaurusznak a létrehozását? Milyen buktatók vannak?
3: Ugye az, hogy klónozzuk, annak a fő buktatója az, hogy a DNS egy nagyon instabil molekula, ezért nagyon könnyen lebomlik. Elméleti síkon a maximális élettartama az nagyjából 7 millió év, egészen pontosan 6,8, de ehhez is nagyon ideális körülmények kellenek, tehát hogy legalább mínusz 6 Celsius fok ennyi időn keresztül, de hát ilyen élőhely vagy ilyen terület nincs a Földön, hogy ilyen sok millió évig azonos a hőmérséklet. Úgyhogy a legidősebb visszanyert DNS az jelenleg úgy tudom, hogy 2,4 millió éves, de az nem egy adott fosszíliából lett kivonva, hanem az egy környezeti DNS. Tehát ahol egy életközösség van, ott az élőlények DNS nyomokat hagynak maguk után, és ugye a fagyott talajból azt ki lehet nyerni, és így sikerült a legidősebbet jelenleg. Ez fejleszthető tovább, hogy talán visszamenjenek még idősebbre, de ugye a 7 millió évnél idősebb amúgy sem lehetne elméleti síkon, illetve még egy másik próbálkozás lehet, ami közelebb vihet az ősi állatoknak a génállományának a feltérképezéséhez, azok a fehérjék, hiszen ezeket is génszakaszok szabályozzák, hogy hogyan épüljenek fel, és a fehérjék lassabban bomlanak le, akár 17-20 millió éves fosszíliákból is ki lehet nyerni, és különböző típusú fehérjéket, különböző génszakaszok alakítják ki, így azokra lehet következtetni, hogy milyenek lehettek. De ugye ez is sokkal fiatalabb, mint a dinoszauruszok, amik ugye 66 millió éve haltak ki.
2: És azt lehet tudni esetleg, hogy milyen fajokkal folynak a kísérletezések, vagy esetleg ez ettől független?
3: Ugye olyan jégkorszaki nagy emlősök, mint például a gyapjas mamut, vagy a gyapjas orrszarvú, ezekkel már fosszíliákból kinyerve is próbálkoznak. De itt elsősorban még nem a klónozással, hanem hogy összeállítsák azt, hogy a DNS az hogyan épült fel náluk, hiszen ennyi millió év alatt is ugye ilyen nagyon apró szakaszokra bomlik, ilyen kicsi töredékekre, amiket ugye sorba kell állítani, hogy megkapjuk azt, hogy hogyan is nézett ki, hogyan is épült fel az a, az, az örökítő anyag, ami meghatározta, hogy hogyan nézzenek és hogyan viselkedjenek ezek az állatok. Úgyhogy itt még ez a szakasz van, a klónozás az még a jövő feladata lesz egyszer majd, hogyha ott tart ez a kutatás.
2: Ahogyan említetted, hogy a mamutoknak a feltámasztására nagyobb esélyt látnak a szakértők, hogyan lehetne ezt a való életben kivitelezni? Mire lesz ehhez szükség?
3: Ugye elsősorban magára az örökítő anyagra, amit sikerül kivonni a mamut maradványokból, viszont ez sem teljesen lesz épp. Tehát hiába amennyit sikerül összeállítani, akkor is lesznek benne hiányosságok, hiszen van, ami örökre elvész, olyan szakasza. Ezt össze kell hasonlítani a legközelebbi mamutságok, hiszen van, ami örökre elvész, olyan szakasza.

0: leginkább a szürke farkassal, és az eltéréseket vizsgálták, hogy miben térnek el, és olyanra módosították mai farkasok, embriók, tehát farkas embrióknak a génállományát, és így hozták létre ugye ezeket az állatokat. És hasonló módon szeretnék a gyapjas mamutot is, hogy az ázsiai elefántnak a ma ismert génállományát összehasonlítani az összeállított eredeti gyapjas mamut génállománnyal, és az eltéréseket vizsgálva úgy lehetne módosítani ezeket az állatokat, hogy olyan tulajdonságaik legyenek, mint a mamutoknak voltak.
1: Ennek az áttörésnek egyébként lenne tudományos haszna, vagy ez csak egy kísérlet volna arra, hogy mi emberek képesek vagyunk még ezt is előállítani?
0: Hát a tudományos eredményen kívül is van, vagyis én úgy gondolom, hogy lenne, hiszen már a jégkorszaki nagyemlősök egy részénél is ki lehet mutatni azt, hogy az emberi vadászat azért eléggé lecsökkentette a populációikat, de különösen az olyan fajoknál, mint amik a középkorban vagy a utóbbi 100 évben haltak ki, mint például az elszényes farkas, igen. Ezeknél én úgy gondolom, hogy mivel az ember miatt tűntek el, ezért az lenne a jogos, hogyha mi ezt megpróbálnánk helyreállítani. Igen. A jégkorszaki emlősöknél azért kicsit másabb, mert ott nem teljesen az ember okozta, hanem ugye az éghajlatváltozás is. Illetve van egy olyan elképzelés, amit Pleisztocén parknak neveznek, ezt Szibériában szeretnék létrehozni, ugyanis onnan eltűntek a nagy emlősök a utóbbi, nem tudom, pár százezer évben, és ide telepítenének vissza nagy emlősöket, amik szintén környezet átalakítók, hiszen tapossással, illetve a legelészéssel módosítják azt az élőhelyet, amiben vannak, és hasonlóvá válna a jégkorszak végi élőhelyekhez, és ide ebbe a nagyemlős faunába szeretnék a visszahozott, vagy visszaklónozott mamut-szerű nagy állatokat is betelepíteni, így az eredeti környezetet lehetne visszaállítani, és ugye mivel itt tömörítik a talajt, így nehezebben is olvad fel az a permafrost, ami jelenleg folyamatosan olvad. Ugye ez az örökké fagyott talajnak szokták nevezni, de ugye nem tart örökké, hiszen most is olvad. Így csökkenthető lenne annak a régiónak a felmelegedése. Szóval van egy ilyen próbálkozás is, hogy a környezetvédelmi szempontból hasznosak lehetnének ezek a nagy emlősök.
1: Na és az orvostudomány ebből tudna profitálni például?
0: Igazából ebből is, hiszen az, hogy milyen DNS szakaszok vagy gének milyen tulajdonságokat kódolnak, az azért elég hasznos az orvostudományban is, még ha ugye ezek nem is embereken végzett kutatások, viszont ha már ez szóba került, akkor visszautalnék a Chickenosaurus Projectre.
1: Nagyon vicces a neve, ne haragudj.
0: Dino Chicken Projectnek is szokták, igen, de én jobban szeretem a másikat használni. Szóval ott, mivel a fejlődő embriót módosítják, azt, hogy milyen vegyületek hogyan szabályozzák a csontok kifejlődését, akár a csigolyák esetében, akár a végtagoknál, vagy a fogaknál, hiszen a madaraknak jelenleg nincs foguk, de sikerült előállítani ilyen fogkezdeményeket ezeknél a madaraknál. Ugye egyébként ezeket nem hagyták meg. Ezeket még akkor a tojásban elpusztították, szóval ők nem keltek ki sosem. De így meg lehet tudni, hogy milyen vegyületek hogyan szabályozzák ezek fejlődését, így akár az orvostudományban, mondjuk ha a csigolyák növekedését vizsgálják, akkor akár a nyitott gerincet is lehet ezzel, nem azt mondom, hogy kezelni, hanem az ebből kinyerhető információ alapján majd egyszer kezelni például.
1: Etikai szempontból hogyan látod a helyzetet? Etikus lenne-e feléleszteni egy régen kihalt őslényt, és esetleg behelyezni a jelenlegi ökoszisztémába, amit mondtál is, ezek nem valós eredeti dínók vagy mamutok volnának, hanem ilyen hibrid jellegű lények. Lenne értelme, és etikusan hogyan közelíted meg?
0: Én egy kicsit elfogult vagyok, ugyanis főleg, hogyha a dinoszauruszokat lehetne ugyanolyan formába visszahozni, mint ahogy éltek, tehát mondjuk klónozni, de megpróbálok objektíven válaszolni.

0: Egyáltalán a mostani életben megállnák a helyüket?
1: Tehát, hogyha klónoznánk, akkor valószínűleg a légkör, illetve a hőmérséklet sem biztos, hogy megfelelő lenne számukra, úgyhogy inkább ilyen biodómokban lehetne helyezni őket. De hogyha tehát ilyen módosításokkal, akkor lehet úgy, hogy a mai légkörhöz tudjanak alkalmazkodni akár. Viszont, hogy válaszoljak is az etikai kérdésekre, amit említettem, hogy ami az emberiség által kiholt, vagy kipusztított fajok, azokat szerintem lenne értelme, hiszen például, amit említettem, elszényes farkas is hiányzik abból az ökoszisztémából, hiszen ő, mint ragadozó, ő szabályozta sok apró vadnak, vagy kisállatnak a populációját. Ugyanez igaz mondjuk a dodóra, ami ugye a középkorba pusztult ki, de ő például terjesztett olyan gyümölcsök magvait, vagy olyan növények magvait azáltal, hogy ugye gyümölcsöket fogyasztott, amiknek szükség, ahhoz fejlődtek ki, hogy szükséges átmennie valamilyen emésztőrendszeren, hogy az a keményebb maghéj az meglágyuljon, és ő könnyebben tudjon kicsírázni. Ezt egyébként, ha jól tudom, pulykákkal pótolták, úgyhogy jelenleg ezzel próbálkoztak. Viszont egy több millió évvel ezelőtt kihalt élőlény nem biztos, hogy valóban etikus lenne, főleg kihelyezni egy olyan élőhelyre, ami már nem olyan, amihez ő alkalmazkodott annó. Tehát ha tisztán lehetne kinyerni örökítőanyagot, akkor olyan haszna, hogy visszaengedjük a vadonba, annak nincs, nem lenne értelme.
0: Hát elég összetett téma, akkor ez nem annyira egyszerű, mint ahogy gondolnánk, hogy csak létrehozunk egy dinót, vagy egy mamutot akár. Ha már a dinóknál tartunk, Magyarországon hányféle dinófélét lehet azonosítani manapság?
1: Magyarországon egyetlen olyan lelőhely van, ahol dinoszaurusz csontok kerülnek elő, legalábbis jelenleg. Ez Iharkút, vagyis az egykori Iharkút területén található lelőhely. Itt, ahogy a pólómon is látható, ezek a fajok kerültek elő. Nagyjából 7-8 dinoszaurusz faj, de nem csak dinók, hanem egész ökoszisztéma kerül. Növények, csigák, halaktól kezdve madarakig. Ilyen 40-45 fajt ismerünk jelenleg erről a területről. Ez egyetlen egy időintervallum, vagy egyetlen időpontot mutat be ez a életközösség. Ez 85 millió évvel ezelőtt egykori folyóáradás során lerakódott üledék, amiben ugye akár a vízbe belefulladt állatok, akár a víz által korábban odaszállított állatok maradványai vannak.
0: Gazdag élőhelynek lehetett ezt elmondani?
1: Viszonylag igen. Azért mondom azt, hogy viszonylag, mert Európa ekkoriban egy szigetvilág volt, úgyhogy nagyon sok kisebb, apróbb szigetből állt, és ez egy egykori szigetnek egy folyó területi, folyóvíznek a területén lévő állatközösség, vagy élőlény közösséget mutat be, ahhoz képest igen, elég változatos, divers volt, viszont egy észak-amerikai nagy kontinensbéli élőhelyhez képest azért szűkösebb, tehát kevesebb élőlény fordult elő, hiszen kevesebb az élőhely egy szigeten, illetve táplálék is, mint egy nagy kontinentális területen.
0: Nagyon izgalmas a téma, és hát nem lehet tudni, hogy az orvostudomány hogyan fog fejlődni a jövőben, és hogy milyen lépések fognak majd létrejönni a dinók feltámasztása érdekében, de hát nagyon izgalmas, úgyhogy majd várjuk a fejleményeket. Magyar Jánost hallhatták.
1: Köszönöm szépen.
2: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. A képviselők tárgyalnak egyebek közt a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikküzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő egy rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A turisztikai magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en, a vendégváró. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Tóth Peti Lili szerkeszti a mai műsort, és nem egy rossz célpont, ahova elindulunk. Egészen pontosan a Körös partjára, Szarvasra megyünk, és ott meglátogatjuk a Liget Wellness és Konferencia Hotelt először is, ahol Patkó Struhár Brigitta, az ügyfélkapcsolati menedzser fogad minket. Jó napot kívánok, Brigitta!
3: Üdvözlöm és köszöntöm a kedves hallgatók!
2: Kezdjük a legizgalmasabb kérdéssel, ami mostanában mindenkit foglalkoztat. Tessék mondani, a Körösben van víz?
3: Van.
2: Na, ez egy jó hír.
3: Megmutatok, hogy van benne. Igen.
2: Mert hogy rémeket hallunk különböző kisebb és nagyobb folyóinkról, hát akkor ez egy jó hír, tehát akkor teljes a kép, ott van a szálloda, ott van a nyugalom, a természet, ott van a folyó, igaz?
3: Ez pontosan így van, úgyhogy ez a mi fő vonzerünk, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez még nagyon sokáig így is marad.
2: Azt mondja, hogy ez a fő vonzerő már, mint hogy a folyó közelsége, meg a zöldövezet, amiben van a szálloda?
3: Igen, azt gondolom, hogy a lokációnk és a folyónak a közelsége. Ugye maga a Liget Wellness is konferencia hotel a délalföldi régióban, hogy említett ön is, Szarvason helyezkedik el. A Körösök szívében, az Erzsébet-liget ősvás parkjában található, és én azt gondolom, hogy a különleges harmóniáját pontosan ez a háboríthatatlan természeti környezet az, ami adja. És természetesen mindemellett a természetjáró kaland és vizitúrák, tehát számunkra nagyon-nagyon fontos a Körösnek az élővilága is. Ez az, amire mi gyakorlatilag építkezni tudunk, természetesen a wellness szolgáltatásaink mellett.
2: Mert hogy van saját wellnessük is, nem csak a Körösre vannak hagyatkozva, hát főleg azért, mert ugye egész évben ott nem lehet fürdeni. Egyáltalán lehet-e? És lehet-e a szállodából fürdeni, menni a Körösbe?
3: Hogy ne lehetne fürdeni, természetesen. Egyébként én meg szoktam lepődni, mert még van, hogy a vendégek is megkérdezik, hogy bele lehet-e menni a vízbe. Természetesen bele lehet menni a vízbe, saját stégünk van. Én gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy abból a szempontból vagyunk mi nagyon szerencsések, hogy nálunk nincs így kimondottan célcsoport, célközönség. Úgy mondanám, hogy kicsit mindenkinek szól a szálloda, mindenkit szeretettel vár is, kiszolgál a Liget Hotel, ugyanis ebbe a resort irányba haladva, ezt a vonalat képviselve olyan komplex szálláshely vagyunk mi, ami nem csak pihenést nyújt, hanem a saját komplexumunkon belül minden egyéb szolgáltatást biztosítunk a vendégeink számára. Tehát vannak medencék, teljes körű wellness szolgáltatás, szórakozási, sportolási lehetőség, horgászatra is van lehetőség, úgyhogy ebből adódóan a kisgyermekes családok, nyugdíjasok, fiatalabb generáció, vagyis a pihenni vágyók és az üzleti céllal érkezők számára is egyaránt vonzó célpont tudunk lenni.
2: Ráadásul, ahogy nézem, a nagycsaládosokra is számítanak, mert hogy 4-6 személyes villákat is kínálnak, nem csak a hagyományos szobákat.
3: Ezt tökéletesen jól mondja, ugyanis 2012-ben a főépületi szobáink mellett úgynevezett Liget villákkal is bővültünk. 41 darab villa található a 6 hektáros területünkön, ezek 4, illetve 6 fős villák van bennük, nappali, konyha, és lehet választani, hogy 2 vagy 3 hálószobásat szeretnének, illetve a lokációt is eldönthetik, hogy közvetlen vízpartot szeretnének, vagy a főépülethez közelebb esőt, de gyakorlatilag a Liget Hotel minden szolgáltatását ugyanúgy igénybe vehetik.
2: Főleg családosok jönnek, mondta, hogy akár bárki, persze, de felfedezték már a családosok, hogy ez nekik való?
3: Persze, hogy ne. Évről évre egyre többen, és egyébként a törzsvendégeinknek a többsége kis családos, nagy családos. Úgyhogy igen, abszolút azt tudom mondani, hogy igen. Ugyanis gyakorlatilag szezonalitás sincsen nálunk, mert úgy fogalmaznék, hogy nagyon szépen megosztik az egyéni vendégek és az üzleti céllal érkezőknek az aránya, ugyanis mind a város, mind a hotel csodálatos látvány nyújt tényleg az év minden szakában, illetve gazdagon bővelkedik program lehetőségekben is. Ugye a tavasz is az ősz az, ami inkább a céges konferenciás időszak, és a nyár az, ami kimondottan az egyéni vendégekről szól, a tél pedig szintén abszolút vegyesen oszlik meg a céges évzáró események, illetve a kiemelt időszakban a karácsony, szilveszter, amit ugye inkább az egyéni vendégek látogatnak először.
2: Na meg van itt még egy dolog, amiről eddig nem beszéltünk, de ne hagyjuk már ki, méghozzá a gyógyvíz, mert hogy önöknek olyan szerencséjük van, hogy nem csak természetes folyóvízük van, hanem még gyógyvízük is.
3: Van gyógyvízünk, ezen kívül van egy nagy feszített vízszikrő úszómedencénk, külső-belső melegvizes élménymedence, ugye ahogy említette, egy gyógyvizes élménymedencéinkből is van több, van merülőmedence, van egy naturista szaunaházunk, illetve a hotel épületében külön szaunavilág található csodálatos panorámával a Holdkörös partjára.
2: Nagyon gyorsan túljutottunk a gyógyvízen, de azért én még kicsit erősködnék, hogy megtudjam, hogy mire való.
3: Gyakorlatilag azon kívül, hogy nagyon kellemes benne megbánkodni, ez a gyógyvíz ez kifejezetten ajánlott mindenféle nőgyógyászati panaszok, bőrgyógyászati problémák, és akár ízületi betegségeknek az enyhítésére is.
2: Ezt például beutalóval igénybe lehet venni önöknél?
3: Beutalóval nem lehet igénybe venni, arra van külön egy szarvasi gyógyfürdő, ahol ezt igénybe lehet venni.
2: Akkor egyszerűen csak, hogyha valaki ott van éppen, akkor használhatja, és használja ki a lehetőséget. Ez a beszéd. Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, köszönöm szépen az ajánlást, egyszer meg kéne nézni azt közelebbről. Patkó Struhár Brigittát hallották, a szállodai ügyfélkapcsolati menedzserét. Köszönöm, viszontlátásra.
3: Én is köszönöm, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk a Körösvidéken, annál inkább, mert a Körösvölgyi Állatpark látogatóközpont vezetője Körömi Krisztina fogad minket, hogyha elmegyünk ebbe az állatparkba, ami hát nem egy állatkert, de persze az állatokról, meg az állatvilágról szól. Jó napot kívánok, Krisztina!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye én ezt jól mondom, ezt ne úgy képzeljük, mint egy klasszikus, hagyományos városi állatkertet, ez maga a természet.
2: Így van, aki hozzánk betér, mindig meglepetéssel tapasztalja azt, hogy bár egy állatkertbe érkezett elméletileg, de ez egy gyönyörű kastélykert a helyszínünk, ahova a vendégeinket fogadjuk, itt terül el a Körösvölgyi Állatpark, egy 26 hektáros Körösfélszigeten gyakorlatilag, Szarvaskül területén, és a Csáky kastély kertjében. Egy 2 kilométeres kiépített sétány mentén tudnak a vendégeink látogatást tenni, ahol több mint 50 féle kárpát-medencei állatfajjal találkozhatnak, kifutókban, állatházakban, madárröbdékben. Maga az egész kastélykertnek a megjelenéséhez igazodó állatházak rögtön szembetűnnek más állatkertekhez képest. Az egész olyan, mintha egy főúri kastélykertben sétálnánk ténylegesen, és tényleg olyan megkapó az egész környezet. Több száz éves körösártéri fák szegélyezik a ligetet, illetve a sétányát az állatparkunknak, úgyhogy igazán kiemelkedő, exkluzív környezetünk van.
1: Van olyan állat, amelyik szabadon közlekedik a parkban, meg nyilván a park határait betartva, vagy mindenki el van zárva tulajdonképpen tőlünk?
2: A bemutatott állatfajaink azok kifutókban, állatházakban, viszont mivel az Annaliget egy élő közeg, egy helyi jelentőségű természetvédelmi terület, ezért nagyon sok más olyan élőlénnyel találkozhatunk, akik alapvetően lakói, vadon élő lakói a parknak. Tehát előfordul, hogy őzek sétálnak keresztül a látogatók szeme előtt, mezei nyulak vannak, fácánok, meg annyi énekes madár lakja az Annaligetnek a több száz éves fáit, harkályok kopogtatnak, fakopácsokkal, zöld küllőkkel találkozhatnak a vendégek, és a Holdkörösön, ami szegélyezi a ligetet, nagyon sokszor lehet jégmadarakat látni, elsuhanni, úgyhogy ez egy igazából egy élő közeg, és sok csodát lehet itt felfedezni nálunk.
1: Olyan állatokat is, amelyek hajdanában itt éltek, de már például ritkaságok, tehát mondjuk akár a medve, akár mondjuk a bölény, és hasonlók?
2: Több olyan állatfajunk van, igen, akik egykor voltak jellemzőek a Kárpát-medencére. Kezdjük a legrégebbinél. Jávorszarvas például utoljára jégkorszak idején volt honos itt a Kárpát-medence területén, mint a megafaunának, a pleisztocén élővilágnak a része. És Magyarországon egyedül itt tekinthető meg a Körösvölgyi Állatparkban jávorszarvas. Egy gyönyörű szép ünőnk van, aki egy magányos szarvasfajtát egy magába kerül bemutatásra. Nagy népszerűségnek örvend.
1: Neki nem is lesz társa?
2: Teljesen természetes a jávorszarvasnál a magányos életmód, mert más szarvasokhoz képest a jávorszarvas nem tömörül rudliba, csapatba, ő magányos életmódot folytat kint a természetben is, tehát Észak-Európának nyilván inkább a lakója. Időnként a folyómenti völgyeken lejjebb jönnek a jávorszarvasok, akár idáig a Kárpát-medencéig is elmerészkednek, néhány évente föl-föl bukkan egy, akár itt az Északi-Középhegység területén is Magyarországon, de egyébként így testközelből látni itt nálunk a Körösvölgyi Állatparkban van lehetőség. Rajna névre hallgat, gyönyörű jávorszarvas ünőnk, megkapó látvány. De sorolhatnám még például az európai bölényeket, aki a régi Maros-Sárét közötti területek élővilágát idézik, és már a sajnos hazánk területéről kipusztult állatfajnak számítanak. Vagy ide sorolhatjuk a fakókesejüket, ugye madarak esetében az számít kipusztultnak, a több mint 50 éve nincsen fészkelő példánya, és a fakókesejük, egyáltalán a kesejű féléink, amelyek honosak voltak itt egykor, ebbe a sajnálatos kategóriába tartoznak. Itt viszont testközelből megtekinthetőek ezek a bámulatba ejtő 3 méteres szánytesz távolságú élőlények.
1: Van olyan program, ami adott esetben akár a visszatelepítést célozná, vagy jól van az úgy, mert most már így van, hogy bizonyos állatfajok egyszerűen eltűntek a Kárpát-medencéből?
2: Természetesen vannak visszatelepítési programok, és igyekszünk egyébként az itt bemutatott állatfajokon keresztül ezeket a fajvédelmi programokat a vendégekkel is megismertetni, hiszen ez a célja a Körösvölgyi Állatparknak, a környezeti nevelés. Az európai bölények például fajvédelmi program keretében kerülnek nálunk bemutatásra, és bizony az állatkertek nélkül ez a fajma már nem létezne. Az 1920-as, 30-as években ez a faj majdnem kipusztult a szabad természetből, és az Európa állatkertjeinek az összefogása révén menekültek meg az európai bölények a végpusztulástól. Gyakorlatilag ez a folyamat a mai napig tart, ez az átéri körülmények között történő állományszaporítás, amelyben mi is aktív szerepet vállalunk a Körösvölgyi Állatpark, és ezek a minták azok, amelyek nagyon jól be tudják mutatni azt, hogy mennyi mindent meg lehet azért tenni, hogy egy faj megmentésre kerüljön, és milyen gyorsan tönkre lehet tenni emberi tevékenységgel egy-egy faj létezését. Erre mindenféleképpen szeretnénk itt fölhívni a figyelmet. A fakókeselyük például nagyon különleges módon tojás formájában érkeztek hozzánk, és Magyarországon elsőként sikerült fakókeselyű tojást mesterségesen kikeltetni. Ez a fajnak a későbbi védelmi tevékenységeire nézve is egy jó prognózisnak számít, és reméljük, hogy a védelmi munkában aktívan használható lesz a jövőben, úgyhogy az állatkerteknek mindazon túl, hogy állatokat mutat be, nagyon-nagyon fontos fajvédelmi szerepköre is van így a Körösvölgyi Állatparknak is.
1: Gondolom csoportosan mindenképpen, meg diákcsoportok számára abszolút látogatható, de hogyha valaki párban érkezik, mennyire tudja kiismerni magát a tájban?
2: Természetesen minden korosztályt és minden típusú látogató közönséget megragadnak a látnivalóink. Maga az állatpark nem csak a helybeli látnivalóival tud szolgálni az ide látogatók részére, gyerektől felnőttig, akár a nyugdíjas korig bezárólag, hanem ez egy kiindulási pont is a környékbeli természeti táj felfedezésére. Itt van például egy stégünk az állatparkunkból kiindulva, nagyon jó kenutúrákat lehet tenni itt a Holdkörös csodálatos vidékén, illetve kerékpárokat is lehet bérelni az állatpark szolgáltatásaként, és a Körösvidék természeti látnivalóit ki tudjuk ajánlani a vendégeknek, hiszen a nemzeti parkunk, a Körösmaros Nemzeti Parknak a gyönyörű természeti értékeit akár itt a környékben is meg tudják közelíteni a vendégek.
1: Az egy nagyon-nagyon szép vidék. Jó ott élni?
2: Nagyon kiemelkedően szép környezet, úgyhogy mindenféleképpen szerencsés, aki ide született.
1: És hát aki ilyenekkel foglalkozik, mint ön, mert azért az is sok örömet adhat. Körömi Krisztina, köszönöm szépen a kalauzolást. A Körösvölgyi Állatpark vár minket mindenféle csodákkal. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánló. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Everything is going extremely well.

0: Are you quite sure?
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Szarvasi Arborétumot, hogyha valaki arra jár, és ugye mi most oda kalauzoljuk önöket az egész műsorban, úgysem hagyja ki senki, de hogyha már arra jár, akkor nagyon kell figyelni, mert a törpök ott laknak a közelben. Legalábbis, ha hiszik, ha nem, vannak magyar törpök. A Mini Magyarországot lakják. Klemann Tíme, a Mini Magyarország vezetője gondoskodik róluk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm önöket!
2: Ön találkozott már igazi törppel?
3: Hát még nem.
2: Pedig az ember azt hinné, hogy egy ilyen helyre biztos összegyűlnek. Mini Magyarország, sok minden egészen piciben?
3: Igen. Nagyon sok épület, jelenleg 101 épület egészen miniben.
2: Parlamenttől halászbástyáig, kastélyok, egri vár, mit tudom én, vasútállomások és Lánchíd. Szóval olyan dolgok, amiket ismerünk, csak nem így.
3: Így van. Ezek egész más formában mutatkoznak most be itt a látogatóknak nálunk a Makett Parkban.
2: Hogy jött az ötlet? Hogy lett ez a Makett Park?
3: Hát a Makett Parkunk tulajdonosa, ő a megálmodója a Makett Parknak, ő a Klagenfurti Minimondus Makett Parkban járt, és az ottani Makett Park ihlette erre a itteni Makett Park megalkotására. Hát ő az, aki a mai napig megálmodja és kitalálja, hogy mely épületeket mutassuk be a Makett Parkba.
2: Hogy készülnek ezek az épületek? Ki készíti őket?
3: Van két makettépítő vállalkozónk van, az egyik Budapest, a másik Soproni cég, illetve a soproni kollégák itt is szoktak nálunk ténykedni az itteni műhelyünkbe, és itt állítják össze a maketteket. Hát a makettek azok mindenképpen az eredeti épületek tervrajzai alapján készülnek, fel szoktuk keresni az épületek tulajdonosait, nagyon kedvesek, mindenhol a rendelkezésünkre bocsátják az anyagokat, tervrajzokat, amennyiben vannak. Illetve hát helyszínlátogatást is tesznek a makettépítők a jelenlegi épületnél, és utána ez alapján kezdődik a számítógépes tervezés, és utána a különböző eszközökkel való készítés, marógéppel nyomtatás, és mint egy legót úgy rakják össze a maketteket a kedves kollégák.
2: A modern és a hagyományos találkozik itt. Van ennek egy nagy különlegessége, ami minden gyerek számára azt hiszem, és én azt gondolom, hogy még nekünk felnőtteknek is igazán menő. Megy a kis vonat, körbe-körbe járnak a vonatok, igaz?
3: Így van. Nálunk található.
2: Ez varázslatos. Valahogy ez a dolog, hogy ezek mozognak, az ember szemét óhatatlanul viszi.
3: Igen, és az az érdekesség egyébként, hogy nem csak a gyerekek élvezik, hanem a felnőttek is ugyanúgy, illetve a nyugdíjasok is nagyon örülnek a vonatoknak, szoktak újongani, amikor egy gomnyomás útján elindulnak a vonataink.
2: Ezek milyen vonatok? Ezek is valahogy a történelmet idézik?
3: Mindegyik magyar vonatkozású vonat, tehát olyan vonatok is találhatók nálunk, amelyek közlekednek jelenleg is a különböző állomásokon, illetve az a érdekesség még, hogy a állomás épületeinknél, amikor megnyomják a gombot a látogatók, hogy elindítsák a vonatokat, akkor az eredeti vasútállomásokon hallható Szalóci hang hallatszik tőlünk is, és ő mondja be, hogy vigyázzanak, kérem a
2: Szalóci Pál, a legendás rádióbemondó hangja. Na hát ez komoly. És van önöknek Széchenyi fürdőjük, és Hősök tere, és Operaház, és Megyeri híd, meg úgy mindenféle. A Megyeri hídon mennek az autók, szóval az egész elképesztően illúziót keltő, és közben mégiscsak egy nagy játék.
3: Egy nagy játék, igen. Igyekszünk mindenféle makettet, mindenféle épületet bemutatni egyébként. Mindenféleképpen valami olyan vonzódása van a makettnek, ami történelmi, művészeti, vagy építészeti, vagy esetleg egy érdekes legenda kapcsolódik hozzá, vagy egy izgalmas tény, vagy monda. Ilyen szempontból választunk egyébként maketteket. A méretarányuk pedig egyébként ilyen 1,25 és 1,50 közötti méretarányú, de azért vannak eltérő méretarányok is. Itt szempont volt, hogy minden korosztály számára egyaránt élvezhetőek legyenek, tehát a gyerekek is ugyanúgy befogadhatóvá érezzék ezeket a maketteket, az épületeket, illetve a felnőttek pedig olyan perspektívával láthassák az épületeket, amilyenekből még soha, tehát hogy belássanak egy-egy épületnek az udvarába, vagy a hátsó falát, amit nem igazán lehet látni az eredeti épületeknél.
2: És akkor egy konkrét program is, hogy ha legyünk nagyon aktuálisak, hogyha már itt július elején beszélgetünk, július 12-én vasárnap lesz a mini mozdonyok nagy napja.
3: Így
2: meg
3: van.
2: A mozdonyrajongók nagy napja is.
3: Igen, igen. Nagyon népszerű a programunk. Ennek az a varázsa ennek a napnak, hogy Magyarországon nagyon sok ilyen modellező található vasúti modellező, akiknek a kertjében vannak kerti vasutak, és olyan nyomtávolságú sineken közlekednek a vonataik, mint a miénk, ezért lehetőséget biztosítunk nekik, hogy elhozzák a saját vonataikat, ilyenkor nem csak magyarországi vonatkozású vonatok, hanem különböző német, svájci és különböző nagyon érdekes vonatok szoktak közlekedni nálunk, ők elhozzák a vonataikat, ráteszik a mi pályáinkra, és akkor nagyon érdekes vonatok láthatók, és ezt is tudják ugyanúgy a látogatók indítani gomnyomással.
2: Nem veszélyes? Különböző vonatok jönnek-mennek? Nem szoktak ütközni?
3: Nem, nem veszélyes, nem szoktak ütközni, mert figyelnek azért a kollégák, illetve hát azért egy elektromos rendszer vezérni a simpályánkat, a vonatokat rajta, tehát minden biztonsággal működik. És ennek a napnak még, bocsánat.
2: Igen, mondja, csak mondja.
3: Ennek a napnak még ugye az a kis érdekessége és a cukiság, amit a gyerekek nagyon szeretnek, hogy vannak igazi kis kalauzaink, akik járkálnak körbe a parkba, elkérik a jegyeket, vérleteket, kiukasztják a gyerekek jegyét, és síppal is megajándékozzák őket, tehát óriási síp hang szó szokott lenni ezen a napon a Makett parkunkban.
2: Ez ott a parkban jó, majd amikor hazafelé megyünk és az autóban is fújják, hát az egy másik élmény, de arról nem beszélünk, mert az nem a mi dolgunk most. Mini mozdonyok nagy napja július 12-én vasárnap, méghozzá a Mini Magyarországon, amely Mini Magyarországot Szarvason találják az Arborétum mellett, de hát úgy is fogják látni, hogyha arra járnak. Köszönöm szépen az ajánlást!
3: Én is köszönöm a lehetőséget!
2: És hát egyáltalán Szarvas vidéke, hallották, mennyi mindent tartogat és mennyi lehetőséget kínál, úgyhogy ajánlom figyelmükbe ott a Körösök holtágánál egy jó túra, egy jó kenuzás, sétál, egy kirándulás az állatkertben, és aztán jöhet a Mini Magyarország. Klemant Tímea, a Mini Magyarország vezetője beszélt utoljára itt most a vendégváróban. Egy hét múlva viszont jövünk egy újabb célponttal, újra várjuk Önöket, addig meg jó utat!
1: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Csukom az ajtót, kattan az át. Tétova homályon lépek át. A kakukk

szőke láb, rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény, a trabant tetej.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: Kaisai.hu.
5: Mosógép! Meg a árparádé! Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
6: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Ismét légvédelmi rakétákat kért az ukrán elnök. Folytatódik a napos, nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napi rendelőtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Isztambulba utazott Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából származnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik, a több-kevesebb. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Meszlényi Zsófia, a mai műsor szerkesztője, és a hőséggel kezdjük a mai adást, amin egyrészt túl vagyunk, másrészt meg egyáltalán nem biztos, mert hát ki tudja, hogy hány hőhullámot kapunk még a nyakunkba. Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének adjunktusa talán jobban tudja, mint mi, mert hogy mégiscsak ezzel foglalkozik. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Azt mondhatjuk, hogy mostantól ez nagyjából olyan, hogy újra, és nem tudjuk előre, hogy hányszor, de biztos jön?
3: Hát valami ilyesmi, igen.
2: Ez ugye valahogy úgy volt régen az én történelmi homályba vesző gyermekkoromban, hogy amikor 30 fok volt, akkor már azt mondták az idősebbek, hogy hú, de meleg van. Most eljutunk oda, hogy 40 fok, és akkor mondhatjuk, hogy hú, de meleg van, és még azt is mondták egyesek szakértő kollégái, hogy még ez sem a teteje ennek, lesz ez rosszabb is. Tényleg?
3: Igen, azt tapasztaljuk az elmúlt néhány évtizednek a mérései alapján, hogy a nyári hőség, a nyári hőhullámok, azok egyre gyakrabban fordulnak elő, egyre hosszabbak, és egyre intenzívebbek, tehát a maximum hőmérséklet, ami közben megjelenik, az egyre magasabbra tökik fel.
2: Ugye ez sok-sok kérdés felvet, nyilván számunkra elsősorban azt, hogy hogy bírjuk ki, a biológiai része az, ami első körben a legnehezebb. Valahogy ezt a hőséget ki kell bírni, becsukjuk az ajtókat, ablakokat, bekapcsoljuk a klímát, ez emészti fel az elektromos áramot, a hőség emészti fel a vízkészleteinket, és akkor itt megjelentek az első olyan figyelmeztetések, amik azt mutatják, hogy a mi védekezésünk az egyúttal a természet számára elég pusztító is lehet.
3: Hát így van, az egyik, ami legelőször eszünkbe jut valóban az, hogy a klímaberendezéseket elkezdjük nagy üzemben működtetni. Ez amiatt nem annyira jó a környezet számára, mert hogy az lehet, hogy egy lakás vagy egy kisebb helyiségnek a hőmérsékletét csökkenti, ugyanakkor hát általában úgy működnek ezek, hogy valahova ezt az energiát küldik, és akkor lényegében a városi környezet, ahol mondjuk nagyon sűrűn vannak ilyen légkondicionáló berendezések, az még tovább melegszik, tehát a kinti léghőmérséklet az még kényelmetlenebb lesz, még kisebb a komfortja a városi környezetnek ebben az esetben.
2: Arra van valamilyen modell, hogy mi történik a környezetünkben lévő eszközökkel, ilyen melegben? Tehát gondolok én arra, hogy nem csak az ember nem bírja mondjuk a gépek tekintetében ott kint a hőségben, hanem maga a gép sem feltétlenül 40-45-50 fokra és hozzá tűzőnapsütésre van tervezve.
3: Igen, hát például ugye nagyon rá vagyunk függve a számítástechnikára, és szinte minden számítógépekkel működik, amiket hűteni kell, és ez egy óriási energiafelhasználási terület. Úgyhogy hát nem véletlen, hogy ezeket az ilyen szuperkompjútereket, azokat speciális klimatizált helyiségben helyezik el, és hát ez ugye a hűtési rész az nagyon sok energiát, nagyon sok pénzt igényel. Úgyhogy ez biztos, hogy nem csak az emberi szervezet számára, hanem tényleg gépek, számítógépek esetében főképpen ez egy problémát jelent.
2: Önök hogy számolnak? Elkéstünk a klímavédelmi eljárásokkal, amellett, hogy nyilván sosincs annyira késő, hogy ne tegyünk valamit, de közben meg ugye itt volt ez a másfél Celsius fokos emelkedés, ami egy maximált cél volt, hogy az alatt kellene valahogy megúsznunk. Épp az önök adatai mutatják, hogy itt a Kárpát-medencében ezen messze túl vagyunk.
3: Igen, úgy tűnik, hogy az éghajlati modelleknek a becslései alapján a másfél fokos cél az egy pár évtizeden belül meg fog történni, és most már nem is inkább ez az, ami reálisan kitűzhető, hanem inkább a 2 Celsius fokos küszöb érték, hogy ezt 2100-ra nem haladjuk meg, vagy ha van is egy valamilyen meghaladás, tehát egy ilyen túllövési időszak, ezt még vissza lehet esetleg fordítani, és valóban mondjuk egy 2 fokos szintre beállítani. Ez a hajó még nem ment el, de azért ehhez is nagyon sokat kell tenni. A párizsi megállapodás alapján azok a vállalások, vagy azok a tervezetek, amiket a különböző országok leadtak az ENSZ irányába, azok még a két foknál nagyobb hőmérsékleti növekedést jelentenek, tehát ez azt jelenti, hogy még kell további intézkedéseket,
2: igen.
3: lépéseket kitalálni, hogy mi az, amivel tudjuk ezt csökkenteni, illetve ahol ez már lehetetlen, ott valóban az alkalmazkodási részt kell erősíteni, és hát arra is kell költeni.
2: Most az osztrák sajtó például arról írt a tegnapi napon, hogy jön az újabb hőkupola, és kezd ez már kialakulni Spanyolország, Franciaország felett, hogy nem fogjuk megúszni az újabb 35-40 fokot. Nem tudom, hogy ezt önök is így látják-e itt Magyarországon, és hogyha igen, akkor jön a következő kérdés, hogy nyilván ez ellen védekezni nem tudunk, de hogyan készüljünk rá?
3: A hosszabb, vagy ilyen középtávú előrejelzések alapján valóban azt mondjuk, hogy most ez a párnapos kicsit, hát hűvösebb, ugye relatív minden, de mondjuk a 40 fokhoz képest valóban egy kis enyhülés következett be. Megint folyamatosan melegedni fog itt a Kárpát-medencének is a légtere, tehát a 2 hétre előre szóló előrejelzésben lényegében ez látszik, hogy a hétvégétől újra egy melegedés indul meg.
2: Lehet ez annyira durva, mint a múlt héten?
3: Hát akár azzá is válhat, igen. Ez azért attól függ, hogy mennyire kerülünk bele ebbe az anticiklonális környezetbe, ugye ezt a hőkupolát gyakorlatilag egy ilyen nagyon stabil, tartósan az adott terület fölött elhelyezkedő magas nyomású légköri jelenség az, ami okozza, és hát pont amiatt, hogy stabilan ott van az adott helyen, így egyre melegebb, egyre jobban felmelegszik, és ezáltal napról napra szinte lehet érzékelni, mint ahogy az elmúlt időszakban is ezt láthattuk, egyre magasabbra szökögetett a hőmérséklet, míg nem végül is a magyarországi rekord, az meg is dőlt, igaz, hogy csak 1 tized fokkal, de most már 42 a Magyarországon valaha mért műszeres mérésnek a rekordja.
2: És hát van nekünk más bajunk is, méghozzá a csapadék hiánya, ugye most éppen itt hétfő délután különféle zivatarok és záporok söpörnek végig Közép-Magyarországon, de hát ez egy pillanat, összességében meg azt lehet mondani, hogy rácsodálkozunk, hogy jé eső.
3: Igen, pontosan, tehát a júniusi hónapunk az meglehetősen csapadékszegény volt. Nagyon kevés helyen az országban volt olyan térség, ahol a szokásos, tehát a sok évi átlagnak megfelelő csapadékmennyiség lehullott. A nagy része, és különösen az Alföld, az jóval szárazabb volt, mint ami ilyenkor szokásos. Volt, ahol tényleg ilyen 10 milliméternyi csapadék hullott összesen, ami nagyon-nagyon kevés a nyári, főleg egy ilyen meleg időszakban. Tehát nem csak az okoz problémát, hogy ennyire nagy a forrosság, hanem mellette az, hogy végülis megint egy ilyen asszályos helyzetben vagyunk, tehát a mezőgazdaság számára ez nem igazán kedvező.
2: Korábban voltak arra kísérletek, hogyha nincs magától csapadék, akkor majd csinálunk. Tehát megpróbáltunk belenyúlni a légköri folyamatokba mi emberek, ugye a kínaiak voltak ennek az élharcosai, hogy majd ők megmutatják, hogy lesz olyan időjárás, amilyet ők akarnak. Amellett, hogy persze ez veszélyes is lehet, ezt józan észre be lehet látni, de közben meg ezek a kísérletek, ezek teljesen elmaradtak?
3: Hát amiket csináltak, vagy hát amiket láttunk, azok azért nyilván óriási pénzekbe is kerülnek, és nem mindig teljesen azt a várt eredményt hozzák, illetve hát mindig van olyan, akinek az éppen nem jó, amit így módosítani tudnak. A légköri teljes cirkuláció, tehát például egy ilyen anticiklonnak a megszüntetése, az mondhatnám, hogy lehetetlen az emberi eszközökkel, tehát hogy akkora energiát képvisel, és olyan nagy kiterjedésű, hogy ezt azért nem tudjuk arrébb lökni, vagy arrébb küldeni. Ez bizony az adott helyen ott lesz. Amiket lehet csinálni, azok inkább apróságok, tehát például olyasmi, hogyha jön egy jégeső a nagyon intenzív zivatarból, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy ne legyenek olyan nagyon nagy kárt okozó óriási jégszemek, hanem hogyha megfelelő időben, megfelelő helyen lövünk fel ilyen rakétákat, akkor apróbb szemek fognak kialakulni, apróbb jégszemek, és ezek mire leérnek a felszínre, addigra el is tudnak olvadni, tehát nem fognak kárt okozni. De az, hogy legyen egy zivatar, azt azért nem tudjuk teljes mértékben megszüntetni, ez is óriási energiákat jelent, tehát nem vagyunk képesek ilyen mértékben belenyúlni, apró módosításokra van inkább csak lehetőség.
2: Akkor most hát lesz, ami lesz, és lesz, ahogyan lesz, ha jön az újabb hőkupola, akkor megint becsukjuk az ajtókat, ablakokat, megint bekapcsoljuk a klímákat, és reménykedünk abban, hogy valahogy túléli az emberiség ezeket újra és újra. Pongrácz Rita, köszönöm szépen, az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusát hallották az előbb.
3: Én is köszönöm, viszont hálásom.

Jaj, a heli, jaj, a heli. Szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az imént beszélgettünk itt a műsorban arról, hogy milyen extrém időjárás lesz teljesen megszokott, és egyáltalán nem extrémitásnak számító a közeljövőben, akár már egyébként ebben az esztendőben is. Ugye Pongrász Rita mondta, hogy lehet, hogy egy újabb hőkupola formálódik éppen, ami vagy elér hozzánk, vagy nem, de elér, akkor megint ugyanolyan hőség lesz. Nyilván ez az egyik szélsőség, amihez valahogyan alkalmazkodnia kell a mezőgazdaságban dolgozóknak, a másik meg a tavaszi fagy, ami egy enyhe tél után is, amikor alig volt fagy, hirtelen ránk köszön mondjuk márciusban, és ez is egészen megszokott kezd lenni. Nem tudom, hogy ezekhez a szélsőségekhez, amiket mi még most annak tekintünk, hogyan tudnak alkalmazkodni, úgyhogy Apáti Ferencet kérdezem, a FruitWeb Magyar Zöldség, Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Lehet ilyen, egyáltalán mért... ehhez alkalmazkodni, hogy hol befagy a fenekünk, hol meg megfőlünk?
2: Ilyen mértékű szélsőségekhez, és főleg úgy, hogy az elmúlt éveket, évtizedeket tekintve ez időben ilyen szinten felgyorsult, borzasztóan nehéz alkalmazkodni. Ugye alapvetően megoldást jelentene az, hogy olyan fajok vagy fajon belül fajták termesztésére állunk át, amelyek jobban viselik az időjárási szélsőségeket, legyen ez akár téli vagy tavaszi lehűlés, akár nyári kánikula, hőség stressz, UV-sugárzási stressz és a többi, de a genetika előrehaladása, illetve a nemesítés az nem tud lépést tartani az ilyen gyors radikális változásokkal, és termesztés technológiában is borzasztóan nehéz lekövetni. Tehát ezeket az időjárási szélsőségeket vagy így, vagy úgy kisebb, vagy nagyobb mértékű, minőségi, vagy mennyiségi terméskiesések formájában elszenvedjük nagyon súlyosan.
1: Hát ugye ez több dolgot eredményez. Az egyik az az, hogy lesznek, akik abba hagyják, mert hogy számukra ez nem éri már meg. A másik, hogy leszünk mi a vásár, akik nem tudjuk megvenni, mert ennyiért meg nem tudjuk megvásárolni.
2: Így van, a két legnagyobb kárvallottja a klímaváltozásnak, mert ez az, ha szeretjük ezt a fogalmat, ha nem, az a termelő, aki előállítja az árut, és ebből szeretne tisztességesen megélni, és nem extra profitot realizálni, vagy ahogy falun fogalmazunk, sarokházat venni belőle, csak tisztességesen megélni, fejleszteni, hogy a versenyben, a nemzetközi piacon lépést tudjon tartani az importáruval. A másik kárvallottja pedig a fogyasztó, aki szintén elszenvedi a klímaváltozást, vagy az idő időjárási káresemények miatti terméskieséseket, mert ha valamiből jelentős a terméskiesés, annak óhatatlanul emelkedik az ára, és az elmúlt évben például több gyümölcsfaj esetében extrém, soha nem látott árakat tapasztaltunk, és senkinek nem jók ezek a szélsőségek, a termelőnek sem jó, ha az egekbe szökik az ára, mert az mindig azt jelzi, hogy nagyon szerény a kínálat, és mit ér a termelő magas árakkal, ha nincs mögött a termés.
1: Az előbb említette, hogy lehet, hogy végig kellene gondolni, hogy valami mást kellene termelni, vagy ugyanabból a növényféléből, gyümölcsféléből másfajtát kellene. Ez elkezdődött, vagy igazából egyelőre állunk és vakarjuk a fejünket, mert nem tudjuk, hogy a következő év például normális lesz-e?
2: Abszolút elkezdődött ez a folyamat. Egy-két példát mondok, amiről azért az utóbbi években már nagyon sokat beszéltünk. A magyarországi köztermesztésből gyakorlatilag eltűnt a málna, a fekete diszke és a fekete szeder, amelyek nem bírják már ezt a klímát. 30 évvel ezelőtt, ami történelmi léptékben nem sok idő, még Európa legjelentősebb málna termelői voltunk, és messzeföldön híres volt a magyar fagyasztott gurulós málna. Ehhez képest már gyakorlatilag nincs málna ültetvény Magyarországon, kertektől eltekintve. 30 év alatt a klímaváltozás, és hozzáteszem, amikor ő hiány, kivégezte a málnát. És több gyümölcsfaj esetében megyünk abba az irányba, hogy vagy nagyon magas tőkeinkényű, szuperintenzív ültetvényeket telepítünk, tehát fagyvédett, öntözött jéghálóval takart, esővédő fóliával takart, nagyon nagy tőkeigényű ültetvényeket telepítünk, és akkor talán meg tudjuk magunkat védeni az időjárási káresemények ellen, vagy nem csinálunk semmit. Tehát azt mondanám összefoglalva, hogy és az kezd kirajzolódni, hogy bizonyos fajok jelenleg is Magyarországon termesztett fajok azok el fognak tűnni a következő 5-10 évben, hanem inkább az rajzolódik ki, hogy vagy szuperintenzív, maximális termésbiztonságú ültetvényeken, művelési rendszerekben termelünk, azok az ültetvények maradnak, vagy jobb, ha nem csinálunk semmit. Inkább ez a polarizálódás látszik most a gyümölcs.
1: Hát igen, de az őstermelőknek arra meg nem lesz pénzük, hogy ezeket a szuperültetvényeket létrehozzák, ez nyilván a mezőgazdasági nagy tőke feladata.
2: Sajnos így néz ki, hogy akinek nem lesz hozzá elegendő tőkéje, és ezek borzasztóan tőkebefektetéses, tőkeigényes beruházások, az nem fog tudni lépést tartani sem a piaci követelmények változásával, sem az időjárási hatások elleni védekezés tekintetében. Ezt nem fogjuk tudni megúszni, rengeteg tőkével lehet csak termelni, és nem biztos, hogy ebben a nagy üzem lesz előnyben, és a kis üzemek elvesznek, bár értelemszerűen, amikor nagy tőkebefektetésről van szó, akkor a nagyobb üzemi méret az egy előny. De ahol nagy a tőkeigény, ott drámaian növekszik a tudásigény is. Mert egy ültetvény létesítésébe 25 millió forintot kell raknom hektáronként a 15 évvel ezelőtti 5 millió helyett, és mindet mai árakon számolva egyébként, csak amin tudtunk versenyképesen termelni 15 évvel ezelőtt, az mai árakon 5 millióba kerülne, amin a mai klimatikus környezetben tudunk versenyképesen termelni, az 25 millióba, 5-ször annyiba kerül. Ami ilyen sokba kerül, ott sokkal nagyobb hozamokra, sokkal jobb minőségre van szükség ahhoz, hogy ez az óriási tőkebefektetés megtérüljön. És akinek a tőke mellé nincs meg a tudása, vagyis mind a kettő együtt, az szintén elvérzett ebben a versenyben.
1: Vicceskedve szoktuk mondani, de sajnos ez nem vicc, hogy jó, hát akkor majd a déli gyümölcsökkel elleszünk, majd termesztünk narancsot, mandarint, banánt, tehát egyrészt ez nem lenne nagyon vicces. Másrészt pedig ugye a nyárból indulunk ki, hogy hát ilyen nyári 40 fokban persze a banán kiválóan megvan, na de mi lenne vele télen?
2: Pontosan így van. A helyzet az, hogy lehet gondolkodni szubtrópusi vagy mediterrán gyümölcsök termelésében. Ezek foltszerűen pici méretekben Magyarországon is működnek, de nagyobb üzemi méretekben nem tudnának működni. Azért nem, mert a nyalat bírnák. Viszont ha jön egy olyan tél, és 4-5 évente azért még van kemény tél kemény fagyokkal, akkor ezek az ültetvények kifagynának, és vagy úgy, vagy így, de a magyar klíma még közel sincs olyan alkalmas a kiwi, vagy a mandarin, vagy a banán, vagy a narancs termesztéséhez, mint ahol ezeknek a kultúráknak őshazája van, és hogyha klimatikus hátrányaink vannak, mert még éppen csak alkalmas a égövünk ezeknek a termesztésére, akkor mindig rosszabb hozamokat fogunk elérni, mint a szubtrópusi mediterrán vidékek, vagyis nem fogjuk tudni olyan önköltségen előállítani, mint azok, ahol ezeknek az őshazája van, és a piaci versenyben vérzünk el, mert egy hobbikertben tök mindegy, hogy féltermést vagy negyedtermést realizálunk-e két citromfán, de amikor már üzletről van szó, amikor a nyereségből meg kell érni, akkor nem mindegy, hogy teljes termést realizálunk, vagy 80%-ost, mert mind a kettővel meg lehet élni, de egy fél terméssel már tökre megyünk, és ez a kockázat, hogy egy üzemi méretekben ezek az ültetvények még a felét se tudnák az ős hazájukban előállított hozzá.
1: Persze ennek megvan az ellenpéldája is, az elmúlt évek barack termése például, ami hát szintén jó esetben megvolt a fél termés, mert hogy jött a fagy, aztán vitt mindent. Bízhatunk abban, hogy valahogy ezek az alma, a körte, a barack, a hagyományos magyar gyümölcsök, cseresznye, mely, ezek meg tudnak maradni?
2: Ezeknél a gyümölcsfajoknál nagyon gyakran láttuk azt, különösen a kajszi barasznál, őszi barasznál, aminek az importja korlátosabb, mert Olaszországból vagy Spanyolországból tudunk például barackot importálni, de az a szezon nagyjából kb. Június végére, július elejére, ahol most állunk, lemegy. És így júliusban például magyar kajszin kívül nem nagyon van más, Romániából nem importálunk sokat, a lengyelek később érnek, nem is jelentős barack termelünk. Vagyis ha a magyar termés kiesik, akkor magasabbra szökik az ár, és a gyenge termést egész jól vissza tudja kompenzálni az emelkedő ár, és a termelők túl tudnak élni. A fogyasztó nem örül neki, de a termelő túl tud élni. De olyan kultúráknál, mint például az alma, mert erre is volt példa pont a tavalyi évben, ahol a lengyelek 10-szer annyit termelnek, mint mi, vagy ahol mi 3% vagyunk az európai termelésből. A mi alma termésünk hiába volt gyenge, mivel Európában mindenhol jó termés volt almából, ezért nyomottak, maradtak az árai, tehát a kieső termést nem kompenzálták az árak, mert tudta helyettesíteni a piac olcsó importból. Tehát gyümölcsfajonként más a helyzet, ha az olcsóbb import helyettesíti a hazai kieső termést, akkor a termelők nem tudják az emelkedő árakkal kompenzálni a kieséseiket.
1: Hát minden esetre az éghajlatváltozás, aminek a kellős közepén vagyunk, nem tette egyszerűbbé az önök dolgát sem. A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és terméktanács elnöke Apáti Ferenc számolt be ezekről a gondokról. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten baleset történt a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca előtt a belső sávban. Balesetnél tart a helyszínelés a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Damjanics utca előtt, szintén a belső sávban. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt, mától csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a Vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Mától lezárták a fél útpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatva a több-kevesebbet a gazdasági magazin, néhány friss hír. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ma a parlamentben bejelentette, hogy lezárultak az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról folytatott tárgyalások. A végső döntés az uniós pénzügyminiszterek eheti tanácsülésén várható, tehát könnyen lehetséges, hogy ezen a héten pont is kerül ennek az ügynek a végére. Egy másik hír, ugyancsak a gazdaság világából, két euróban denominált államkötvény kibocsátását készíti elő Magyarország. Ezeknek az árazása akár már a mai napon megtörténet, jelentették be. És kapitány István is közölte, hogy leváltja az Exim vezérigazgatóját, Berta Adrien. Az utódjáról egyelőre még nem közöltek részleteket. Megvan a dátuma annak is, hogy mikortól szűnik meg a Matthias Corvinus Kollégium alapítványa, az MCC alapítvány. Július 31-e ez a dátum, az alapító jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg ezt a döntést. További híreink is vannak még, például beszélhetünk arról is a következőkben, hogyha már a klímaváltozásról oly sok szót ejtettünk, hogy a klíma, mint beszerelt eszköz egy lakásban, valamit változtat-e az ingatlan értékén. Ez ügyben szokás szerint Balogh Lászlóhoz fordulunk, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk most is. Halló!
2: Halló,
1: na, itt vagy, jól van, megijedtem, hogy nem vagy meg. Na ugye, de meg vagy. Ha van klíma a lakásban, többet ér az a lakás, vagy ez annyira a hétköznapi ma már, mint a csaptelep?
2: Szerintem picit magasra van téve a létsz a klímákkal kapcsolatban, ahhoz képest, hogy mi a realitás Magyarországon. Mert ha abból indulunk ki, hogy van 4 millió lakott háztartás a KSH legutóbbi népszámlálási adatai alapján, akkor abból csak 1,1 millió rendelkezik klímaberendezéssel, aminek a hatása különösen az olyan időszakokban volt durva, amin az elmúlt hetekben átment Magyarország, ahol most már nem a 30-35 fok, hanem inkább a 35-40 fokok röpködtek. És ennek a plusznak, amit egy ingatlan

0: 100.000 forintos négyzetméter át különbséget is jelent egy klímás vagy nem klímás lakás esetében, amit hogyha 50 négyzetméterre vetítünk, akkor ez akár 5 millió forintos árkülönbséget is eredményezhet. Hogyha viszont kisebb településre megyünk, ahol tipikusan kertes házak azok, amik meghatározóak az ingatlan kínálatban, ott egy 100 négyzetméteres kertes ház esetében, főleg, hogyha több helység rendelkezik klímával, akár 30-40%-os árkülönbséget is tapasztalhatunk, és ennek nem csak a hűtés lehet a fő oka, hanem télen a klímaberendezés, a modern inverteres klímák már be tudnak segíteni a fűtésbe is, és ez az olyan körülmények között, amikor a gáz ára a világpiacon nagyon nagy ingadozást mutat, vagy van, ahol hol van, hol pedig nincs, ott az elektromos fűtési rendszerek sok esetben felértékelődnek, és erre számítunk a jövőben is, hogy egyre több klímát fognak telepíteni, nem csak fűtési, de akár fűtési céllal is. Ennek egyébként az egyik leglátványosabb megmutatkozása 2022-23 környékén volt, amikor az újépítési lakásoknál a BBL energetikai besorolás volt érvényben, hogy csak akkor kaphattak használatbevételi engedélyt, hogyha nagyon kedvező energiahatékonysági besorolást kapnak, és ott nagyon sok ingatlanfejlesztő úgy ugrotta meg, hogy a gáz szinte már be se vezette az ingatlanba, hanem hűtő-fűtő klímákat telepített a lakásba. Most persze más kérdés, hogy ennek a komfort fokozata, meg a komfort érzete milyen, amikor süvölti a hajunkat a tél, vagy éppen a fűtés, de függetlenül ez egy létező megoldás volt.
1: Hát nekem erről az jutott eszembe, mondott, hogy a lakások, az ingatlanok negyede rendelkezik klímával, a másik háromnegyede nem. Ugyanakkor úgy beszélünk itt nagyvárosi környezetben a klímák létéről, mint hogyha ez teljesen evidens lenne, hogy anélkül ma már nincs lakás. Ezt kimondhatjuk, hogy például újépítésű lakás enélkül már nincsen?
0: De van. Sőt, sok esetben ezt még mindig extraként árulják a beruházók, de sok esetben az a kompromisszumos megoldás, hogyha újépítésű lakást vásárol valaki, ott már eleve energiahatékony maga a fűtési rendszer is, tehát például olyan hőszivattyús fűtési rendszereket telepítenek most már a legtöbb esetben, ahol nem csak a fűtés ilyen energiahatékony felület fűtési rendszerű, hanem a hűtéssel is ez ugyanúgy működik, tehát kvázi télen fűt, nyáron pedig hűt a fűtési rendszer, például egy hőszivattyús porszerű energiahatékony fűtési rendszer.
1: Világos. Azt lehet látni, hogy ugyanaz a lakás, ha van benne klíma, vagy ha nincs, akkor hány százalékkal ér többet vagy kevesebbet?
0: Igen, erről csináltunk egy felmérést az ingatlan.com-on meghirdetett és eladási célra lekerült ingatlanok körében, és ebből a szempontból az rajzolódik ki, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb a különbség. Budapesten ez 8% volt a társasházi lakásoknál, a kertes házaknál ez 15%-os az árkülönbség, a kisebb településeken pedig ez akár 30-40 vagy 60%-os is volt.
1: Az tehát igen, ez
0: részben annak is köszönhető, hogy...
1: Hát ennyi, mert bocsáss meg, ennyivel nem drágább egy klímatelepítése, mint amit most mondasz.
0: Hát pontosan ez az, szóval ez még igazából egy jó biznisz is lehet, hogyha viszonylag kevés klímaberendezésből meg lehet oldani a lakásnak a légkondicionálóval való ellátását. Nyilván ezek a költségek azért drasztikusan nőni tudnak, hogyha mondjuk több szobába is szeretnénk klímát tenni, mert itt pár százezer forintos beruházásról beszélünk helységenként, viszont az ingatlan értékét pedig sokkal jobban megdobhatja, és itt kanyarodnék vissza a beszélgetésünk elejéhez, hogy részben ez annak is köszönhető, hogyha például bemegyünk egy közintézménybe, ott már alapelvárás, hogy legyen klíma, miközben az otthonoknak csak a negyede rendelkezik légkondicionálóval. Tehát viszonylag szűk a klímás lakásoknak a kínálata, de én azt gondolom, hogy a jövőbeni energetikai megtakarítás és felújítási programokban nem csak a fűtésre, hanem a hűtésre is felhasználható inverteres megoldások egyre nagyobb népszerűségnek örvendhetnek majd.
1: Világos. Balogh László, ingatlan.com, a vezető gazdasági szakértőt kerestük a cégtől. Köszönöm szépen, hogy most is szolgálta nekünk friss információkkal a piacról. Érdekes ez, főleg, hogyha igaz, hogy megint jön a hőkupola, nem akarok én rémireket terjeszteni, de hát így kezdtük az adást Pongrácz Ritával. Meteorológussal beszélgettünk arról, hogy ismét formálódik valami hasonló, hát akkor megint felértékelődnek majd a klímaberendezések. Ez egészen nyilvánvaló. De az a hőkupola sem most jön, hanem mondjuk egy-két hét múlva, addig meg például holnap

0: Találkozhatunk újra itt a több-kevesebben a Spirit FM gazdasági magazinjában. Rónai Egont hallották, viszonthallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást. Oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Betonszobrászati kiállítás nyílik Kaposváron. Folytatódik a napos, nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. A NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük, a hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú, menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Az utasokkal teli járművet a Strada Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg. A vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A rendőrök a busz egyik vezetőjét kihallgatták és őrizetbe vették. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Az esemény találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják, látják, hogyha az interneten követnek bennünket, és én Rónai Egon vagyok, a mi vendégünk pedig az első vendég legalábbis a műsorban, Trill Beatrix, akit szeretettel köszöntök. Színésznő, de ki ne tudná ezt mostanában. A Futni mentem óta szerintem szinte az egész ország. Örülök, hogy itt vagy.
7: Hát köszönöm a meghívást.
6: És hát pont arról beszélgettünk, sok mindenről beszélgettünk, mielőtt elkezdődött az adás, de az egyik ezek közül az volt, hogy amit te most átélsz, az valami hasonló lehet, mint amit az idősebb színészek meséltek arról, hogy milyen volt, amikor mondjuk ment egy tévéjáték a televízióban, és másnap mindenki ismerte őket, hogy mentek az utcán. És hát azért a Futni mentemnek most már van közel 600 ezer nézője, az 600 ezer ismerős.
7: Hát igen, pont ugye azt mondtam az előbb is, hogy azért szerintem kicsit ma már máshogy van ez, mert sokkal több impulzus éri az embereket, így a telefonjukon keresztül, a streaming szolgáltatókon keresztül, szóval én azért azt érzem, hogy így ez a sztárság úgy picit úgy elkopott már így 2025-re, így a világból, pont emiatt, hogy annyi helyről lehet informálódni, és annyi féle fajta filmet és sorozatot és színészeket, magyarokat, külföldieket lehet nézni, hogy például annyira nem szoktak így megállítani az utcán, vagy így utána fordulnak, de nem szólítanak le. Vagy még egyelőre nem volt rá példa, egy-kettő, de az még nem a Futni mentem miatt, hanem még a valami Amerika sorozat miatt.
6: De azért közben azt érzed, hogy ez a film valahova helyezett téged hirtelen?
7: Igen.
6: Hogy valami
7: igen.
6: Történt veled?
7: Persze, hát azért sűrűbben csörre meg a telefonom, ilyen interjúk kapcsán újságírók írnak, hogy szeretnének velem készíteni újságcikket, vagy beszélgetést, szóval azért, persze, azért érzem, vagy casting is már volt egy-kettő plusz, úgyhogy ennek a pozitív hozadékát nagyon-nagyon élvezem, és nagyon örülök neki.
6: Helyezzük el azért a filmet magát is egy kicsikét a megfelelő poszton, ponton, piadesztálon. Ugye az elmúlt évtizedek második legsikeresebb filmje jelenleg, de még megy a mozikban, tehát még lehet első is.
7: Igen.
6: És hát ez a 90-es évek nagy sikerét írja felül, és Herendi korábbi filmjeit is felülírja, pedig a valami Amerika sorozatot szokták úgy emlegetni, hogy wow, micsoda fantasztikus sorozat volt a tekintetben is, hogy mennyi nézője volt. A miniszter félrelép az egyetlen, amit többen láttak.
7: Hát még. Reméljük ezt hamarosan.
6: Egyelőre. Megváltozik. Már nem nagy az előnye. Mi a titka? Ezen gondolkoztok?
7: Igen, egyébként meglepő, hogy mi sem, szerintem azt most kijelenthetem így ámblok a stáb nevében, hogy nem számítottunk ekkora nézettségre. Tudtuk, hogy valami különleges készül, tudtuk, hogy egy szerethető dolog készül. A producerek nagyon hittek ebben, pont azért is mertek belevágni, mert érezték, hogy valami nagyon jó dolog kisülhet ebből, mert hogy jó az alapanyag, tehát maga a forgatókönyv szerintem nagyon erős, de az, hogy 500 ezres plusz néző lesz, az minket is nagyon meglepett. Tehát én emlékszem, hogy amikor a 300 ezredik nézőt elértük, akkor azt éreztem, hogy úristen, hát ez csodálatos, és akkor fel sem merült bennem, nem is gondolkodtam ezen, hogy elérhetjük az 500-at, vagy 600-at, tehát hogy ez ilyen, tehát így nem, nekem nem fordult meg a fejembe, és amikor így kijött, ugye, vagy megkaptuk az e-mailt, ugye a stábbal, hogy most már második legnézettebb.
6: Ugye akkor, a múlt héten 547 ezernél tartott.
7: Igen, az igen, az durva volt.
6: Az, hogy van egy történet, ami tulajdonképpen semmi különös. Van egy anya, akinek van 3 lánya, és a férjével közös bakancslistás álmukat akarják megvalósítani egy váltófutást maratoni távon. Hát ez egy aranyos történet. Valamire rátaláltatok mégis.
7: Szerintem nagyon jól bemutatja ez a film tehát az első, szerintem, ami nagyon, nagyon jól működik ebben a filmben, az az, hogy nagyon sok generációt lefed, tehát hogy nagyon sokan tudnak vele azonosulni, valaki a Dorottya karakterével, valaki
6: Udvaros Dorottya játssza az anyát.
7: Igen, ő az anyukám. A nővérem karakterével, a munkamániás, nem akarok gyereket típusú nő, ugye, aki a Tenkiréka, a széthajtom magam, 2 gyerekem van, a férjem, írom a könyvet és a munka mellett, hogy tartsam egybe a családot, ugye Lovas Rozi karakter és a folyamatos, rosszabbnál rosszabb pasi ügyekbe keveredő lázadó, és jaj, nem találom magam, nem tudom, mi akarok lenni, nagy leszek, fiatal lány karaktere, tehát hogy azért ez egy elég széles körben létező emberi karakterek ugye a mai világban, úgyhogy szerintem ez az egyik jó titka, vagy egy jó része a filmnek, illetve a humora, tehát hogy nagyon sokan írják azt, hogy hogy milyen rossz napokat élünk, mindenki be van fordulva, mindenki stresszes, és hogy beülnek a moziba, és ki tudnak kapcsolódni. De úgy tudnak kikapcsolódni, hogy aztán mégis tudnak azonosulni valamivel, és valamit viszont meg beindít, mikor kilépnek a moziból. Azon kívül, hogy jót nevettek rajta, el is gondolkodtak rajta.
6: Szóval tehát valamiről mégis.
7: Igen. Tehát, hogy vannak azért mélységei.
6: A rétegzettsége a nézőközönségnek, az visszaigazolja azt, hogy fiatal, idősebb, hogy mindenkit megtaláltatok ezzel? Tehát
7: abszolút.
6: Mindenkit meg tudtok szólítani?
7: Igen, én ezt a közönségtalálkozókból szűrtem le, hogy ott ugye, amikor felmegy a fény, és amikor elkezdünk beszélgetni, és hogy a 9 éves kisfiútól kezdve a 70 éves bácsig annyi féle fajta ember ül ott a néző sorai között, hogy ez abszolút azt bizonyítja, hogy sikerült egyébként egy elég nagy réteget lefedni.
6: Meg azt is, hogy kell az illúzió, a mozi varázsa.
7: Tehát, igen.
6: Hogy valami olyan történjen velünk, ami csak a moziban tud megtörténni, hogy együtt ott ülünk,
7: igen.
6: És van egy közös élményünk.
7: Ezt írják, tehát nagyon, rengeteg nagyon kedves üzenetet kapok, és többen is visszajelezték ezt nekem, hogy elmennek a moziba, és olyan élményt kapnak az, hogy az emberek együtt nevetnek, és együtt tudják jól érezni. Tőle. Igen, és hogy ez a film valahogy így újra összehozta ezt a mozi közönséget, és hogy ennek mennyire örülnek a nézők, és hát nyilván mi meg pláne, de hogy igen, hogy ez is egy létező része, hogy az emberek így közösen tudnak ebben így jól, mert nem ugyanaz, mint otthon beteszi a, nem tudom, a streamingről, és egyedül egy popcornnal megnézi a filmet a tévéjén, mint az, hogy az ember, tehát a mozi az egy jó dolog.
6: Ez mindig elmenni. Egy közösségi élmény
7: igen,
6: volt.
7: Igen.
6: Mondjuk voltak olyan filmek, ahol nagyon kevesen ültünk a moziban, a művészfilmek, de mégis az is
7: de
6: olyan
7: annak
6: volt,
7: is van
6: hogy
7: valami
6: vibe,
7: hogy igen, az, hogy oda megy az ember, érte. Hogy beül, hogy más nagyvásznon nézheti, más a hanghatás, tehát hogy a mozi az mindig egy különlegesebb élmény lesz, mint az, hogy otthon elindítani laptopról, és feküdni az ágyba. Tehát
6: ez még
7: ugyanaz.
6: Neked is így van, egy másik generációnak, egy persze, fiatalnak?
7: Persze. Én nagy moziba járós vagyok, de nagyon érdekes, hogy most nagyon sok ismerősömtől hallom, ami meglepő is számomra, hogy mennyire sok ismerősöm nem jár moziba. Tehát volt olyan, aki mondta, hogy 8 éve nem volt moziba, és most a futni mentemet elment megnézni miattam, és hogy mondta, hogy mennyire örül, és hogy mennyire nem bánta meg, és hogy újra kedvet kapott, hogy moziba járjon. Tehát, hogy azért tényleg van egy olyan réteg, akinek ez így kikopott, vagy hogy így nem szeretnek, ami számomra meglepő, mert én mindig is nagy mozis voltam, tehát én szeretek.
6: De hát akkor ez a többi magyar filmnek is jót tud tenni például. Nekem egy színházigazgató mondta, hogy az, hogy nála sikeres egy előadás, az összes többi színháznak is jó, tehát ő nem érti ezt az irigykedést, mert ha én egy jó élménnyel távozom az ő színházából, akkor valószínűleg szívesen elmegyek egy másikba is.
7: Igen.
6: Mert színházba járni jó. Mozi az ugyanez.
7: Most például ugye Hogyan tudnék élni nélküle című film, ugye 2 héttel később jött ki, mint a futni mentem, én abban is szerepelek egy pici szerepre, benne vagyok, és én abszolút azt szűrtem le, hogy a két film húzza egymást, tehát hogy nem rivalizálnak, hanem hogy nekünk is így maradt is a nézőszámunk, sőt talán még nőtt is, és nekik is, vagy hát a Hogyan tudnék élni nélkülednek is, és hogy a két film így abszolút így így összefogni. Aztán az Oppenheimer meg a Barbiehoz hasonlították, hogy akkor volt ez, hogy a két film, vagy mind a kettőt megnézték az emberek, és hogy kicsit itt is egy magyar verzióba ez történik éppen, ami szerintem szuper.
6: Sőt, van most egy harmadik is, mi a véletlenül írtam
7: egy könyvet. Igen, ugye az a most jött ki.
6: Szintén állítólag egy remek film, azt igen, még nem láttam, de majd viszem a gyerekeket, és majd jól megnézzük, az nekik való elsősorban.
7: Igen, én is nagyon kíváncsi vagyok.
6: Na szóval, hogy honnan jössz? Ne csak erről beszéljünk, van rajtad egy nagy felirat a pólódon, ezt a, aki néz minket, ő látja a Loop Színházat képviseled ezzel a jelenléteddel is, de hát ezen túl is honnan jössz?
7: Hát kezdjük az elejéről, Fehérgyarmaton születtem.
6: Onnan kezdjük, hogy szerintem téged most fedeznek fel nagyon sokan maguknak. Miközben azért már a szakmában vagy.
7: Igen, igen. Hát nemrég diplomáztam Kaposváron. Azért volt már egy-két munkám, így sorozatok, filmek.
6: Hát Herendivel pont dolgoztál már.
7: Igen, igen. Meg ugye Dorottya, szintén ugye Udvaros Dorottya ott is az anyukámat játszotta. Úgyhogy ilyen szempontból a Futni mentem stábja, hál' Istennek ilyen otthonos környezet volt számomra. Hát igen, azért voltak már ilyen kisebb-nagyobb munkáim, hál' Istennek, de valóban így a Futni mentem volt az, ami így most így azt érzem, hogy valami történik így körülöttem, vagy így velem, aminek örülök. A Loop Színházi Társulás az ugye szeptemberben csatlakoztam a csapathoz.
6: Ami hát nem egy olyan csatlakozás, mint az ember társulati tag lenne a
7: hát
6: színházban,
7: működik,
6: hanem előadásokat játsztok együtt.
7: Igen, igen, tehát nem egy ilyen közszínházi társulati tagként lévő létezés ez. Hú, de bonyolult mondat lett ez. De úgy érzem, hogy oda tartozom, és úgy érzem, hogy számolnak és számítanak rám, ami nekem nagyon jó érzés, mert eddig, amióta lediplomáztam, én nem voltam még sehol társulati tag, tehát én azóta így tengek-lengek ezzel a szabadúszással, és próbálok így fönnmaradni.
6: Az nehéz?
7: Nagyon, nagyon. Nagyon telített a szakma, nagyon-nagyon sok tehetséges színész van, és nagyon kevés lehetőség. És ilyen szempontból én tényleg elképesztő szerencsésnek mondhatom magam, hogy ennyiféle fajta munkát végezhettem az elmúlt pár évben, tehát sorozattól kezdve nagyjátékfilmig, színház, tehát hogy, de azért nekem is voltak olyanok, amikor ilyen 8 hónapokat otthon ültem, és vártam, hogy valami történjen, közben írtam a kis e-maileket az igazgatóknak, amikre általában semmilyen választ nem érkezett, tehát hogy...
6: De még egy ilyen pici szakmában is úgy van, hogy írsz az igazgatónak, és nem reagál?
7: Hát van ilyen, igen, sajnos.
6: Milyen elegáns.
7: Igen.
6: Kollégák vagytok végül is valahol. Hát, szép.
7: Na, de amikor
6: 8 hónapig nem történik semmi, akkor mi történik? Tehát olyankor mit csinál a színész?
7: Ki készül? Lehet jó, hogy most magamról tudok beszélni. Hát nyilván valaki ezt jól kezeli, és úgy fogja föl, hogy ez egy... visszafordítja és befekteti ezt az időt arra, hogy fejleszti magát különböző dolgokban. Én ilyen szempontból
6: de
7: nagyon...
6: De ott ülve miben tudod fejleszteni magad hát színészként?
7: Bárhogyan. Sportolsz, eljársz énekelni, tehát hogy minden nyelvet tanulsz, tehát nagyon sok lehetőség van. Ezeket én is csinálhattam volna. Én inkább így szeretek így bele burkolózni ebbe a fájdalomba, és akkor szenvedni, hogy jaj, nincs munkám. De aztán nyilván mindig jön valami, ami aztán ebből kihúz, és valahogy mindig úgy alakult, hogy mindig jött valami munka, ami miatt el kellett kezdenem valamiben belefetszölni energiát. Tehát például valami Amerika sorozatnál ilyen volt az éneklés, vagy a hangszer tanulás, aztán ugye a Futni mentemnél ugye a sport, a futás, tehát hogy mindig jön valami, ami ugye arra készteti az embert, hogy csinálja a dolgát, de így maga, én ilyen szempontból én nagyon, nagyon, hát hogy mondjam, nehezen veszem rá magam ezekre. Kell a motiváció.
6: Kaposváron végeztél, ugye Cseke Péter?
7: Így van, igen.
6: Az indulás, az mennyire könnyű, hogy Kaposváron végez valaki? Ugye volt ez a fajta rivalizálás Budapest-Kaposvár között, és szerintem ez tart is, független attól, hogy változott az SZFE sorsa élete. Mennyire volt ez így nehezebb?
7: Hát szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, hogy azért nálunk is mindenki az SZFE-re szeretett volna első körbe menni, de aztán az, hogy bekerültünk Kaposvárra, az valahogy egy ilyen plusz ilyen késztetést adott, hogy na jó, oké, itt vagyunk Kaposváron, akkor hozzuk ki ebből, amit lehet. És mi például pont szerencsések voltunk, mert a mi képzésünk, azért lehet, nem biztos te is hallottál ezt, az, hogy a kaposvári képzés mibe gyenge meg, hogy nincsenek órák, meg ilyenek, tehát hogy elég sok ilyen cikk lejött erről, hogy gyengébb ott a képzés, mint a budapesti egyetemen. Nálunk ez egyébként nem így volt, nekünk nagyon sok kurzusunk volt, nagyon sok óránk volt, tehát hétfőtől vasárnapig folyamatosan dolgoztunk, mellette harmad évtől ugye játszottunk a Kecskeméti Színházba, tehát erre nekünk az osztályfőnökünk nagyon figyelt, hogy hamar megismerkedjünk a kőszínházi létezéssel, ami nagyon hasznos volt számunkra. Úgyhogy én abszolút egy pozitív hozadékát éreztem annak, hogy Kaposváron végeztem, mert hát szerintem egy nagyobb alázat, nem akarok hülyeséget, mert nyilván az SFS-ek is alázatosak a munkájuk iránt, de kaposváriként bekerülni budapesti körökbe, az valahogy még egy ilyen plusz, hogy így még jobban büszk vagyok arra, hogy Kaposváron
6: még egy akadálya több,
7: hát amit le kellett küzdeni. Igen.
6: Ha választhatnál, hogy marad szabadúszó, vagy elfogadsz egy kőszínezi ajánlatot, melyiket választod?
7: Attól függ, most már ott tartok. Én mikor lediplomáztam abban az évben, én nagyon szerettem volna valahova leszerződni kőszínházhoz, és az se volt akadály, hogy vidék, sőt, több vidéki színházhoz akartam menni. Ők nem akartak engem. Most már azért megfontolnám azt, hogy mennyire merek eltávolodni Budapesttől, mert azért úgy érzem, hogy van egy ilyen buborék, hogyha valaki vidékre szerződik, akkor sokkal nehezebb bekerülni bizonyos körökbe, és gondolok itt mondjuk castingokra. Tehát az, hogyha valaki Pesten
6: van... Nem vagy szem előtt,
7: és nem vagy elérhető, tehát sokkal nehezebb egyeztetni, hogy visszaérjél előadás kezdésre, hogy színházigazgatótól kikérni, tehát sokkal macerásabb, és ezt úgy mondom, hogy ez sajnos így van, így Magyarországon ez a rendszer alakult ki, és nem tudom, hogy ez fog-e valamikor változni, én bízom benne, mert közben meg szerintem tényleg annyi tehetséges színész van vidéken is, tehát hogy ez tök hülyeség, hogy emiatt vannak emberek elvágva egy-egy casting vagy filmszerep lehetőségétől, mert ne ez döntse már el azt, hogy kit nézünk majd aztán a mozivásznon pár évek.
6: Furcsa ez, mert ez valahogy mindig is így volt. Tehát ugye vidékre kerülni színésznek régen is inkább büntetés volt, sőt, volt egy időszak, amikor büntetésként használták ezt. Hogy hát Budapestről áthelyezünk vidékre, akkor ugye így lettek társulatok vidéken. És hogy ez nem változik attól, hogy a télidő hogy változott közben, tehát hogy online kapcsolattal ugyanúgy lehetne castingolni valójában egy csomó helyzetben.
7: Sőt, még most is úgy castingolnak, hát a Covid óta bejött ez a self-tape, és azóta így rájöttek, hogy amúgy mennyivel egyszerűbb, az első kört sokkal könnyebben.
6: Na, de akkor egy Békés Csabait vagy Sopronit ugyanúgy lehetne.
7: Igen.
6: Érdekes ez. Mondtad, hogy a forgatás kedvéért sportolni kellett. Mennyit futottatok valójában?
7: Amúgy sokat, tehát januárban volt az olvasópróbánk, ott Dorottya jelezte a gyártásnak, hogy szeretnénk edzőt kérni, hogy mikor áprilisban elkezdődik a forgatás, addigra legyen egy kis fizikumunk, és kaptunk is ebbe segítséget, két edzőnk is volt. Úgyhogy ilyen heti egyszer-kétszer voltak ilyen közös edzéseink, és azon kívül mindenki egyénileg futotta a köröket.
6: De ez mondjuk annyiból is jó volt, hogy össze is rázódtatok. Tehát
7: igen,
6: ezek a közös
7: igen.
6: edzések, ezek nyilván mások, mint egy olvasópróba.
7: Igen, jók voltak ott Kómáson, a Városligetben, ott futottuk a köröket a Dorottyával, a Rozival, Rékával.
6: És mondd, azóta futsz-e?
7: Nem. Ezt szokták kérdezni a közösségtől is.
6: Hát persze, hát adja magát.
7: Igen.
6: Beleszerettem ebbe a futásba, és azóta is.
7: Bárcsak ez, ha Réka lenne itt, akkor ő ezt mondaná, hogy igen, az, és ő tényleg azóta is jár futni, és imádja.
6: Na, de ő egyébként is futott.
7: Tehát... A Rozi futott előtte, a Réka a film miatt kezdett el
6: igen.
7: futni. Én úgy tudom, hogy ő utált előtte futni, és most...
6: A Rozinak viszont... muszáj is volt, hát egy másik produkcióban meg futballedzőt alakít.
7: Hát igen, meg neki a sport neki az mindig kell. Is az élete része volt, tehát ugye ő versenyszerűen teniszezett meg, tehát hogy azért neki volt a sporttal egy ilyen szövetsége gyerekkorától kezdve. De Réka volt az, aki, vagy Réka az, aki, azóta is elfutni. Én meg így a karakteremhez így kicsit így azonosok, hogy jó, hát megvolt ez a maraton anyámmal, aztán így eldobom a cipőt a sarokba.
6: Ez a karakter egyébként, ez mennyire hasonlít rád? Mennyire hát, vagy ilyen csapongó, kicsit zűrös csaj?
7: Hát szerintem igen, hogy így tehát igen, rá, tehát olvasó próbálni, így olvastam a jelenteket, és akkor az volt, hogy hát ja, ez én vagyok, sok mindenben hasonlítunk Emmával. Talán a munka része, hogy abban mennyire nem találja magát, abban annyira nem, mert nekem azért így a színészet, az, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, az egy nagyon tudatos dolog volt. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy így eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, én ezt így hajtottam. Tehát mikor nem vettek fel az egyetemre, UKS képzésre mentem a Pesti Magyar Színi Akadémiára, onnan ugye elmentem Kaposvárra, és azért ott is voltak Kaposváron olyan pillanatok, amikor így elgondolkodtam azon, hogy na jó, fogom a cuccom és hazamegyek, mert hogy ezt így biztos, hogy nem. És aztán mindig valahogy így erőt vettem magamon, hogy de basszus, ha már itt vagyok, és már 2 évet letoltam, ha már 3 évet letoltam, akkor most már csináljuk végig.
6: De mire mondtad, hogy biztos, hogy nem?
7: Hát voltak azért ilyen mélypontok szerintem mindenkinek, tehát biztos, hogy mindenki tudna ilyeneket mesélni, amikor így megismerkedik egy olyan oldalával ennek a szakmának, ami nem feltétlenül a csillogás és a hú, de minden szuper és jobbnál jobb szerepek, hanem az, amikor mondjuk kikezdenek, és rájössz az, hogy amúgy ehhez kell egy elég elős lélek is, hogy ez így működjön, és hogy helyre tegyél dolgokat, hogy mi miért történik.
6: Most már jól megy?
7: Hát szerintem ez folyamatos, tehát hogy mindig kap az ember negatív kritikát, és mindig lesznek olyanok, akik nem úgy ismerik el az ő sikereit, ahogy az helyén való, de ezt, hogyha az ember jól tudja kezelni, vagy hogy tisztában van a saját értékeivel egészségesen, akkor ez szerintem ez fejleszthető.
6: Ez a futni mentem, ez most egy felhőtlen siker, nem?
7: Igen, ez most az.
6: Élvezd ki.
7: Köszönöm, igyekszem.
6: És legyen még sok hasonló. Trill Beatrix volt a vendégünk, köszönöm szépen.
7: Én köszönöm.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát méghozzá egy elsőlemezes előadóval. Ez fura, mert hát pályakezdő előadó az elsőlemezes előadó, de ez esetben nem. Úgyhogy akkor mesélünk majd arról is, hogy hogy zajlott ez a pálya. Reshajnalka a vendégünk. Örülök, hogy itt van.
2: Szép napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. És már azt érzem, azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon örülök, és köszönöm ezt a megtisztelő lehetőséget, hogy az ön műsorában most itt beszélhetünk.
1: Örülök, hogy itt van. Mondom, hogy elsőlemezes előadó, de itt annyit csalunk, hogy rengeteg minden van már a pályáján. Mire vette egy nagy levegőt, és azt mondta, hogy na, most már csináljunk egy lemezt is.
2: Igen, szerettem volna úgymond a lehetőséget megadni magamnak, hogy ne csak más dalait énekeljem tematikus koncertek alkalmával, hanem legyenek saját dalaim, és a Covid adta helyzet egyszerűen, hogy kihozta az emberből azt, hogy igen, én most szeretnék egy saját önálló lemezt valahogy létrehozni, és hála Istennek időközben Szűcs Norbert zenei producerrel is összehozott az élet, összehozott a sors, úgyhogy vele együtt megalkottuk a Tűzszünet című legelső zenei albumomat.
1: Nem véletlenül Tűzszünet a címe, én ezt nem bírom ki, tehát hogy gyakorlatilag a pályafutásának egy jelentős része különböző haderőnemek körül zajlott. Ez egészen furcsa, hogy van a Honvédségnek a központi
2: zenekarával, a légierő zenekar szólnokkal, igen, összevont katonazenekarral, készenléti rendőrségnek a protokoll zenekarával. A legutóbb említett zenekar által, tehát a készenléti rendőrség protokoll zenekarával volt legelőször alkalmam énekelni, mint fúvózenekar, nem tudom, hogy mindenki tudja-e, aki hallgat most minket, hogy egy nagyszerű, majdnem 60 fős fúvózenekaruk van, és hát az embernek a híre az megy. A jó is, a rossz is, hál' Istennek itt adott esetben a jó hír, és a más zenekaroknak a vezetője adott esetben katonazenekari karmesterek, vezetők ellátogattak ezekre a koncertekre, és elhívtak. És aztán utána én már 2017 óta, hál' Istennek elmondhatom, hogy számtalan koncertet adhattam velük.
1: Ez egyrészt nyilván nagyon jó, mert hogy jó zenekarokkal, nagy zenekarokkal, zenekarokkal nagyon nehéz ma koncertezni, nagy zenekarral.
2: Mert
1: költség szokták mondani, ez meg itt adja.
2: Hát igen, hogyha a technikai részét innen nézzük, akkor ez így van, és sajnálatos mód egészen kevés ilyen koncertet lehet azért találni a programok között, de hál' Istennek, és én azért, hogy tényleg mondom, hogyha látnak a kedves hallgatók ilyen műsorplakátokat, hogy katonazenekari koncert, könnyűzenei koncert, akkor látogassanak el, mert nagyszerű. És lehetséges, hogy én is ott leszek.
1: Na de, ezzel kapcsolatban van egy csúnya kérdésem is, ez nem bélyeg ezen a szakmán? Ebben a szakmában? Tehát, hogy hát te akkor nem vagy olyan popénekesnő, akkor te nem, tehát ez egy másik világ egy kicsit, nem?
2: Nem, miben? Tehát könnyű zene. És a könnyű zenében ugye számtalan műfaj felsorakoztatható, és az, hogy én katonazenekarral énekelhettem, és hadd emeljek ki egy olyan alkalmat, például az 52. Eucharisztikus kongresszust, ami ugye pár évvel ezelőtt volt itt Budapesten, és amikor a Kossuth téren énekelhettem Erdő Péter bíboros által celebrált mise előtt ezen az ünnepi felvezető koncerten, ott például a Ballada hazámról összeállításomat meghangszerelte Sárosi Péter őrnagy úr a központi zenekarból, és elénekelhettem velük Cohen Hallelujah-t is például, tehát hogy ilyen dalok csendültek fel, akkor én azt mondtam, hogy ez az igazi, tehát hogy a hazaszeretet és a hit együtt, tehát és a zene, mert a zene az, amely egy olyan missziót képvisel, egy olyan misszió lengi körbe, egy olyan felelősséggel jár, hogyha az ember színpadra született, nem is tudom ezt önnek valahogy másképp megfogalmazni, amely olyan embereket, olyan különböző embereket, korú, nemű, vallású, nézetű embereket képes összekapcsolni, amelyre szerintem más nem képes. Csak
1: azt
2: a
1: mondja,
2: zene.
1: Azt mondja, hogy színpadra született ez. Jó, ember, bele tudok kapaszkodni jól. Azt mióta tudja magáról, hogy színpadra született?
2: Annyira nem régóta, tehát hogy én abszolút nem erre készültem. Tehát én voltam kb. 17-18 éves, amikor ez a világ elkezdett úgy előttem kinyílni, és akkor is inkább egy kicsit inkább a prózai színház érdekelt volna jobban.
1: Színésznő lett volna inkább?
2: Igen, amúgy színésznő vagyok.
1: Én értem,
2: igen,
1: csak
2: igen,
1: most...
2: de értem, abszolút. És aztán én hál' Istennek megismertem Makai Sándor színművészt, és én tőle tanulhattam, és azt mondhatom, hogy a színészet alapjait azt neki köszönhetem, amiket ő tanított nekem. És közben ugye elmentem énektanárhoz, aki énekmesteremmé vált, Kovács Magda, egészen amíg el nem hunyt. Úgyhogy így az ember egy kicsit sodródott az elején az első pár évben, aztán utána megéreztem azt, hogy én ezt nagyon szeretném csinálni, és ezt én nem csak szakmámnak, hanem hivatásomnak szeretném tudni.
1: És ez most akkor ez az új album, az első saját dalokról.
2: Igen.
1: Szóló album. Ez egy ilyen oszlop? Tehát ez a nem sodródok tovább, megvetettem a lábam?
2: Abszolút. Abszolút, igen. Tehát én a színházat a mai napig nagyon szeretem, de hogyha az embernek valahol nem adnak lehetőséget, hogyha nem hagyják, akkor láttam nagyon, nagyon sok olyan pályatársamon, hogy úgy rámentek érzelmileg, lelkileg, mentálisan mindenhogy, mert az a várva várt lehetőség nem adatott meg. És én nem szerettem volna várni hosszú-hosszú éveket. Én bennem sokkal több volt az ambíció, és most is rengeteg tervem van, és én szerettem volna egyet lépni. Ez egy nagyon bátor lépés volt, mert egy viszonylagos, biztonságos közeget hagytam ott ezért. Tehát egy kiszámíthatóbb, anyagilag kiszámíthatóbb közeget. Azért, hogy én megóvjam a lelki világomnak az épségét, és tényleg azt csinálhassam, amit szeretnék. Tehát, hogy ne hátra tegyenek engem a színpadon, vagy akár a színpad alá, hanem én ott szeretnék lenni elől.
1: A színpad alatt a kórus van, csak hogy ne értsék félre, kedves nézők,
2: igen,
1: hallgatók, hogy
2: igen,
1: mit keresett a színpad alatt. A zenekar és a kórus, igen, van a színpad,
2: igen,
1: alatt.
2: Igen, igen.
1: Mit hagyott ott?
2: Hát egy egészen nagy zenész színházat itt Budapesten.
1: Madács?
2: Igen.
1: Uh-huh.
2: Igen.
1: De szerepelt a Sas kabaréban,
2: igen,
1: is.
2: Igen, imádtam. Én nagyon-nagyon szerettem. És rengeteget tanultam Sas Józseftől. Szerettem azt a társulatot. Én az újrainduló Sas kabaréban szerepeltem, amely a Fészek Művészklubban volt. Ott volt neki a fészke, a helye. Nagyon, nagyon új volt ez a világ, a kabarénak a világa. De imádtam azt, hogy mennyire szükséges hozzá az a fajta, az a rend, az a fegyelem, az a pontosság, az időérzék, amelyet amúgy Sas József meg is követelt. És én nagyon szeretem az ilyen közeget.
1: Ezt meg lehetett tanulni
2: fontos
1: tőle?
2: Sok mindent meg lehetett tanulni tőle. Én azt gondolom, hogyha nem látott volna bennem erre affinitást, akkor nem hívott volna.
1: Na, a lemez. Ugye van rajta jó néhány, mind saját dal, egy kivétellel.
2: Kivétel
1: az előre. Egy az már csak azért is jó, mert az témát ad, ugye?
2: Igen.
1: Ez a The Winner Takes It All, egy abbadal.
2: Az abbadal, igen.
1: És hát ezzel eljutottak Stockholmba, az Abba stúdióba.
2: Pontosan. 12 dal van ezen a lemezen, és egyetlen egy ilyen feldolgozás. És egyszerűen még máig felfoghatatlan ez az egész, amit e körött történt. Felvettük ezt a dalt, Szűs Norbert meghangszerelte, szerettünk volna valami tényleg különlegeset alkotni ebből, hiszen számtalan, kismillió egy átdolgozás, feldolgozás készült ebből a dalból, de mi szerettünk volna valami igazán különlegessel előhozakodni. Ezért van ez a szimfonikus hangzás, hiszen ugye a komoly zenének a mélysége egy kicsikét valahogy ízeiben felcsendül benne, a rock zenének a lendületessége, a felszabadító ereje, amely a közepén is hallható.
1: És rocker lányok.
2: És rockerlányok, rockzenészek, és zenészek, tehát tényleg ugye a videóklip az megtalálható kinn a videó megosztó portálon, hál' Istennek saját magától több százezres nézettsége van, és kiküldtük ezt a dal Stockholmba, és Benny Anderson mai napig ennek a stúdiónak a vezetője, az övé ez a stúdió, és ebben a stúdióban vették fel az ikonikus Abba lemezeket, és a mai napig a legnagyobb világsztárok, formációk fordulnak ott meg, és készítik el a lemezeiket. És ahogy kiküldtük, olyan pozitív válasz jött, hogy aztán egy pár hónapon belül kint találtuk magunkat a Stockholmba, az RMV stúdióba, a saját Abba feldolgozásunkkal. Ez egy óriási szakmai visszaigazolás volt, és mindezt egyszerűen annak köszönhetjük, hogy hiszünk abban, amit csinálunk, nem alkuszunk meg, és saját erőből a zene iránti elhivatottság és a szeretetnek köszönhetően jutottunk el. Tehát semmiféle menedzsment és mindenféle keszekusz a háttér munka nélkül jutott ki oda az
1: ember.
2: Nem
1: volt hókusz-pókusz.
2: És nem volt hókusz-pókusz, és abszolút, mint eddig is, mindig minden önerőből valósult meg.
1: Az egész lemezt sikerült ott felénekelni, vagy ezt a dalt?
2: Kifejezetten emiatt a dal miatt mentünk, hogy minél autentikusabb hangzása legyen.
1: Hát másképp szól így?
2: Teljesen.
1: De most komolyan.
2: Istenemre mondom önnek, teljesen, teljesen más, és hogy mitől más még. Elővették azt az ikonikus mikrofon, stúdió mikrofont, amelyet az Abba formáció saját magának készítetett. Ez egy kézzel gyártott stúdió mikrofon, Didrik de Gier által gyártott mikrofon, amely kifejezetten felerősíti az embernek a mélységeit, a hangjának a látságát, tehát tényleg technikailag ez egy elképesztően érzékeny mikrofon.
1: Az már önmagában csodált, azt hiszem ez 80-ban készült, ha igen, én ezeket így igen. Jól tudom. És hogy működik, és hogy ez van.
2: Igen, és ebbe énekelte fel Agnetha Fältskog is a Winner Takes It-ot. Tehát, hogy ez olyan...
1: És Resch Hajnalka is?
2: És én is.
1: Wow.
2: Igen. Úgyhogy tényleg azért mondom, hogy teljesen, teljesen másképp szól. Már csak attól is, mert azt gondolom, hogy az a stúdió a könnyű zenének a szentélye.
1: Akkor most kérdezek egy butaságot, és másképp énekelt ott? De lehet, hogy ez hülyén hangzik, de bizonyos helyzetekben az ember másképp tud, mást tud teljesíteni. Más jön ki a torkán, másképp szólal meg a hangja,
2: igen,
1: mert
2: igen.
1: Olyan hatás alatt van.
2: Nekem szárnyalt a lelkem. Nagyon izgultam, mert ilyenkor úgy van vele az ember, hogy ez az egy sanszom van.
1: Teljesíteni
2: van egy
1: kell.
2: Időpont, és akkor ott most teljesíteni kell, és tényleg az Abba szentélyében van. És nem lehet az, hogy az ember, tehát vigyázni is kellett magamra, nem betegedhet le, mentálisan fókuszáltnak kell maradni, teljesíteni kell, és miután kijöttem amúgy a stúdióból, akkor mondták az ottani rendkívül profi hangmérnökök, hogy külföldről még nem érkezett ilyen felkészült és profi énekes, és hogy ilyet még nem hallottak.
1: Hányszor
2: hogy valaki.
1: Énekelte?
2: Háromszor, négyszer. Tehát nem egészen egy
1: tehát
2: óra
1: nem kellett
2: alatt.
1: Hangonként és
2: nem,
1: soronként
2: nem,
1: is
2: tehát
1: javítunk.
2: Hogy körülbelül 40 perc volt az egész, és nem hitték el.
1: Ez jó.
2: Óriási, és én megmondom őszintén, amikor a zenéproducerem Szűs Norbert azt mondta, hogy hajni végeztünk, először is meglepődtem, hogy ilyen hamar, meg annyira élveztem ezt az egészet, akkor én elsírtam magam.
1: Azt hittem, azt kérdezte, hogy nem lehetne, még tudok pár abba dalt.
2: Én el is írtam magam, mert ez egy óriási, óriási dolog volt, hogy Magyarországról énekesként, legelsőként az ember oda kijutott.
1: Nagyabb a rajongó egyébként?
2: Nagyon szeretem. Az eddigi éveimet, ha így visszanézem, akkor elmondhatom azt, hogy többször volt alkalmam ilyen tematikus koncertek alkalmával abba dalokat énekelni, és én nagyon-nagyon megszerettem őket.
1: És ez a lemez Szűcs Norbi saját dalaival, ugye igen, ő igen. Írta a többit. Ez abbás?
2: Ebben minden van. De tényleg minden. Tehát akár megtalálható rajta mai mainstream popos dal is, ami úgymond rádiókompatibilis, de abból is én azt mondhatom, hogy a minőségi hallgatható zene, R&B is, funky is dal, rockos. Tehát én azt mondom, hogy inkább az alapja az, hogy ez egy kicsit olyan rockos vonalat képvisel, ami szintén ritka számba megy. Pláne az ugye, hogy élő hangszerekkel legyen följátszva egy lemezre a dal.
1: És most hogyan tovább? Van egy ilyen élmény, van egy ilyen album, van 5 videóklip? 5, azt
2: igen,
1: hiszem, ugye?
2: Igen.
1: Köztük ez, a abba feldolgozás is, és akkor most?
2: Hát vannak tervek, és ennek a dalnak a kapcsán még lesznek a későbbiekben meglepetések, amelyekkel készülünk, ami kapcsolható az RMV stúdióhoz is.
1: Visszamennek? Újabb dalokat énekelni?
2: Még nem mondhatok semmit, az biztos, hogy ennek a dalnak a kapcsán még elő fogunk rukkolni a jövőben, még idén meglepetéssel.
1: És hogyha belügyi vagy katonai fúvózenekart látunk, akkor is keressük, ugye?
2: Akkor is, igen, mert nagyszerű koncertek szoktak lenni.
1: Oké, Resajnak, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket, eddig tartott a Kultúra a mai napon. Somodi Solymos Eszter volt a szerkesztője, Róna Jégon vagyok. Holnap is találkozunk. Viszontlátásra, viszonthallásra.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Kulturális magazinunk végére pedig az építészet kerül elő témaként, méghozzá egy elég speciális helyzetben, mert hogy az MCC vidéki központjainak felújítása kapcsán kérdezzük Erhard Gábort, az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetőjét, hogy hát mi dolga van ezekkel a központfelújításokkal egy ilyen elnevezésű műhelynek? Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm azt és a hallgatókat.
2: Ha jól értem, akkor nem új épületekről, hanem új épületek, régi épületek új hasznosításáról van itt szó elsősorban, ugye?
3: Így van, valóban. Tehát a Matthias Corvinus Kollégium, ugye Magyarország legnagyobb tehetséggondozója, tulajdonképpen deklarációja az, hogy ezekkel a vidéki képviseleteivel olyan épületeket mentsen meg, újítson fel, és ha legyen újra használatban, amelyek jellemzően az elmúlt évtizedekben hát gazda nélkül, gazdátlanul kallódtak el és romlottak évről évre, és helyenként jutottak majdnem reménytelen műszaki és esztétikai állapotba.
2: Ez egyúttal azt is jelenti, hogy megpróbálják ezeket az épületeket legalább kívülről az eredeti állapotukhoz hasonlóan visszaállítani?
3: Természetesen külső és belső rekonstrukciókról beszélünk, jellemzően műemlék, vagy inkább helyi védettséget élvező épületek esetében, ami azt jelenti, hogy a védettségnek több szintje van, a műemlékhez egy országos, a helyi védelem, az pedig inkább egy önkormányzati védelem, de mi minden esetben tulajdonképpen mint egy műemléket kezeljük ezeket az épületeket. A műemlékek felújításához szükséges értékleletárt és építéstudományi dokumentációt készítünk, és a legnagyobb hűségre törekedve újítjuk föl, mind külségben, mind belsőjében az érintő épületeket.
2: Ez néha azért nem lehet egyszerű, mert más volt a funkciója. Tehát most például olvastam a Miskolci koronaszálló kapcsán ezzel kapcsolatosan egy történést, és hát ez, amivé alakul, ez nyilván nem szálló lesz.
3: Így van. Hát tulajdonképpen azért a szálloda és mondjuk a kollégiumi funkció az valamennyire összefésülhető, valóban, ha már Miskolcon tartunk, ott valóban meglévő épület az két markáns részből áll. Az egyik az az utcai szál, ugye alul alsó szinten kávézókkal, egykori közösségi terekkel, amik meg is maradnak ebben a funkcióban, az emeleten pedig szállodai szobák voltak, amelyek kollégiumi szobákkal alakulnak. De igen, azért a Matthias Corvinus Kollégiumnak ez egy jóval összetettebb funkciója van. Mögöttes épület az nagyon sok és nagyon vegyes képet mutató oktatási helyiségeket, irányító funkciói helyiségeket, illetőleg a Matthias Corvinus Kollégium kirendeltségének képviseleteinek a lelkét, az önzet agórát fogja befogadni, ami hát azért egy izgalmas tervezési feladat ezeknél a műemléki vagy meglévő épületek.
2: Ez volt hajdanában az Avas névre hallgató szálloda, ugye?
3: Még korábban pedig a koronaszálló, így van, gyakorlatilag Miskolc kellős közepén, hát egy elég rossz állapotban, már a nagyon rossz állapotban, helyenként belebontva, helyenként nem túl hozzáértő módon hozzáépítve, nem az eredeti állapotnak megfelelően a szegény épület.
2: Megvan egy másik tervük, az viszont már a megvalósulás előtt álló tervek egyike, ez a szombathelyi takácsház, amiről szintén lehet olvasni. Ez egy szecessziós épület. Abból mi lesz?
3: Hát tulajdonképpen ugyanúgy egy Matthias Corvinus vidéki képviselete, annyiban más szombathely, illetve a szombathely esetem is volthoz képest, hogy jellemzően kétféle képviselete van Matthias Corvinusnak, van, ahol egyetemi képviselet, vagy egyetemi programunk van, ott ugye nyilván kollégiumi szobákra van szükség,

0: még szombathely esetén nincsen egyetemi programunk, ezért volt csak az általános iskola és a középiskolás képzéseknek egy kicsit más, elsősorban bentlakás nem igénylő, hanem sokkal inkább hétvégi programoknak kis, vagy nagyobb csoportos programoknak helyt adó épületekre van, vagy helyszínekre van szükségünk. Ez jellemző egyébként ez a takács, tehát gyakorlatilag egy 100 éves épület, amelyik hát egy nagyon jó módú négy lakásos polgári társaságként, mai társaságként, vagy érhezként épült meg.
1: Ennek az építészet és emlékezet műhelynek valójában, amit ön vezet, ez az oka és célja?
0: Nem. Én alapvetően kutató tanár vagyok, tehát külön kell választani, hogy a Corvinus kollégiumnak a beruházásait, az már felújításait, amit egy külön csoport vezet, Jágel Orsolya vezetésével. Én magam pedig egy kutató tanár vagyok, az építészet és emlékezet műhely, az a Történelmi és Társadalomtudományi Iskolán belül működik, és hát az építészeti témákban tanítja jellemzően az egyetemistákat, de szükség esetén a középiskolás vagy általános iskolás MCC-s diákokat.
1: Hát nyilván itt stílusok a kisebbeknek és gyakorlati fogások a nagyobbaknak, ha jól sejtem az irányokat.
0: Hát nem véletlenül a második szó az emlékezett azért a műhely nevében. Mi inkább azt próbáljuk, azt az időkizökkent keretét próbáljuk egy kicsit visszahozni az egyensúlyba, ami arról szól, hogy teljességében próbáljuk látni a várost, teljességében próbáljuk látni a tereinket, az épületeinket, jellemző kurzusainkon, mondjuk a szimbolikus térfoglalás című kurzusunkon, az épületekben és emlékművekben manifestálódó emlékezetpolitikai történéseket szeretnénk bemutatni, jellemzően nem építésznek, az fontos, hogy nem építész hallgatóknak, hanem Kolozsvártól, Győrig, Miskolctól, Szombathelyig, egyetemistáknak, középiskolásoknak, tehát különböző egyetemeken vagy oktatási intézményekben tanuló hallgatók.
1: Az, hogyha valaki ilyesmikről tanul, de nem lesz építész, az hol köszön neki vissza majd a tanulmányaiban? Az életében számtalan módon visszaköszönhet, ez nyilvánvaló, de ugye az MCC-s diákok legyenek középiskolások, egyetemisták, a tanulmányaik mellé veszik fel ezeket a tudásokat.
0: Így van, hát nyilván mi azért teljes diák életútban gondolkodunk, és nyilván arra törekszünk, hogy egy olyan életképes tudást kapjanak a diákok, ami nem csak az adott általuk tanult területre adnak többlet tudást, hanem mondjuk egy általánosabb kommunikációs és információs szerző képességre tesznek szert. Én ezt inkább úgy szoktam mondani, hogy hosszabb távú a mi hatásunk. Talán mondhatjuk azt, hogyha valakiből polgármester lesz, vagy akár egy iskolaigazgató, akkor ha bármilyen építési beruházásba vagy egy városrendezési terv kerül vele szemben, akkor legyenek olyan fogodzói, olyan biztos pontjai, elsősorban emlékezettel kapcsolatos, tehát nem praktikus mérnöki infrastruktúrális szempontjai, amiz alapján tájékozódni, illetve mondjuk úgy, hogy fő nullpontokat le tud szúrni.
1: Köszönöm szépen, hogy ezekről mesélt nekünk, az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetőjét, Erhard Gábort hallották. Igazából az iránt érdeklődtünk, hogy mi lesz a koronaszállóval, vagy éppen az MCC Szombathelyi Képzési Központja kapcsán a Takácsházzal, de lám mennyi mindenről tudtunk beszélni. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: És köszönöm önöknek a figyelmet, jövünk holnap újra a Kultúrával, ugyanebben az időben megtalálnak minket. Cserdi Zsolt volt a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, viszonthallásra.
2: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Az esemény találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, Fiala János, Dévényi István csatár duóval támadunk ma, itt a mi kis világbajnokságunkon.
5: Szerintem én védő lesz.
4: A politikai mocsárban.
5: Védekező középpályás.
4: Melyik futballistához hasonlítasz te, János, ha a képességet, újságírói képességeidet kellene nem egy futballistához hasonlítani?
6: Képességeidet.
4: Hát kezdjünk ilyen banális bulváros
6: megközelítéssel. Az apácaiban az ások még talán most is focisznak. Pedig hát az ugye azért elég régen jártunk oda gimnáziumban, és ott engem mesternek szólítottak, de ezzel együtt a kapuba lettem száműzve, és azért gyakran arra kértek, hogy amikor onnan elcsalinkáztam, hogy akkor térjek oda-vissza. Nagyon kollegiális környezet volt, de én annyira rosszul focizom, hogyha most abba gondolnék bele, hogy az újságírói kvalitásomnak milyen poszt, vagy milyen ember felelne meg, akkor azt hiszem, hogy nagyon eltévednék.
4: Na mondj egy nevet akkor.
6: Hát figyelj nekem a Kane, jól mondom?
4: Harry Kane?
6: Nem, ő jut motom, figyelj, ő jut én most, ő a legutóbbi
4: elég
6: élményem. Nem, én nem hasonlítom magam hozzá. Én nekem az valami akkora élmény volt most legutóbb, amikor legyőzték a mexikóiakat, és énekeltek meg minden, és semmi hangja nem volt.
4: Jó, az interjú, igen, zseniális.
6: Ez valami egészen hihetetlen volt. Hát, vagy a zöldfoki szigetek kapusa.
4: Nevét nem fogom megmondani, mert nem jut eszembe.
6: De maga ez a világbajnokság leszámítva, hogy egészen hülye időpontokban nézhető. Olyan élményeket okoz, hogy aki egyébként ki nem állhatja a focit, de lenyűgöző pillanatokra vágyik, akkor persze nem lehet megmondani, hogy ezekkel mikor fog találkozni, de engem nagyon sokszor oda köt, de nagyon keveset látok belőlük.
4: A világbajnokság vagy Bodac Balázs kinevezése a nagyobb élmény számodra az MTV-a élére, hogy ilyen bénán átkössek.
5: De még csak nem is az történt. Tehát ő nem az MTV-re lett kinevezve.
4: Igen, hanem a televíziós, igen.
5: És egy átmeneti televíziózásért is hírjelkelelős.
6: És kinevezték?
4: Hírigazgató.
5: Még nem.
6: Két dolgot szeretnék tisztázni. Az egyik az, hogy én kizárólag a magam véleményét mondom. Tehát független attól, hogy milyen szerkesztőségekben dolgozom. Én
4: nem ezért hívtunk.
6: Ezt én sejtem. A másik pedig az, hogy ugye én egy készülős valaki vagyok, de nyár van. Én nyáron a DVD-nek mondom, hogy máskor nem szoktam dolgozni. Az, hogy én most legalább hozzá tudjak szagolni egy-egy témához, ahhoz nekem úgy kell felkészülni, mint hogyha ide most behívnátok egy közélet iránt érdeklődő, a politikával, hogy akkor minden részletét nem foglalkozó pékkel, akinek ha azt mondjátok, hogy megszűnik az MCC, vagy megszűnt, és mi a véleménye róla, akkor valószínűleg azt mondja, hogy elnézést kérek, mi az az MCC? Tehát, hogy miközben mi evidenciának vesszük, hogy Bodasz Balázs története iránt adott esetben érdeklődést lehet mutatni, én ebben egyáltalán vagyok biztos, hogy az újságíró társadalmat leszámítva, és Pikó András leszámítva, bárkit is érdekel, beleértve, hogy tudják, hogy ki az a Bodasz Balázs.
4: Bodasz Balázs ATV-től Aktuál című műsortól nemrég távozott, és a reggeli műsorban, a Startban is szerepelt, hírigazgatási területért felelhető a közmédiában, és ugye a rádiós vonalat ezzel párhuzamosan Kerényi György kapta meg. A vezető feladata a közszolgálatiság helyreállítása lenne, és Bodasz kinevezésének híre azonnal. Hát mondhatjuk, hogy egy komoly politikai és morális ellenállásba ütközött a múltbeli munkássága miatt, egész pontosan Pikó András, józsefvárosi polgármester tiltakozott élesen, emlékeztetve a nyilvánosságot arra, hogy Bodasz 2013-ban még a Célpont című műsorban a Hír TV-ben egy megbélyegző és manipulatív riportot készítette a Fidesz székházat foglaló diáktüntetőkről, ugye Bajnai Kárdának nevezte őket, és köztük volt Pikó akkori kiskorú lánya is, a lánya megbocsátott, írt Balázs is egy posztot, válaszol Pikóira, amiben elnézést kért, a lánya megbocsátott, Pikó pedig azt mondta, hogy tudomásul vettem ezt így. Hát röviden összefoglaltam ezt a kissé szövevényessé váló történetet. Na mondjunk okosat. Hát, nehéz, mi?
5: Nekem nosztalgikus érzésem van. A Pikó részét azt értem.
4: Jó, mit nem értesz?
5: Azt, ami ebből kibúrjánzott, de azt is értem, és ettől van nosztalgikus érzésem. Mert úgy értem, hogy értem.
4: Na mondj már valami.
5: A polgármester úrnak a megszólalását, mert az egy személyes ügy is volt egyben, és ott ha ez őket családilag megviselte annak idején, akkor ez végül is számomra érthető, meg elfogadható, hogy így megszólalt. De aztán, ami kibúrjánzott, és itt olyan szempontból nem értek veled egyet, János, mert hogy most mindenki annyira intenzív mennyiségben is módon fogyasztja a közéleti tartalmakat, hogy lehet, hogy még a Pék is abszolút képben van Bodasz ügye kapcsolatban, legalábbis azt gondolja, hogy képben van. És azért van nosztalgikus érzésem, mert nekem egy kicsit már megint ez a média háború feelingje van ennek az egésznek, ezt témát egyszer végigcsináltam, vagy kétszer, nem tudom hányszor volt média háború, legalább kétszer, így a rendszerváltás óta is, és most megint ezt látom, hogy hasonló a hangulat, hogy ugye az alapvetés az lett így a Bodasz ügy után, hogy bizonyos körökben azoknak, akik a Fidesz valahogy is támogatták, azok mind persona non grata, és hát szó se lehet róla, hogy bárhol, bármikor, bármiféle funkciót betöltsenek a Tisza kormány idején. És megint van ez a kiszorítósdi, meg térfoglalósdi, hogy akkor a mi embereinket válasszuk, és akkor, de miért a Bodasz, amikor ott van, és akkor felsorolnak neveket, és akkor kezdődhet megint ez az értelmiségi cseszkelődés. Ez egészen elképesztő volt. Például ma a Indexen megjelent, és az Ötön megjelent cikk Krasznahorkai Emma tollából.
4: Tényleg?
5: Ilyeneket írt le, hogy Bodasz még nem bűnhődött meg. Mi van, ember? Miről beszélsz? Szóval nem áll. Szóval szerintem sikerül.
4: Na de várjunk akkor.
5: Szerintem sikerül visszalőni meg magunkat ebben az ügyben, megint a startvonalhoz. De értem ezt is, mert ez az otthonos, azt ismerjük, lehet megint iszabbirkózni, meg gyúrni egymást a ganéba, és akkor megint nem lesz ebből előrelépés. Most ki lesz az, aki ezek után a közmédiába akar dolgozni szerinted? És most tök mindegy, hogy Fideszes volt valaha, vagy támogatott.
4: Hát bármelyik közről elő tudnak ilyet húzni. Tehát ha mondjuk...
5: De akárki.
4: Akár téged felvennének. Na de azért elég komoly esély van, amilyen irányba voltál itt ebben a műsorban.
5: Igen, és főleg ezek után még vállalnám is.
4: akkor nyilván tőled is lehetne olyan publicisztikát, cikket. Én arra vagyok kíváncsi, és akkor Kraszna a Horkaira reagálva, hogy akkor mi a bűnhődés? Tehát, hogy akkor hogyan kellene megbüntetni? Én szeretném ezt a kis lábjegyzetet látni, hallani, hogy elkövette ezt Bodac Balázs 13 évvel ezelőtt, és akkor találjuk ki. Tehát akkor foglaljuk törvénybe.
5: Most? Hát most...
4: Ha legyen szíves.
5: Most nyilván, akkor tegye meg ő. Nyilván úgy, hogy mégse nevezték ki, és akkor már az ATV-nél felmondott, és két cég közé esett, és jaj, de jó. És akkor örülhet a Kraszna Horka ilyen ma nevével fémjelzett, nem tudom, mekkora kisebbség. Tök jó. Boldogság. Öröm, boldogság.
4: De ez egy bűnhődés,
5: ez egy bűnhődés lenne a konkrét esetre. Aha. De mondom nekem, a konkrét eset az csak tünet, és ami mögötte van, az pedig, az meg mondom, bennem abszolút ilyen nosztalgikus érzések, teljesen. Mm. Ez most sokaknak nem fog tetszeni. Valószínűleg én érzem ennek az ellenzék körüli kicsit elfeledett értelmiségi körnek a visszanyomakodási próbálkozását, hogy eddig és ne tovább, itt ez a mi felség területünk, média, értelmiségi világ, ez kultúra, az a miénk, azt mi uraljuk. És akkor csodálkoznak, hogy 2010-ben kétharmad lett. Miért is lett kétharmad? És ez vastagon benne van. Mm. És nekem ebben nagyon nagy vitáim szoktak volt lenni. Olvastam. Régebben. Hogy én azt gondolom, hogy az a bizonyos értelmiség, amelyik most újra előáll azzal, hogy bűnhődni kell.
4: Tóta Vék, megnevezted.
5: Nem tudom, hogy ő most írt erről, még nem futottam bele.
4: Hát de te megnevezted őt, azt hiszem.
5: Igen, de nem, tehát hogy, igen, de az a vitának volt a része, és nem ennek a az akkori vitának volt a része, és nem ennek az ügynek, tehát most nem tudom, mit gondol az Árpád. Szóval, hogy akik most így jönnek, és megint ilyen irgalmatlan morális magasságból kiosztanak mindenkit, mert hogy ide, ne, ez a miénk. És ti, akik megmerítkeztetek egyszer is a Fidesz nevű bűnben, bármilyen szinten, ti nektek itt nincs. Csak miért is lett kétharmad?
4: Én tényleg szeretnék egy mércét, egy szabályrendszert, hogy ha Bodac Balázs 13 éve elkövette, akkor még 2 évet kellett volna várni, itt mint független, vagy most már ugye kormánypárti, korábban ellenzéki újságíróként, bár ezt lehet, hogy nem vállalná Balázs.
5: Mert de hogy tudod, hogy nincsen időgondolás.
4: Nekem a munkássága az nem erről szólt, nem ideológiai.
5: Ott volt az 5 című műsor, hányszor kaptam meg azt, hogy én beszélek, aki 2008-ban azt írta, hogy...
4: Most nagyon helyesen kikérted magadnak.
5: Igen, csak
4: tényleg hány évnek követteni? Tehát valaki mondjuk 2 évtizedet eltölt, akkor most hívjuk így a másik oldalon, és akkor mindenki érti. Akkor utána mondhatjuk azt, hogy szabadon indulhat mondjuk egy pályázaton az új közmédiában? Tényleg szeretném hallani ezektől az emberektől, vagy amiatt a riportja miatt ő már soha többet. De akkor ezt tessék kimondani ennek a körnek, hogy ők nem. És akkor legyen egy lista erről. Akkor csináljuk ezt, akkor játszunk tisztán. János.
6: Szerintem ez a kérdés ez nem minden megközelítendő.
4: Hát meglepett volna.
6: A médiában egyébként valamikor a 90-es évek elején kezdődött, és azóta se fejeződött be különböző...
5: Voltak ilyen.
6: Igen, de hol nagyobb lánggal, hol kisebb lánggal ég. Én mind a kettőtökkel tudok olyan dologgal előjönni, amit egyébként a munkám folyamán, mint konfliktus szereztem be tőletek, és mégsem tisztáztuk. Én nem gondolom azt, hogy ezek egyébként, mint a Bodac történet, előjöhetne akkor, hogyha nektek valamilyen kinevezési történetek lettek lenne, és én akkor azt mondanám, de hát nekem van egy történetem a Dévényről is, meg a Porosról is, azt én elmondom, ezek után tuti, hogy nem lesznek az, aminek egyébként kineveznék. Ez egy tipikus, morális sztori. Az én kedvencem. Amikor én ezt a szakmát elkezdtem, akkor még nem. De a Kejfej Jancsi idején 2000-től nekem még osztályrészemről jutott az, hogy én úgy szereztem szövetségeseket, hogy sérelmeket osztottam, sérelmeket kaptam, és záros határidőn belül ezeket azoktól, akiktől kaptam, vagy akiknek adtam, tisztázni tudtuk. A legjobb pillanatok voltak ezek, már-már barátságok jöttek létre, azért nem esnék túlzásba. Az én alapvető problémám, több alapvető problémám van, amit a Bodac akkor tett, azzal kapcsolatban bocsánatot kérni nem lehet. Az egy olyan fűben járó bűn, aminek nincs elévülése, de amivel kapcsolatban 13 évvel később előjönni egy kinevezés kapcsán, szerintem nonsens. Én, akinek majdnem barátom volt a Pikó, mert a Klubrádió megalakult. Igen, mert nagyon-nagyon az ember gyerekkorában tud utoljára barátokat szerezni, felnőttként. A Filippóval szoktunk időnként élcelődni, ő szerintem mi barátok vagyunk, én pedig nagyon megtisztelő, hogy a barátjának tart, de én csak a gyerekkori barátságokat érzem, igazán barát. Tehát amit az ember úgy nagyjából még a honvédségig, ugye hát ma már kevesen voltak katonák, de mondjuk még az egyetemi évek alatt szerez. És amikor a Klubrádió létrejött, mi nagyon sokat találkoztunk, és én most elhívtam az Andrást, hogy csináljunk erről egy beszélgetést, és az András alapvetően a lányára hivatkozással azt mondta, hogy ő ettől eltekint. De ezt alapvetően megbeszélni lehet. Az, hogy az ember közzétesz egy Facebook posztot azzal kapcsolatban, hogy neki van egy 13 éves, nem is neki, hanem a lányának. Tehát tulajdonképpen azért kellett az Andrásnak írni, mert akkor a lánya még kiskorú volt. De az, hogy 13 évvel később az ember előjön ezzel, az mégiscsak az jut az eszembe erről, és azért nem fogok veletek se példálozni, csak azt mondom, hogy volna mivel, hogyha én egyébként felrúgnám most a Dévényit, vagy a Dévényi engem, akkor azt vagy most tisztázzuk, vagy 13 évvel később minek kéne történnie ahhoz, hogy akkor kezdjük tisztázni. Ez 13 évig, ahogy egyébként a római jog mondja, dormit, aludt. Vajon ez alatt, az idő alatt, kérdezem én, miért kell a bodacnak egy magas pozícióba kerülni ahhoz, hogy az ember ezt szóvá tegye? Az ATV műsorvezetője lehet? Ott nem egy olyan felelős pozíciót tölt be, ahol egyébként ilyen közéleti témákkal kapcsolatban nem lehetne műsorvezető, mert egyébként egy korábbi tette, amivel kapcsolatban nem vallott szint, és nem kért elnézést záros határidőn belül, vagy én nem tudom, mit kéne tenni. Ez nem egy jogi procedúra. Itt valójában bármennyire is szörnyű, amit elkövetett a bodac, az rettenetes. Amit elkövetett az András, és én ezt beszéltem volna vele meg, és ezt nem lehet Facebook posztokban, és nem lehet SMS-ekben tisztázni, az, hogy karaktert abban az értelemben nem gyilkolt, ahogy ma karaktert gyilkolni szokás hátulról, aljas módszerrel. De egy olyan embert kaszált el, és mondta azt, hogy nem töltheti be azt a pozíciót, akivel kapcsolatban a kifogásait 13 éven keresztül, vagy a nagy nyilvánosság előtt, vagy a magánnyilvánosságban megtehette volna. És ami egyébként rettenetes, és ami visszaigazolja Magyar Pétert, az, hogy ez tényleg a rendszerváltozással kellett volna, hogy együtt járjon. De én felidézem nektek, néhány hete történt Fábián Tamás és a Válasz Online történetét, amikor ő ugye egy szintén 13 évvel ezelőtti Búdis András cikket hozott elő, amivel kapcsolatban szerinte a Válasz Online elfelejtett elszámolni, és a Válasz Online ezt teljes mértékben magára vette, és egyébként azt írja, hogy ezt azért is teszi, mert elfogadjuk, hogy a számvetés időszaka van. De hát a K életben mi az, hogy a számvetés időszaka van? Tehát Magyar Péternek valójában azért van lova, mert vagy el tudta hitetni, vagy tényleg létrejött virtuálisan. Ez, amit ír a Válasz Online, ez a számvetéses időszak van. Mi az, hogy számvetéses időszak van? Tehát itt most különböző igazoló bizottságoknak kéne létrejönni, és az embereknek be kéne vallani az elmúlt 16 évvel kapcsolatos bűneiket. Amikor a kontrollnál egyszer csináltam ezzel kapcsolatban egy összeállítást, már egyáltalán nem az elmúlt 16 évről volt szó. A honkormány is benne volt, sőt, az 1990 előtti időszak. Ez nem is a sérelmi politizálás, hiszen egyébként az a sérelem, ami a Pikót érte, az közvetve érte őt a lányán keresztül. Ugye a sérelmi politizálás az általában face-to-face szokott zajlani, a Boros és köztem, a Dévényi és köztem. De ez itt most egy olyan globális piac lett, hogy egész egyszerűen a legváratlanabb pillanatban mondja valaki az, hogy te, aki egyébként 1312-ben egy karddal, és most nem fejezem be a történetet, és ez egészen elképesztő, és közben ezek a csaták egy tízes skálán tízesre nincsenek lejátszva. Lejátszhatatlanok. De ha le lehetne játszani, akkor itt most nem a Borosnak, a Dévényének és a Fialának kéne beszélgetnie, és nem is a kontrollon, vagy bárhol kéne máshol a Kejfej Jancsiban beszélgetnie a Fialának a Pikóval, hanem a Pikónak és a Bodacnak, vagy a Pikúnak, vagy még inkább a lányának, ugye Rózsa Milán már nem tud, mert meghalt, tehát nekik kellene leülniük, és ezt megbeszélniük, hogy ez egyébként lehetséges-e vagy sem, azt nem tudom. De egy valamit magára adó szerkesztő ezt a két embert hozná össze, mert igazán konfliktus köztük van, mi ezt csak magyarázzuk.
5: Hát magyarázzuk, igen, de a konkrét konfliktuson túl szerintem ez, ahogy mondtam az előbb is, ez jelenség. És
6: hát, amint több példa mutatja, nagyon sok ilyen.
5: És hogy mondod, hogy mi a bűn? Vagy mondtad, hogy most akkor mi ez a szembenézés és a nem tudom.
6: Hát ezt a válasz online írja.
5: Igen, igen, igen. Időszaka jött el, hogy akkor szembe kell nézni a bűnökkel. Az ember a médiában, a nyilvánosságban elkövetett bűn. De mi az a bűn mégis? És akkor mondjuk én publicista voltam, úgyhogy én maximum egy csúnyákat írtam valakiről, vagy olyan jelzőket használtam. De az nem,
4: simán lehet.
5: Tudom, hogy az már bűnnek
4: számít. Valaki mesél rólad valamit.
5: De tudom, hogy már az bűnnek számíthat. Én meg azt gondolom, hogy publicistaként nem bűn, hogyha vastagabban fog a tollad, vagy a billentyűzetet kicsit keményebben kopom. De akkor meg azt mondják, hogy oké, de akkor az a bűn, hogy egyáltalán valaha a Fideszt és Orbán Viktort támogattad. És akkor nekem itt megy le a vörös függöny, vagy a vörös köd, mert hogy így eszembe jut, hogy oké, és akkor kezdjük el ezt a mindenki kérjen bocsánatot, mint Gyurcsányért ki fog bocsánatot kérni? Mert az én szememben, vagy a akkori jobboldali közeg szemében, ebben a Gyurcsány Ferenc jelenség,
6: de ahhoz az őszödi beszéd. Hoznod, ahhoz példát kell hoznod.
5: De miért kérek
6: és bocsánatot? És most ezt kapja meg a Kerényi. Akivel szembe meg a Váradi Juli fogalmazza meg, igen. Zelki Jánost, őt, Farkasházi Tivadar, igen. Mint a Suh embere küldte el a Magyar Rádiótól Váradi Julia, tehát ezek nem egyedi pontok.
5: Hát tudom.
6: És csak az köti őket össze, hogy a médiában történtek, de a médián kívül ugyanilyen jelenségeket valószínűleg fel lehet mutatni, de mi a médiát ismerjük. Kérdezem én, hogy amikor egy érdemleges problémát fogalmaz meg Pikó András, akkor hogy tudja azt mondani Bodac Balázs, hogy műsorkészítőként több mint egy évtizede eltávolodtam attól a stílustól, amit a Célpontban képviseltem. Nem a stílussal volt baj a Célpontban. Tehát egész egyszerűen a Bodac nincs tisztában azzal, most se. És ebben alapvetően azért jó az írás, mert abban nem lehet úgy elkenni, mint a szövegben egyrészt, másrészt. Belértve a Válasz Online, ami szintén azt mondja, hogy azzal is takarózhatnánk tovább, hogy az ország mai miniszterelnöke nálunk 8-9 évvel később szakítottam erről.
4: Innen folytassuk. Mit szóltok? Nagyon rövid szünetet tartunk. Köszönjük szépen a kommenteket, főleg a Fiala János személyével kapcsolatosokat, én már elolvastam őket. Ezt hasonlókat azért nem várok, de van néhány érdekes kérdés, lehet, hogy ezeket majd beolvassuk. Tényleg egy 20 másodperc, aztán jövünk vissza.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk a Provokatőrt. A szünetben kiderült, hogy Fiala János miért haragszik Dévényi Istvánra.
2: Dévényi jött rá, de...
1: Rájött valamire.
2: Egy másodperc tőlem. Magyar Péter politikai sikerének az egyik oka az, amivel nem tudom, hogy tudatosan számolt-e vagy sem, független attól, hogy mit írnak a kommentárok, vagy a kommentelők rólam, az az, hogy ez a 16 év, és a korábbi időszak azért kerül zárójelbe, mert az már nagyon-nagyon régen van. Olyan mennyiségű sérelmet okozott az embereknek, hogy ettől a sérelemtől szabadulni akartak. Lehetséges, hogy történt velük jó is. Illetve nem lehet. Biztos. De összejött egy olyan kritikus mennyiség, amivel egyébként időnként Magyarországon a közlekedési táblát is megválasztják, ha képviselőnek indul. Ez az, amit a Fidesz nem érzékelt, és amikor én a Fidesz prominenseivel beszélgetek, konkrétan süketek. Én mindig egyébként azt érzékelem, magamra veszem. Tehát csak azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan én érvelek rosszul, mert az lehetetlen, hogy ilyen mértékben ne értsenek meg, de nem értik. Azt mondják, hogy itt jót akartak, és nem követtek el semmit. Vagy ha elkövettek, akkor megbűnhődtek érte. Én meg azt próbálom érzékeltetni, hogy ez nem így működik, és a hatékonyságom ezügyben egy 10-es skálán nem haladja meg a 2-est.
1: Pikó érezhetően itt ebben a történetben bosszút akart állni. Nem arra törekedett, hogy megértse a helyzetet, lehet, hogy nincs is rajta mit megérteni. Nem arra törekedett, hogy elsimítsa. Nem arra törekedett, hogy párbeszédet alakítson ki. Hanem várt, és amikor eljött a megfelelő alkalom, akkor ezt elindította. Na most, ha egy vezető politikusnak ilyen ösztönei vannak, és ezeket ilyen módon éli ki a nyilvánosságban, az akarva akaratlanul is felhatalmazást ad nagyon sokak számára. És itt érkezünk meg egy olyan helyzetbe, amiről már beszélt János is, ami nehezen lesz kezelhető. Tehát itt annyi sérelem fog majd felfakadni, ahol nem lehet már visszakövetni, hogy pontosan mi történt. Mert nem lesz így dokumentálva, mint ez. Ez sem fekete-fehér, én azt gondolom, tehát Bodac Balázs is, ha nem hozzák ilyen helyzetbe, akkor el tudta volna mondani hosszabban, hogy ő ott akkor miért úgy csinálta, és hogy mit járt be közben, milyen utat járt be, mi a viszonya ahhoz, ami akkor megtörtént. Erre nincs esély, mert rögtön teremtenek egy olyan helyzetet a vádlók, hogy esélyed sincs védekezni. Csak egyféle válasz elfogadható, ha nem azt a választ adod, akkor kinyírod magad a nyilvánosságban. És én nem szeretem az olyan helyzeteket, ahol csak egyféle válasz adható. Mert nem ilyen egyszerűk a szituk. És mennyi lesz még te jó ég, ahol majd elmondások alapján, hogy én azt hallottam, hogy, vagy azt mondta nekem a folyosón, hogy az X meg az Y. Nem, hogy nekem ezt kellett volna csinálni.
2: Ebben biztos, hogy nincs igazad.
1: És kiemelünk kontextusból olyan tizenéves történeteket, amire már lehet, hogy a vádló sem emlékszik jól.
2: Itt kéne felidézni a Dévény is az én történetemet. De mit kérdeztél?
3: Hogy egyszer valami nagyon megharagudtál rám, és tartott évekig legalább.
2: És kérdezted, hogy az
3: hogy valami rémlik, hogy valami rosszat írtam a köztársasági elnökről. Mármint, hogy szerinted rosszat írtam a köztársasági elnökről, és már nem emlékszem konkrétan a cikkre. Hogy
2: ebben az érdekes, hogy tényleg köztársasági elnökről, Sólyom Lászlóról beszéltem, és ő azt kifogásolta, kerestem, és valahol az egyéni irataim között valami, megtaláltam. Van egy irattáram, de kicsinyes lett volna ezt megtalálni.
3: Antiszemitizmust próbáltál a Sólyom Lászlóval kapcsolatban kimutatni. És én megmondtam, hogy az nem.
2: Nem, ott volt egy címlap. És itt óvattal, hiszen most ugye úgy kéne felidézni. Ugye a helyzet a következő. Én ismerem a Pikót, nagyon régen találkoztam, hogy ő erre nem várt, az tuti. Ő egész egyszerűen meglátta a bodacot a tekintetben, hogy mi lehetne belőle.
3: Felszakadt a seb.
2: És ez egy olyan emberi dolog, ami egy pikkel, egy vasmunkással, egy parkőrrel, egy BKV ellenőrrel is előfordul. És azokkal a
1: komment... De ő egy politikus, könyörgöm.
2: Ezért nem beszélget most már velem. Ezt meg is írta. Itt most levéltitkos sértettem, de talán ennyit meg. Ezért nem beszélget velem.
1: De konkrétan miért?
2: Mert politikus. De mint politikus megengedte magának, hogy visszaemlékezzen a múltra, és én erre a kettőségre hívtam fel a figyelmet, és azt mondtam, hogy itt ebben ellentmondás van, mert továbbra is ék vagyok, amit ha megöntöznek, akkor megbontja a téglafalat. Ez a képességem ez az idő folyamán nem változott. Biztos, hogy nem várt rá. De biztos, hogy a te életedben és a Dévény életében is vannak olyan alakok, akiket egyébként, ha meglát, mert egyébként valami olyan tisztségre javasolják, ami egy magas tisztség, az ő foglalkozását érinti, vagy nem az. De ott van Rubovszky Rita. Emlékezzetek vissza. Ugye arról volt szó, hogy hát ő csak egy ötlet volt. De olyan történetek jöttek elő, és ezek gyönyörű dolgok a szónak abban az értelmében, hogy ennek a fránya mostani időszaknak igazán egy baja van, és én a Magyar Pétert egy tízes skálán tízesre megértem, de közben ez mégis lehetetlen, hogy ennek a társadalmi lélektani felszabadító hatása óriási lehetne, ha lenne rá idő. De nincs rá idő. Ahogy társadalmi konzultációra sincs idő. Nem, egész egyszerűen, azért, hogy így vagyunk.
1: Azért vitatkozom veled, mert azt gondolod, egy ideális helyzetben, nyugalmi állapotban, amihez én azt gondolom, most évtizedek kellenének nyugiban ennek a társadalomnak. Lehet, hogy meg lehetne vitatni egyes történeteket, hogy ez miért úgy történt. De jelenleg ott tartunk, hogy mi egy TikTok videóban akarjuk megérteni annak
2: az egész dolognak a komplexitását. Ezért más embereket tökéletesen igazad van, de én olyan mázlista vagyok, ugye abból adódóan, hogy öreg vagyok, hogy én annak idején az Ennyi című műsorban, a Petőfi Rádióban, ha akartam, ezt úgy dolgozhattam föl, hogy akár két hétig csinálhattam úgy, hogy csináltam egy interjút, akkor valaki azt mondta, hogy de neki is van véleménye a szereplők közül, és a végén el lehetett mondani azt, hogy többé, kevésbé ki lett tárgyalva. Magyar Péter a politikai részében csomó dolgot jól csinál. Avval nincs igazán tisztában, hogy miközben ő egyébként nagyon sok embert meggyógyít, nagyon sok emberbe ő töri bele a dárdát, és ő lesz majd az, aki majd egyszer 20 év múlva az akkori Boros Tamás műsorában azt fogja mondani, hogy ott ő olyan sérelmet szenvedett el, amit egyébként ami egyébként az egész életét meghatározta.
1: Igen, csak az akkor már senki nem fog érdekelni.
2: Dehogy nem. Az embereket ez... Dehogy nem. Ezek mind érdekel, ami a Pikóval vagy
1: most,
2: a lányával.
1: Most van egy felajzott tömeg, ugye? Akik elszámoltatást várnak, és meghallják azt, hogy elmondom, hogy mennyit értenek meg, vagy mennyit hallanak meg szerintem a tömegek ebből az egész Bodat sztoriból. Itt van egy ex-fideszes, aki karaktergyilkosságot követett el. Ő oda tartozik. És most megjelenik a magyar televíziónál. Micsoda?
2: Nem karaktergyilkosságot követett el, valami olyasmit tett.
1: Elmondom, hogy mit értenek meg belőle.
2: Jó, hogy így.
1: Aha.
3: De mondjuk a tömeg az nem tudjuk egyébként, hogy mit. Francia tudja, hogy mit értek tömeg, vagy mit nem. Én nem a tömeget látom, hanem a tömegből azt a részt, ami,
1: na,
3: ami
1: mondom, én
3: vissza,
1: mit csinálok.
3: Vissza a...
1: De olvastat ahogy, és ahogy a kommenteket kezdtük. Ez alatt, ahogy neki nem
2: megszerzett. Ennek a műsornak és az összes testvérének az a kutya kötelessége, hogy ezeket az embereket észhez térítse.
1: Hát mi nem őket etetjük.
2: Mert nem a lincs a megoldás, hanem ezeknek a dolgoknak a kitárgyalása. És ennek nincs alternatívája. A másik az a hallgatás. És akkor 13 évvel később vagy előjön vele a Fábián, aki nem is volt érintett ebben a történetben, vagy előjön a Pikó.
1: Igen, csak nagyon könnyen meg tud dicsőülni ebben.
3: Itt most nem a tömeg akar lincselni, hanem a tömeg is akar lincselni. És az a baj, hogy nem a tömeg viszi a fákját, hanem vannak itt azért, akik a tömeget úgymond, hát adott esetben csitítania kellene, vagy edukálni, vagy bármi, és ők is lincselni akarnak.
2: Tudjuk, hogy egyébként hát a hatalom,
3: ez a
2: tudjuk, hogy a hatalom hogyan lép. Tudjuk, hogy ennek következtében, mint Lubovszky Ritát, ejteni fogja a kerényét, vagy ejteni fogja a Bodacot.
3: Ez egy nagy próbája a Tiszának egyébként.
1: De nem csak ezen múlik.
3: Nem tudjuk.
1: János, tehát nem csak azon múlik, hogy egy, és akkor ezt most nem hívom karaktergyilkosságnak, amit Pikó tett, de a hatása, a lecsapódás az nagyon hasonló. Tehát Bodacnak a megítélése most, nagyon sokan nem is tudták, hogy ő egyébként mit csinál, hogy persze, végzi a munkáját, de most Bodac neve egy ilyen kontextusban jelent meg. Lehet, hogy a tiszások többségénél most ő egy olyan ember, aki egy gyűlölt figurává vált. Onnantól kezdve tök mindegy, hogy ez most kinevezésben, kirúgásban, visszaléptetésben jelentkezik. Mert a közvélemény szemében ez már, ez a munka elvégeztetett. És nem tudott úgy reagálni rá Balázs, ahogy mondjuk békeidőben megtehette volna. Mert mondom még egyszer, most van egy felajzott tömeg. Ha ezt Magyar Péter megjelenése előtt dobja be Pikó, lehet, hogy tizedekkora nyilvánosságot kap. Akkor jelent meg egyébként nagyjából Bodac Balázs az ATV-nél. Akkor is bedobhatta volna ezt. De akkor még azt gondolom, hogy egy rendezettebb terepasztalon lehetett volna neki akár megvédenie magát. Illetve ebben van szorítva, nem tudsz jót mondani. Ennyit tudsz csinálni, elnézést kérsz a múlt miatt.
3: Ez az elnézés, tehát én nem emlékszem erre az anyagra, amit ugye most nincs meg, mert ugye a kedves volt tulajdonosok mindent letöröltek mindenhonnan, ugye a heti választ is megszüntették így a archívumként létezni. Nem lehet visszanézni, tehát vissza lehet még így keresgélni ilyen részleteket, meg a következményeit, ugye ez a bajnai gárdázás, és hogy most a Balázs ezért elnézést kér, de ez az elnézést kér, tehát hogy kihúzza meg azt a határt, hogy mi az, amiért elnézést kellene kérni. Ki fog ilyen morális, meg ilyen szakmai, meg ilyen erkölcs, és itt megint azt mondom, hogy például, hogyha fordulna a világ, akkor mondjuk egy Tóta V. Árpád publicisztika, az minek számítana adott esetben, mert ő azért elég keményen szokott fogalmazni, akkor azt mondanák már, akkor az új morális többség, akkor azt mondaná, hogy ez megengedhetett, és a Tóta V. az soha többet nem vált. Tehát, tudom, hogy nem fordulhat elő ilyen helyzet, hiszen nem, de hogy maga az elve az ez. És nekem ez én most egyébként amióta megtörtént az új, a rendszerváltás április 12-én, hogy így így nem rágtam be így semmit, tehát inkább már ilyen sztoikusan, meg ironikusan szemléltem a fejleményeket, ami a Fidesz oldaláról jött, sőt, egy kicsit néha már sajnáltam is őket, amit összebénáznak, meg szerencsétlenkednek, de itt most ezen én berágtam is pont ezért, hogy olyan, mintha lenne egy ilyen határvonal, és hogy mintha egyébként odáig nem történt volna semmi. Tehát, és megint csak sokat gyára, azt tudom mondani. Miért lett a Fidesznek kétharmada? Kinek volt abban része? Ki tette bele a magáét úgy, hogy oda jusson az ország, hogy még olyanok is megszavazták a Fidesz 2010-ben, akik eszébe nem jutott korábban, nem, hogy Fideszre szavazni, egyáltalán szavazni se, de most mentek, hogy azt mondják, hogy elegünk volt abból, mint ami a Gyurcsány is. Ezeknek az embereknek, akik most lengetik a morálpálcát, azoknak abban nem volt felelőssége. Mert úgy emlékszem, hogy azért, és most nem a Pikó ügyről van szó konkrétan, hanem ennek a kiterjedtebb szemléléséről, vagy megérteni próbálásáról, hogy én ezt ilyen döbbenten nézem, és akkor kérjünk bocsánatot, és tényleg miért? Azért, biztos lesz olyan cikk, aki azt fogják mondani, hogy én nem emlékszem arra, hogy bárkit lejárattam volna, de lehet, még az is lehet. Tényleg nem emlékszem rá, hogy konkrétan olyan anyagot készítettem, hogy valakit lejáratni, hogy valakinek beszóltam, ja, hát meg média kritikával foglalkoztam, hát annak a lényege az volt, hogy beszóljam. Tehát, hogy na.
2: Jó, akkor csak azt tudom nektek mondani. Hogy én...
3: Bocsánat, de viszont abban meg abszolút igazad van, hogy úgyis előjönnének a múltból, bárkit kineveznek valaki, aki azt mondja, hogy, és majd azt mondja, hogy hát én tudom, hát nekem van egy volt beosztottam, aki minden egyes bejegyzésem alá megjelenik, és leírja, hogy te beszélsz, aki küldted a fideszes izéket, utasításokat. Na, majd elmentettem mindegyiket egy szép napon majd. Ez a figura, ez arra vár, hogy engem kinevezzek valahova, és akkor majd kinyom 10 darab bittam, én elmentett e-mailt, hogy azt írtam MT-sként, hogy léci foglalkozatok kiemelten a Orbán beszédével.
2: Hadd meséljek el nektek valamit történelmi múltból, mármint a 2026-os évhez képest. Ez a 90-es évek közepén lehetett, nem tudom, hogy a Gyónás című száma a Kispál és a Borznak, mikor való, és most nem is fogom a telefonomat elővenni.
1: Én megnézem.
2: És a Kalipszó rádióban, ami ugye először fordult elő a magyar rádiózás történetében, hogy az ember bármiről csináltott műsort, és a Beethovennak elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy engem szabadon hagyott, és mindenki maga találta ki, mivel foglalkozik. Én lejátszottam a Gyónás című számot, amiben talán 10 dolgot sorol fel. 10-et találtam, 10 hibát az életemben, mondja a Lovasi, és én azt mondtam az embereknek, hogy mondják el, hogy mi az, ami nyomasztja őket. Én nem vagyok pop. Uh-huh. Én feloldozni nem fogom tudni őket, de meséljék el. Uh-huh. A Kalipszó rádió hírhetten nem volt politikus rádió, sőt, a Bétót irtotta, mint a gyomot, ha valaki politizált, mert azt gondolta, hogy ez megosztja a hallgatókat, és ez tökéletesen igaz volt, és meg is tudta valósítani. Elképesztő történetekkel álltak elő az emberek. Volt, aki névvel, hogy lopott, vagy rabolt, vagy megfigyelte mások szeretkezését a Margit-szigeten. Elképesztő történetek voltak. És én azt tudom neked mondani, István, hogy az, hogy valaki milyen bűnt követett el az életében, így nem feltétlenül, amit a büntető törvénykönyv leír jogilag. Az, hogyha leülsz vele szemben, és azt mondod, hogy mitől rossz a lelkiismerete, akkor azt el tudja mondani. Hogy vajon, hogyha a Bodac leült volna egy fehér papírral, írja össze, uh-huh. hogy mi az, amit egyébként ő megbánt, de nem kért érte elnézést, és ez bárki lehet, ez Kovács Józsi bácsi, és Nagy Mari néni is lehet bárhonnan, Ercsiből, Sopronból, Debrecenből. Az ember ezt el tudja mondani, és azt mondod neki, van rá 10 perce, és akkor azt mondja neked 10 perc, hogy ne haragudjon, de nekem ez kevés, és adjon még egy fehér lapot. Ez egy gyönyörű történet, ami itt zajlik. A megtisztuláshoz vezetne, és mi pontosan arról beszélgetünk, hogy ezen a megtisztuláson elindul valami, és nem ér a végéhez, és ez rettenetes, mert ezáltal nagyobb problémát...
3: De akkor nem tisztulás, de az végig kell menni. De akkor ne az legyen, hogy egyeseket végig lögdösnek rajta, meg pálcával verik őket, hogy végig megyenek, akkor fogjuk meg egymás kis kezecskét, és menjünk végig rajta együtt. Én ezt próbáltam
1: baráti körben van egy olyan 5 éves kisfiú, aki rendszeresen megüti a...
2: Így.
1: Hozzá hasonlók a hátát, fejét, beléjük rúg, lelöki őket a hinteres, de minden alkalommal, amikor ezt megteszi, akkor egy gépiesen hozzáteszi, hogy bocsánat, tehát nulla mélysége, nincs mögötte mélység, nincs meggyőződés, de már a fejébe ugye a szülei beépítették, hogyha elkövetsz valamit, akkor bocsánat, és akkor rendben vagyunk. nincs itt megtisztulás, nincs megértés, nincsenek motivációs megértések, hanem ilyen kikényszerített, sarokba szorított helyzetek, ahol mondom még egyszer, te nem reagálhatsz másként. Ez egyik. A másik pedig, hogy általában akik a leghangosabban, te mondtad ezt a szót, vagy kifejezés, hogy lengetik a morális pálcát, bodac feje felett például. Azok többnyire azért nem az igazságot keresik, hanem a saját morális felsőbbrendűségüket akarják bizonyítani. Nekem ez az érzésem. Ez a legolcsóbb belépőjegy a jó emberek klubjába. Mert bedobsz egy ilyet, tudod, hogy csak egyféle választ kaphatsz rá, és te dicsőülsz meg, hogy te kényszerítetted ki a nyilvánosság előtt. Fábián esetében ugyanezt éreztem. Uh-huh. Ő ott nem veszíthet. Ő lehet a jó ember, ő lehet a jó újságíró. És mit ér el vele egy ilyennel? Nem árnyalatokat keres, nem beszélgetni akar róla, nem megérteni a folyamatot, hanem mondom még egyszer, ezt a választ várjuk. Kimondod? Oké, köszönjük szépen. Mehetünk tovább.
2: Azért van igaza Tamásnak, és azért nem lehet megúszni az időfaktort, mert pontosan tudjuk a saját életünkből, vagy filmekből, vagy könyvekből, hogyha megcsaljuk a feleségünket, vagy a feleségünk megcsal bennünket, és van bennünk egy vágy arra, hogy megtartsuk a házasságunkat. Én nem vagyok házas, de voltam. Akkor vagy pszichológusra, pszichiáterhez eljárva, mondjuk ennél a példánál maradva, hónapokig, ha tetszik, évekig tart az a mediálás, az a közvetítés, az a kibeszélés, amely a végén lehetővé teszi, hogy tényleg elváljanak, vagy tényleg együtt maradjanak. És közben egyikük se felejti el azt, ami történt, de lesz valamilyen izé, nem tudom pontosan a magyar szót rá, angolul se tudnám megmondani, ami által a másikat szeretve az ember ezen túlteszi magát. Ezek a történetek ezt a katarzist, ennek katarzissal kéne együtt járnia. Meg annyi katarzissal, megtisztulással, ezek a történetek sajnos katarzis alatt végzik.
3: De megint csak, amit az előbb mondtam, igen, tehát egy párterápiára, egy sikeres párterápiára elmenni, és azt végigcsinálni, az kemény.
2: Ez két ember kell.
3: De pont ezt akartam mondani, igen. Itt ugye most per pillanat annyi történik, hogy időnként így belöknek valakit a pszichiáterhez, hogy na, veled van a baj. Veled van a baj, mondd el neki, jó? Aztán igen, valamit kezdetek.
1: Igen. De pont ez, hogy a közvélemény elvárásaihoz van igazítva.
3: De ez egy tök fontos lenne egyébként, és most tényleg így belegondoltam, hogyha elém rakna valaki egy A4-est, akkor mit kezdenék el írogatni rajta, de most
1: nem. Na, nem az utolsó blogban.
3: De én azt már elmondtam erre a pszichológusoknak, úgyhogy, de hogy viszont vele szakmáról például keveset beszéltek, és hogyha mondjuk a szakmai hibákra, bűnökre, mit tudom én mikre, mulasztásokról lenne szó, akkor persze lennének dolgok, amiket így felírnék, de hogy tehát mit tudom én az, hogy mondjuk a közmédiában az első év az vállalható volt, a második az abszolút nem, a harmadik meg már össze-vissza ízét. Kínlódtam, aztán vége is lett.
2: De mondok, de más nekem.
3: De bocsánatot kérni? Leszek, például ebben az én közmédiasztoniban mi az, amiért bocsánatot kell kérni?
1: Kis szünet, aztán jövünk. MCC-vel is foglalkozunk.
3: Bocsánatot kérni? Például ebben az én közmédiasztoniban mi az, amiért bocsánatot kell kérni?

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Újabb unokázós csalót fogtak el a rendőrök. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban, ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha-Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, a szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Megérkeztünk, csak megvártam, még befejezi a duruzsolás Dévényi István. Köszi. Hol tartottuk? MCC-re rá tudunk kanyarodni?
3: Egy történetet, egy nagyon rövid science fiction-t hagyd mondjak nektek. A Bodacot ki akarják nevezni.
4: Igen? Meg, aztán ennyi.
3: Nem, türelem. Megkapja az erről kapó értesítést. Ő családos ember?
4: Igen.
3: Hazamegy, beszélget a feleségével. És pontosan akkor, amikor a Piko leül a számítógép elé, és azt írja, hogy Bodasz Balázs Bodasz készítette 2013 márciusában az akkori Hír TV hírhet oknyomozó műsorába, akkor egyszer csak csöng a telefonja. És azt mondja a vonal a másik végén valaki, hogy Bodac Balázs vagyok, szeretnék valamiért elnézést kérni. És azt kérdezi a Piko, hogy mivel kapcsolatban? Hát tudod, amikor 2013 márciusában a célpontban a lányodat és Rózsa Milánt, ba meg ez pont most jutott az eszedbe? Igen, most jutott az eszembe, mert arra gondoltam, hogy és nem azt mondom, hogy ez életszerű. És nem mondom azt, hogy nem kis stílű abból adódóan, hogy közben ott van a kinevezéssel kapcsolatos vágy.
4: És félelem.
3: De egész egyszerűen előhívja. Tehát én, ugye azt mondtad az előbb, hogy neked vannak a napi Magyarországgal kapcsolatos emlékeid. Hidd el, hogy az én újságírói tudásom egyebek között arra való, hogy megszólaltassam a köveket, és addig beszélgetek veled, amíg számítógép, telefon nélkül egyszer csak azt mondod, már emlékszem. És ez az MCC-nél sok, tehát az embereknek ez az elszámoltatási vágya, ennek csak egy része kapcsolatos a politikával. Ez az, amit nem értett meg az előző vezetés, és ez az, amire sajnos lóként nem lehet használni. Tehát Magyar Péter, ez, ha végig ezzel lovagol, ez nem vezethet jóra. Most még talán. De hogy az emberek a sérelmeiktől nem bosszú formájában. Az emberek nem rosszak. Az emberek vágynak a békére, de nem hisznek abban, hogy ezt megélhetik. Van arra mód, hogy ezeket a dolgokat kibeszéljék.
2: Az a pisztoly, az már ott volt a színpadon. Nagyon régóta szerintem, Pikónál.
3: Tehát, de te ezt ragaszkoztál.
4: Ezt nem az... tudjuk, igen. Nem tudjuk. Jaj, ne haragudj, hogy nagyon jó kigondoltad.
2: Nem. Csak tényleg zseniális volt János gondolatmenete, mert én is elgondolkodtam ezen, hogy arra mi a megfelelő reakció. Nem elmészte a francba, tudja meg a közvélemény, hogy te mit tettél, vagy B, jó, akkor hagyjuk a fenébe.
4: De olyan szempontból mindegy, hogy utána már az van, hogy benne mégis csak feltámadt a lelkismert furdalás, adott esetben is én már jelentkeztem, mint a egykori tettével szembenéző. Tehát akkor már más dimenzióba kerül az egész, de...
2: Pikónak az a célja, és amiatt is írta ezt...
4: Nagyon leszűkünk
2: de tudom,
4: a Pikóra
2: de,
4: is.
2: Nem, akkor... ő ezt azért is írta, hogy nehogy már egy ilyen ember oda kerüljön.
4: Igen, a pozícióba. Igen. Igen.
2: Azzal,
4: igen,
2: csak nem tudjuk, hogy... Kudac bocsánatot
4: de
2: kért,
4: azt azzal, nem hiszem, hogy ő készült.
2: Ő nem tette meg a magáét, hogy ezt megakadályozza.
4: Igen, de oké, okay, csak hogy most akkor a János Féle egyébként kifejezetten érdekes science fictionnél maradva, Pikó lerakja a telefont, és megírja ugyanígy a posztját. De akkor a Bodac már tudja azt mondani, hogy igen, valóban, azért sajnálom, most így szembenézek ezzel, már nem így csinál, mindegy, nem hiszem pontosan, hogy mit írt. Viszont tegnap este, mielőtt megjelent volna ez a bejegyzés, én már beszéltem Pikóval, és elnézést kértem tőle. És csak utána jelent meg a bejegyzés. Egyből más az egésznek a...
3: Hát meg az a kétségbejtő mondani, dolog, hogy más, egy politikus nem engedheti meg magának azt, amit egy magánember megengedhet magának. Tehát, hogy egyébként a politikusság legyen egy olyan vonal, ami után az ember a saját karrierje fennmaradása érdekében nem tehet úgy, mint ahogy teszi a Boros Tamás, a Dévény István és a Fiala János, miközben a Pikó is valamikor újságíró volt. Tehát ez szerintem rettenetes. Ez rettenetes.
2: Mm-hmm. Oké, okay, MCC-vel ami történt, az jó. Is rettenetes? Rettenetes ez a provokatív állításom, amit az MCT-vel tett ez a gazember Ruf Bálint. Ez a állításom.
3: Mert mi történt?
4: Július 31-én megszűnik az MCC.
3: És mi lesz?
4: MCC. Ugyanis az van, hogy Orbán Balázs egy kicsit túltolta a hirtelen reakciót, és ugye itt azonnal apokaliptikus világ végét jövendőlt 8000 diáknak annyi, és minden, és a kutatások, és egyébként, és micsoda pusztítás, amire maga az MCC-nek a vezetősége reagált, hogy hát oké, de csak a kekva része szűnik meg, és egyébként ebben nincs semmi rendkívül, hiszen a törvényben is az van, hogy a kekvákat megszünteti az állam, és kezd majd a vagyonnal amit, és hogy még a tomborik most eldöntik akkor, hogy hiszen az alapítói jog náluk van, hogy viszik-e tovább amúgy magát az MCC alapítványt, nyilván már az állami 100 000, nem tudom hány milliárd, egyszerűen összeszámoltuk csak már.
3: És fényi fogja?
4: Ez az ő döntésük, hiszen ővék az alapítvány, úgyhogy ugye ez a kekva forma szűnik meg.
3: És akkor eleget tesznek Navracsics és Tibor azon elvárásának, hogy támogassák azt, ami támogatandó. És
4: az oligarchák? Hát igen. Hajrá, itt ez egy remek alkalom, itt még csak nem is annyira szubjektikav a dolog, mint a médiánál, hogy most melyik épp megszűnőben levő média műhely támogassa bármelyik oligarcha, hanem ez egy egyébként valóban egy jó ügyet is szolgáló intézményrendszer, vagy hálózatrendszer volt. De hogy fog megtörténni? Most melyik az oligarcha, aki ilyenekre pénzt ad, hogy diákokatnak a tehetséges diákok támogatása, elitképzése. Az a, de közben meg az a baj ezzel is, hogy hát minden, ez se fekete is fehér, hogy miközben az MCC-re azért rárakodott ez a Janicsár, Fideszes Janicsár képző intézmény bélyeg, bilog, ugyanakkor meg a diákok, meg akik részt vehettek ezekben a képzésekben, azok nagyon, nagyon ritkán számoltak be arról, hogy itt lett volna olyan konkrét, mármint ami rájuk nehezedett, ilyen konkrét politikai, igen, vagy eszmei nyomás. Tényleg nagyon-nagyon kevés volt, és inkább ilyen nagyon pozitív történetek voltak, hogy micsoda a lehetőségek nyíltak ki számukra. Ami viszont meg bennem felvett azért az egy olyan kérdést is, hogy akkor meg miért kellett ez az egész fideszes burok ebbe a történetbe, mert amúgy ez egy tök jó állami küldetés lenne, nem? Hogy tehetséges diákoknak kinyitni a lehetőségek tárházát. Mert az MCC-s diákok azért olyan lehetőséget kaptak, amihez egy átlag magyar egyetemista az életben nem.
2: Persze.
4: Közel írva se fél.
3: Ennek következtében némileg irányított volt az útjuk, és hát tényleg nem akarom átvenni a műsorvezetést, de ti azt értitek, hogy egyébként pár hónappal a Tisza győzelme után, miután az állam kivonul, miért dőlnek össze ilyen mértékben korábbi fideszesnek hit struktúrák?
4: Szerintem a Fidesz miatt.
2: Mi ezt már megfejtettük ki. Hát nem megfejtettük, nincs megfejtésünk, bocsánat. Így mondanám, hogy tippelünk.
4: Én azt gondolom, hogy a Fidesz szinte mindent úgy alakított ki, hogy a három lehetséges forgatókönyvből csak kettővel dolgozott. Az egyik az volt, hogy neki van kétharmada, a másik az, hogy ha nincs, ha az ellenfél is győz, nem lesz kétharmada. És akkor minden erre volt. Az a forgatókönyv soha nem volt a fejükben, hogy az ellenfélnek lesz kétharmada. Ezért a Fidesz által kialakított struktúra egyszerűen maga alá dönti a Fideszt is, és önmagát is. Mert minden ellenük szól. Itt van ez a, például a Szőlősi György.
2: Nagyon jó, hogy
4: ha nem vette volna át az MTV a nemzeti sportot, mert tök jó volt ez az állandó trükközés, meg ide-oda rakozgatni a dolgokat, meg ilyen alapítvány, meg ezért. Ha nem vette volna át az MTV, hanem egy független szerkesztőség lenne, akkor most nem lenne így kipöckölni. De a Fidesz azt találta ki, hogy úgy fogja megvédeni majd ezt az egészet, ami neki fontos, hogy berakják az MTV alá. Puf, ellene fordult. Itt van, a Kekva, de a Kekva ugyanez a történet. Igen, kitalálták, hogy így kell tologatni az állami 10 meg 100 meg 1000 milliárdokat, így kell körbe struktúrálni, és akkor az milyen jó. Aha, addig a pillanatig, amíg a Fidesznél van a hatalom, és onnattól kezdve, hogy a kétharmados hatalom átcsúszott az ellenfél kezébe, maga ellen fordult.
3: És szerintem ez a legnagyobb probléma. És azt feltételezitek, hogy ők ennyire szemelőnzősek voltak.
4: Igen.
3: Hogy amikor egyébként azt mondja a közös képviselő, hogy a Dévényénél visszerelés lesz, és 8-kor vételezzenek vizet, akkor azt mondják, hogy ez csak fél óráig fog tartani, nem fogok a kádba vizet gyűjteni. Tényleg ezt feltételezik.
4: De nem értesítette senki. De még egy A4-es lapon se.
3: A tudat, hogy egyébként veszthetek. Hát könyörgöm, hát amikor van választás, akkor az ember minden eshetőséggel számol.
2: Azt még nem látjuk, hogy az a pénz, amit ebből az egész projektből félretettek, az hol van.
3: Projektnek az elmúlt 16 évet nevezett?
2: Igen, hívjuk így. Tehát az a sok-sok...
3: Hol van? Hol lehet?
2: Igen.
3: Hol lehet?
2: Na, nekem erre az a megfejtésem, hogy
3: elás?
2: Olyan lett ez a NER, mint egy tankerhajó, hogy tart egy irányba, és aztán rájön, hogy nem arra kéne tartani, hiába forgatja el a kormányt, ugye... A fizika törvénye azok még mindig lökik egy bizonyos irányba, vagy ha behúzza a kéziféket, hirtelen ledobja a vasmacskát, akkor is azt a vasmacskát húzni fogja még a tengerfenéken egy jó darabig, mert akkora a tömege már. És lehet, hogy ezt már egy ideje észrevették, hogy ez nem működik. Bár ezt mondjuk 2022-ben is észre kellett venniük, én beszéltem több Fideszhez közeli fontosabb emberrel, de gondolom te is tartod velük a kapcsolatot, tehát a Navracsicssal vagy Pajtiban vagy.
3: Ez túlzás, hogy Pajtiban?
2: Ez most jól hangzott.
3: Igen, jól hangzott. Attól nem biztos, hogy igaz.
2: Jó, nagyon régóta beszélgettek. És ők is úgy voltak vele, hogy 22 az lehet, hogy bukó. Hiszen úgy voltak vele, hogy ha már kialakult ez a rendszer, akkor lehet, hogy még egy kétharmadra jók leszünk, de már átszervezni a struktúrát nem akarták, mert nagyon nehéz úgy, hogy te folyamatosan nyersz.
3: De most arról beszélgettünk, hogy az állammal fizetették ki azt, ami nem az állam dolga lett volna.
4: Igen.
2: Igen.
3: Hol van itt a piac? Még azt sem mondanám, hogy a piacról kiszorították a külföldieket, és ezáltal itthon maradt a pénz, mert az az itthon levő pénz, mint a külföld, ott maradt az embereknél, mármint ezeknél a NER oligarcháknál, ahogy korábban elment külföldre profit formájában.
2: Ha ehhez vannak szoktatva a szereplők, akkor ez a piacon értékesíthetetlen. Tehát nem véletlenül nem nyúltak hozzá. Én azt gondolom, hogy úgy voltak vele, hogy oké, lehet, hogy bukunk, akkor ezt így, ahogy van. Beszántjuk. Nem fogjuk megmenteni, mert látjuk, hogy nem működik. Tehát a Fidesz brendet ők elengedték. Ahogy látjuk, ahogy felépítették ezt a frakciót, abban azért vannak olyan szereplők, hogy oké, legyen ott valaki, üljön ott valaki.
3: Oké, de akkor a Navracsics hülye, hogy azokhoz fordul, aki pont elbocsátják azokat, akiktől azt várja, hogy mentse meg őket?
2: A Navracsics szerintem naív. Rengeteg kompromisszumot kötött.
3: Vagy naív, de minek ki szólít föl? Hiszen azokat szólítja föl, akik ezt megtették. Hát ez önellentmondás.
4: De még csak azokat se.
2: Igen.
4: Szerintem még csak azokat se. Tehát, hogy ezeknek az oligarcháknak a médiához konkrétan nem volt köze. Tehát nincs a MediaVerse mögött sincs valaki, aki a szílát, érted, van konkrét oligarra, hanem a MediaVerse úgy lett kitalálva, hogy az állami pénz, de ezt ismerik ezt a technikát, meg most már nagyon sok cikk, meg minden született erről.
3: De a névszava mögött is van...
4: Volt.
3: Még van.
4: Az is milyen oli, de nem is
3: fizetett. Ez az, tehát könyörgöm, hogy semmi, én nem azt mondom, hogy kötöttek egy szerződést, mert ennyire hülye nem vagyok. De hogy itt allokálok valami pénzt, amit szükség esetén...
4: De te melyiket mentenéd meg? Tehát most és per pillanat, hogyha felsoroljuk a pillanatnyi veszteségi listát, mondjuk így a Mandinertől a Patriótán át a Pesti srácokig, meg az összes, ami most itt elhullott, meg megtizedülődött, most oligarha vagy, melyiket mentenéd meg?
3: De szerintem a
2: kérdés... És nem szívjóságból.
4: Ilyen logisztikai és gazdasági és biznisz szempontból. Melyik berakálás?
3: A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy hol van az a deal, ha volt egyáltalán, amit megkötöttek az ügyben, hogy annak a pénznek egy része, ha egyébként ez igaz, azt egyébként ilyen esetre nem vissza kell adni, hanem oda kell adni különböző struktúrák megmentésére. Én nem azt mondom, hogy ezt kell megmenteni, vagy azt kell megmenteni, hanem abban az esetben a víztározóból kell venni.
4: De volt ilyen deal, szerintem ez csak így a fejekben létezett ez a deal.
3: Nehezen tudom elképzelni.
2: Mindenkinek ez elsőre eszébe jut. Azért ez nem egy science fiction, hogy rögtön erre gondolunk, hogy akkor majd belepumpálják, és akkor 4 éven keresztül, de ha ők is azt látják, hogy tehát őszig nincs stratégiai irány. Orbán Viktor sem mondott még semmit.
3: Vissza a piaccal. Akkor
2: nem tudják, hogy hova, akkor merre forduljanak.
3: Abban reménykedem, hogy Magyar Péter visszahozza a piacot, mert hogy az a Promenád 24, amely hol a Márki-Zayt nyírta ki, hol a Navracsisot nyírta ki, és Lázár Jánoshoz köthető volt, és most már csak azt lehet látni, hogy nem tudom, szervere sincsen.
4: Igen.
3: Hogy az egész egyszerűen ezek szerint ennyit ért, hogy amennyiben nincs napi bakú használata, akkor arra nincs is szükség.
4: Igen.
3: Hát akkor én amondó vagyok, hogy ez valami olyan mértékben kihoz a sodromba, hogy inkább nem mondom, hogy mit gondolok.
4: Dehogy nem.
3: Hát mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezükbe? Mit élnek meg azok a jobboldali újságírók, akiknek a száma olyan mértékben szaporodott fel az elmúlt időben, hogy arra szavak nincsenek, és most 4500-ból nem tudom, vagy 4000-ből lett 2500. 1500 a Tisza kétharmada? Ez így egymásnak megfelel?
4: És még nincs vége szerintem. Nem ez lesz a végső.
3: Itt nem az a kérdés, hogy hogyan lehetett, hogyan, melyiket mentsen meg, hanem hogy a frászkunyhóba lehetett így felduzasztani DPK-k mellett, patriótától kezdve a nem tudom milyen csatornáig, és úgy dőlt a pénz, ahogy mintha egyébként
4: fán tenni. Ez a kettő, hogyha együtt van, az a lehető legrosszabb forgatókönyv. Az egyik a végtelen pénz, a másik a szakértelem teljes hiánya. És itt ez történt. De azok az emberek, akik felépítették a Fidesz médiát, hát én dolgoztam velük együtt, majd írom is fel a lapra, hogy kikkel dolgoztam együtt, a bűnlista. Szóval, hogy azok az emberek nem tudnak építkezni, mert kvázi a rendszerváltás utántól ez a felülvezérelt félkatonai média rend határozta meg a fideszes nyilvánosságnak a működését. Ezek az emberek ebben tettek vezetők, ebben tudtak boldogulni, azért, mert ők végrehajtói voltak ennek a nagy közösség, vagy felülről érkező fideszes akaratnak. De építkezni nem tudnak, tényleg nem tudnak, tehát nem értenek hozzá. Mindig azt csinálták, hogy akkor legyünk egyre nagyobbak, és akkor ezzel fették le azt, hogy nem működtek hatékonyan.
3: Ők akkor fognak elnézést kérni. Ha? Nem tudom kitől. Ha? És elnézést, az MCC az ugyanaz, jogos mint a kérdés, Magyar Nemzet? Mert... Vagy a Nemzeti Sport?
2: Teljesen jogos. Jogos kérdés.
3: Hogy az MCC-t miért nem veszi meg a Varga Zoltán? De egyébként az egy jó dolog.
4: Hát majd most a tomborék eldöntik, hogy mit kezdenek a család által létrehozott alapítványa. Hát
2: a Mandinerről sincsen szó. Én úgy hallottam, hogy az csak egy pletyka volt, egy piaci pletyka volt, hogy ugye a Mandinert átvenné. A Nemzeti Sportról van szó. Azt tudom. De a Nemzeti Sport kevéssé politizál. Persze. Tehát hiába Szőlősi György és az ő publicisztikái. Az a brand azért meg mindig menthetőbb. Sokkal inkább a...
3: Az a brand az teljesen menthető, és ugye a mostani beszélgetés kedvére hallgattam meg, mert én csak egy részletet hallottam, ugye, ami a médiapiacon, vagy média.
4: Médiapiacon.
3: Készült a Szőlősi Györggyel. Ott véget ért a beszélgetés, amikor egyébként arról volt szó, hogy arról a központi e-mail címről hogyan lehetett elküldeni Orbán Viktor üzenetét, amit egyébként te elolvastál, és ő nem.
2: Igen.
3: Ott véget ért a beszélgetés.
2: Szerintem ott minden benne volt abban. Abba, ott az volt az a pont, ahol szerintem kiírta magát.
3: De Szőlősi György, ez abból olyan, a szakmából, ez egy olyan dolog, mint hogyha egy buszsofőr elvállalná azt, hogy bekötött szemmel fog vezetni, igen, és vállalja azt, hogy akik mögötte vannak, azok vagy megússzák, vagy sem.
4: Azt hagyjam, de még azt is vállalja, hogy bekötött szemmel, és a buszhoz még 3-4 utánfutót is kötenek.
3: És azt kérdezi a buszsofőr, hogy mit talál ebben kivetni valót. Na de ez az óriási kérdés,
4: mondom, hogy ezek az hogy emberek.
3: Vajon a Szőlősi György egy potenciális Bodac Balázs-e? És a Bodac Balázs egyébként egy potenciális Orbán Balázs-e?
4: Nem. Mert?
3: Hát ahogy egyébként ezekkel a szervezetekkel bántak.
2: Itt azért a jobboldali újságírók jelentős része tudja azt, még ha azt is gondolja, hogy ő saját véleményt alkotott, hogy mi volt itt a stratégiája a Fidesznek, rövid leszek. hasonló, ahogy a futballhoz hozzányúltak, hogy nem minőségre megyünk, aminek a kimenetele kétes, és hosszú-hosszú évek munkája az, hogy egy olyan véleménypluralizmuson alapuló szellemi műhelyet hozzunk létre, amiről tehát a Megafon központot ennek nevezték, de pontosan tudjuk, hogy nem erről szólt, hanem helyette pénzt tolunk bele, van egy központi narratíva, és azt kell minél több irányba szétszórni. Ez rohadt sok pénzre van szükség. Az, hogy Bohár Dániel, Deák Dániel ma ott tart, ahol, hogy 200 000 fölötti követői táboruk van, éppen ma beszéltem a Bohárral, a végén talán megértette, az annak köszönhető, hogy volt olyan hónap, amikor 35 millió forintot költött rá a Megafon központ reklámra. Tehát ha akartad, ha nem, láttad az ő videóját, és úgy érkezett meg ő a startvonalra, hogy míg mások organikusan építkeztek, ő már ott volt, anélkül, hogy engem érdekelt volna az ő tartalma, és lehet, hogy tizet elfogyasztottam belőle azon a héten. Ez egy óriási különbség. Itt nem derül ki, hogy te minőséget gyártasz, vagy sem. Soha nem fog kiderülni az ő számukra. És rengetegen voltak, akire nem költöttek ennyit, de ugyanazt a véleményt mondták, mint egy.
4: Na, de ezt mondtam én is, hogy a Fidesz médiája építkezés hiányában szőnyegbombázás, állandóan szőnyegbombázás.
2: Igen.
4: Na most a szőnyegbombázást azt tudjuk, hogy abban nincs művészi finomság, abban nincs szabadság, az ugyanaz.
3: Én nekem most udarolni Déli Steffinek azért sem nehéz, mert egyáltalán nem ismerem, de a Déli Steffiről nem feltételezném, hogy hülye. És mégis az a beszélgetés, amit a Havasi Bertalannal folytatott, az maga a naivitásnak egy olyan magas foka, amit valaki nem tehát, hogy most nehéz megélni a piacról, segítsen már valamiben a Fidesz, és ugye miközben a Havasi úgy hárít, mint hogy egyébként nem lenne tisztában egy tízes skálán tízesre avval, hogy a Fidesz médiája eddig hogy működött, és azt mondja, hogy a Fidesznek a médiához közelett volna. Hát
4: szerintem ennél is rosszabb volt a helyzet ebben a interjúban, mindkét félről.
2: Mondat nem hagyja el a szádat, mint Déli Steffi. Ez való igaz.
3: De a Havasi
2: is. Kiröhögteted magad, de a saját táborodon belül.
3: De könyörgöm, ez a NER totális kiüresedéséről szól.
4: Hát ez már megtörtént régen szerintem.
3: Igen, de most hallani.
4: Meglátni, igen. Az a Déli Steffi arcát láttátok közben, miközben a Havasi belerugott a Vote médiába, tulajdonképpen a Vote Fideszes médiába, azban minden benne volt. Szerintem nem hitte el, amit hall a Déli Steffi. Úgyhogy nem tudom, hogy naív volt-e, vagy egyszerűen sokkot kapott.
2: Ő tényleg azt hiszi, hogy ő tartalmat hozott létre.
4: Holnap.
2: Holnap folytassuk. Kis Déli Steffi?
4: Egy kis Déli Steffi.
2: Mindig.
3: Jó, de a Bohár Dániel vagy a Deák Dániel, tehát hogy egyébként egy varázspálcával így megütni, tehát hogy lehújjon róla az a burok, ami egyébként az ő fensőbsége mögött van. Tehát érdemes nézni a hírtelevíziót, ahogy visszanyerik most az identitásukat, amit egyébként átmenetleg teljesen elvesztettek. És most egymást építik, azért is vannak így négyen együtt, hogy ne kelljen egynek ott vergődnie, mert négyen egymást kisegítik. Egyedül nem menne. De ahogy ezek az emberek a saját identitásukat megpróbálják menteni, miközben mindegyiküknek az elmúlt időszakban volt egy kiszólása, hogy hát ez nem jött össze, az valami elképesztő. Ez a szemfényvesztés, ami folyik, és ráadásul abban a hitben, hogy ezt elhiszi az ember.
4: Ez az öngázlángozás, de tényleg.
3: De ez rettenetes.
2: Rettenetes. Rettenetes, hogy be kell fejeznünk mára. Holnap folytatjuk, várunk vissza, János.
3: Jó, jövök.
2: Ne menj sehol.
3: Itt alszom.
2: Őszintén volt. Ugyanebben a szerkóban létszem, mert valaki írta, hogy zseniális a szetted. Megdicsérték.
3: Igyekszem.
2: Köszi. Viszontlátásra.
3: Viszont.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katona dolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katona dolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Először került magyar katonai vezénylő zászlós pozícióba a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságán Kaszab Zoltán főtörzs zászlós a vendégem videó kapcsolaton keresztül Belgiumból, és köszönöm, hogy időt szakított ránk, üdvözlöm Önt. Találkoztunk itt a stúdióban már mielőtt kiment volna, akkor már beszélgettünk arról, hogy vajon milyen feladatok várnak őre. Most már azért kim van egy ideje, megmelegedett az a szék? Most már mondhatjuk azt, hogy ismeri a környezetet, az embereket, hogy érzi magát?
2: Kezdjük csokon, Marika. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és valóban nem olyan régen találkoztunk, vagy legalábbis egy szempillantásnyi időnek tűnt. Azóta azért eltelt, hogy beosztásba kerültem október 10-e óta lassan 3,5-4 hónap. Úgyhogy igen, már betalálok az irodában, már nem veszek el a folyosón, már nem veszek el az épületbe. Úgyhogy igen, kezdek megmelegedni magába a beosztásban. Kezdem megtalálni azokat a feladatokat, amelyeket nekem végre kell hajtani, akár önmagamban, akár pedig vezénylőzászlós kollégáimmal együtt, akár ott a sépen, mozban, akár pedig ugye a nagy szövetséges műveleti parancsnokság égisze és ernyője alatt azért sok alparancsnokság működik, középszintű és alacsonyabb szintű parancsnokság, és mindenhol vannak vezénylőzászlós kollégáim, akik nekem egyenesági beosztottaim, illetve egyértelműen nemzeteknek a vezénylő zászlósai, akik nem beosztottak, de mégis egyfajta vezetési és irányítási szerep azért mondhatottuk. Úgyhogy igen, kezdem megtalálni már a helyem és szerepem, illetve elkezdtük kidolgozni azokat a feladatokat, amelyek előremutatók és az elkövetkezendő néhány évben mindenféleképpen próbálnak valamiféle olyan irányt adni a NATO, illetve a partnerországok altisztjének, amiből tudunk építeni egy mostaninál is, mert most is kiemelkedően jó altisztek és szerződéses katonák szolgálnak a NATO kötelékben, de jövőben még többet tudunk majd építeni belőle.
1: Nagyon komplex a feladat, és már most felsorolt nem tudom hány zászlóst, hány ember fölött diszponál, és mi komplexitásában a feladatköre, a feladata, és aztán majd beszélhetünk ezekről a kitűzött célokról is.
2: Hogyha létszámot akarnék mondani, akkor igazából nagy zolásba nem akarok belemenni, de azért itt azért a NATO területén belül, tehát a NATO országokon belül több mint 1 millió altiszt és legénységi állományú katona van, aki direkt vagy indirekt módon de azért valahol mégis a szövetséges műveleti panasztokságnak az alárendeltségébe, mellérendeltségébe tartozik. Hogyha ezt elkezdjük leszűkíteni egyértelműen konkrétan csak a NATO panasztok, illetve a NATO erő struktúrájára, ott azért nem ilyen sokról beszélünk, de ez a szám akkor is nagyon tetemes. Csak a közvetlen vezénylő zászlósi kör, aki felett diszponálok, és ez csak tényleg, tehát nagyon leszűrve, nagyon leminimizálva, mint egy 25-30 fő, és most nem sokára, konkrétan jövő hétvégén lesz nálunk egy konferencia, amely NATO vezénylő zászlósoknak szól, illetve nemzeti vezénylő zászlósoknak, ott mintegy 55-60 fő fog részt venni, akik fizikálisan képviselik az országok, a parancsnokságok altiszti legénységi állományát.
1: Az elmúlt hónapok alatt, azon túl, hogy most már azért kiismeri magát a rendszerben, mik a tapasztalatai egyébként elsősorban, miről tud beszámolni? Mi az, ami mondjuk, nem tudom, kihívásként jelent meg, hogy na, ezt majd meg kell ugrani a következő, ugye összességében 3 évről beszélünk, és mi az, ami mondjuk egy ilyen pozitív meglepetés volt, hogyha volt ilyen, vagy kellemes élmény?
2: Hát pozitív meglepetés és kellemes élmény mindenféleképpen találkozni más országok altisztjeivel és más országok parancsnokaival. És azért látni azt, hogy a Magyar Honvédségben rendkívüli módon elhivatott katonai vezetők szolgálnak, és rendkívüli módon elhivatott katonák szolgálnak, ez azért kiterjeszthető a nagy képbe is. Tehát rendkívüli módon jól felkészült, rendkívüli módon elhivatott, rendkívüli módon jól felszerelt katonákat lehet látni ezen a NATO erejében, amely ad a NATO-nak egy olyan magabiztosságot, hogyha lehet így fogalmazni, amire föl lehet építeni azokat a feladatokat, feladatköröket, amely jelen pillanatban most mind a nemzetekben, mind pedig az összképben ugye mindenféleképpen szolgál. Bocsánat, mi volt a kérdésnek a második része?
1: Mi az, amit kihívásként él meg, vagy amit tapasztalata szerint már most az elmúlt hónapokban látszik, hogy hát na, ez feladat lesz?
2: Mindenféleképpen előre kell tekinteni. Nem mondhatjuk azt, hogy kész van maga a rendszer. Ilyet soha nem lehet mondani, hogy az altiszti állomány azt mondjuk, hogy kész van és fel van készülve. Folyamatosan egyfajta úgynevezett readiness, tehát egy ilyen készenléti állapotban vannak az altisztek. Ez nem azt jelenti, hogy ott állnak fegyverrel a kezükben most a mi esetünkben, hanem azt, hogy kiképzésben, felkészítésben, edukációban egy bizonyos szintet elértünk, és akkor azt kell innentől kezdve tovább fejleszteni. Látni kell, hogy a mostani hadviselés nem is hasonlít ahhoz a hadviseléshez, ami esetleg 10 évvel, nehogy Isten 5 évvel ezelőtt volt, mint elfogadott, mint megismert, mint úgy gondoltuk, hogy a jövőnek ez lesz a hadviselése. Volt egy nagy változás, illetve jelen pillanatban is van egy nagy változás ebben az összképben, ami azt jelenti, hogy az altiszteknek és legénységi állományoknak a kiképzéséhez, felkészítéséhez egy másfajta megközelítés kell, mint amit eddig tettünk. Éppen ennek érdekében azért szinkronizálni kell azokat a gondolkodásmódokat, illetve azokat a lehetőségeket, amik a NATO kezében vannak. Látni azt, hogy a másik stratégiai parancsnokság, a Norfolki Transformációs Parancsnokság, ő hogy lát előre az elkövetkező 15-20 évre, hogy mi az, amit igazából majd a katonák felé nekünk nyitni kell, mind oktatás, mind képzés szempontjából, mind felkészítés szempontjából. Másik oldalon pedig a mi oldalunkról, ugye azok a műveleti harci tapasztalatok, amelyek megérkeznek, amelyek itt vannak, és a mindennapi valóságot tükrözik. Tehát ezt hogy tudja beépíteni maga a NATO az altiszteknek a felkészítésébe, kiképzésébe?
1: Tud nekem mondani egy gyakorlati példát? Tehát az alapján, amit elmond, én azt képzelem el, hogy egyrészt úgy tűnik, hogy egyfajta átalakulásban van maga a rendszer, tehát hogy ez még folyamatban van. Mellette sok ország, sokféle nemzet katonáiról beszélünk, akiknek akár más eszközökkel dolgoznak, tehát ezt is össze kell hangolni. Mi az, ami mondjuk, tessék, a célkitűzései között van, hogy a következő, nem tudom, hónapokban vagy 1-2 évben, na ezt vagy ezt meg kell csinálni rendszeren belül.
2: Igen, tehát azt mindenféleképpen látni kell, hogy minden egyes országnak mások a lehetőségei, mások a hagyományai, mások a képzési, oktatási elgondolásai, mások azok a keretek, amelyek között ugye végre kell neki hajtani a képzését, kiképzését, felkészítését. Mindenhol vannak jó gyakorlatok, ezeket a jó gyakorlatokat mindenféleképpen, mint tapasztalat, ezeket azonosítani kell, ezeket be kell hozni a rendszerbe, és amennyire hamar lehet, ezeket meg kell honosítani minden egyes országban, és rá kell mutatni azokra az irányokra, amelyek valóban kifizetődőek, amelyek a jövőben, nagyon közel jövőre veszélyek, tehát a megfelelő módon gyorsan adoptálhatók, illetve még azok, amelyek a jövőre egyébként, tehát középtávú jövőre jobban előre mutat, és az elkövetkezendő 2-3 évben azt tudjuk mondani, hogy oké, arra felé tudok menni. Ugye az én főnökömnek, a Grinkevics tábornok úrnak van egy nagy négyese, amire azt mondta, hogy neki azok a prioritásai, ez pedig nem más, mint az emberek, ugye ez az egyik legfontosabb, tehát akár a parancsnokságokon, akár a nemzeteknél, tehát a katonák azok, amelyek a legfontosabbak, mert továbbra is maga a humán erőforrás az, amelyik tetszik, nem tetszik, meg fogja vívni a harcot. Rendkívüli módon fontos az úgynevezett harcoló mentalitás. Nem ülhetünk bele a kényelembe, nem mondhatjuk azt, hogy és nem dughatjuk a fejünket a homokba, hogy nincs a környékünkön semmi, nem történik semmi, nincsenek olyan változások, amelyek igenis arra kell, hogy inspirálják a hadseregeket, hogy megrázzák saját magukat, arra inspirálják az országot, hogy megrázzák a hadseregüket, és egy valóban olyan erőt képviseljenek, amelyek egy elrendetés mindenki számára, ami azt mutatja, hogy nem, ez nem jó játék ezekkel a katonákkal megpróbálni újat húzni. Mindenféleképpen fontosak a tervek, hogy legyenek terveink, és ugye nekem is vannak az elkövetkezendő években, és én is kiadtam az ebből úgynevezett származtatott prioritásaimat, hogy mit akarnék én megvalósítani, majd beszélünk egy néhány szót erről, illetve nem utolsó sorban az innováció. Mert ugye ez a másik, ami a mostaniakban, illetve a mostani időszakot nagyon jellemzi, hogy egyik napról a másikra, napra jelennek meg olyan technikák, technológiák, és ezáltal az ebből kifolyólag különböző harceljárásoknak a módosulásai, megváltozásai, amit hogyha nem veszünk be a saját kiképzésünkbe, amelyeket nem alkalmazunk jó gyakorlatként, akkor le fogunk maradni, és csak futni fogunk az események után, holott nekünk nem esemény után futónak kell lennünk, hanem gyakorlatilag nem reaktív, hanem aktív szerepben kell mutatni saját magunkat, hogy igen, mi itt vagyunk, katonáink felkészültek, technikai eszközeink készen állnak, és gyakorlatilag képesek vagyunk bármikor megvédeni akár a saját országunk, akár pedig a NATO-nak a teljes területét.
1: Ugye említett tiszteket, altiszteket, az ő felfogásukat, képzésüket, hozzáállásukat, és ugye egy vezénylő zászlósi pozícióról van szó, és tudom, hogy mi korábban beszéltünk arról, hogy ez pontosan mit jelent, de tegye meg, hogy röviden itt is helyre rakja azt, hogy hogy kapcsolódik a vezénylő zászlós pozíció ehhez a rendszerhez egyáltalán. Mit csinál a vezénylő zászlós?
2: Tehát most jelen pillanatban abból a székből, ahol én ülök, én vagyok az altiszti megformálója, az altiszti képe, ugye a teljes NATO altiszti és legénységi karának, ugye én ott ülök a Grinkevics tábornok úr mellett a jobb oldalon, és gyakorlatilag egyfajta szócső vagyok felé, szócső vagyok az irányába, hogy az altiszti oldalról a döntéseknek a hatása, ez hogy valósul meg, illetve azokat a feladatszabásokat, amelyeket ő meghatároz, igenis le kell fordítani nagyon sokszor a katonáknak a szintjére, hogy a katonák értsék, mert a katonák nem biztos, hogy stratégiai nyelvet beszélnek. Amíg az én főnököm meghatározza a stratégiai irányokat, ezt nekem a saját altiszti vezetői vonalamon keresztül, itt van, ezt úgy hívjuk, hogy altiszti támogató csatorna, ezeket a megfelelő módon meg kell osztani, illetve nekem az egyik nagy feladatom az, hogy körbejárjam az országokat, a kiképzéseket, a katonai tanintézményeket, ugye az altisztekre vonatkoztatva, parancsnokságokat, és lássuk azt, hogy ami föntről megvan határozott feladatként, az hogy valósul meg. A parancsnokságok ezt hogy valósítják meg, az országok milyen jó gyakorlatokat alkalmaznak, miket csinálnak, hol van esetleg probléma, ahol nekünk tanáccsal kell élni feléjük, nem beavatkozva az országnak a dolgaiba, tanáccsal kell élni feléjük, viszont az össz nagy képet, mivel, ahogy mondtam, ugye maga a tervek is az én főnökömnek az egyik prioritása, tehát a nagy NATO védelmi tervek hogy állnak össze, és hogy ezek működnek az altiszti kivonatú részén. Tehát esetleg a katonák is értik-e, hogy mit csinálnak, és miért vannak ott azokban a bizonyos helyzetekben, és mi az ő feladatuk, mert azért jelen pillanatban is nagyon-nagyon sok katona van különböző aktív feladatokban, kiképzéseken, gyakorlatokon a NATO-nak teljes területén.
1: Azt gondolnám, hogy ez egyfelől magában a pozícióban, tehát amit ön most megtestesít, is komoly tapasztalat, hogy megismerheti több országnak a rendszerét, ahogy mondta, és ugyanakkor meg ugye magyarként is, tehát arra gondolok, hogy nagyon komoly tapasztalatot szerez, ugye elsőként van magyarként egy ilyen kiemelt pozícióban, ebből van mit hazahozni, és majd a hazai terepen, nem tudom, akár megmutatni, hogy itt ez volt a tapasztalatot az, tehát ezt tovább tudja majd adni, be tudunk ebből a tapasztalatból valamit építeni itthon?
2: Ha azt mondanánk, hogy nem tudunk, akkor valamit rosszul csinálunk. Igen, igen, tudunk. Tehát a NATO azért 32 országból áll, az 32 különböző gyakorlat, ahogy ők képzik, felkészítik, irányítják, felelősséget bíznak a katonáikra. Ami nekünk itthon van tapasztalat, az elmúlt 22-23 év, mióta maga a vezénylőzászlósi rendszer megy, és most a vezénylőzászlósi rendszerre hangsúlyozom ezt ki, az rendkívüli módon sokat épített fel a magyar honvédség. Ha meg kéne határoznom, hogy körülbelül mi hol állunk ebbe a rangsorban, én úgy gondolom, hogy azért a magyar altiszti állomány az első ötbe azért benne van a NATO-n belül. Tehát azokat a kihívásokat, amik az elején igencsak komolynak tűntek, azokat úgy nagyjából sikerült megugrottunk, és sikerült egy olyan vezetőaltiszti réteget felépíteni, és most a vezetőaltiszti réteget szeretném hangsúlyozni, itt nem egy-két emberről beszélünk, mikor én azt mondom, hogy vezetőaltiszt, azt én egészen a tűzcsoport parancsnokáig értem, aki pedig lehet, hogy csak egy tizedes, csak ez időzelbe véve egy tizedes, de mindig a helyszínen lévő rangidős, altiszt legénységi állományú ember, aki dönt, azt én egy parancsnoknak gondolom, és egy parancsnoknak kívül, és ezt próbálom meghonosítani azért mindenhol. De visszatérve a kérdésre, nagyon sok jó gyakorlat van a világon, illetve a NATO-n belül, nagyon sok mindent tudunk hazahozni, és nagyon sok mindent tudunk mi is eladni, és kiadni, és megmutatni, hogy mi is ezt így csináljuk, és nekünk is vannak jó gyakorlataink. Az elmúlt évek során a Magyar Honvédség altiszti képzési rendszerét sikerült teljesen megreformálni. Elmentünk egy valamikori iskolai képzési rendszerből egy mostani tanfolyami képzési rendszerbe, ami azt jelenti, hogy rövidebb idő alatt, de sűrűbb tanfolyamokkal, gyakorlatilag egy teljes katonai életet lefedő időszak alatt folyamatosan képzéseket biztosítunk az altiszti legénység és az altiszti állomány részére. Ez nem mindenhol jellemző. Ezt azért megmutattuk már egy jó párszor, és minden évben van egy altiszti hetünk, illetve a vezénylőzászlós úr, most zsíros főtörzs zászlós, illetve a Magyar Honvédség vezénylőzászlós úr is idén júliusban szervezi ezt a nemzetközi hetet, ahol megmutatják, hogy a Magyar Honvédség altiszt képzése onnan, hova jutott el, mi miket csinálunk, miket alkalmazunk. Ez nem pusztán saját magunk tudása. Ebben nagyon sok kutató munka van, ebben nagyon sok kitekintés van, ebben nagyon sok nemzetközi kapcsolat van, mert azért ugye, hogyha csak saját magunk is buborékába gondolkodnánk, akkor lehet, hogy belennénk szűkítve, de azért nyitottak maradunk a világra, és igen, szeretjük ezt megosztani másokkal is, és kíváncsiak arra, hogy mi is mit csinálunk. Úgyhogy összességében igen, ez egy oda-vissza adok és kapok játék, amiből mi nagyon sokat profitálunk.
1: No, melyek az ön prioritásai, amelyeket sikerült már meghatározni, egy-kettőt mondjon el belőle nekünk?
2: Miután bekerültem a székbe, illetve már előtte is, miután megtörtént a kiválasztás, gondolkoztam rajta, hogy is kéne, hogyan kéne ezt az egészet megfogalmazni, merre kéne elindulni. De én nem hozhatok saját prioritásokat anélkül, hogy tudnám, hogy az én parancsnokomnak mi a prioritása. Tehát ugye abból a négyesből, amit elmondtam, ebből eredeztettem én azt a prioritás csomagot, amit úgy gondolom, hogy ahhoz kell, hogy működni tudjon, és támogassa a parancsnoknak az elképzelését. Egyik mindenféleképpen rendkívüli módon fontos, amit én úgy hívok, hogy a modern módon csinálni az altiszti vezetési feladatokat. Ez egy picit olyan furcsán hangzik magyarul, és mégpedig azért mondom ezt, mert volt valamikor egyfajta szemlélet, amikor én megmondtam, tessék végrehajtani, változik a világ. Akár tetszik, akár nem, változik a világ. Találkozunk folyamatosan generációváltozásokkal, generációk nőnek föl, jönnek a hadseregbe, csatlakoznak a hadseregbe. Lehetőséget adunk a katonáknak, viszont ezt a lehetőséget nekünk is ki kell használni. Azon túl, hogy most már azt mondjuk, hogy mennyire is csinált, fiam, tehát nekünk ennél egy jóval transformálóbb vezetési irányra van szükségünk, amikor megadjuk a katonának azt, hogy miért kell valamit csinálnia. Nyilvánvalóan ez nem az, hogy most megkérjük, hogy ezt azért csinálja meg, mert, de hogyha a katonának megmondjuk, hogy mit miért csinál, érti és látja saját magát a saját szerepében, és érti azt, hogy ő mit hoz a nagy képbe, akkor sokkal inkább elkötelezett lesz bizonyos feladatok és bizonyos részfeladatok irányában, amit neki kell végrehajtani. Tehát ez a fajta transformáló vezetés az, amiben én hiszek, és amit ezt gyakorolni és gyakoroltatni kell ez az egész NATO-n keresztül, ez leértve az utolsó egészen pici katonáig, egészen fönnállunk a parancsnokságokon magas beosztásokat betöltő altisztekig. Ez egy. A NATO 32 országból áll, és ez mellett van 35 partner ország. Akár tetszik, akár nem, a NATO-nak van, illetve az én parancsnokom, de a NATO-nak van egy felelősségi területe, azon túl van egy érdekeltségi területe, és azon túl még, ugye akár tetszik, akár nem van a világ. Tudjuk nagyon jó, hogy nekünk nem itt helyben kell csak a biztonságot garantálni, hanem azért ezeken a területeken túlnyúlva is. Ez viszont csak úgy lehet, hogyha megfelelő partnerek vannak hozzá mindenfelé. Hiszek magába, és nem csak én hiszek, hanem maga a rendszer, a partnereknek a közös gondolkodásba, a közös munkába, illetve itt az altiszti vonalon is egy rengeteg helyen lehet látni, hogy a NATO-tól azért a partnerországok nagyon sok képzésformát vettek el. És akkor, amikor ezekről beszélünk, akkor mindig jön a nagy kérdés, az én egyik kedvenc szava, az interoperabilitás. Tehát hogy tudunk mi együtt dolgozni, hogyha nem ismerjük mondjuk egymás harceljárásait, ha nem ismerjük egymás fegyverzetét, ha nem tudjuk, hogy a másik hogy gondolkozik, ha nehogy Isten nem beszélünk egy közös nyelvet, teljesen mindegy, hogy most melyik kit nevén nevezhetjük ezt mondjuk az angolnak. De vannak olyan dolgok, amiket meg kell alapoznunk ahhoz, hogy azért, hogy ez az interoperabilitás meglegyen, és ez a 32 országos kis szövetség azért ezt fel tud duzzadni egy nagyon nagy szövetségre, amely nem csak az európai hadszintéren, hanem azon túl is tudja garantálni az európai térség, illetve a NATO érdekeltségi területének a biztonság. Úgy szintén fontos, bocsánat.
1: Nyugodtan még fejezze be. Még egyet.
2: Úgy szintén fontosnak tartom magát a családi támogatást. Tehát a katona nem tudja a feladatát végrehajtani normálisan, anélkül, hogy nincs mögötte egy biztos háttér. Ahhoz pedig, hogy biztos háttere legyen, tehát a hadseregeknek igenis ki kell venni a részét abból, hogy támogassák a családokat. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit én úgy gondolom, hogy rendkívüli módon egy érzékeny terület, és ebben kell még nagyot fejlődni, hogy tudjuk, hogy amikor elmegy valaki 2 hétre, 4 hétre, 6 hónapra egy gyakorlatra erre arra, amikor hátrahagyja a családot, akkor tudja nagyon jó, hogy nem engedte el a kezüket, és valahol lógnak a vákumban, hanem maga a hadsereg, hanem maga az altiszti állomány, az altisztek legénységek esetében a parancsnokok igenis figyelnek a családra, és igenis egy olyan biztos hátteret nyújtanak és biztosítanak, ami azt lehet mondani, hogy oké, én csinálom a munkám, mert tudom, hogy ott van rendben.
1: Hát ha már erre ment tovább, akkor rákérdezek, hogyha megengedi így majdnem a végére személyesként, hogy hát most 3 évre ment el.
2: Ja.
1: Ez hogyan összeegyeztethető egyébként a család élete?
2: Ja.
1: Ez hogyan összeegyeztethető

0: olyan otthon mi lehet. A fiam az már nagy, ő már kirepült, ő már nem a mi háztartásukban él, a feleségem pedig jelen pillanatban itt van kint velem, úgyhogy együtt töltjük ezt az időt, és ő innen támogatja minden napjaimat.
1: Az mondjuk igen, sokat tud jelenteni a biztos igen. háttér. Egyfajta példakép is sokaknak nyilvánvalóan, no de pláne, amikor mondjuk egy folyamatos toborzásban vagyunk, és meg tudjuk mutatni, hogy no lám-lám, egy magyar kerül egy ilyen pozícióba. Hosszú ez az út, amit ön bejárt, és elérhető azoknak, akik mondjuk tehetségesek és kemény munkát végeznek?
0: Egy röpke 35 év leforgása alatt sikerült elérni, ami gyorsan nem egy. Egy percét és egy pillanatát nem bánom annak a 35 évnek, amit ebbe bele kellett tenni, azért, hogy az ember ide eljuthasson. 20 évvel ezelőtt egyikünk se gondolta volna, hogy magyar katona egyszer ilyen helyen fog ülni. Én megmondom, viszont másfél évvel ezelőtt sem gondoltam volna, hogy esetleg sikeres lehetek egy ilyen kiválasztási folyamatban, de mégis eljött az idő is, és mégis bebizonyította az idő, hogy igenis, akik megfelelő módon elkötelezettek az mellett, amit csinálnak, és azt tudják mondani akkor is, amikor nehéz, hogy oké, de holnap megint följön a nap, és holnap könnyebb lesz. Akik azt mondják, hogy tehát áldozatok nélkül, akár tetszik, akár nem, bár kicsit közhelyes, nincsenek sikerek, azoknak minden véghez vihető. Egy valamire nem szabad türelmetlennek lenni. Tehát itt nem lehet azt várni, hogy egy hadseregbe, ami egy hosszú időre felépített pályakép és pályamodell, arra azt mondjuk, hogy holnapra meg lesz. Hogy szokták mondani megint, tehát 10 év tapasztalatát úgy nagyjából 10 év alatt lehet megszerezni. Ez itt nálunk rendkívüli módon valóban nagyon igaz. Tehát nem lehet egyik napról a másikra olyan katonát csinálni, akire azt tudjuk mondani, hogy különböző szinteken a hierarchiában fölfelé haladva érti, tudja, hogy mi történik, és ahogy magasabbra megy, úgy tud nagyobb és nagyobb és nagyobb hatást és befolyást kiváltani magára a szervezetre. És ami a másik, ami még egy, amit én hiszem, a szervezeti érdek az, ami felülír minden, különösen egy hadseregbe. Ez nem egy magánvállalkozás. Itt a szervezet az, ami azért van, hogy biztosítsa, garantálja mind Magyarország, mind pedig az állampolgároknak a biztonságát, és azon túl a régióban is, és azon túl pedig a NATO-ban is.
1: Kaszab Zoltán, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Ugye Belgiumból kapcsoltuk önt, és akkor én remélem, hogy időről időre esetleg el tudjuk csípni így két utazás között, hogy beszámoljon arról, hogy hol tartanak ezeknek a prioritásoknak a végrehajtása. Köszönöm.
0: Én köszönöm szépen, Anikó, lehetőséget, további szép napot.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légi csapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Közben az oroszok is folytatták a légi támadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vladimir Putyin orosz elnökkel, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel pedig a NATO csúcson fog tárgyalni. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Idehaza a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a következő epizódba, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. A mai vendégünk az operett egyik ragyogó csillaga, a sokoldalú szubrett Szendi Szilvi, aki már egész fiatalon a színpad bűvéletébe került, de nem csak az operett és a musical műfajában, hanem prózai szerepekben is hitelesen és érzékenyen formál karaktereket, bizonyítva azok sokoldalúságát. A Budapesti Operett Színház zenés színész képző stúdiójában végzett, majd 1998 óta a társulat meghatározó művésze. Nevéhez az operett irodalom legkedveltebb szerepei fűződnek, Stázi a Csárdás királynőben, Liza a Marica grófnőben, Olga a Vígözvegyben, vagy Mi a Mosolyországában. Alakításait mindig lendület, humor és profizmus jellemzi. Művészetét számos rangos elismeréssel díjazták, többek között Bársony Rózsi emlékgyűrűvel, Honti díjjal, valamint elnyerte az Évad Operett Színésze címet is. Évtizedek óta vidámságot, örömet, eleganciát és igazi varázslatot hoz a színpadra. Szia Szilvi, nagyon örülök, hogy itt vagy nálunk.
3: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást. És milyen szépeket mondasz rólam? Köszönöm.
2: Nagyon nevetünk, amikor beléptél az ajtón.
3: Igen.
2: Ugyanis elmondom a hallgatóknak, akik nem láthatnak minket, hogy mind a kettünk pólóján maci van.
3: Igen.
2: És nem beszéltünk össze, és belépett Szilvi az ajtón, és azt mondta, hogy ez azért van, mert mi tesók voltunk, illetve így vagyunk, mert annak idején a Mosolyországában együtt játszottuk mi is szerepét.
3: Igen,
2: ugye? És egyik kis nap, te másik
3: így,
2: nap
3: én. Így van, így van, igen, és emlékszem a premier ajándékodra is azt írtad, hogy mi tesók vagyunk.
2: Igen.
3: És ez annyira aranyos. Na, nagyon cuki.
2: Úgyhogy ennyit az összhangról. Választottál egy filmet, ez pedig nem más, mint a Golden Eye, a James Bond-tól, ugye? Hogyha valaki nem látta egy filmet, ezt a filmet, akkor röviden néhány mondatba, hogy miről is van szó ebben az epizódban. Bond egy ellopott műhold fegyver nyomába ered, a GoldenEye nevű rendszer képes elektromágneses impulzussal teljesen megbénítani egy ország technológiáját, és a furfangosság vagy a csavar az benne, hogy a saját társai állnak az ellenkező oldalon, tehát röviden kémkedés, árulás és egy globális fenyegetés megállítása tipikus Bond stílusban érdemes megnézni. A GoldenEye-ban James Bond látszólag szilárd, mégis folyamatosan új helyzetekben íródik újra. Volt-e olyan az életedben, amikor rájöttél, hogy muszáj változtatnod magadon? Mi volt ez?
3: Szerintem ez a korral magától is megjött volna, ez a fajta változás. Ugye említetted a felkonferáló szövegedben is, hogy az akkor még Fővárosi Operett Színház zenés színészképző stúdiójában indultam, hát nem mással, mint Peller Károllyal, aki azóta is a legjobb barátom, és egyébként ezt azóta is látom a fiatalokon, de most magamról mondom ezt, hogy hát én is azt gondoltam, vagy mi is azt gondoltuk így a kis csapatunk Karesszal karöltve, hogy hát miénk a világ, ide nekem az oroszlánt is, ki ha nem én.
2: Ez a fiatalok dolga, hogy így gondolják.
3: Persze, persze. És azért mondom, hogy ezek a tulajdonságok, ezek tulajdonképpen a korral együtt is tudnak változni, de azt tudom, hogy nekem erre felhívták a figyelmemet. Ja, hát nem beszélve arról, hogy nem csak az, hogy minden, amit látok, azt én jobban tudnám, hanem ha nem is tudnám jobban, de az biztos nem jó, amit látok. Mert hogy bennünk volt egy ilyen izgágasság, egy ilyen, ja, hát ez meg mi, bármiről is legyen szó, és lehet, hogy ő nem emlékszik rá, de megemlítem a nevet, hogy ki az, aki erre felhívta először a figyelmemet, Silló Pisti. Ültünk a nézőtéren, néztünk valami próbát, és puffogtam. Hát, hogy tetszik, hogy mi ez az egész, ami nem tudom. És azt mondta, hogy nem lehetne, hogy egyszer azért a pozitív dolgot is belelásd abba, amit nézel, hogy ez annyira fárasztó hallgatni is, hogy ez annyira negatív. És egyébként, hogyha most elsősorban a szakmai életemről is szól ez a beszélgetés, akkor ezt mindenképpen szeretném itt most egyszer kimondani és leszögezni, hogy ez nekem egy nagy változás volt akkor az életemben, mert egyébként én mindig meghallgatom, amikor valaki nekem valamiféle intelemmel lát el, és még akkor is, hogyha akkor nem esik jól, de erre szerintem ez egy életre vittem magammal ezt a megjegyzést tőle. És én ezen megráztam magam, hogy akkor én nem leszek ilyen. És ez viszonylag korán volt a pályám nagyon kezdetén.
4: Volt már olyan meredek döntésed, ahol érezted, hogy egy hajszál választ el egy teljesen más Sandy Silvitől? Ha igen, akkor mikor?
3: Nem tudom. Azért nem tudom, mert ugye ezek miféle döntések lehetnek. Tehát volt olyan, amikor azt gondoltam, hogy elegem van a hosszú szőke hajamból, és inkább lennék rövid vörös. Mondjuk ilyen változásokat eszközöltem, amikor szültem, és akkor végre nem kellett a hajat valamihez használni. Tehát ugye igen, a használati igen. Eszközeink, ugye a testünk is a színpadra, meg akartam volna mondjuk más színű lenni, és akkor a Keró mindig azt mondta, hogy nem, maga a szőke szubrett. És akkor én ezt így elfogadtam, és amikor szülési szabadságra mentem, akkor például rövid vörösre készítettem el a hajam. De egyébként olyan változás, amik ilyen belső változások, hogy hú, akkor most én veszek egy fordulatot, és nem szeretnék zenés színpadra többet felmenni, hanem inkább elmélyülnék valami mély drámában, és akkor így a másik oldalamat mutatom meg, vagy nem tudom én micsoda. Tehát egy ilyen jellegű változásokra, vagy változtatásra való hajlamot nem igazán éreztem.
4: Akkor ezek a prózák, amikbe játszol, ezek jöttek maguktól, tehát nem az volt, hogy én annyira szeretnék, hanem egyszer csak jött egy ilyen felkérés.
3: De én ezt nagyon régóta mondom, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék prózai színházzal is foglalkozni, de azt be kellett látnom a pályám során, hogy mindig akkor volt szerencsésebb az életem, hogyha mások döntötték el, és nem én mentem utána. Én bízom az alkotókban, akik velem dolgoznak, vagy dolgoznának, mert lehet, hogy én nem úgy látom magam. Sőt, ez egészen biztos.
4: De egy csomószor van az, hogy beskatujázzák az embert. Ez egy cuki, szubret, csak törögni, forogni tud, meg aranyosan énekelni, ugye?
3: Sajnos igen.
4: Hogy nagyon sokszor esünk bele abba a csapdába, hogy nem ismernek minket igazából, és nem tudják elképzelni, hogy mást is tud.
3: Igen, erre voltak régen, nem tudom, hogy ma még vannak-e, mert én már régen sem szerettem ezeket a castingokat, vagy meghallgatásokat, vagy ne, mondjuk prózánál nem is nagyon szokott lenni, de esetleg olyat el tudtam képzelni még régen, fiatalkoromban, hogy elmegyek valami meghallgatásra, de akkor ott majd biztos, mint egy felvételi, majd kérnek valami prózát is, és akkor majd én meg tudom mutatni a másik oldalamat. De hát erről az egész... Tudom, hogy e felé megyünk, meg ez a trend, ez a casting. Hát én nagyon kevés ember tudok mondani, aki abban a 3 percben tudja megmutatni magát.
4: Igen.
3: Én inkább úgy látom ezt, hogy látom a jövőmet, de minden esetre, hogy akit ismerek, vagy aki ismer engem, nem hogy én ismerem, hanem ő valaki.
4: Igen, az a fontos, hogy ő ismerjen téged.
3: Igen, és igen.
4: Hogy te milyen vagy.
3: Igen. Vagy legalábbis valamiből következtessen arra, hogy én ilyen és olyan szerepeket is el tudok játszani, azon túl, amiket már eljátszottam.
4: Egy nagy és bizonytalan világban élünk, mindenhol az adatvédelmet hangsúlyozzák, de mindig Tehát, hogy kiderül, hogy mindent tudnak rólunk. Te hogy látod ezt a dolgot?
3: Ha nem én mondok magamról valamit, akkor mondd más rólam valamit, amiből aztán kiderül.
4: De egyébként rácsodálkozol, amikor az egy, tényleg, én ezt tudom, én ilyen vagyok.
3: Volt már ilyen egyébként, nemrégiben, Kareszt már másodszor említem itt ebben a beszélgetésben, de hát, hogyha egyszer a legjobb barátom és kollégám és mindenkim, akkor azért muszáj. Voltunk közösen egy műsorban, ahol barátságról beszélgettünk, és akkor készültek ilyen előinterjúk, és akkor a Karesz, vagy mondták, szembesítettek kvázi azzal, hogy, hát, hogy azért volt olyan eset, amikor minket szét akartak volna választani. És akkor én hallgattam, és mondom, és mi volt az? Hát azt nem mondják el, mert majd lehet, hogy az a műsorban majd kiderül, de hogy a Karesz állítólag ezt le is nyilatkozta. És igazából nem nagyon jutottunk egyről a kettőre, tehát itt is most szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem nem volt olyan, ami törést okozott volna a mi barátságunkban, de ezt azért mondom, hogyha én nem tudok valamiről, vagy én nem nyilatkoztam le, akkor megteszi ezt más. De egyébként nagyon érdekes, mert ma már annyira fejlett a technika, és akár egy fénykép részletből, tehát egy ilyen egészen pici részletből is meg tudják mondani azt, hogy ez melyik városban, hol készült, és tehát ilyen nagyon pontos koordinátákat is tudnak mondani. A gyermekem szokott egyébként ilyenekkel szórakozni, illetve van egy haverja, akivel ilyesmi, hogy mit, tényleg van egy kép, egy szállodából fotózzák, és az utcai épületből, és nem híres épület, tehát nem az, hogy a vár látszik rajta, vagy a halászbástya, ami ilyen könnyű lenne nekem, hanem valami, nem tudom, valamilyen jelet észre kell venni, és akkor abból tudják, hogy az pontosan hol készült.
4: De ezt nem a mesterséges intelligenciával csinálják, hogy betáplálják ezt nem, a képet, és nem, megmondja?
3: Nem, képzeld, nem. Ők maguk? Nem, ezt ők maguk. Nem, ők maguk. Igen, és vannak ilyen, tehát van egy játék, aminek hát le fogsz írni a gyerekem, hogy nem tudom, hogy mi ez a játék, de vannak szintek, amiket lehet így lépni, és nincs köze a mesterséges intelligenciához. Úgyhogy azért mondom, hogy ha mondjuk titkolnám, hogy hol lakom, de már készült rólam fénykép a ház előtt, mert éppen valamiért csináltam egy szelfit, amikor beszálltam a kocsiba, akkor szerintem ebből ki lehet következtetni. Tehát, hogy tényleg mindent lehet tudni rólunk. Mindent. Igen. Az internet nem felejt. Nagyon hasznos egy kijelentés. Nem tudom, hogy jó ez minden szempontból, de...
4: Hát, na. Egy zárt rendszerben is érezhetjük magunkat kívülállónak. Voltál-e már ilyen helyzetben is, mikor?
3: Bizonyos szempontból könnyűnek tűnik a kérdés, de válaszolni nem annyira egyszerű rá. Zárt rendszer. A zárt rendszer mondjuk, hogyha akár gondolkodhatok egy társulatban, akkor igen. Van ez az éneklés nevű dolog,
4: igen.
3: ami hát végigkísérte azt hiszem mindkettőnk pályáját. Hát mondom ezt neked és a kedves hallgatóknak is, hogy én mindig nagyon-nagyon szerettem énekelni. Nem olyan régen, olyan 4 évvel ezelőtt derült ki körülbelül, hogy nekem volt egy hangszalag műtétem, mert kiderült, hogy egy ciszta van a hangszalagomon, amit meg kellett műteni, de ami még ennél is sokkal érdekesebb, hogy ez nekem egy születési rendellenességem volt. A szövettani vizsgálat állapította ezt meg. Na most én nagyon sok mindenre választ kaptam, hogy tulajdonképpen hogy kísérte nekem végig az aktív pályámat ez a betegség. Ugyanis ez a ciszta, ez hol ott van, hol nem.
4: Tehát nagyon megduzzad, sok... és aztán visszahúzódik.
3: Igen, így van. És például a vérbőséget, amikor vérbőséget okoz valami, akkor mindenféle női dolgokra gondolok itt például, tehát a ciklusokra, akkor egyértelműen ott az is meg van duzzadva.
4: Igen.
3: Most remélem, hogy tehát nem akarok itt Google doktorkodni, de ezt tényleg így elmagyarázták nekem, és megpróbáltam megérteni, muszáj is volt megértenem, mert nagyon sokszor volt olyan az életemben, hogy a premier napján kellett lemondanom előadást, mert ráadásul a fáradtság és minden egyéb is ráült teljesen a hangszalagomra, és megszólalni nem tudtam. És én jártam orvosról orvosra, de megtaláltam a legjobbat, úgyhogy igazából lekopogom, nagyon jól vagyok, de éppen ezért, hogy magamat is védjem, én az, bár egyébként azóta is erre gondolok, hogy az éneklés a mi pályánkban mint eszköz van jelen. És a színházunk vezetése, és amikor azt mondom, hogy kívülállóként kezdtem el érezni magam, én akkor kezdtem el magam így érezni, amikor a színházunk mostani vezetése úgy érkezett meg a színházba, hogy ők a legfontosabb erényt, vagy erőt az éneklésnek tulajdonították. Tehát amikor azt mondták, hogy itt, hogy az nagyon-nagyon fontos, és csak a belkántó szám, és hogy én elkezdtem kirekesztve érezni magam, akkor még nem volt meg ez a műtétem, és nem tudtam, hogy hogyan tudok én ebben a közösségben, a továbbiakban létezni, hiszen én tudtam, hogy én nekem nem abban van az erősségem. Uh-huh. És kezdtem magam nagyon kirekesztve érezni, és ugyan jártam rendszeresen énekórára, de mégsem úgy éreztem, hogy a saját közösségemből valahogy kikerülök a perifériára, mert csak az éneklés lett nagyon-nagyon fontos történet. Ez az egyik oka, amikor én elkezdtem magam. Aztán persze ehhez társultak már olyan, ugye mindig szoktuk mondani, hogy ízlésről nem lehet vitatkozni, és nem is szabad. Ezt magam is így tanultam is. De voltak olyan problémák, amikben esetleg nem értettünk egyet, és mindig kijebb kerültem ebben a történetben. És ez abszolút a saját közegem, a saját közösségem, hiszen 18 éves koromban léptem be a Budapesti Operett Színházba. És ezt úgy nehéz volt megtapasztalni, de megtanultam vele élni természetesen. Mint ahogy nagyon sok mindennel megtanulok élni, mert én nagyon pozitívan próbálom szemlélni a körülöttem levő világot, bármi is történjen benne.
4: Az jó, az csak is így szóval. A GoldenEye fegyver láthatatlanul pusztít. Szerinted mik azok a láthatatlan pusztító erők, amelyek hatnak most ránk?
3: A gonoszság az egy láthatatlan fegyver.
4: És nagyon jelen van?
3: Szerintem abszolút, abszolút. Egyébként
4: már... A szakmába is érzed?
3: Szerintem a művészek, én legalábbis én mindig ezt tapasztaltam, hogy nagyon összetartóak. Én nem tapasztaltam olyan fajta gonoszságot a pályám során, amiről hallottam. Tehát amikor mondjuk én nem készültem erre a pályára, és most nem akarok a gyerekkoromba visszamenni, én egészen más utat képzeltem el magamnak, de amikor már közelítettem afelé, hogy én majd azért mégiscsak egy ilyen színpadi ember leszek, akkor azért voltak olyan intelmek, hogy talpon maradni, hogy az milyen nehéz, mert olyan sok minden külső erővel kell megküzdenie az embernek, és a fúrás, a gonoszság, az áskálódás. Én vagy nem vettem észre, tehát hogy én nagyon szoktam mondani, hogy a naív szakot is elvégeztem közben, hogy én ezt vagy nem vettem észre, vagy lepergett rólam. De egyébként sajnos nem csak láthatatlan erők vannak, tehát hanem ma már minden látszik, és pusztít. Azóta, mióta vannak ezek a közösségi oldalak, és mindenki név nélkül, de akár névvel is mondhat bármit, és bánt vele értelmetlenül, tényleg értelmetlenül, hogy az ember, én nagyon megértem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy most egy ideig itt ne keressetek ezen a felületen, telefonszámomat tudjátok, akit még érdekel, de egy kicsit szeretnék lenyugodni. Én még nem jutottam el idáig, de úgy érzem én is, hogy közel vagyok hozzá, mert engem sokszor, hát én a legkevesebbet foglalkozom egyébként magammal, engem az bánta, hogy egymást bántják. És az rám az ugyanúgy hat. Egyszerűen így azt érzem, hogy így tolul bennem a szorongás. Nem félelem, nem, ez egyértelműen a szorongás, ahogy emberek bátran.
4: És mit gondolsz, miért csinálják ezt?
3: Mert nincs következménye azért. Azért, mert megtehetik, mert úgy érzik, hogy ők könnyebbek attól, hogy kimondják. Hogy nekik, ez ilyen önző dolog, hogy ha nincs igaza, nem néztem utána, de mondom a magamét, és nekem könnyebb. Ugye ezzel szoktak védekezni emberek, hogy értsd meg, nekem könnye, nem viszem magammal, nekem ez rosszul, vagy nem, én úgy látom, akkor én kimondom. És akkor az, akinek viszont okoz ezzel valamit,
4: az viszi tovább, az, tehát tulajdonképpen átadja a hátizsákot.
3: Igen, igen, de ez itt körülöttünk van, ez nem körülöttünk nincs, de hogy ez érezhető a képernyőről. Tehát azért mondom, hogy nem csak láthatatlan erő van, hanem ezek látszanak is, látszódnak is, sajnos.
4: A filmben a túlélés gyakran gyors alkalmazkodást jelent. Volt olyan pont az életedben, ahol változás nem választás volt, hanem kényszer.
3: Igen. Bár ez egy olyan változás volt, amiben én szintén a pozitív, tehát én megpróbáltam, ez is színház. Én ebben is megpróbáltam a jó dolgokat megkeresni, és próbáltam a kollégáimat ösztönözni, hogy egyrészt adjunk időt, várjunk. Ez egy igazgatóválasztás után történt, ahol viszonylag, hát úgy éreztük, hogy ránk kényszerítették a vezetést. És akkor nagyon elkeseredett volt a társulat, én magam is, mert elindultunk valamilyen úton. Nekem egyébként ez az időszak, ez pont a szerepkörváltásomba is beleeshetett volna. Az, hogy miért nem eshetett, arra lehet, hogy majd később még mondok erről majd egy mondatot. De hogy ennek ellenére én voltam az egyik ember a társulatból, aki azt mondtam, hogy hagyjunk időt. Hagyjunk nekik időt arra, hogy bízzunk benne, mert így nem is lehet, nekik sem lehet úgy elkezdeni egy munkát, hogy mindenki hátat fordít. Uh-huh. És én tényleg kinyitottam minden érzékszervemet, és én nagyon-nagyon vártam, de ez abszolút inkább kényszer volt, mint egy szabad választás, vagy hogy mondjam, szóval ez kényszerből kerültünk ebbe a helyzetbe.
4: És aztán hogy sült el a dolog? Bebizonyították, amit tudnak, vagy nem sikerült számotokra?
3: Van, aki számára sikerült. Nekem nem jó irányt vett a szakmai életem. Aha. Nekem nagyon nem.
4: Tehát nem történt meg akkor ez a szerepkörváltás sem, vagy nem adtak hozzá eszközöket, lehetőséget, hogy megtörténjen?
3: Én kezdettől fogva mondtam azt, hogy nagyon, nagyon kellemes beszélgetéssel indult ez a kapcsolat. Ők nagyon szerették az én addigi
4: tevékenységemet.
3: Igen, és pont azért, mert abszolút becsben gondolták továbbra is tartani. Én azt hittem, hogy beleszól, mert hogy azt mondták, hogy én mondhatom azt, hogy mi az, amit még igen, vagy már nem, vagy én mifelé indulnék, mi lehet az irány. Ugye ettől, ezt már az előző kérdésnél is mondtam, hogy ettől mindig meg is ijedek, mert hát én nem tudom, de nem tudom, mondjátok meg, hogy mi legyen.
4: De te mit mondtál, hogy mifelé szeretnél indulni?
3: Mondtam szerepeket, amiket már nem szeretnék eljátszani, mert kinőttem belőle, már nem korszakos.
4: Igen.
3: Mert nekem nagyon markáns véleményem van arról, hogy hogyan játszunk operettet, vagy a eleve a zenés műfajról nagyon markáns véleményem van, hogy tartsuk meg a fiatalságot. Természetesen a technikai tudás az egy nagyon fontos történet, és ugye nagyon sokszor, akik van olyan helyzet, amikor valaki akkor éri el a technikai tudását, amikor éppen kiöregszik már a szerepköréből. Hát ez egyébként még akár magamra vonatkoztatva is igaz, hiszen nekem nem voltak gyerekkoromból olyan erős alapjaim. Na mindegy, de most nem is erről akarok beszélni. És hát bólogattak, hogy az így rendben van, meg igazam is van, de hát például ezt a három szerepet, ezt kaptam. amire azt mondtam, hogy nem, nem kérem. És aztán utána viszont történt egy olyan konfliktus, egy belső konfliktus, ami után viszont nem is rúghattam már labdába. De hát játszom még néhány előadást a színházban, de nagyon régóta nem kaptam új feladatot. Ami hát annak is nagyon szerintem nem érdemeltem ezt. De hát nyilván a magam védő ügyvédje vagyok, szóval igen.
4: Mm-hmm. És akkor a következő kérdés az nagyon jól illeszkedik ehhez, mert ugye visszatérve a Bondra, a történetben a bizalom törékeny és könnyen elveszik. Te könnyebben megbízol az emberekben, vagy inkább óvatos vagy? Vagy már óvatos lettél?
3: Még mindig nem vagyok az.
4: Nem?
3: Nem, még mindig nem vagyok az, és én alapvetően nagyon-nagyon hamar bízom az emberekben, tehát hogyha én nem az a fajta kis kóbor kiskutya vagyok, akit nem lehet befogni, hanem én egy jó szótól, egy olyan kritikától, amiből tanulni tudok, én kapaszkodom inkább a szakemberekbe, azokba az emberekbe, akiknek a tudásában megbízom, tehát a szakemberekbe. Meg ahogy az előbb is mondtam, tehát én akkor is képes vagyok bizalmat adni, hogyha van némi sejtésem, hogy talán ez nem lesz elég, de akkor is adjuk. Én bizalmat mindig adok, és az lassan-lassan egyébként erről le kéne szoknom. Tehát egy kicsit többet kellene hallgatnom a belsőmre, bár mind a kettő onnan jön, szóval igazából nem tudom. Lehet, hogy most kellene irányt változtatnom, és most kellene valahogy nagyon bekeményítenem, de hát az már nem én lennék.
4: Hát ez a baj. A filmben a kockázatvállalás elkerülhetetlen. Mennyire szeretsz kockáztatni, illetve mennyire vagy biztonsági játékos?
3: Mind a kettő igaz lehet rám. Kockáztatni akkor mernék, hogyha olyan emberek rángatnának bele abba, hogy kockáztass, akiben bízom.
4: Hát ez jó.
3: Tehát ez ugyanúgy a biztonsági kör. Azt hiszem, hogy ez inkább az. Hát hogyha magamra lenne, hát nem tudom, hogyha most azt mondanák, hogy jó, nem, ez egy hülyeség egyébként, de mégis mondok egy ilyen példát, hogy holnap jön a Metallica egy koncertet adni, és az énekesük lemondta, be tudsz-e ugrani, na, de ilyen fajta kockázat. Ja, egyébként akkor most jut eszembe, hogy hát közelebbi példát is hozhat. Soha nem voltam beugró típus. Hát az számomra egy kockázat. Lehet, hogy van, amiben mernék. Lehet, hogy még ez a nagy kérdés nem jött el az életemben, úgyhogy erre majd lehet, hogy visszatérünk, jó? Hogyha mindenképpen jelentkezni fogok nálad, hogy majd azt mondom, Andi, bevállaltam, ez egy óriási kockázat, de igen, de mondjuk, hogyha ilyen pénzügyekre gondolok, vagy ilyesmi, akkor sem, tehát így nem mernék tőzsdézni, vagy ilyesmi.
4: Tehát akkor inkább biztonsági játék.
3: Igen, mondjuk vagy. Kaparós sorsjegyet már vettem. Tényleg, azt
4: 2000 forintot bekockáztattál,
3: igen,
4: mi?
3: Igen. Jóban szeretem, hogyha a biztonság van körülöttem, azt hiszem.
4: Nálad mi volt az a belső konfliktus, ami a legnagyobb hatással volt a pályádra? Vagy egyáltalán volt-e ilyen?
3: A pont ezt kezdtem el egyébként, igen. Hát ez is a színház. A belső konfliktus az... És hatás, igen. Igen, most, hogyha ebbe belegondolok, valóban hatással volt a pályámra. Nem, a pályámra nem. Nem, tehát visszamenőleg, mert ugye a pályáról úgy beszélgetünk, hogy visszamenőleg hogy ítélnek meg emberek, ugye? Uh-huh. Valami ilyesmit gondolok ebből. Úgyhogy arra nem volt hatással, de a jövőmre, vagy arra a pár évre, amit még együtt töltünk el, arra igen. Azt is említettem, hogy magammal viszonylag kevesebbet foglalkozom, viszont nagyon, nagyon érdekel az, hogy másokon segítsek. És ezért én egy olyan szerepet vállaltam az Operettszínházban, hogy érdekképviseleti szerepet vállaltam. Aha. Ma már a SZIDOSZ-nak, az alapszervezetének, az operacinázi alapszervezetének én vagyok az elnöke. De pár évvel ezelőtt még csak az üzemi tanács alelnöke voltam, és elérkezett a színházigazgató választás időpontja, vagy közeledett, és a társulat nagy része engem, mint érdekképviseleti szervet, tehát nem Szendi Szilvit, a szubrettet, hanem az üzemi tanács alelnökét, megkértek, hogy ők is szeretnének szavazni. És ez valóban, ez így akár törvényben is van foglalva, hogy a társulatnak a szavazata az össztársulat szav egyet ér. Amit aztán a minisztériumban lehet továbbítani, és mindenképpen ér valamit a szavazatunk. És a társulat nagyon-nagyon szeretett volna szavazni, és én ennek utána mentem, és én ezt a kollégáimmal együtt, ugye ez egy 7-tagú tanács, és a kollégáimmal és egyéb segítőinkkel együtt, ez egy nagy szervezés volt, megszerveztük az aspiránsok meghallgatását is a nagy színpadon, és ugye három pályázó volt akkor, és utána mi szavazhattunk, vagy szavazhatott a társulat. És annak a kimenetele az a vezetés számára nem volt túl jó, és nekem azóta, tehát az tulajdonképpen egy emberként vittem el ezt a balhét, vagy viszem, tulajdonképpen viszem azóta is. Úgyhogy ez egy olyan belső konfliktus volt, ez soha nem is került ki sehova, én most először dadogva, most mesélek erről először. Azóta én ellenség lettem, pedig igazából a dolgomat végeztem, és nem tenném másként most sem, tényleg nem, mert nagyon komolyan veszem most ezt a SZIDOSZ elnöki posztot is, és azt is nagyon-nagyon komolyan vettem. Én is úgy kerültem egyébként erre a posztra, hogy engem megválasztott a társulat. Uh-huh. És én azt gondoltam, vagy a mai napig is azt gondolom, hogy akkor nekem kötelességem őket képviselni. És akkor éppen ez volt a képviselet, hogy én azt járjam ki, hogy szavazhassunk.
4: Egy kicsit könnyedebb jó kérdés.
3: Jó, iszom is rá.
4: A James Bondban ugye a bondok és a női főszereplők között mindig van valamiféle kis vonzalom, uh-huh, egy kis szikra, uh-huh, aztán egy kis távolságtartás, tehát uh-huh, ők nagyon ügyesen játszanak ezzel a dologgal. Veled előfordult-e már ilyen, például a színpadon, hogy beleszerettél a partneredbe?
3: Húha, már ilyen őszintességi perceket tartunk. Én nem a partnerembe szerettem bele, én a koreográfusba szerettem bele, aki az férjhez mentem, kérem szépen.
4: Na, tessék.
3: Különben nem tudom, hogyha nem ez lenne a szerepköröm, mint ami, uh-huh, akkor, mert ugye a szubred meg a táncos komikus, az végig évődnek, tehát igazából, hogyha elcsattan is egy kis puszi, egy kis csókocska, az nem ugyanaz, mint amikor a most, hogyha az operetről beszélünk, a primadonna meg a bombiván egymással olyan szinten összefonódnak, és érzelmileg, és fizikailag, és mindenféleképpen, úgyhogy a férjem tudja az időpontokat, hogy mikor házasodunk össze, de lassan, hogy a 25 éve az ezüst lakodalom?
4: Hát,
3: nem tudod?
4: Nem
3: én
4: tudom,
3: se, az
4: de valami jubileum.
3: Mindenképpen valami jubileum. Hát az kell, hogy legyen, mert az 50
4: az arany,
3: és a 75, az pedig gyémánt, tehát lehet, hogy akkor gyanús, hogy 25. Lassan szerintem közelítünk afelé. Na, állítólag. Tess. Azt mondják, én az éveket nem számolom, mert az nekem kell számolni. És lehet, hogy ez is mentette meg ezt a hosszú házasságomat, hogy nem az a szerepkör volt.
4: És ez hogy történt? Addig táncoltatott téged?
3: Addig.
4: A koreográfus úr.
3: Hát ez egy nagyon, nagyon arany, szerintem is aranyos történet egyébként, nem csak azért, mert mások ezt
4: és
3: mondták
4: melyik
3: róla.
4: Melyik darabnál történt?
3: Ez a Marica grófnő. Aha. 2001-ben Marica grófnő készülőben volt, és akkor ugye sokat jártuk be a színházat, az új színházat, mert akkor épült újjá ez a mostani pompájában álló létesítmény épület, és akkor meg nem volt más dolgunk igazából, csak a Marica grófnővel nyitott az új színház, aha, és akkor jöttünk, mentünk délutánonként is, és akkor én mentem le a balettterembe, az is olyan gyönyörű volt, olyan új, olyan, mint egy medence, tényleg, mint egy ilyen wellness központ, és akkor rajnos oda mentem le, és közben figyeltem, ahogy a Lőcsei Jenő ott ugrál, és készíti elő ugye az esti próbára hát az ugrált, az most olyan, mint hogyha ilyen pejoratíve mondtam volna, de nem, hát gyönyörűen táncolt, és én ott álltam egy oszlop mellett, és csorgott a nyálam, hogy milyen csodálatos, és akkor természetesen egyre több próbát kértem, hogy jaj, most még én azt nem tudom, hogy ott akkor melyik láb, vagy melyik kéz, meg nem tudom, micsoda, és akkor valahogy így alakult.
4: Értem.
3: A tehetség, egyszerűen nem is tudtam először, hogy én a szépségébe, vagy a tehetségébe vagyok ennyire szerelmes. És ezért lehet, hogy tényleg jobb is, hogy ez volt a szerepköröm, mert ugye a tehetség, az, hát abban, hogy bele tud szeretni az ember.
4: Ez így van.
3: Meg az, ami ott történik, ezek csalókák egyébként ugye a 7-től 10-ig fellángoló szerelmekben, mert aztán ugye másnap együtt kell fogat mosni, szóval akkor az úgy, nem tudom, hogy még ott is tartanak ezek a szerelmek. Nekem nem, mert másról szóltak a kapcsolataim a színpadon.
4: Bond mindig tovább lép, mint hogyha soha se nézne vissza. Te könnyen el tudod engedni a múltat? Vagy inkább rágódós típus vagy?
3: Én addig rágódom, amíg megoldásokat találok rá. És még akkor is, hogy lehetett volna, de legalábbis, hogyha megoldások vannak, akkor akár rágódom, pedig tudom, hogy az már a múlt. De ezt is azért úgy fel kellene fognom. Tehát történik valami a múltban, és egyet utálok, amikor valaki azt mondja, hogy engedd el.
4: Hát de nem olyan könnyű az, igaz?
3: Persze, de egyébként a rágódás, a múlton való rágódás, az sokszor nem haszontalan egyébként. Mert nagyon-nagyon sokat tudunk belőle tanulni. Meg hogyha azt mondom, hogy igen, azt akkor úgy csináltam, de megtanultam, lecke volt, akkor hát, ha nem követem el ugyanazt a hibát, ha meg elkövetem, hát akkor magamra vessek. De szerintem nem feltétlenül haszontalan a múlton való rágódás. Mondom, nem, tényleg, ha valamit nem szeretek, ez az engedd el, nem engedem.
4: És hogyan tudod feldolgozni ezeket a problémákat? Van erre eszközöd?
3: Nekem nincs. Nem is tudom, hogy létezik-e igazából eszköz. Vannak dolgok, amik ugyanúgy elévülnek az életünkben is, mint bármi más, de egy hivatalos ügyek is el tudnak évülni, akár bűncselekmények is el tudnak évülni, akkor az érzéseink is. Azért, mert felhelyettesíti valami más. Ugye, amikor azt mondják, hogy engedd el, meg ne foglalkozz vele, vegyél elő egy könyvet, menjél, kiránduljál, hát értem, de is az agyam, ugye mindig a férjem mondja, hogy hát igen, az elme szabad állat. Igen. De valahogy lekerekednek. Tehát ezek az éles sarkok úgy valahogy lekeverednek, és egyébként szerves részemé válnak. Tehát azzal megyek tovább, azt viszem tovább.
4: És mi az, amiből te tudsz töltődni?
3: Mármint úgy, hogy a szabad időmben, vagy ilyesmi.
4: Igen,
3: én nagyon-nagyon-nagyon szeretek olvasni, nagyon-nagyon szeretek tanulni. Nem régiben, tavaly, még csak tavaly volt, de érdekes, elvégeztem a színháztudományi szakot a Károlin, és azt megelőzően, ugye, mert ez mesterszak, tehát ehhez kellett azért egy ilyen alapdiploma, mi még úttörök voltunk, szintén a Peller Károlyjal, Karesz 4 alkalommal említettem eddig a nevedet, a drámainstruktor szakot az SF-én, és hát ennek is oka van egyébként, hogy ezeket miért kellett nekem elvégezni, de hogy nagyon-nagyon megszerettem az elemzést, az olvasást, a drámaolvasást is. Különben nagyon sok dán, svéd krimit olvasok.
4: Na, ez és is, miért ez pont is azokat?
3: Mert azok annyira szövevényesek, és tényleg én, aki rengeteg krimit olvastam eddig is, meg nézek ilyen thrillereket, meg ilyesmit, komédiát, vagy ilyen romkomokat, meg ilyen, de ilyeneket viszonylag ritkán nézek, azt élem, viszont ezeket a nagyon mélyről jövő és csak a végén kibontakozó történeteket, ezeket imádom, uh-huh. amikor 500 oldalon keresztül nem tudod, hogy ki a gyilkos, és a végén vannak ezek az aha élmények, hát ezek fantasztikusak, és falom ezeket a könyveket, de ez abszolút a szórakozás, amikor a drámákat, meg amikor az elemzések, meg egy készülök, tanítok, és a vizsgákra készülünk, vagy válogatom ki az anyagokat, vagy a tematikát állítom össze, akkor természetesen ilyen komolyabb olvasmányaim is vannak. Ami nagyon leköt még, az a főzés. Imádok főzni, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Sütni nem tudok jól, mert nincsen olyan, úgy van szép érzékem, vagy legalábbis remélem, hogy nem öltözködöm ízléstelenül, vagy ilyesmit, de például díszíteni, dekorálni nem tudok. Tehát nagyon-nagyon szeretem a süteményeket, amik olyan nagyon szépen vannak elém rakva, de én egy kis golyócskát nem tudnék rá olyan szépen rátenni. Viszont főzni nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és olyan süteményeket is, amiben csak így bele kell dobálni.
4: Bár nem mondtad el, hogy miért végezted el ezeket az iskolákat, de nem gondoltál arra, hogy valamikor majd vezető lesz belőled? Mert szerintem benned ez megvan.
3: De aranyos vagy, egyáltalán nem.
4: Nincsen?
3: Nem.
4: Nem érzed?
3: Nem.
4: Én valamiért így
3: de
4: nem.
3: Komolyan? Igen. Ezt még soha senki nem mondta nekem. Nem, biztosan nem. Jaj, nem. Nem, hát az óriási felelősséggel jár.
4: Hát az biztos. Az biztos.
3: És nem tudom, hogy tudnék-e olyan úgy felelősséget vállalni, hogy...
4: Hát, érzelmek nélkül kell néha például.
3: Pláne, hát igen, pláne, igen. Pláne. Még ebben egyébként itt Szidosz munkatársként is nehéz nekem a sokszor felmerülő problémáknál, vagy megoldás keresésnél a lelkemet félretenni, de egyébként az se baj, ha benne van. Tehát azt hiszem, hogy az se baj. Sőt, hát érző ember vagyok én is, és érző ember az, aki segítséget kér. Tehát én nem vagyok ez a katonás. Nem.
4: Akkor viszont a tanítás?
3: Tanítást azt nagyon-nagyon szeretem. Azt borzasztóan szeretem. Földes Johnnyval, Földes Tamással tanítunk együtt a Pesti Broadway stúdióban színészmesterséget, és nem régóta tanítok a Johnnyval, de nagyon-nagyon-nagyon jól kiegészítjük egymást, és nagyon egyre jár az agyunk, és igazából úgy kerültünk mi egymás mellé, hogy nem előzte meg még az első óránkat sem órákig tartó egyeztetés és megbeszélés, hanem egyszerűen csak beültünk egymás mellé, és működött. A tanítást azt nagyon szeretem.
4: Mit látsz, hogy mások ezek a fiatalok, akiket tanítasz, mint mi voltunk, vagy hasonlóan állnak hozzá a szakmához például?
3: Azért vannak olyan tulajdonságok, amiket nem nagyon lehet kikerülni. Tehát, hogyha máshogy akarnának indulni, akkor ez körülbelül 2 percig tart, és akkor én azért még azokat, amik mi vagyunk, én azokat még nagyon szeretném beléjük táplálni. Az érdeklődést, legyenek kíváncsiak, a szorgalom, hát ezek olyan elévülhetetlen tulajdonságok.
4: Nagyon fontos, igen.
3: Igen, és hogyha...
4: Meg az a alázat például, alázat. Nekünk azt nagyon megtanították, én azt gondolom.
3: Én
4: lehet, hogy már egy kicsit túlzásba is vittük, de nálunk ez nagyon, nagyon megvolt.
3: Van olyan, amikor ezekről beszélni is kell, de inkább valahogy hogy az óránk felépítésében valahogy ezek a dolgok egyébként kiütköznek sokszor, hogy megemlítjük, hogy régi sztorikat hozunk fel a Johnnyval, tehát van, amikor úgy tanítasz, hogy csak elmesélsz valamit, és akkor vidd haza belőle az, ami kell. Igen, tehát hogy ez a fajta tanítás, én ebben nagyon hiszek. Meg a példamutatással, hogy te hogy viselkedsz, te hogyan állsz akár problémákhoz, vagy egy szerepformáláshoz, vagy valami, tehát hogy ezeket ilyen módon is tudjuk átadni. Mert azért mi nem elméletet tanítunk, bár egyébként nekem van egy ilyen tervem, hogy én szeretnék elméletet tanulni, hogyha most egy picit visszamegyek a saját gondolatomhoz, hogy miért is akartam én színháztudományt tanulni. Azért, akkor azért akartam, Mert hogy ugye már a beszélgetésünk alatt így szóba került a beskatujázás. Uh-huh. És engem is beskatujáztak nagyon sokáig, vagy akár még most is, én a szubrett vagyok, tehát hogy ez ugye egy ilyen kaszt, bár nincs vele baj, csak hogy...
4: Csak az ember mást is tudna. Tehát, hogy
3: igen.
4: Nem, tehát igen. Az élet nem fekete és igen. Fehér. Na, minden.
3: Igen, és miután nem vagyok annyira bátor, hogy felhívjak színházigazgatókat, hogy nem maradt ott nekem valami, nem hagyott el valaki egy Csehov szerepet, vagy egy Ibsent, vagy valamit nem hagytak el. Úgy szeretnék játszani, miután nem vagyok ehhez eléggé talpra esett és bátor és egyéb, ezért én a másik oldalról, tehát az elméleti oldal akartam kiszélesíteni a tudásomat, és erre a színháztudomány nekem tökéletesen megfelelt. Az is, hogy ugyanaz a szakdolgozati témám az operett volt, tehát hogy azért nem rugaszkodtam el, bár azért sok olyat kutattam, amire magam is rácsodálkoztam, vagy hogy mondjam, tehát az is nagyon-nagyon hasznos volt, de miután elvégeztem, és megtörtént az államvizsgám, már másnap azon kezdtem meggondolkodni, hogy most mit csináljak? A családom mondta, hogy semmit, egy kicsit maradjál nyugton, jó? Tehát, hogy picit lassíts. És akkor arra gondoltam, hogy ha már én ilyen nagyon sokat dolgoztam a tételeimen, akkor egy ilyen saját bibliográfia alapján, saját dramaturgiai olvasattal a saját tételsoromat kidolgoztam, ha már kidolgoztam, az olvasmányokkal mindennel együtt, akkor azok az osztályok, ahol én tanítok, illetve azok a stúdiók, ahol én tanítok, ott is van színház elmélet óra, uh-huh. És akkor viszont a saját tételsoromat kezdeném el tanítani, hiszen egyébként egy picit magasabb szinten van nyilván a mesterszakon egy államvizsga, mint a színész egyhez, illetve a színész kettőhöz kapcsolódó vizsga, de nagyon-nagyon-nagyon sok az átfedés, úgyhogy például ilyet nagyon szívesen csinálnék.
4: Na, úgy legyen. A végére tartogattam neked néhány villámkérdést.
3: Hüha.
4: Jó? Klasszikus vagy modern?
3: Modern.
4: Bátorság vagy túlélés?
3: Bátorság.
4: Szabadság vagy kényelem?
3: Szabadság.
4: Szó vagy tett?
3: Tett.
4: Szív vagy ész?
3: Szív.
4: Igazság vagy béke?
3: Igazság.
4: Harag vagy megbocsájtás?
3: Megbocsájtás.
4: Egyén vagy közösség?
3: Közösség.
4: Sors vagy választás?
3: Sors.
4: Örökség vagy újrakezdés?
3: Újrakezdés.
4: Lázadás vagy alkalmazkodás?
3: Még mindig lázadás.
4: Erő vagy sebezhetőség?
3: Sebezhetőség.
4: Jelen vagy jövő?
3: Jövő.
4: Győzelem vagy méltóság?
3: Méltóság.
4: Jó fiú vagy rossz fiú?
3: Rossz fiú.
4: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm,
3: én
4: hogy
3: is.
4: Itt voltál.
3: Köszönöm. Köszönöm. Nagyon.
0: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Kőkorszaki rajzokat találtak Portugáliában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet a napirend előtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni a háborút. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa-völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából származnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-től a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Stop önkény címen szervez tüntetést a Fidesz és a KDNP, miután a frakciók szerint a Tisza minden határon túlmegy a köztársasági elnök alaptörvénybe írt eltávolításával. Magyar Péter szerint még Isztambulban is hangosan felnevettek azon, hogy a Fidesz akar tüntetni a demokrácia mellett. A helyzetet Horn Gáborral és Nagy Attila Tiborral elemezzük. A békéltető tárgyalással vette kezdetét az a peres eljárás, amiben Semjén Zsolt rágalmazás miatt feljelentette többek között Tordai Bencét, Szabó Tímeát és Arató Gergelyt is. Semjén Zsolt szerint ugyanis a korábbi országgyűlési képviselők azt sugalmazták, hogy ő lenne Zsolti bácsi. Vendégünk Arató Gergely ügyvédje, Komlódi Gábor. Benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnik Súlyog Tamás megbízatása, mert Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy a legfőbb közjogi méltóság ugyanaz marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Bámforgács Nórával beszélgetünk. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Mint ismeretes, a kormány szándékai szerint az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Kérdés, hogy a rendszerváltáskor elmaradt szembenézés mit ér 36 évvel később? Katona Csabát kérdezzük.
3: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Mondhatják, hogy ez a téma 15 éve napirenden van már, hogy az ügynökakták témája, ez így van, és 15 éve újra és újra hiába került elő, amíg nem jött a magyar kormány. Azt is lehet mondani, hogy beszéltünk már a köztársasági elnök leváltásának kérdéséről, és így van, de most került a parlament elé. Amiről biztosan nem beszéltünk, az az, hogy hogyan kell megállítani az önkényt Magyarországon. De a Fidesz és a KDNP jelek szerint ennek is tudja a titkát, úgyhogy Nagy Attila Tiborral és Horn Gáborral erről is fogunk tudni most pár szót váltani. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét kívánok!
3: Az milyen jelzővel leírható helyzet, hogy a Fidesz és a KDNP kíván felszólalni és tünteti szervezni az önkény ellen?
5: Hát, ha egy abszurd komédia, de inkább abszurd dráma, tragikomédia, amit látunk, ugye hát azok, akik felszámolták Magyarországon a polgári demokrácia intézményrendszerét, azok, akik a fékeket és ellensúlyokat szinte minden egyes elemében megszüntették, azok, akik Orbán rendszerét minden szempontból kiszolgálták az elmúlt 16 évben, akik létrehoztak egy olyan rendszert, amiről maga a rendszer atya, akiről elneveztük, Orbán Viktor mondta, hogy ez maga a fülkeforradalom, tehát egy rendszerváltás, aminek keretében az illiberális állam felépítése a cél. Azok, hogy mondjam, kiabálnak farkast abban az esetben, amikor ennek a helyreállításnak az intézményeiről van szó. Lehet vitatkozni az, hogy pont így kellett csinálni másképp, ez egy fontos és érdemi vita, de az, hogy itt ne arról lenne szó, hogy helyreállítódik az, amit a Fidesz felszámolt, nagyon tudatosan és egyértelműen, egészen odáig elmenve, hogy több mint 6 évig kellett úgy élnünk, hogy veszélyhelyzetet hirdetett a magyar kormánytöbbség, tulajdonképpen megvonva a parlamentarizmus alapértékeit ezzel. Úgyhogy én ezt, hát ha, hogy mondjam, mosolyogva hallgatnám, ha nem lennék megdöbbenve az egész végtelen cinizmusán, ami e mögött van. Ugye volt már Súlyok mellett kísérlet tüntetésekre, az mind a kettő elég vékonyra sikeredett, most se véletlen szerintem a hely megválasztása, mert nem csak a szimbolizmus miatt, hanem a térkicsisége miatt is célszerű ezt a Fidesznek egy kis helyre tervezni a Sándor palota elé, ahol néhány száz ember is úgy tűnik, mintha lenne ott valaki. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy cinikus és a helyzetet megérteni nem akaró két kétségbe esett, hát inkább egy, mert azért a KDNP-t nem gondolom pártnak, egy pártnak a kísérlete arra, hogy valami történjen az ő oldalukon.
3: Attila?
4: Meghökkentő számomra, hogy a Fidesz már is milyen erősen kezdi ezt a parlamenti ciklust, hiszen még alig telt el pár hónap, és már is Rákosi Mátyásról, Hitlerről, esetleges börtönről, minden határ átlépéséről hallhatunk. Tényleg ma a parlamentben elhangzott Hitler neve is a Tisza módosítása kapcsán.
3: Megvárta, amíg a kancellár meghal, mielőtt átvette volna.
4: Igen, ennek kapcsán. Szóval én ezt elég ízléstelen hasonlatnak gondolnám, tehát itt azért nem körömletépésről van szó, nem foglyok megkínzásáról, nem egy pártrendszerről, ami volt a Rákosi rendszerben. Tehát bocsánat, de kénytelenek vagyok egy kis történelemórát tartani. Tehát az 1950-es éveket összevetni a Tisza 17. alaptörvény módosítását, enyhén szóval fura. Az kétségtelen persze, hogy nekem nem tetszik egyébként, hogy néhány nap alatt, 8 nap alatt lezavarnák ennek a tárgyalását, mert fontos dolgok vannak egyébként az alaptörvény 17. módosításában, vannak jó elemek is egyébként benne, de mégiscsak a bírósági rendszert egy kicsit átalakítják, az alkotmánybíróság hatáskörét visszaadják, ugye az országgyűlés...
3: Polt Péter is menni kényszerül, hogyha elfogadják
4: az igen, az alkotmánybírósági
3: élet. Nem csak a köztársasági elnök.
4: Így van, tehát, és még vannak más pontok is benne, tehát szerintem ez az alaptörvény 17. módosítása megérne mondjuk 2-3 hetes parlamenti vitát is akár, ezt lehet kifogásolni szerintem, de azért azt állítani, hogy ez már maga a diktatúra, az tényleg eléggé hát fura pont attól a Fidesztől, amelyik valóban ebben ennyiben egyetértett Gáborral, hát leépítette a fékek és ellensúlyokat méghozzá alapvetően olyan módon, hogy az alaptörvény megalkotásával és a saját embereiknek a közjogi tisztségekbe való helyezésével elérte azt a Fidesz, hogy hát az ellenzéknek legalábbis a közjogi intézmény rendszeren belül alig nőjön fő. És még valamit ehhez, mondjuk az érdekes tapasztalni, hogy a közjogi harcok időről időre megint felbuzognak. Tehát az, hogy a Fidesz az alaptörvény módosítás ellen akar tüntetni, az megint visszahozza a magyar történelemben már sokszor tapasztalt dolgot, nevezetesen, hogy közjogi kérdésekben, lásd a 19. század utolsó harmadát, elképesztő érzelmek robbannak ki. Most én persze nem látom azt egyelőre jönni, hogy 100 000 jelennének meg majd a Fidesz tüntetése.
3: Minden esetre Gulyás Gergely egyebek mellett arra hivatkozik, hogy már volt néhány kétharmada a magyar parlamentben a rendszerváltás óta, de ilyen mértéktelenséggel ő még nem találkozott a kétharmad által.
5: De hol volt Gulyás Gergely az elmúlt 16 évben, ha nem találkozott? Én úgy emlékszem, ott ült a parlamentben, sőt, ugye a második legfontosabb minisztereként az Orbán kormánynak kiszolgálta ezt az egész rendszert. Úgyhogy ez egy teljes félreértés. Persze értem én, hogy valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel.
3: Ez igazából nem arról szól, hogy a Fidesz megpróbál lábra állni?
5: De hát így nem fog tudni. Szóval az a baj, hogy ez az út, hogyha ugyanazok, akik tették most az ellenkezőjét mondják, ez a nem a lábraállás útja, hát nem nekem kell tanácsokat adni a Fidesznek, de a lábraállás útja például az lenne, hogy az Orbán rendszer, hogy mondjam, a legfőbb jelképétől megszabadulnak Orbán Viktortól, de hát nem ebbe az irányba megyünk, az ellenkező irányba megyünk. Tehát azt gondolom, hogy az újragondolás többek között a Fidesz számára azt is jelenteni, hogy ne azok az emberek, ugye a 15 fős bukott kormányból, súlyosan felelős kormányból 7 ülnek a parlamentben. A megszólalók Gulyástól kezdve egy csomóan mind olyanok, akik személyesen felelősek azért, ami történt.
3: Hát ez nem is tesz jót egyébként a frakciónak, tehát Ruf Bálintot idézem, aki a mai vitában Tuzson Bencéhez fordulva azt mondta, hogy azt állította, hogy nem volt kiskorú áldozat, és mosolyog itt, mint egy tejbetök. Tehát ezek a helyzetek nem tesznek nyilván jót ennek a frakciónak és annak, hogy lábra álljanak.
4: Igen. És egyébként látszik is a népszerűségi adatokon, tehát a Fidesz 20% körül van.
5: Igen, hát ugye veszítettek a mi kutatásaink szerint 600 000 szavaz, 500-valahány ezer szavazót, ami azért nagyon komoly 2 hónap alatt, tehát ez nem kis tétel, és ezeknek a szavazóknak egy része meg kellett, hogy jelenjen a Tiszánál. Tehát ugye általában azt szoktuk mondani, hogy van egy zsilipelés, hogy akkor kiszáll valaki a szeretett pártjától, és átmegy a bizonytalanokhoz, és egy következő lépésben talál magának mást. Most nem ezt látjuk, ami azt, ugye ismerik a győzteshez húzás elvét, de ilyen mértéket nem láttunk még. Tehát az, hogy 68%-on álljon a Tisza, 4,4 millió szavazója lenne, ha most lennének a választások, ilyet még nem láttam a 36 éve, ez biztosan mondható. Itt tehát valami olyan történik, amit a magyar társadalom visszaigazol. Nem csak arról van szó, hogy magyarék ezt ígérték, Mert tulajdonképpen mindegyik, amiről beszélünk most, azt ők mind megígérték. Egyik sem új elem. Hanem arról is van szó, hogy a magyar társadalom széles körben támogatja ezeket a lépéseket, amik egyébként tartalmi lépések, mert egyetértek veled, hogy ha belemennénk, nem lesz erre most időnk erre a 17. módosításba, akkor ennek nagyon fontos önkorlátozó elemei vannak. Tehát az, hogy például a bíróságnak visszaadják az önigazgatáshoz szükséges, akár az alkotmánybíróságnak, hogy megválaszthatják az elnökeiket, ezek borzasztó fontos jelzések arra vonatkozóan, hogy nem a politika minden hatóságában hisz ez a fajta hatalmi apparátus, hiszen saját maga mond le meghatározó döntésekről. Lehet vitatkozni arról, hogy súlyok elmozdításának ez a legelegánsabb módja, ezt szokták mondani, de szerintem a politikában nem kell nagyon elegánsnak lenni, ez nem elvárás.
3: Na, vagy hát néha nem ártana, de...
5: Jó, de hatékony.
3: De nem biztos, hogy ez az a hatékonyság.
4: Ez a függetlenség, ez az önállóság, ez igazából, tehát hogy az intézményeknek a politikától való önállósága csak akkor fog megvalósulni, hogyha a Tisza nem tanul a Fidesztől, abban, hogy a saját embereit teszi majd a köztársasági elnöki, a legfőbb ügyészi, az állami számvevőszék elnöki és más egyéb közjogi pozíciókban, mert hogyha az történik, hogy majd fideszesek helyett tiszások jönnek, akkor nem tudom, hogy mennyivel lépünk előrébb. Egyébként meg még a közvéleménykutatásokhoz meg annyit, hogy ezeket a közvéleménykutatásokat június végén vették fel, készítették el, a Mediánét biztosan, és ebben már benne voltak a parlamenti viták. Tehát a parlamenti viták hatása, jóval nézettebbek a parlamenti közvetítések, mint az előző 16 évben, azt hiszem, ezt nyugodtan lehet mondani, és Magyar Péter időnként furcsa stílusa, egyelőre legalábbis érdemben nem, hogy nem állt a Tisza párt népszerűségének, hanem elképesztő magasságokban van.
3: Valószínűleg arra lehet ezzel következtetni, amit az előbb Gábor mondott, hogy ez az igény. Tehát ezt várták, erre szavaztak, ezt kapják.
5: Igen, szóval...
3: Az, hogy különböző pozíciókból milyen sebességgel bocsájtanak el embereket. Szőlősi György elküldése a Nemzeti Sport éléről, azt gondolom, ez nem meglepetés. Mm. De hát úgy egyébként is nagyon nagy sebességgel takarítanak a kormánytagok. Ez várható volt, ugye?
5: Hát sőt, szerintem sokan elégedetlenek a sebességgel. Tehát ugye arról volt szó, hogy például a Magyar Televízió és Rádió hírcsatornáját lekapcsolják április 13-án.
3: A hírszolgáltatási mondjuk a médiatörvény sem engedné ezt
5: ez,
3: meg.
5: Ez tehát, nem olyan egyszerű. Nem tehát az igények szerint egy kicsit talán még lassabban is haladnak, miközben én ezt normálisnak tartom. Tehát én azt gondolom, hogy itt folyik egy komoly tartalmi munka, ami nem feltétlenül Magyar Péter mozgásához igazodik. Tehát itt a háttérben láthatóan dolgoznak komoly szakember csapatok, akik a tartalmi kérdéseket foglalkoznak. Hogy mondjak egy példát, ami például itt a gyerek tanulói segélyek ügyében történt, ahol végre lehet vitatkozni azon, hogy most ez a 400 ezer a jó szám, de végre egy szociális alapú elosztást látunk, ahol azok kapnak pénzt, akik tényleg rászorulnak, méghozzá sokat. Meg gondoljunk bele, egy 3-4 gyerekes családnál, ugye ez 3-400 ezer forint az iskola kezdéskor, ezek döbbenetes nagy számok, ez a havi jövedelme lehet egy családnak, sőt lehet, hogy akár még ennél rosszabb is.
3: Ezért volt döbbenetes, hogy a megmaradt egykori kormánymédia hogy állt bele ebbe a döntésbe.
4: Hát ők azt mondják, hogy nem ez volt az eredeti ígéret, hanem 700 ezer emberről beszélt.
5: De azért ehhez milyen bátorság kell, mert azért ez egyfajta elkötelezettség és bátorság, mert én emlékszem magam is kormánytagként, hogy ezt ha mit csináltuk, én ugyan ezt javasoltam volna egy kormányülésen, voltak ilyen vitáink, de azért az MSZP azt mondta volna, hogy jó, de inkább adjunk két havi családi pótlékot, és azt kapja meg mindenki. Tehát, hogy ne legyen, hogy a jó módú is azért kapjon valamit, mert ez úgy van rendjén. De nincs ez így van rendjén. Tehát azt gondolom, hogy ezek azért nagyon fontos társadalompolitikai üzenetek, amiket látunk, és túlmutatnak az igazságszolgáltatáson, amire viszont tényleg nagyon komoly igény van, és tényleg sokkal lassabban fog haladni, mint ahogy egyébként sokan azt gondolják.
3: Hát mert a folyamatoknak ugyanúgy végig kell menni ebben az esetben is, mint bármilyen eljárásban.
4: Egyébként ez is jelzi azt, hogy ez nem diktatúra, amit Magyar Péter épít. Tehát azért ragaszkodnak ahhoz, hogy legyenek eljárások. El is hangzott ma a parlamentben is, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal is a büntető eljárási törvénynek van alárendelve. Na most aki már olvasta a büntető eljárási törvényt, tudja, hogy ez egy paragrafus szörnyetek, tehát jó hosszú, elég bonyolult tud lenni, tehát jó néhány előírásnak meg kell felelni. Itt ami miatt esetleg félhetnek a fideszesek, az 60 puszta, egyes nereszégeknek a sorsa, azokat lehet, hogy vizsgálni fogja majd ez a hivatal, ez kétségtelen.
3: Hát és valószínűleg még sok minden más is, mert ha csak Hadházi Ákoshoz fordulnak, rendkívül sok ötletet fognak kapni, mi minden vizsgálni való van. Amit Hadházi felpanaszol most, abban azért némi igazsága valószínűleg mégiscsak van. Tehát arra gondolok, hogy itt van ez a korlátozás, hogy ki lehet képviselő a jövőben, és ki nem lehet. Ő ezt gyakorlatilag személyre szabottan éli meg, mint hogy Vadai Ágnes is így életi meg, és Kunhalmi Ágnes is így éli meg, és nagyon sokan, Hiller István is mondhatja azt, hogy hát én soha többé. Tehát itt az elmúlt időszak képviselői gyakorlatilag ki lettek zárva.
4: De ennek megvan a maga praktikus oka, mert a Tisza párt ezzel próbálja megakadályozni, hogy az egykori ellenzéki képviselők mondjuk a Tisza párt esetleges népszerűség csökkenése esetén majd érdemi politikai erőként tudjanak visszatérni. És valóban én értem Hadházi Ákos kifogását, egyébként nekem sem tetszik ezt, tehát szerintem nem kéne a passzív választójogot korlátozni, hadd dönts el a nép, de látni kell, hogy a Tisza is tanult a Fidesztől olyan értelemben, hogy az ellenfeleit vagy partnereit igyekszik korlátozni azáltal, hogy mondjuk az a Hadházi Ákos ne jusson be a parlamentben, aki kétségtelenül többször kritizálta Magyar Pétert, és jól látszott az, hogy ez a két politikus annyira nem kedveli.
3: Bár aki most sem jutott be a parlamentbe, bár most meg lett volna lehetősége.
4: Na jó, de négy év múlva sem lenne lehetősége rá.
5: Azért, hogy a vicc kedvéért engem is korlátoz ez, mert én 16 évig voltam már képviselő, tehát nem indulhatnék el újra, egyáltalán nem szeretnék, álmomban ne jusson eszembe. Én egyébként nem vagyok egyáltalán ellene ennek a korlátozásnak, ellentétben sokakkal, akár még az egyéni magának a képviselőnek a védelmét is szolgálhatja ez, mert ha nagyon sokáig bennmarad az ember, benne ragad ebbe, nem tud visszamenni a civil életbe. Tehát ez a fajta, hogy mondjam, sok esetben nagyon sok ilyen személyes, ha nem is tragédiát, de nagyon nehéz élethelyzetet láttam, valakik 16-20-24 évig képviselőség után, ilyenek a saját környezetemben, ugye az SZDSZ-ben voltak 20 éve, nagyon sokan, utána borzasztó nehéz visszamenni a civil életbe. Tehát azt gondolom, hogy van ebben logika, én a helyét nem itt látom. Tehát nekem a legnagyobb problémám ezzel az, hogy miközben értem a kommunikációs szempontokat, azt azért inkább a választójogi törvény átfogó reformjához kapcsoltam volna, mert oda illik, itt most csak egy üzenet, hogy mi még ezt is akarjuk, az Isten adta nép ezt szeretné. Ide azonban, hagyjam, idegen itt ez a kérdés. Én szerintem ez egy megvitatható, értelmezhető dolog. Más területen, tehát a köztársaság elnök is csak kétszer lehet valaki. Tehát nem,
4: na jó, de ő államfő.
5: Na jó, mindegy, de
4: az más.
5: Csak hogy van erre példa, csak arra akartam, hogy van
4: erre példa. De a képviselői mandátum milyen korlátozására európai példát nem nagyon fogsz találni.
5: Attól, mert valami nincs Európa, Közép-Kelet-Európa, Magyarország egy speciális hely, ezt azért látjuk mindannyian. Szerintem egyébként ez is egyfajta önkorlátozás is, hiszen azért az azt is jelenti, hogy a Tisza képviselő is.
3: Majd egyszer.
5: A 12 év hamar eltelik, én nyugodtan mondhatom, akkor nincs folyt.
3: Gábor, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
3: Attila, neked is.
4: Köszönöm, hogy itt voltatok. Szépen.

0: Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A békéltető tárgyalással vette kezdetét az a peres eljárás, amiben semmilyen Zsolt rágalmazás miatt feljelentette többek között Tordai Bencét, Szabó Tímeát és Arató Gergelyt is. Semmilyen Zsolt szerint ugyanis a korábbi országgyűlési képviselők azt sugalmazták, hogy ő lenne Zsolti bácsi. Vendégünk Arató Gergely ügyvédje, Komlódi Gábor.
2: Na hát akkor a feszítő kérdéssel kezdem, jó estét kívánok. Jó estét. Mi szerint is kicsoda Zsolti bácsi?
3: Hát ez remélem, hogy ennek az eljárásnak a végén valóban ki fog derülni.
2: Mitől derül ez itt ki, ha máshogy nem?
3: Én nagyon érdekes bizonyítási indítványokat tettek kollégák, ugye ahogy a bevezetőben elhangzott, én Arató Gergelyt képviselem, aki bizonyos szempontból ennek az egésznek a nulladik pontja, hiszen ő tette fel azt a kérdést a parlamentben, hogy akkor tudjuk már meg, hogy ki az a Zsolti bácsi, de az ő pont emiatt nincs nagyon széles mozgástér a bizonyítási indítványok terén, szerintem könnyen védhető is az ő helyzete, de a kollégák előálltak olyan bizonyítási indítványokkal, hogy egyéb büntető eljárásokból tanukat, sértetteket, vagy egyébként akár például Juhász Péter Pált is idézze be a bíróság egy személyes meghallgatásra, úgyhogy érdekes fejlemények elé nézünk, az egész biztos.
2: 9-en voltak, Szabó Tibor, a Tordai Bence, Arató Gergely, az ön védence, Kis László, az óbudai polgármester, Somogyi András humorista, Juszt László és Kánc Csaba.
3: Nem, ő nem volt.
2: És hát ő nem volt.
3: De nem volt, nem Kánc Csaba nem is gyanúsított, illetve vádlott, bocsánat.
2: Vádlott, igen.
3: Nem. Mert hogy az eljárásban egy posztja valóban, igen. De ő maga nem vádlott.
2: Na, ez például fontos tisztázni. És valaki bocsánatot kért.
3: Ez így igaz.
2: Ki volt ő?
3: Hát ezt én nem szeretném itt most elmondani, amíg nem van. Hát nem lehet beszélni arról, ő nem hatalmazott engem föl. Arató Gergely felhatalmazott arra, hogy elmondhassam azt, ami ő vele kapcsolatos, de az, ami ott elhangzott, érdemes végigkérdezni, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ki volt az.
2: Egyenként kérdezem meg.
3: Hát ha nem is itt most, és nem a szerkesztő úr, de biztos, hogy lesz, aki meg fogja kérdezni. Igen, ez az eljárási szakasz az, ahol van lehetőség arra, hogy csak feljelentettek a személyek, van lehetőség arra, hogy megbékéljenek egymással, ami egyébként egy elég ilyen furcsa faramúci helyzet, ennyit azért elmondhatok, hogy ez a ekkor még ugye nem vádlott, hiszen bocsánatot kért, a feljelentett személy bocsánatot kért, és nem úgy, hogy a klasszikus vízből, hogy a konnormál is már bocsánatot kérek, hanem tényleg érdemben bocsánatot kért, és a jelenlévő, illetve pontosabban a jelen nem lévő Semjén Zsolt helyett jelenlévő jogi képviselő elfogadta ezt a bocsánatkérést, úgyhogy lényegében két, egy fél részben indiferens személy és egy másik személy között jött létre ez a...
2: Az nem furcsa, hogy maga Semjén Zsolt nem volt ott? Egy olyan ügyben, ami hát egy személyes történet.
3: Szerintem ez egy jogalkotói hiba, ez az én álláspontom, de törvény adta lehetőségevel élt a Semjén Zsolt, mint feljelentő. Ennek van törvény feltétele egyik, hogy előrejelzi azt, hogy az egész eljárásban nem akar részt venni, és képviselőt egy jogi képviselő, akkor nem kell, hogy megjelenjen, de pontosan az ügy személyes jellegé okán szerintem ez egy hiba, amit később talán érdemes orvosolni.
2: Ez több mint két órán keresztül tartott. Igen. Ez a meghallgatás. Mit lehet azon meghallgatni két órán keresztül, hogy bocsánatot kér vagy nem? Mert hogy ez egy békítő tárgyalás volt, tehát itt sokkal több minden nem történt.
3: Hát személyem is egy kicsit elhúztam az időt, tehát ezt muszáj elmondanom. Nekem voltak itt már észrevételeim is, mert az én abszolút szírklaszirált jogi álláspontom az, hogy a három országgyűlési képviselővel szemben ezt a büntetőjárást nem lehetne lefolytatni. Tekintettel arra, hogy a vádemelés időpontjában nekik mentelmi joguk volt, és ez ilyen, és nem lett kikérve, tehát nem lett felfüggesztve a mentelmi joguk, ezért velük szemben. Nem
2: arra nem válaszolsz, hogy már nincs.
3: Nem. Hát ez kétféle. Tehát a mentem jog, nem akarom eljogászkodni, egész úton azt mondogattam magamnak, hogy minden kevesebbet a jogról. De maga a mentem jog az kétféle. Az egyik az az, hogy csak akkor lehet a tetten éri különben ki kell kérni. A másik pedig az egy sokkal erősebb, ami szerintem ebben az ügyben relevanciával bír, hogy ha amit ő országgyűlési képviselőként, akár Arató Gergely, akár a másik képviselő elmondott, véleményként vagy tényként, azért őt később sem lehet számon kérni. Egyébként nyilván van egy-két dolog, ami ez alól kivétel, de a rágalmazás az nem ilyen, de ennél sokkal cifrább a történet, ugyanis Semjén Zsolt, ugye szeptember talán 22-én hangzik el a parlamentben ez a mondat, ugye én úgy fogalmaztam a bíróságon, hogy olyat már hall, mert az vádirat azt tartalmazza, hogy ők így együtt, mintha egy ilyen, nem tudom, ilyen kalákával lettek volna, ezek 9-en tényállításaikkal megsértették Semjén Zsoltnak a jó hírnevét vagy személyiségi jogait. Én úgy fogalmaztam, hogy ott már hallottam, hogy van, aki azt gondolja, hogy újságírók kérdésekkel provokálhatnak, de ott még nem hallottam, hogy egy kérdéssel lehet tényt állítani. Tehát az, hogy ki az a Zsolti bácsi, ez nem tudom, milyen tényállítás volt, és ez hogy sértette bárkinek is a személyiség jogát. Tehát megtette 22-ét követően a feljelentését egyébként két részletben, amit a legfőbb ügyészséghez címezett, amennyire én tudom, kérve azt, hogy az ügyészség vegye át a vád képviseletét. Ez azért érdekes, mert ezekben a magánindítvány induló ügyekben, a magánvádas eljárásokban, ugye a magán azért kell, hogy ott legyen főszabály szerint egyébként az eljárásban, ő teszi meg ugye a joghatályos magánindítványt, ami lényegében olyan, mint egy feljelentés, csak máshogy hívjuk, és utána pedig ő is képviseli a vádat, vagy a jogi képviselője, tehát ő a vádló. Igen ám, de van olyan lehetőség, amikor úgy érzi az ügyészség, hogy a két szereplő, most legyen csak kettőnek 9-1, a két szereplő közötti magánvita az olyan jellegű, ami nem csak hogy közérdeklődése számot tart, hanem eléri azt a szintet, ami mondjuk a közügyek szintjén értékelhető. Ilyen esetben az ügyészség magához vonja ezt az ügyet, és maga terjeszt be vádat. Itt van nekem vitám a bírósággal, mert április 17-én nyújtotta be a vádat az ügyészség. Ő maga, tehát átvette Semjén Zsolttól a vádat, benyújtotta, abban április 17-én a három országgyűlési képviselőnek független attól, hogy a laikus szemlő azt gondolna, hogy 12-én meg volt a választás, akkor már nekik nem volt mentelmi joguk, de igen, mert az ő mentelmi joguk az új országgyűlésnek az alakuló, így van. Tehát volt nekik. Ezt egyébként a sértett jogi képviselő is elismert, hogy ez egy nagyon súlyos eljárási hiba volt, hogy nem kérte ki a három országgyűlési képviselőnek a mentelmi jogát.
2: Na de akkor?
3: Erre a bíróságnak az volt a válasz, hogy igen, de május X-én volt a bíróság első érdemi intézkedése, gondolom idézést bocsátott ki, és hogy nekik ő szerintük az a releváns, én szerintem ez alkotmányosan is érdekes lesz majd a jövőben.
2: Az ön védence is csak úgy, mint Szabó Tímea például azt mondta, hogy szó nincs róla, hogy bocsánatot kérjenek.
3: Így van.
2: Kis László, az óbudai polgármester bocsánatot kért az RTL információja szerint, akkor ezt én most, ha ön nem, akkor én ezt így
3: hát ha az RTL így tudja, akkor ez
2: az RTL, az RTL-től így van. Meglepő volt?
3: A bocsánat kérdés?
2: Igen.
3: Engem meglepett, igen. Őszintén meglepett, én azt gondolom, végignéztem, ugye itt egyébként nagyon széles körű, van, akit Facebook poszt miatt, ugye kis László a szeme egy videó felvétel volt, ahol ő beszél egyébként a Szőlő utca előtt egy videóban, van, aki a saját parlamenti felszólása miatt van, aki azért, mert például egy közszereplőnek, ahogyan az előbb elhangzott, hogy a Kányi Samának a jegyzetét vagy bejegyzését osztotta meg, ezért is furcsa.
2: Azt hogy... nagyon sokan megosztották.
3: Azért furcsa, hogy ő például nem lett vádott ebben az ügyben. Én arra gyanakszom, nem láttam a dátumokat, hogy lehet, hogy az ő esetében kicsúsztak a 30 napos, mert egy nagyon rövid határidő van a feljelentésre, kicsúszhattak a 30 napos, és ezért úgy gondolták, hogy jó lesz az a magánszemély.
2: Jó, hogyan tovább? Tehát, hogy lesz ebből egy olyan per, aminek értelme is lesz? Mert hogy ugye itt joggal mondhatják azt az érintettek, hogy hát ők Semmilyen Zsoltra soha nem utogattak. Semmilyen Zsolt joggal mondhatja, hogy mégis mindenki úgy értette, mert úgy értette mindenki. Vagy nagyon sokan úgy értették. Tehát ez egy ilyen kötélhúzás lesz.
3: Igen, még egy dolgot, mielőtt erre érdemben válaszok, muszáj elmondanom, mert a sorrendből kimaradt, hogy azután, hogy április 17-én vádott emel az ügyészség, ezt követően május végén visszaadja a vádat Semmilyen Zsoltéknak, hogy mint egy ilyen forró krumplit dobálják egymásnak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, és ez is egy érdekes vizsgálatnak lehetne a tárgya, hogy vajon milyen megfontolásból veszi át az ügyészség Semmilyen Zsoltól, akkor még hivatalban lévő miniszterelnök helyettestől a vádat, és mondjuk úgy, hogy a segítségére siet, aztán vádat is emel a választás után 5 nappal, és aztán pedig az új parlament megalakulása május 9-ét követően pedig visszaadja a vádat, és fel is hívja a Semmilyen Zsoltot, hogy fizesse be a 10.000 forintnyi eljárási illetéket, aki meg is fizette. A kérdésre válaszolva egyébként nyilván itt szoktam olyan módon is vendégeskedni, hogy beszélünk közéleti kérdésekről, és nyilván most nem az a dolgom, hogy ezt megvitassam, de az egészen biztos, hogy én végignél olvastam azt a parlamenti naplót felkészülve a tárgyalásra, hiszen nekem abból kellett készülnöm. Ott azért nem Arató Gergely az, aki ezt mondja, és nem is Semmilyen Zsolt, aki magára húzza ezt a kérdést egyébként, hanem a kettőjük között ugye Simicskó képviselő úr az, aki lényegében arról kezd el beszélni, hogy micsoda dolog az, hogy ilyennel vádolják meg Semmilyen Zsoltot. Én nekem a szent meggyőződésem, hogy ez egy politikai adok-kapoknak volt a része, ennek nem volna szabad a büntetőeljárásnak a részévé válnia, nem csak azért, mert a szabad véleménynyilvánítás és az országgyűlési képviselő kérdezéshez való joga, ami egyébként minden állampolgárt megillet, az egy fontos alkotmányos védelem alatt áll, hanem azért is, mert ez egy tisztán politikai játszma volt, aminek teljesen fölösleges a bíróságon.
2: Akkor még egyszer megkérdezem, hogy fogjuk ennek az ügynek a végére megtudni ebből a perből, hogy ki Zsolti bácsi?
3: Abban bízom, hogyha a bíróság helyt ad ezeknek a bizonyítási indítványoknak, amiknek nagy részben a kollégák, de én is csatlakozom hozzá. Természetesen például nem csak Juhász Péter Pált, hanem Juhász Pétert is kértük, ugye, aki Juhi néven van a YouTube-on, őt is kértük, hogy a tisztelt bíróság hallgassa meg. Ott azért olyan dolgok fognak előkerülni, vagy bízunk benne, hogy előkerülni, amikre szerintem, amiket nem vagyok benne biztos, hogy a feljelentésekor látott, hogy eddig el fog gurulni ez a gyógyszer.
2: Követjük, figyeljük, kíváncsiak vagyunk. Komlódi Gábor, köszönöm.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnik Súlyog Tamás megbízatása, mert Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy a legfőbb közjogi méltóság ugyanaz marad, aki közre működött a köztársaság lebontásában. Bánforgács Nórával beszélgetünk.
2: Aki alkotmányjogász, és hát nyilván, mint ahogy mostanában úgy látom, mindenkinek, aki alkotmányjogot tanít, vagy ezzel foglalkozik, megvan a maga véleménye, örömmel látom, hogy megosztja velünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és estét kívánok.
2: Ez a 17. alaptörvény módosítás, az előző 16 sem volt problémamentes nyilván, mert mindegyiken volt vita, de ez most olyan, mintha a mékasba nyúlt volna a magyar kormány rögtön az elején, miközben azt teszi, amit megígért korábban. Mert hogy erről volt szó.
3: Igen, nagyon érdekes a dátum, nem tudom, figyelik-e esetleg a kedves nézők, most van egyébként az amerikai alkotmány 250. évfordulója, nagyon nagy ünnepség volt az Egyesült Államokban, tulajdonképpen ugyanaznap nyújtotta be a 17. módosítást a magyar kormány. Az az érdekesség, hogy ez alatt a 250 év alatt 27 alkotmánymódosítás volt az Egyesült Államokban. Most, ha jól számolom, akkor nekünk ugye 2010 óta ez a 17. Igen. És bőven nem vagyunk még a végén, úgyhogy hát én is kíváncsian várom már.
2: Na jó, de az egy olyan alkotmány, ami elviseli mondjuk Kennedyt is, meg Trumpot is. Tehát, hogy voltak éppen megadja a mozgásteret. A miénk ennél egy kicsit szűkebb.
3: Én azt gondolnám, hogy azért szerencsés esetben az alkotmányok viszonylag sok mindent elviselnek. Van egy híres egyébként jogtudós politológus, Milla Felstegnek hívek. Ő azt mondja egyébként, hogy az, hogy 25 évente alkotmányok születnek, az nem feltétlenül jó vagy rossz, de tényszerűen egy megállapítása, körülbelül eddig tartanak egyébként ezek a polgári demokratikus alkotmányok, és akkor vannak a nagyon szerencsés és boldog nemzetek, egyébként ilyen az Egyesült Államok, akiknek ugye stabil alkotmány jutott.
2: Na de, ugye ez a 17. alaptörvény módosítás, ez sok minden egyéb mellett Súlyog Tamás köztársasági elnökről szól. Azt nem lehet tagadni, hogy ez egy személyre szabott történet, ami az ő esetében előkerül. Mi van akkor, ha nem írja alá az alaptörvény módosítást, ami egy hét múlva megtörténik valószínűleg a kétharmad birtokában a parlamentben?
3: Ezt tartom a legkevésbé valószínű forgatókönyvnek, tehát Súlyog Tamás tulajdonképpen eddig sem volt semmilyen hatalmi ellensúly, eddig a Fidesznek nem volt az ellensúlya, most a Tiszának nem az ellensúlya. Én azt gondolom, ha még a saját személyét érinti, akkor is egyetlen módon nem tudná aláírni, az pedig jogszabálysértő lenne, az viszont valóban megalapozná ellene valamilyen külföldi kifejezéssel impeachment eljárás. Tehát a megfosztási eljárást. Van lehetőség természetesen visszaküldeni a parlamentnek megfontolásra.
2: Alkotmánybíróság?
3: Hadd fejezem be, bizonyos alkotmányos keretek között, de ez nagyon limitált, ezt politikai vétónak hívjuk, és utána alá kell írnia. A másik megoldás természetesen az alkotmánybíróság lenne, de mint tudjuk, az alkotmánybíróság nagy részt a Fidesz alkotmányozásának idézőjelben a sikere révén megszüntette azt a jogkörét az alkotmánybíróságnak, hogy alkotmánymódosításokat vizsgáljon, márpedig jelen esetben egy alkotmánymódosítás tartalmi vizsgálatáról van szó. Nyilván alkotmánybíróság volt elnöke, nem fog úgy az alkotmánybírósághoz fordulni, hogy ilyen jogkör az alkotmánybíróságnak jelenleg nincs. Tehát maradna a harmadik megoldás, hogy jogszerűtlenül nem írja alá. Én ezt meg kell, hogy mondjam, hogy a legkevésbé tartom valószínűnek. Azt már valószínűnek tartom, ami történt is, hogy azt mondja a köztársasági elnök, hogy már pedig neki különböző jogait sérti az ő elmozdítása, és ezért az európai intézményekhez fordul, nem feltétlenül csak a Velencei Bizottsághoz tud, majd meglátjuk, hogy fog-e még egyéb jogérvényesítés.
2: Annak van halasztó hatája?
3: Nincsen. Egyáltalán nincsen, semmilyen szinten nincsen, és nem is tudjuk a Velencei Bizottság döntését, de itt viszont szeretnék eloszlatni egy kételyt a kedves nézőkben. Én egyáltalán nem tartom ez ördögtől valónak, hogyha a jogállam működik, és ilyen eljárásokat például a köztársasági elnök kezdeményez. Én nagyon üdvösnek tartom, hogyha ebben a kérdésben például az Európai Unió mond valamit. Ez valóban az Európai Unióban egy vitatott precedens lenne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi erről a Velencei Bizottság állást.
2: Ez egy határátlépés, akár ugyanis nézzük, függetlenül attól, hogy van egyfajta igazságérzete a társadalomnak, amelynek egy része, egy jelentős része úgy fogja megélni a dolgot, hogy na, tessék, megtörtént végre, de ettől még ez átlép egy olyan határt, amire azt mondtuk korábban, hogy ezt nem szabad?
3: Nem, ilyen egyértelműen ezt nem mondanám. Azt mondanám, hogy a kérdésnek van egy morális, egy politikai és egy jogi bástyája vagy oszlopa. És azt gondolnám, hogy a morális konszenzust azt meg kell nézni, hogy megvan-e. Tehát én ezt mérni kell, nem vagyok szociológus. Azt gondolom, hogy politikailag a miniszterelnök ezt ígérte, tehát ez egy világos beszéd, ő ezt kifejezetten a győzelmi beszédében is elmondta, és a jogi részét a legproblémásabb, és azt gondolom, hogy e tekintetben viszont, amit én hiányolok, az az, hogy az a fajta szakmai vita, amelyiket nem 5 nap alatt folytatunk le, ugye, egy ilyen lebutított nemzeti konzultációban, hanem valóban hosszas megfontolással, ahol az érveket és az ellenérveket az asztalra tesszük, az nem történt még meg. Én azt gondolom, hogy az alkotmányozás folyamatában elég lett volna egyébként a köztársasági elnök sorsáról dönteni, mint ahogy így most úgy tűnik, hogy valamilyen döntés fog születni, ugye elmozdítják a köztársasági elnököt, a parlament megválaszt egy köztársasági elnököt, és ha jól értem, akkor a miniszterelnöknek az az ígérete, hogy ez vagy végleges, vagy nem, ez vagy felülalkotmányozza, vagy nem. A többi kérdésben is egyébként ez nagyon problémás, hogyha megnézi, hogy bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy ezeket a kérdéseket véglegesnek tekinti a miniszterelnök, vagy úgy gondolja, hogy felülalkotmányozható az alkotmányozás folyamatában. Például az alkotmánybíróság helyzetét tekintve. Én értem, hogy 70 éves korhatárt most bevezette, azt is értem, hogy ez 3 bírót plusz 1-et fog érinteni, de mi van akkor, hogyha az alkotmányozás folyamatában az derül ki, hogy ne adj Isten, az alkotmánybíróság jelenlegi struktúrája ezzel a rétszámmal nem a leghatékonyabb, vagy az derül ki, hogy mégis a rendes bírói szervezetrendszerbe kéne integrálni. Mondhatnék millió egyéb kérdést. Hmm. Akkor most tulajdonképpen volt-e értelme ennek a szabálynak nagy hirtelen, amely 4 embert érint?
2: Nyilván ez politika elsősorban is sokkal kevésbé talán a jog terepe.
3: Én azt gondolom, hogy igen, és hogy e tekintetben akkor mondjuk ki, tehát amit a jogászok nem szeretnek, hogyha ez belecsúszik egy alkotmányos populizmusba. Ugye ez itt a veszély, hogy csinálok egy lebutított ilyen nemzeti konzultációt, azt mondom, hogy én mindenkit megkérdeztem, és utána hozok egy politikai döntést, amit jogi köntösbe.
2: Az nem jó érv, pont amit ön is említett, hogy hát voltaképpen ezt ígértett. Mit mondott az alkotmánybíróság? Az alkotmánybíróságnak mennie kell ebben a formában, ezek a Fidesz által kinevezett pártkatonák. Az alkotmánybíróságot úgy tudja megmozgatni, hogyha valamilyen módon hozzányúl. Ez a legkevésbé fájdalmas, hiszen csak visszaáll egy korábbi metodikára.
3: De hogyha az a kérdés, hogy ez politikailag érthető egy politológus számára teljesen elfogadható, akkor azt mondom, hogy igen, de most nem ezért ülök itt. Az a kérdés, hogy alkotmányjogilag ez aggályos-e, és azt mondom, hogy minimum felvett kérdéseket, ezeket azt tudom mondani legjobb lelkiismerettel, hogy egy alkotmányozás folyamatában át lehet gondolni, de ugyanígy gondolom a képviselő mandátumok számának korlátozás, alkotmányozás folyamatában át lehet gondolni, de ugyanígy gondolom.

0: De akkor egyúttal egy alkotmányozási folyamatban is utalja ezeket a kérdéseket.
1: Tehát igen,
0: most tekintsük úgy, hogy ez van, ezek a döntések megszületnek, és aztán üljünk neki.
1: Igen, csak azt nem világos számomra, hogy például személyi kérdésekre vissza fog-e térni a kormány, ezeket akkor ugye
0: erről nem mondott még semmit.
1: Erről nem mondott semmit, vagy ezeket a kérdéseket felülalkotmányozok, vagy ez a végső döntés. Mondok egy példát. Az egyetlen ember, aki valóban teljesen jogellenesen ül a helyén, az pillanatnyilag a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság elnöke, aki konkrétan EU jogellenesen ül a székében, de róla például valamiért nem szólt a miniszterelnök ebben a győzelmi beszédében, azóta sincs róla szó. Értsem úgy, hogy akkor ő vele rendben van minden, vagy egyszer mégiscsak valaki azt fogja mondani, hogy be kellene tartani az EUB-nek ezt a bizonyos CPR-288-as ítéletét, de ez csak egy példa. Rengeteg ilyen kérdés van, amelyikre én pillanatnyilag azt tudom mondani, hogy zavaros, nem átlátható, nem tudom, hogy a későbbi alkotmányozásnak tárgya lesz-e, és tulajdonképpen amire jó, az az, hogy a társadalomnak a vélt vagy valós igazságérzetét valóban megpróbálja kielégíteni.
0: Említette a korlátozást, ami a képviselőket érinti, ugye ez a 12 év lenne, a három ciklus vagy 12 év. Ott felmerült, hogy azt majd pontosítani kell, mert ez így nyilván nem egészen pontos, hogy az alaptörvényben szerepel, mert hogyha valaki lemond két nappal korábban, hogy lejár a ciklusa, akkor újra kezdhet egy újabbat adott esetben akár, mert nem végezte be a ciklusát. Szóval, hogy számos olyan dolog van, ami még felmerülhet, de önmagában vitatják nagyon sokan ennek a létjogosultságát, mondván, hogy hát a népfelség, tehát majd a nép eldönti.
1: Ez nagyon problémás, tehát hogy a magam részéről messze menőkig nem értek egyet ezzel a szabállyal. Tehát azt gondolom, hogy a képviselői mandátumok ilyen módon egész biztos, hogy nem korlátozhatók. Egyrészt a parlament szuverenitását korlátozza, másrészt a választói akaratot is nagyon erősen korlátozza. Tehát miért ne szavazhatna valaki Hatházi Ákosra, hogyha neki a szimpatikus, mondjuk, én nem tudom, 3-4 cikluson keresztül. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a szabály, ami az én alkotmányjogi meggyőződésemet érti, egész biztos, hogy nem állna ki semmilyen alkotmányossági próbát. Ugye az a nehézség, hogy és ezt a Fidesz kezdte bevezetni, hogy attól kezdve, hogy a szabályt az alkotmányos szintre emelem, onnantól kezdve már ugye nincs, aki megállapítsa annak alkotmányellenességét, mert az alkotmány normaszövegét már nem lehet megkérdőjelezni. Ugye? Tehát ez volt a Fidesznek mindig a taktikája.
0: Miközben milyen logikus tenni, hogy az alkotmánybíróságnak az a dolga, hogy ne történjen alkotmányellenes beavatkozás.
1: Pontosan. A legtöbb ország egyébként ezt éppen ezért nagyon is pártolja, hogy az alkotmány módosítások alkotmányosságáról az alkotmánybíróság mondjon valamit, az más kérdés, és ebben viszont igaza van a kormányzatnak, hogy rendkívül problémás az alkotmánybíróság jelenlegi helyzete. Ez a 15 bátor ember idézőjelben valóban alkalmatlan az alkotmányosság helyreállítására, az alkotmányos demokrácia helyreállítására, de akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt viszont nem oldja meg az a szabály, hogy bevezetem az 70 éves korhatárt, ami gyakorlatilag a bíráknak egy nagyon kis részét, 3 vagy 4 bírát fog összesen érinteni.
0: Négyet, ugye itt a lényeg Polt Péter távozása, mert őt lehet felmutatni, mint szimbólumát ennek az ügynek.
1: Igen, csak az a gond, hogy a többi alkotmánybírónak a tevékenysége nem felelnek meg a álláspontom szerint az alkotmányosság és a jogállamiság kritériumának.
0: Hogyha valami olyan történik, amit az alkotmánybíróságnak kifogásolnia kellene, de nem teheti, akkor az Európai Unió megteheti?
1: Az Európai Unió nem az alkotmányt vizsgálja, az Európai Unió jogszabályait vizsgálja, például a jogállamiság elvét, de az a szomorú hírem, hogy a jogállamiság elvébe azok az alkotmányos demokratikus elvek, amely szerint például a magyar alkotmánynak is fel kell élnie, benne vannak. Tehát azt gondolom, hogy ezek a kérdések, hogy a mandátum a közepén valaki lefejezhető-e, hogy visszamenőlegesen lehet jogalkotni, hogy személyre szólóan lehet jogalkotni, ezek mind az európai jognak immanens részét képezik, tehát problémások lesznek. Még valamit, hogy mondjak, azért ugye azt se gondolja senki komolyan, hogy az új rendben van, hogy holnap, ha jól értem, kedden fog szavazni az országgyűlés a 17. módosítás sürgősségi eljárásáról, és ha jól értem, már aznap az általános vitát le akarják zárni. Tehát ugye az volt az ígéret, hogy ugye itt átgondolt olyan alkotmányozás lesz, amely ugye a társadalom egészére kiterjed. Ezek a kérdések, pláne ha nem térnek vissza rájuk, akkor végérvényesen eldöntenek olyan kérdéseket, amik minimum azt gondolom, hogy ennél szélesebb vitát megérnének.
0: Köszönöm, hogy elmondta. Bánforgás Nóra volt a vendégünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Máskor is. Köszönöm.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna Tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarely születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idősok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Mint ismeretes, a kormány szándékai szerint az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Kérdés, hogy a rendszerváltáskor elmaradt szembenézés mit ér 36 évvel később? Katona Csabát kérdezzük.
3: Történész vendégünk van tehát, és hát persze történész vendéghez fordulunk, ha meg akarjuk tudni, hogy mi az, amit itt megismerhetünk. Erről már beszéltünk ebben az adásban, és akkor is elhangzott kollégájától is, hogy azért a teljességet ne várjuk, de azért vannak itt kérdések. 3/1, 3/2, 3/4, 3/5. Tehát itt különböző olyan titkosszolgálatok voltak, amelyek a 3/3-on túl innen és onnan ugyanúgy dolgoztak különböző irányokba. Ezekről miért nem beszélünk soha?
4: Mert a 3/3 valamiért uralja a közbeszédet, tehát igazából dominánsan ez jelenik meg. De ugye, amennyire én tudom, most is elhangzott a mai napon konkrétan, hogy vannak olyan dokumentumok, amik ugye még mindig a titkosszolgálatoknál vannak, ezekben vannak minősített adatok, ezeket a minősített adatokat újra kell gondolni, és ugye ez is nyilvánosságra fog kerülni elvileg október 22-ével. Ez tehát azt jelenti, hogy a korábbiakhoz mérten valóban egy jóval nagyobb nyilvánosságra számíthatunk. Hogy ez pontosan mit akar, azt még mindig nem tudjuk, de ezért fog felállni a szakértőkből álló bizottság, hogy ezt a munkát segíteni tudja.
3: Ez a mi nyilvánosságunk, vagy az önöké is, szakmabelieké is? Tehát vannak-e önöktől is elzárt adatok?
4: Amik a titkosszolgálatoknál vannak, ahhoz ugye egy levéltáros nem tud bemenni. Tehát nyilván ott van egy irattáros, aki ezzel dolgozik. Azok az iratok, amik már az ABTL-ben találhatók, azok kutathatóak, az egy másik kérdés. De ugye Magyarországon a levéltárok pontosan azért vannak, hogy lehetővé tegyék az iratok, a dokumentumok kutatását. Tehát az áloga annak, hogy az állampolgár ismerkedni tudjon a magyar történelem irataival, ez nem csak a titkosszolgálati aktákra igaz, az, hogy a levéltárba kerüljenek az irattárból.
3: Hogyha én olvasok egy dokumentumot, fogom érteni? Át fogom látni, hogy valójában az miről szól? Mert neveket fogok látni, lehet, hogy történetleírást is fogok látni. Ugye 3/3 különösen erről szólt, hogy jelentenek arról, hogy mit láttak, mit hallottak. De igaz-e az? És akik ott vannak, azok valóban olyanok voltak-e?
4: Két egyforma történet nincs. Tehát ezt nagyon fontos látni, hogy még egy történész sem tudja azt mondani, hogy ha elolvas egy iratot, akkor birtokába jut az abszolút igazságnak. Az iratok árulkodnak különféle nevekről, történésekről, adatokról, de hát például nagyon sokszor szóba jönnek, hogy voltak az úgynevezett K-lakások, és nagyon sokszor például azt sem tudjuk, hogy ezek hol voltak, mert még az iratokban sem rögzítették.
3: A K-lakás az a lakás, amit arra használtak, hogy megfigyeltek kell, beszéljenek.
4: Így van, tehát amikor egy-egy olyan lakást valaki elvileg bérelt, vagy ott élt, de igazából az egyetlen dologra szolgált, hogy ott lehessen találkozni, beszélgetni, röviden, gyorsan, és aztán meglehetősen észrevétlenül távozni. Tehát ezek jellemzően olyan házakban voltak, ahol sok ember lakott, és sokan megfordultak, mert kevésbé tűnt föl, ha valaki idegen felbukkant, vagy akár visszatérően felbukkant. De azzal az illúzióval tényleg le kell számolni, hogy az abszolút igazság megragadható. Ugye ott kezdődik az egész, hogy körülbelül 36 ezer ügynökről van ugye D-kartonunk, most messze 100 ezer fölött volt a hálózati személyek száma. Tehát ne azzal a céllal menjen be bárki kutatni, hogy most mindent meg fog tudni, de azt szolgálhatja a szélesebb körű nyilvánosság, hogy sokkal többet tudjunk meg, mint eddig. Hogy mennyire értelmezhetek az iratokban levő adatok, információk, ez megint egy másik kérdés. De ez minden iratra igaz, ez nem csak az állambiztonsági iratokra igaz.
3: Jó, csak hát ugye itt könnyen következtetéseket vonunk le, tehát az édesapám barátjáról most tudom meg azt, amit eddig nem tudtam, és lehet, hogy most sem igaz.
4: Igen. Ez, itt jön be az, amit úgy hívnak, hogy forráskritika. Tehát ugye történészetnek ez egy alapvető felvetés, hogy nem abszolút igazság található az iratokban. Alkalmaznunk kell a forrás kritikát, aminek a lényege, hogy tudnunk kell, ki keletkeztette az iratot, milyen szándékkal keletkeztette, kinek keletkeztette. Nyilvánosságnak szánta, belső titkos információ. És természetesen a korszak ismerete az nagyon komoly előnyt jelent, amennyiben valaki behatóan ismeri a struktúrákat, a korszak mechanizmusát. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy egy átlagember bemegy és elolvassa, és esetleg téves következtetésre jut, ez igen a történeti kutatásnak, ez még akkor is a sajátja, ha egy történész végzi el ezt.
3: Hát igen, csak nálam elvárható lenne az, hogy jöjjön a forráskritika, és szembeállítsa akár ő maga a saját vélekedésével szemben egy másik vélelmet is.
4: El is várjuk.
3: Ez nálam...
4: El is várjuk, sőt az igazán komoly történész arról ismerszik meg, hogyha felfedezi valamelyik iratban, hogy itt valami olyan logikátlanság van, ami nem bízik
3: bele. Igen, de ha én ballagok be és olvasok el egy dokumentumot, azt nem tudom, hogy hol keresem a kontrollt.
4: Ez valóban így van, mindazonáltal, ha valakit érdekel ez a korszak, ez nem szabad, hogy visszatartó erő legyen. Tehát amennyiben az ember úgy érzi, hogy nem tud eligazodni az iratok tömkölegében, vagy nem tud eligazodni az adatok között, vagy nem tudja értelmezni a benne levő információkat, na akkor például érdemes megkeresni egy történészt, vagy pedig utána olvasni a dolgoknak.
3: Mennyi dolguk lesz?
4: Rengeteg.
3: Mit kutathatunk mi majd? Bármit, vagy... Az ugyanúgy, mint ahogy most kikérhetünk a saját családunkról adatokat, ugyanúgy csak a saját ügyeinkben járhatunk el.
4: Ezt majd a bizottságnak kell megállapítania. Tehát egyelőre én annyit tudok, hogy föl fog állni egy bizottság, ebben lesznek történészek, levéltárosok, szakemberek, és az ő feladatuk az, hogy a minősített iratokkal foglalkozzanak, tehát eldöntsék azt, hogy mi kerülhet a nyilvánosság elé. Ugye ma, ha valaki történészként kutat az ABTL-ben, akkor azért bizonyos dolgokhoz még ők sem férhetnek hozzá. Gondolok itt mondjuk a szenvedélybetegségekre, a szexuális orientációra, az egészségi állapotra, tehát az úgynevezett szenzitív adatokra.
3: Ezek ki vannak feketével húzva, hogyha egy jelentésben szerepel?
4: Hát az eredeti iratban nem. Tehát ez úgy működik, hogy ilyenkor egy másolatot kap az, aki hozzájut, és akkor a másolaton történik meg a úgymond a adatnak a eltüntetése, vagy pontosabban az információi, mert ez nem adat klasszikus értelemben véve. Mindazonáltal ugye a mostani kutatási lehetőségek is széles körűek, tehát hogyha valakit megfigyeltek, az a rá vonatkozó iratokat megkapja, az ügynök nevét is megismerheti. Leszármazott is megkaphatja. A történészek ennél szélesebb jogkörrel kutathatnak, közszereplők esetében pedig igazából mindenki hozzáférhet ahhoz, hogy érintett volt-e az illető, vagy pedig nem. Megint más kérdés, hogy például önmagában az, hogyha valakinek van hatos kartonja, az nem azt jelenti, hogy az illető jelentett, az azt jelenti, hogy beszervezték, és aztán vagy jelentett, vagy nem jelentett. Tehát megint csak arra kell intenem mindenkit, hogy óvatosan kezelje az információkat, de az, hogy az információkat óvatosan kell kezelni, az meg nem azt jelenti, hogy ne akarjuk ezeket megismerni.
3: Hát nyilván. Viszont akkor itt jön a következő izgalmas kérdés, hogy megismerünk egy adatot, és megpróbáljuk azonosítani, hogy kik vannak a jelentésben. És ilyen módon rá tudunk mutatni, akár köztünk élő emberekre is,
4: igen,
3: akár ok nélkül.
4: Való.
3: Mert hogy lehet, hogy ahogy mondja, beszervezték, az életében soha nem jelentett, de ott van a papíron, hogy őt beszervezték.
4: Sajnos a tévedés lehetőségével számolni kell. Nyilván ebből emberi drámák is fakadhatnak legrosszabb esetben. Tehát, hogyha valakit mondjuk megvádolnak azzal, hogy ügynök volt, nem is arra gondolok, hogy beszervezték és nem jelentett, hanem mondjuk tévesen azonosítják valamilyen oknál fogva valakiben. Kikér egy iratot, eljut egy következtetésre, a következtetést elkezdi tényként kezelni, ez valóban egy csapda. Tehát ez hozhat magával súlyos emberi töréseket, meg lehet alázni embereket ok nélkül. Ugyanakkor azonban sajnos látni kell, hogy minden tudománynak, így a történettudománynak is része a tévedés. Senki nem hordozza a bölcsek kövét. Tehát amikor megpróbáljuk megismerni a múltat, akkor bizony még a történészről is előfordul, hogy téved, de újabb információ birtokában korrigálja a tévedését.
3: Nem a mostaniak hibája, akik végre meglépik, amit meg kellett volna lépni évtizedekkel ezelőtt, de mégis nem késtünk el?
4: Talán nem. Nyilván az a pillanat, amikor meg kellett volna ezt lépni, az a rendszerváltás pillanata volt. Tehát amikor egy nagyon erős elemi társadalmi igény volt arra, hogy a lehető legnagyobb nyilvánossághoz jussanak el ezek és a hasonló típusú információk. Nem gondolom, hogy elkéstünk, de nyilván a legtökéletesebb pillanatról már lemaradtunk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egy működő demokráciában a nyilvánosság egy alapvető fontosságú kérdés. Tehát ilyen értelemben nem késtünk el, de jobb lett volna pár évtizeddel korábban.
3: Állandóan felmerül a kérdés, a véleményére vagyok kíváncsi, nyilván a bölcsekköve ez esetben nem lesz ott önnél, vagy gondolom legalábbis.
4: Nincs.
3: Miért nem engedte a Fidesz? Ugye például, ha csak azt nézzük, az LMP, nem tudom, vagy már hobbit üztek belőle, hogy 30-szor benyújtották.
4: A konkrét választ nem tudom, ilyenkor az ember elkezd logikázni a klasszikus cui prodest mentén, tehát amire gondolni lehet, hogy esetleg tartottak attól, hogy vannak érintettek, akár a közvetlen pártvezetésben, vagy a párttagjai között, vagy akár csak a holdudvarba, de ez csak egy logikázás.
3: Nyilván most mindenki erre rá fog keresni, aki ennek erre affinitása van.
4: Amennyiben erre lehetőség nyílik, azt gondolom, hogy már ezért megéri megtenni, mert még ha tévedések lehetőségét magában is hordozza egy-egy adatnak a téves értelmezése, ez még mindig jobb, mint a puszta találgatás.
3: Hát igen. Mondta, hogy volt vagy 100 000 beszervezett több ügynök, vagy több is. Meg azt is, hogy mennyi az ismert közülük. Hova lett a kétharmaduk?
4: Pontosan nem tudjuk megmondani, de ne felejtsük el, hogy simán elképzelhető, hogy egy részükről nem is keletkezett a kárirat, bár ezt nem merem tényként kijelenteni. Azt viszont igen, hogy sajnos volt olyan, hogy nem került be a levéltárba, voltak iratmegsemmisítések.
3: Az nem legenda?
4: Abban a mennyiségben, hogy szakmányba darálták, szakmányba semmisítették meg, az biztos, hogy nem állja meg a helyét, de lehetetlen olyan elképzelni a modern korban, hogy minden irat pontosan megmaradt volna, és van olyan is, ugye, hogy emberi szándék irányul arra, hogy az iratokat megrostáljuk, vagy ledaráljuk.
3: El lehet tüntetni valakinek a nyomát nyom nélkül, aki jelentett, vagy akiről jelentettek?
4: Modern korban azért ezt nehéz elképzelni, tehát a legtöbb irat az nem egy példányban keletkezett, de hát láthatjuk, hogy amennyire a ezzel foglalkozó kollégák tudni vélik, valóban több mint 100, egyesbeslések szerint 150 ezerre rúghatott a hálózati személyek száma, ehhez képest, ahogy említettem, kb. 36 ezer D-kartonnal rendelkezünk, 6-os kartonnal rendelkezünk. Tehát az, hogy pontosan mi történt ezekkel, azt nagyon nehéz megmondani. Ugye nyilván a kutató az kétféle módon viszonyulhat ehhez. Van egy ilyen morális késztetés, hogy jó lenne minél többet megtudni, és akkor nem szelektálva válogatni, hogy erről az ügynökről tudok, arról az ügynökről nem tudok. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor viszont maradnak a megismerés határai az adott lehetőségek keretei között, és ezzel kell élnünk.
3: Hát már csak azért is érdemes megismernünk a valóságot, vagy azt, amit egyáltalán fel lehet tenni belőle, amit az előbb mondott, hogy volt 150 ezer ember, aki erre használható volt, rávehető volt, elképesztő, milyen társadalomban éltünk. Katona Csaba, köszönöm.
4: Én köszönöm a meghívást, és remélem tisztában fogunk látni.
3: Én is ebben bízom. A következő egy órában valamilyen ügyekben biztosan, mert Szlazsánszky Feri vezeti majd az aktuál. Szervusz, Feri.
5: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket, mondom a téma javaslatokat pontosabban, amivel foglalkozni fogunk, a Zsolti bácsi féle rágalmazási per, amit Semmilyen Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes indított, mint magánvádló, 9 személy ellen, ma volt az első tárgyalási nap. Beszélünk arról, hogy Orbán Viktor kiírta a hashtag stop önkényt, egyfajta mozgalmat indított, a Fidesz pedig tüntetést szervez csütörtökre az alaptörvény 17. módosítása ellen. Nyilván az első 16 rendben volt. Aztán beszélünk arról, hogy Óbuda korábbi szocialista alpolgármestere kitálalt, és elmondta, hogy hogyan működött nagy koalícióban a kerület kifosztása. És beszélünk arról, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László közös konzorciuma 35 évre szerződhetett az állammal, az autópályák kezelésére és javítására, karbantartására, összesen 24 ezer milliárd forint értékben. Azt sejthetjük, hogy nekik ez miért volt kedvező, a kérdés, hogy az állampolgároknak vajon miért. Akik jönnek, Juhász Bence, Keresztes Attila és Víg Zoltán, hamarosan kezdünk.
3: Ez a stop önkény, ez egy kicsikét olyan, mint a Piszkos Fred tiltakozna a kikötői brutalitás ellen. Na mindegy, ennyit Rejtőről. Holnap este várom önöket ismét, most pedig tartsanak Szlazsánszky Ferivel. Szép estét, jó éjszakát!
1: Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A
0: munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Pénteken újra hetek. Igazság vagy bosszú? Politikai fegyver az MVVH. Harc az életért. Elzárják az abortuszipar pénzcsapjait? Isten a pályán! Miért vállalja egyre több sztárfocista hitét?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
7: Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosítása, valamint Magyar Péter agresszív és megfélemlítő stílusa önkényuralomhoz vezet. Magyar Péter szerint a Fidesz demokrácia féltésén még Isztambulban is csak nevetnek. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
8: Megkezdődött a Zsolti bácsi per. Semmilyen Zsolt feljelentést tett több politikus, egy humorista, egy újságíró és egy magánszemély ellen, amiért a nyilvánosság előtt összefüggésbe hozták a Zsolti bácsi néven elhíresült gyermekbántalmazási ügyjel. Éveken át közösen osztozott az óbudai korrupciós pénzeken a Fidesz és az MSZP. Erről Ceglédi Gergely beszélt letartóztatása utáni beismerő vallomásában. Az egykori alpolgármester azt állította, hogy Puskás Péter volt fideszes kerületi alpolgármesterrel együttműködtették a korrupciós rendszert. Átvilágítja a kormány az autópálya koncessziós szerződést, miután az elmúlt 4 évben több mint 1000 milliárd forintot fizettek ki a koncesszoroknak. Vitézi Dávid azt mondta, a 35 évre szóló mintegy 24 ezer milliárd forintos koncessziós megállapodás esetében a kifizetések nagysága nincs arányban az eddig megvalósult fejlesztésekkel. Ma esti vendégeink Juhász Bence politológus, Keresztes Attila energiastratéga és Vig Zoltán uniós szakértő.
0: Az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
7: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a kormány az önkényuralom felé halad? Nem igazán értenek egyet a kedves nézők. 94% mondja, hogy nem, és 6% felelt igennel a kérdésünkre. Köszönjük az aktivitást, még tart a szavazás, majd az adott témánál megmutatjuk a végeredményt, és mutatunk majd néhány érdekes kommentet is. Kezdjük azzal a témával, hogy elkezdődött az úgynevezett Zsolti bácsi per. Nézzük a bejátszást.
9: Arató Gergely volt DK-s képviselő még szeptemberben kérdezte a parlamentben Semmilyen Zsoltot arról, hogy ki lehet a hírhet pedofil bűnöző, akit csak Zsolti bácsinak neveznek.
10: Ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közön.
9: Szabó Tíme a híradónknak is megismételte, ő sosem azonosította Semmilyen Zsoltot Zsolti bácsival.
11: Szégyeljék magukat, hogy még mi állunk a vádlottak padján, és nem azok, akik szemet hunytak a gyerekek bántalmazása fölött.
12: Semmilyen úr el sem értünk.
9: A tárgyalás után a vádlottak mind azt mondták, nem kérnek bocsánatot. Somogyi Andrásra Semmilyen Zsolt 2 év fogházat kért.
13: Tehát az, valaki magára veszi, hogy Zsolti bácsi, Isten őrizze, nem akarok kibújni, de még egyszer mondom, én nem közöltem tényállítást, én egy paródiát csináltam, arra reflektáltam, amit a social médiában gyakorlatilag mindenki a komment szekcióba egyöntetően állít. Hogy ki Zsolti bácsi, mit gyanít?
7: Szervusztok, jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintetek hiba volt, hogy Semmilyen Zsolt úgymond magára húzta a Zsolti bácsi ügyet?
12: Hát ez annó akkor a parlamenti felszólaláskor biztos, hogy egy túlzott reakciónak tűnt. Így politikai kommunikáció szempontból ugye nyilván a tényeket nem teljesen látjuk világosan, tehát ebből a szempontból ugye nehéz értékelni ezt a helyzetet. De igen, az a magyar közmondásunk, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, ez azt hiszem, hogy itt azért megfelel a valóságnak, és talán jobban járt volna Semmilyen Zsolt, hogyha ezt elengedi azért a füle mellett, hiszen mégiscsak szerintem akár a humorista esetében, akár a politikai felszólalások esetében, akár ugye konkrétan Arató Gergelynek annál a kérdésénél, ugye mégiscsak az egy kérdés volt, hogy ki lehet ez a Zsolti bácsi. Nem muszáj erre azért ilyen nagy hevülettel reagálni. De hát nehéz helyzet lehet persze Semmilyen Zsoltnak.
7: Ha meg nem reagál, akkor
12: aki
7: azóta
12: tudja
7: is
12: a tényeket, igen. Tehát neki ugye most vagy az egyik, vagy a másik oldalát, de ő valamit tud. Igen. És ebből a helyzetből mégiscsak így kívülről nehéz azt mondani, vagy azt tanácsolni neki, hogy maradj csöndben, mert persze lehet egy olyan, hogy a személyes méltóságát az ember meg akarja védeni, de őszintén nekem az a felszólalás a parlamentben, hát nem vagyok abból meggyőződve arról, hogy ő itt nincs valahogy ebben a sztoriban mégis nem fog megjelenni. Ugye van egy másik eljárás is, nem csak ez a személyjogi per gyakorlatilag, hanem ugye konkrétan a pedofil bűncselekményt is vizsgálják a hatóságok. Reméljük, hogy majd ott is fognak ugye információk előkerülni.
14: Teljesen egyetértek, legfőbb annyival egészíteném ki, hogy a közvélemény részéről érezhető, hogy van egy ilyen horderő kérdésben egy feszült várakozás. Többfajta törvénytelenség, bűncselekmény merült fel ugye a magyarországi gyermekvédelem elképesztően züllött állapotát illetően. Ez nekem csak az jutott eszembe, hogy nemrég ugye még arról is csak találgathatunk, még arra sincs megfelelő információ, hogy akik védték ugye az elhíresült Szőlő utcai igazgatót, vagy például az az állítólagos rendőr, aki fedett nyomozóként kiszállt és lebeszélte a munkatársakat, hogy feljelentést tegyenek, vagy bármilyen vizsgálatot kezdeményezzenek. Az egész hogy állt össze? Állítólag folyik a nyomozás, de szerintem a közvélemény joggal vár legalább valamilyen kézzelfogható információt arról, hogy ez merre tart, és arra is, hogy ki volt a Zsolti bácsi. Én attól tartok, amit most látunk, az egy kicsit pont az ellenkező irányba hat, elvesz az ügy komolyságát, a felejtés felé taszítja. Különösen úgy, hogy azt is láthatjuk, hogy azok az óellenzéki képviselők, akik ezt óriási elánnal a zászlókra tűzték a választási kampány hajrájában, azokon ez nem segített ez a történet. Sőt, talán magukat manőverezték be olyan helyzetbe, hogy immár ők is támadhatóak legyenek. De szerintem egyértelműen arra van szükség, hogy a hatóságok adjanak valamiféle információt, hogy egyáltalán megalapozott vagy sem.
7: Attila?
15: Sok mindenben egyetértek veletek, de egy kicsit én ezt másképpen keretezném, ezt a sztorit. Szerintem ez taktikailag egy óriási hiba Semmilyen részéről, hiszen frissen tartja a sztorit. Lassan már ez homályosulna el, és újra magára húzza, és a Fideszre húzza, és egy kicsit úgy fogalmaztam ma délután a posztomban, hogy zavar van a toronyban. Tehát, hogy hol van itt valami stratégia, valami elképzelés, hova akarják ezt kifuttatni? Hát ez újra és újra összemossa a Fideszt ezzel az egész pedofília kérdéssel. Ez egy nagyon nagy hiba volt. Másrészt meg az jut eszembe, hogy hát Semmilyen Zsolt politikai karrierjéről már csak a Zsolti bácsi jut eszünkbe. És ez nagyon szomorú, hogy valaki így keretezi ennyi év politikai karrier után az egész életét. Az meg különösen elszomorító, hogy abszolút nem volt transzparencia a működésükben, nem lehetett átlátni, hogy mit is művelnek, és csak még mindig mismásolnak, de ez a transzparencia kérdés majd később az energiaügyekben, meg ilyesmikben előjön, úgyhogy oda tartogatom.
7: Nálam egyébként, vagy nálam úgy csapódik le, hogy szerintem tudja Semmilyen Zsolt, hogyha ő pert indít, akkor akkor fenntartja az érdeklődést a történet iránt, de mivel becsületbeli ügynek tartja, ezért bevállalja ezt is. Tehát nekem ez inkább azt üzeni, hogy számára ez egy brutális rágalom, és akármibe kerül, de ő ebből ki akar jönni tisztán. És akkor amit felírtam magamnak, hogy a DK tavaly szeptemberben 5 millió forint úgymond vérdíjat tűzött ki. Tehát, hogy aki érdemi információval tud szolgálni, az jelentkezzen. Senki nem jelentkezett, tudtom. A Juhász Péter egy közösségi gyűjtést indított, ott állítólag 100 millió forint összejött, szintén ebben az ügyben, meg hasonló ügyekben érdemi információért. Lehet, hogy vannak ilyenek, de hogy mi nem tudunk róla, az biztos, mert ma délután néztem át.
12: Igen, ugye az a Sándor nevezetű fiatal úr, aki nyilatkozott ebben a témában, ő egyébként más újságíró kollégák nekem elmondták, hogy ő megnevezte már egyébként azt, hogy ki Zsolti Igen. bácsi kamerákon kívül. Tehát vannak állítások, de ezeket azért sem adta le például az a médium, mert a szeretnék megvárni a kontroll, és más médium is egyébként, mert szeretnék megvárni azt a folyamatot, hogy az igazságszolgáltatás útján induljon el, mert hogyha ez egy puszta politikai kommunikációként jelenik meg a nyilvánosságban, akkor ott megint nagyon megosztó lesz ennek az értelmezése, és sokan esetleg nem fognak ebbe hinni, vagy A vagy B verzió miatt. Hogyha az igazságszolgáltatáson keresztül jönnek ki ebből valamilyen konklúziónak, talán nagyobb hitelt tudna szavazni a társadalom, és hát mennyire jó lenne, hogyha esetleg mondjuk egy Szabó Bence rangú nyomozót is és egy olyan erkölcsi legitimációval rendelkező nyomozó vállalná a felelősséget ezért a nyomozásért, akiben azt tudja mondani a társadalomnak egy jelentős része, hogy meg tudunk bízni az ő szakmai integritásában.
7: Hát Bangó Sándorról beszéltünk, őt július 9-én igazságügyi elmeorvosi vizsgálatnak vetik alá, csak mondom, meg tehát bennem az is kérdést vetve, hogy mondjuk ő megnevezte, hogy kire gondol, és az napvilágra jön, az még önmagában azért nem bizonyítja, hogy ez így is van, hiszen bárki mondhat bárkiről bármit.
12: Ő ugye elszenvedte ezeket a...
15: Bocsánat, büntető eljárásban van szembesítés, tehát ez egy eljárási cselekmény, hogyha arról van szó, de minden esetre igen, kétségek merülnek fel a...
7: Nem akarok semmilyen Zsolt ügyvédje lenni, csak hogy így sok krimit láttam, persze. Nekem nem, eddig nem meggyőző.
12: Szeretnénk a végére járni. Minden esetre, tehát elvonatkoztatva most ettől a konkrét ügytől, az bizonyára elmondható a politikai szinten, hogy nem megfelelő hangsúlyt, nem megfelelő figyelmet kapott a gyermekvédelmi szektor úgy unblock az előző rendszer felépítésében. Az intézményrendszert is elhanyagolták, az emberi részét is elhanyagolták, ahogy ugyanez megtörtént az egészségügyben és az oktatásban is. Ezek azok a nagy rendszer szintű problémák, amikből szeretnénk, hogy kiszabaduljon Magyarország, és hogy egy picit egészségesebb viszonyokat hozzunk létre ezekben az intézményekben.
14: Például ugye várjuk azt is, hogy a megígért átvilágításnak lesz a publikus eredmény egy átfogó jelentés formájában, hogy kiderüljenek, hogy hol, mi, merre, meddig. Tehát nem kell itt személyes adatokat ebbe közölni, de legalább tudni kéne, hogy az erőforrások, a felkészültség, a rendelkezés álló humán tőke és állomány az hogy fog ezzel bírni a következő időszakban, mert a megpróbáltatások szerintem ebben a szektorban még nem értek véget.
7: Juhász Péter Pál szerintetek meg fogja nevezni, hogy ki volt az a felsőbb szinten mozgó személy, aki védelmet biztosított, mert szinte biztos, hogy kellett, hogy legyen ilyen, hiszen jelentések, bejelentések sora ment ellene, és 16 évig ott maradhatott a Szőlő utca élén.
16: Nem valószínű.
7: Vagy 15.
15: Ezeknél a dileknél, amikor a hallgatás az ára, itt nagyon komoly dolgokkal játszanak a szereplők. Nem hiszem, hogy bárki megmerné reszkírozni az ő helyében azt, hogy földobja a nála sokkal nagyobb hatalmú szereplőket.
7: Nem ez a vádalkú lényege?
15: Hát oké, okay, de...
7: Mitől kell félnie neked?
12: Csak amikor ugye a maffiából szeretne kilépni az ember, és Magyar Péter ugye nem véletlenül hozta fel ezt a képet gyakorlatilag, amikor lefestette az előző rendszert, ez egy elég jól értelmezhető és jól átélhető kép, és akár erre az esetre is rávetíthető, mert persze, hogyha itt egy hagyományos emberi viszonyrendszerről lenne szó, és egy vádalkut lehet kötni, logikusnak tűnne, ugye, hogy Juhász Péter Pál ezt megtegye. Viszont ha abba gondolunk bele, hogy ez picit jobban inkább egy maffia-szerű összefonódásra hajaz, ez az egész bűnszervezeti háló, amely elfoglalta a magyar államot, akkor Juhász Péter Pál akár azt kell, hogy mérlegelje, hogy az ő családját egyébként ez a maffia, ez a továbbiakban támogatja, mert ő csöndbe maradt és elviszi a balhét, vagy ha adott esetben borítja a bilit, akkor nagyon komoly következményekkel kell neki is szembenézni, nem csak személyesen, hanem akár a tágabb családjában is. A maffia az ugyanis így működik.
5: Rendben. Viszont van egy ügy, ahol van tanúvallomás, tehát már nem kell teljesen a sötétben tapogatóznunk, egy teljesen más terület az életnek. Óbuda korábbi szocialista alpolgármestere kitálalt, elmondta, hogy hogy működött nagy koalícióban a kerület kifosztása. Nézzük meg a bejátszást.
16: Éveken át közösen osztozott az óbudai korrupciós pénzeken a Fidesz és az MSZP. Erről a kerület volt alpolgármestere beszélt letartóztatása utáni beismerő vallomásában. A Telex által megszerzett vallomásban Ceglédi Gergő azt állította, hogy Puskás Péter volt fideszes kerületi alpolgármesterrel együttműködtették a korrupciós rendszert. Azt is elmondta, hogy a baloldali politikusok eleinte 10-15%-hoz jutottak. Majd az erőviszonyok változásával 30%-ot kaptak. 2019-es hatalomra kerülésük után pedig őket illette meg a pénz 70%-a. Vallomása szerint ezért cserébe a mindenkori kerületi ellenzék nem támadta a mindenkori önkormányzati vezetés kényes ügyeit. Az esetre Magyar Péter is reagált. Közösségi oldalán azt írta, idézem, a budapesti nagy koalíciós korrupciós ügy megmutatja kicsiben, hogy 20 év alatt miként osztotta fel és lopta el a Fidesz és az MSZP 70-30 arányban az országot.
5: Igen, az az érdekes, hogy Dávid Ibolya már 2004-ben beszélt arról, hogy túlárazzák az állami beszerzéseket, és az extra profitot 70-30 arányban osztják el a mindenkori kormány ellenzék között. És nem tudom, hogy arról hallottatok, hogy állítólag Simics Kalajos, mikor 2010-ben jöttek, akkor módosított az arányon 100-0 arányban. De most akárhogy is a 70-30
12: akkor
5: is
12: olyanok voltak az erőviszonyok, brutális. Ugye, ahogy itt is hallottuk, hogy éppen hogy alakulnak a politikai erőviszonyok, úgy vándorol ugye az alkotmányos költség, ugye a korrupciós pénz, amit hát mindannyiunk zsebéből vesznek el, meg nem adják oda a tanárainknak, meg nem foltozzák be belőle a kátyúkat, meg nem kapnak több fizetést az ápolónők, vagy a gyermekvédelemben nem tud több figyelem oda kerülni ugye a gyermekekre. Nekem is volt annó MDF alapító családi barátunk, aki szintén már a 2000-es években mesélte számunkra ezt a 60-40-es vagy 70-30-as éppen, hogy mikor megállapodásokat, és hát ez borzasztó egyébként, hogy ez a rendszerváltástól a napjainkig gyakorlatilag tudott létezni, akár a zuglói, meg ferencvárosi parkolási maffiáról beszélünk, akár ugye itt a park rendezésről, vagy közétkeztetésről, vagy ilyen témákról. És pontosan szerintem ezzel tudott egyébként nyerni a Tisza párt és Magyar Péter, hogy ő azt mondta, hogy borítom az egész asztalt, én all-int mondok, én mindent kit kihívok, senkivel nem állok szóba, mert egyszerűen érezték az emberek azt, hogy ez a rendszerváltás anno 89-90-ben nem megfelelő kompromisszumokat hoztak meg a politikai osztályban, átmentették a hatalmukat egyébként a szocializmusból, ebbe a kapitalista rendszerbe, csak más formában a nagy kutyák, és ez sajnos megrontotta ezt az új rendszert is gyakorlatilag. Magyar Péterék most ezt próbálják megtenni, hogy szakítsunk ezzel az egész tradícióval, és nyitsunk tényleg egy tiszta lapot, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül.
17: Ha már tiszta lapot és mafiát emlegettél, szerintem Magyarország nagyjából ott tart most egy történelmi lehetőség küszöbén, ahol Olaszország a 90-es évek elején, amikor Antonio Di Pietro, a manipulati, azaz a tiszta kezek mozgalmat meghirdetve, egyszerre két fronton támadta lényegében az ügyészség részéről az olasz állam fennálló kereteit, északon a Tangentopoli néven ismert önkormányzati visszaélések rendszerét, ami elképesztő forrásokat vont el az olasz államtól, délen pedig a hagyományos maffia által uralt közbeszerzéseket. Az eredmény elsősorban az volt, hogy az úgynevezett első olasz köztársaság politikailag megsemmisült, mert a két nagy erő, amely a háború után kormányozta Olaszországot, a szocialisták és a kereszténydemokraták mind pártszinten és politikusi szinten is erkölcsileg megsemmisültek. Bettino Craxi száműzetésbe halt meg, Giulio Andreotti, akire rávallottak a maffia főnökök, hogy a kenőpénzeket hogyan küldték el neki a déli állami megrendelések kapcsán, vagy az ő ismeretségi körének, szintén börtönbe került. Magyarországon szerintem a korrupció ilyen mértéke, beleért az önkormányzati talán nem olyan összegeket felvonultató, de szégyentelenségében, mégis cinizmusában, mégis a kirívó rendszerét, hogy ez valószínűleg, hogy te is mondtad, az eddigi elitet könnyen magára temetheti, belértve a Fideszt és az úgynevezett óellenzék még túlélő csapatait. Ezelől kitérni valóban nem lehet. Magyar Péternek egyetlen jó választása van, hogyha totális harcot hirdet ez ellen, de amire egyébként a kíváncsiak vagyok a véleményetekre, a milyen eszközökkel. Európai megközelítésben csak annyit tudok mondani, hogy a belga, francia, olasz rendszer szintű állami és önkormányzati korrupció ellen létrehozták a megfelelő intézményi szereplőket. Tehát van Franciaországban és Olaszországban is olyan korrupcióellenes szervezet, amely kimondottan az önkormányzatokat nem üldözi, nem sanyargatja, olyan körülményeket teremt, olyan transzparenciát teremt és követel meg, ami nagyon megnehezíti a korrupciós cselekmények végrehajtását, sőt Olaszországban délen még az is törvényes, hogy felfüggeszthetik az önkormányzatokat, leválthatják a polgármestereket, és 8-12 évre megvonhatják tőlük a választhatóság jogát, ha már egyébként szóba került ez a történet. Igen, van egy kis összetartás, de lényeg az, hogy intézményi keretek nélkül és a lakosság támogatása nélkül nem fog sikerülni, mert csutulni a csábítás. Tehát szükség van arra, hogy tovább lépjünk, és létrejön a Magyarországon is az a fajta hivatal, ami a korrupciót sokkal hatékonyabban üldözi, mint az ügyészség.
7: Attila, te arra vissza tudsz emlékezni, hogy amikor Magyar Péter színre lépett és elkezdte ostorozni a Fidesz, valamint a kék Fideszként megjelenített DK-t, akkor nagyon sokan felháborodtak a baloldali szavazók közül, hogy ez méltánytalan, ez igazságtalan, de például ez a sztori is azt mutatja, hogy nem, Magyar Péter, be kell lássuk, jól mutatta be a valós helyzetet. Szóval, hogy te meglepődtél akkor? Vissza tudsz emlékezni? Vagy számodra ez evidenció
15: volt? Abszolút nem lepődtem meg. Hát tulajdonképpen ez egy nyilvánvaló dolog volt, ez a színjáték, ami zajlik itt. Ez abszolút erőtlen ellenzéki pártokkal, akikre mindig rá lehetett mutatni, mindig lehetett valamiféle baloldali veszélyt definiálni, és ez nagyon sokáig működött is a Fidesznek. Viszont amit én ebből a történetből kiemelnék, az az, hogy azért ez a nagy korrupciós színpadon, ami Magyarországon van, ez egy nagyon kicsi gumicsont. És erre figyelnünk kell, hogy nehogy ilyen sztorik vigyék el a figyelmünket. Tehát az igazi nagy pénzek, azok például az energetikában vannak. Tehát itt 1000 milliárdos évi nagyságrendekről beszélünk, csak egy cégnél, a másiknál 500 milliárd. És ezekről egyelőre egy szó sem esik, amit én egyébként meg is tudok érteni, mert hát azért mindent nem lehet szétverni, tehát minden struktúrát, tehát és az igazi kihívás az nem egy-két korrupt polgármesternek, meg az ős lepjüknek az eltakarítása, hanem az, amikor nagy struktúrákról beszélünk, ahhoz hogy tud hozzányúlni, hozzá tudnak-e úgy nyúlni, hogy ez az egész ne temesse maga alá a mindent, tehát az ország működését, és ezek a kihívások, ezekre szerintem egyelőre még nincsenek válaszok, bár nyilván dolgoznak rajta, és kétségem nincs arról, hogy már az információk rendelkezésre állnak, de a megoldás az még nem biztos.
7: Azt látjuk, hogy a baloldal már gyakorlatilag kimúlt Magyarországon, tehát az MSZPDK, ezek a pártok, a Párbeszéd eltűntek. Szerintetek a Fidesz, az ilyen ügyek, ha még jön egy-kettő, hasonlóképpen maga alá temetheti? Lehet ez az utolsó döfések egyike?
15: Szerintem a Fidesz az rövidesen szét fog szakadni. Tehát ez olyan szintű érdek ellentétek jönnek a felszínre, hiszen itt van egy mag, amelyik roppant gazdag lett európai szinten is. És hát van egy csomó, aki meg valamiféle eszmében hisz, valamiféle erkölcsiséggel rendelkezik. Hát hogy tudnának megférni ezek egy asztal mellett? Hát ez elképesztő ellentétek feszítik a dolgot, csak ez lassan alakul ki. Hát ehhez is idő kell, hogy egy ilyen nagy párt szét tudjon hasadni, de nincs kétségem, hogy a következő választásig ez megtörténik.
17: A hagyományos bal és jobb oldal európai szintű megszűnése vagy szétzilálódása az Magyarországon is bekövetkezett. A Tisza párt ennek az eklatáns megjelenítője. A Fidesz részéről szerintem olyan sebeket kapott ott az a politikai közösség, amit a mai napig nem kezdett el feldolgozni. Amikor értem olyan sebeket kapott ott az a politikai közösség, amit

milliárd forintos autópálya koncesszió, de beszélünk arról is, hogy a Fidesz tüntetést szervezett, mert nagyon aggasztja az alkotmány 17. illetve alaptörvény 17. módosítása. Nyilván az első 16 rendben volt. Néhány perc és folytatjuk.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret

0: közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal a témával folytatjuk, hogy a magyar állam, az Orbán kormány kötött egy 35 évre szóló koncessziós szerződést Mészáros Lőrinc és Szíj László konzorciumával, vagy a mögöttük álló vagyonkezelővel, picit átláthatatlan a dolog, talán nem is véletlen. Szóval 35 évig kezelhetik az autópályákat, szedhetik a hasznaikat, természetesen fel is kell újítaniuk, hogyha kátyús. Mindezért összesen 24 ezer milliárd forintos összeg jár nekik. Nézzük a bejátszást.
2: Kezdtük átvilágítani az autópálya koncessziót is.
3: Jelentette be videójában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott, a korábbi kormánya mintegy 24 ezer milliárd forint értékű koncessziós szerződést Mészáros Lőrinc és Szíj László magántőke alapjával kötötte meg.
2: 35 évre gyakorlatilag minden magyar autópálya, vagy közel minden magyar autópálya működtetését és fejlesztésének a jogát átengedték.
3: A tárcavezető szerint ez a megállapodás nem a közérdeket szolgálta.
4: Írta alá ezt a szerződést?
2: Ezt Rogán Antal még, mint a koncesszióért felelős miniszter folytatta le ezt a koncessziós eljárást. És az elmúlt 4 évben pedig Lázár János minisztériuma menedzselte ezt az autópálya koncessziós szerződést.
3: Vitézy Dávid kiemelte, az első 4 évben 2022 és 2026 között összesen 1024 milliárd forintot fizetett az állam Mészároséknak, miközben ennek megfelelő értékű fejlesztést nem valósult meg.
1: Megnéztem, hogy mit jelent a koncesszió, az AI a következőt dobta. Az állam egy meghatározott gazdasági tevékenység kizárólagos végzésének jogát ideiglenesen átengedi egy magánvállalkozásnak. A nyertes cserébe díjat fizet, a piaci kockázatokat pedig maga viseli. Szóval ennek a meghatározásnak a különböző elemeit hol érhetjük tetten ebben a konkrét ügyben? Az ideiglenes, mint 35 év, a piaci kockázat és a kikinek fizet.
5: Ha megengedett, ez azt hiszem mindnyájunkat nagyon megüt ez a téma.
6: Kórusban mondhatjuk.
5: Tehát nehéz lenne itt most nem indulatosnak lenni, de mégis megpróbálok. Bár nehéz, mert az én egyik telkemre is szépen ráment az autópálya, és nem fizették ki a díjat egyébként. Ez a vicc benne. Na mindegy, föl is adtuk a dolgot.
1: Kisajátították?
5: Kisajátították a telek végét, bruttó 5 millió forintos sávot, majd csak a nettót voltak hajlandóak átutalni, mondva, hogy az áfa az nem jár. Hát erre nem lehet már mit mondani, de nem is ez a lényeg, hanem megnéztem, hogy Ausztriában hogy van. És kiderült, hogy egyébként az általány, a költség általány, amit elszámolnak, ez az iszonyat nagy szám, ez még nagyjából arányos is, csak hogy Ausztriában sokkal bonyolultabb ugye az autópályázni, hiszen ott vannak alagutak, viaduktok, stb. Tehát egy sokkal magasabb minőség és magasabb technológiai színvonalú kihívásoknak kell eleget tenni, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy Ausztriában egy fillért nem fizet a költségvetés. Tehát nem költségvetési pénzből van, hanem befolynak az autópályadíjak, meg némilyen EU-díj, mint nálunk. Ebből gazdálkodik a fenntartó, sőt, a nyerességét az befizeti a költségvetésbe. Tehát pont ellentétes, és nincs előfinanszírozás, mint nálunk, hogy előre benyújtanak egy számlát, aztán majd megcsinálnak valamit, vagy nem, hanem ez az egész tulajdonképpen egy ilyen jól bejáratott piaci alapon van, és itt van az a probléma, hogy valóban a transzparencia, ami az energetikától idáig az autópálya koncesszióig mindenhol hiányzik, és egyszerűen tűnik el a pénz számolatlanul, és még nem tudni, hogy hány ilyen ügy fog kiesni, bár ez a nagyságrend már azt hiszem, hogy földi halandó részére egyszerűen fölfoghatatlan.
6: Az Európai Bizottság ugye többször figyelmeztette Magyarországot, hogy ilyen típusú koncessziós szerződés, ez egyszerűen ellentétes a magyar állam és az Európai Unió pénzügyi érdekeivel. De hadd legyek én is akkor ilyen indulatos és dühös. Feritől megkérdeztem, hogy van-e piros karika az adáson ilyenkor, hogy a szókimondó szövegeket mennyire lehet tolerálni. De nekem az az érzésem, hogy az itáliai, vagy a szicíliai Cosa Nostra, amikor a rendkívül bűnös és korrupt módon építették az állami pénz, az autópályákat, belepirult volna a ilyen típusú konstrukció, mert túlmerésznek és erkölcstelennek ítélték volna meg. Ami engem kimondottan dühít, és nem csak mint állampolgár, de autóst is, hogy szemlátomást április 12-e óta az M1-es autópálya építése felgyorsult. Annyit tudunk egyébként a szerződésről, hogy még ha fel is mondják, minden elvégzett munkát ki kell fizetni még hozzá, elvileg a megszabott tarifával. Tehát szerintem most az a konceszor cég az mindent elkövet azért, hogy még jobban kizsebelje a magyar államot és az állampolgárokat, mert ugye egy elképesztően túlározottnak tűnő kérdésként fogalmazom meg. Lehet, hogy túlárazott az a...
1: Csak nem túlárazott.
6: Csak nem, amit a szemünk előtt zajlik. És a másik oldalon, ami autósként is dühítő, most azért van, hogy 40-valahány kilométeren kimondottan balesetveszélyes módon ugye terelve a forgalom az M1-es autópályán, mert ezeket a munkálatokat a 10 évre tervezett háromsávos bővítés, vagy valami hasonlót lehetett hallani, ezeket végzik, csinálják, kezdték el. Április 12-dik előtték itt alig lehetett látni munkavégzést, most gőzerővel megy.
7: Én azt gondolom, hogy valahogy mindenképpen fel kell mondani, vagy invalidálni kell majd ezt a koncessziós szerződést, és azt már okos jogászkodással kell ugye megkonstruálni azt az indoklást mögé, hogy ez ne kerüljön egy vagyonba a magyar társadalomnak, mert biztos, hogy olyan szerződéses konstrukciót alkuttak ki, vagy hát nem alkuttak ki, hanem tettek oda a Mészáros Lőrinc és Szijjá László asztalára, ami nekik kedvező, és hát a magyar embereknek pedig nem biztos, hogy teljesen az. Tehát minden esetre meg kell találni, szerintem nyugodtan kreatív hozzáállással az új magyar kormánynak azt, hogy akár egy büntető ügy elindításával, vagy valamilyen
6: uniós jogsértéssel.
7: Akár az uniós jogsértéssel, akár a gazdasági versenyhivatalnak a bevonásával. Tehát azért az, hogy tényleg itt ez a versenyt, azt milyen szinten zárjuk ki, és nem arról van szó, hogy 1-2-3-4-5 évre adott esetben, hanem 35 évre. Tehát azt gondolom, hogy ennek a legitimációját azt nehéz megtalálni. Ha csak nem ugye az, amit tudunk, hogy valószínűleg így van, hogy a saját maffia hálózatukat szeretnék ezzel etetni, meg életben tartani még a jövőben is, és ugye indítani ezt a, vagy hát fenntartani ezt a kizsákmányolását a magyar államnak. Én behoznék még egy szempontot egy picit, hogyha hátrébb lépünk, és úgy kicsit tágabban az építőipart, mint szektort nézzük meg, azért itt szerintem jogos olyan félelmek vannak sokakban, hogy ez a megdöccenés, amit a rendszerváltás okoz, az hogyan fog lecsapódni ebben a szektorban, hiszen itt nagyon durván leuralta ugye ez a Fidesz állampárt, vagy maffia gépezet az építőipart, mint szektort, és nagyon nehéz feladványa az most a következő rendszerben, hogy amikor kiírnak majd közbeszerzéseket, akkor azt mégis kinek fogják tudni odaadni, és ha adott esetben a volt rendszerhez köthető cégek adják mondjuk a leghatékonyabbnak tűnő ajánlatot, akkor egyébként oda lehet-e adni nekik ezeket a közbeszerzéseket, vagy sem? Tehát egyik opció se igazából teljes mértékben védhető, de azt sem engedhetjük meg valószínűleg magunknak, ugye, hogy akkor most szinte mikrovállalkozásoknak, vagy kis és közepes vállalkozásoknak adjunk meg hatalmas állami közbeszerzéseket, hiszen lehet, hogy nincs meg náluk az a kompetencia, ami ehhez szükséges. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet most.
5: Hát ezt említettem pont az energetikában a példánál, hogy nem lehet egyszerűen mindent szétszedni darabokra, tehát megbénulna az ország, tehát túl nagy rendszerek vannak itt érintve, túl nagy a hatalom, az összefonódás, ezeknek hatalmas tehetetlensége van. Nagyon nehéz helyzet. Szerintem nincs még kitalálva megoldás.
6: Emlékeztek még a vegyépszerre és a közgépre? Hetek alatt tudták átalakítani ezeket a struktúrákat úgy, hogy a munka folytatódjon, hiszen a végrehajtó vagy az alvállalkozó cégek láncolata megvolt. A fővállalkozó esetében lehetett korrigálni a helyzetet, és ez aránylag azt kell mondani, hogy zökkenőmentesen megtörtént. Mindenki tudta az igazodási pontokat. Szerintem itt lehet, hogy van néhány nagyon súlyos akna elásva való a környéken, de leginkább viszont szerintem az, hogy a felbontás tűnik a magyar állam számára sima módon egy pénzügyi öngyilkosságnak.
1: Kicsit. Hogyha mondjuk egy büntető jogi eljárás indulhat el, te mivel érvelnél azon személyek helyett, akiket megkérdeznek, hogy ez miért volt jó a magyar államnak, a magyar adófizetőknek egy ilyen konstrukció a korábbi helyett? Valamit, mert nyilván ők is készülnek, készülniük kell.
5: Nézd, elég sok ügyvéd dolgozott ezen, tehát biztos, hogy megvannak erre a felkészítő tárgyásra felszokták készíteni az ügyfelet. Tehát itt megvannak a kérdések és a lehetséges válaszok. És ezek elég meggyőzőek tudnak lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt ilyen könnyen nem lehet megfogni néhány keresztkérdéssel. Ráadásul nem is kötelesek válaszolni. Tehát nem nekik kell az ártatlanságukat bizonyítani, hanem a bűnösséget kell. Ez inkább úgy tud megdőlni ez a rendszer, ha mondjuk sértett korábbi alkalmazottak, vagy valamilyen partnerek elkezdik a részleteket feldobni, és akkor viszont pillanatok alatt össze tud borulni a rendszer. Én ezt tartom valószínűnek, és azt teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk egy rendes polgári úton fölbontsák a szerződést. Ezek biztos, hogy tökéletesen megvannak. Tényleg nem úgy gránit szilárdságúak, mint az alkotmány, hanem valóban. Tehát, de a büntető ügy az simán, tehát az meg lesz.
1: Továbbra is pénzügyekkel megyünk tovább, de most már ezek a pénzügyek keverednek demokratikus aggodalmakkal. Onnan indulunk, hogy Áder János azt mondta, hogy Sulyog Tamás elmozdítása az mélyen antidemokratikus. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy Áder János is a NER kedvezményezettje, és nem csak busás állami támogatásban, meg palotában részesül, hanem az alapítványa is kapott több 10 milliárd forintnyi támogatást. Na és erre csatlakozott rá Orbán Viktor a mai Facebook posztjával, ezt idézem önöknek. Áder János kiállt a jogállamiság mellett higgadtan észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza kormány. Ne hagyjuk. Írja tehát Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. És csütörtökön tüntetnek is az alkotmány 17. módosítása ellen. Mint elemző, mit gondolsz, mekkora tömeg volna meggyőző? Mert volt már itt tüntetés Sulyog Tamás mellett 400 fővel, meg az Alkotmány utcában egy 1500-2000 fős tüntetés. Ezek elég szerénynek tűntek.
7: Igen, lehetnének itt nagyon sokan is. Az a helyzet, hogy a tényeket ez nem fogja tudni megváltoztatni. Tehát mégiscsak a kiindulási helyzet az, hogy 2010-es, mondjuk nevezzük úgy fülkeforradalomkor, Orbán Viktor meghirdette az illiberális államnak a tézisét, gyakorlatilag utána fel is építették ezt az illiberális államot, ami teljesen tudatosan, explicit módon nem egy alkotmányos demokráciának a keretrendszerében működött, hanem kicsit inkább egy ilyen maffiaszerű összefonódásra hajazó állampárti intézményrendszert felépítő rendszer volt. És ez nem az én személyes véleményem, tényleg szerencsére itt a politológiai, alkotmányjogi, szociológiai szakirodalomnak a konszenzusára tudunk hivatkozni. Persze, hogyha mondjuk a Mráz Ágoston Sámuelnek a véleményét ebbe nem vesszük bele, de hát azt gondolom, hogy ő azért a választási eredmény kijövetelekor lebukott azzal, hogy a tudományos etika mennyire kötötte az ő munkáját. Tehát ezek a tények, ezek a kiinduló pontok. Ebből a tekintetből pedig azért kell normális hangnemben nyugodtan reagálni Orbán Viktornak a kommunikációjára, mert megérdemlik a magyar emberek azt, hogy tisztában legyenek ezekkel a tényekkel, de őszintén szakmailag ezek teljesen megmosolyogtató, és igazából nem igazán komolyan vehető állítások az ő részéről. Ők bontották le a jogállamiságot, ők üresítették ki a fékezetes ellensúlyokat, és most próbálkozunk azzal, hogy ezt visszaépítsük, visszaszerezzük a kontrollt, új intézményrendszereket hozzunk létre, újra fékeket építsünk be ebbe a rendszerbe, mert azt megtanultuk az emberi történelem során, hogy jó dolog a demokrácia, de az abszolút demokrácia az a többség diktatúrájává fog válni, és az a kisebbség számára nem egy elfogadható opció, és azt gondolom, akkor vagyunk kulturált európai emberek, ha figyelembe tudjuk venni azt, hogy a magyar nemzeten belül is vannak olyan kisebbségek, akiket megilletnek bizonyos alapjogi védelmek, és ezt garantálni kell egy európai országban.
1: Mi lehet a célja ennek a tüntetésnek szerintetek? Ugyanis visszaemlékeztem, hogy amikor Orbánik nyerték zsinórban a választásokat, akkor is egy-egy választás után lett egy-egy tüntetés, még talán 100 000-es is volt egyszer 2018-ban. Aztán jött a következő, mindig arról szólt, hogy most megmondtuk, de jövő héten igazán megmondjuk, és így folyamatosan csökkent is a létszám, és aztán egy pár hónap után ezek elhaltak. Tehát most mit akarhatnak ezzel Orbán Viktorék?
6: Nem olvasok a volt miniszterelnök fejében, de szemlátomást, tehát radikalizálódik. Egy militáns szembenállást hirdet az új kormánnyal szemben. Az új kormányt elmondja mindenféle negatív jelzővel, önkényuralom, AVH. Mindez, amiről azt sejtik szerintem Orbán környezetében a kommunikátorok, hogy valahogy rezonál rá az alaptábor, ami viszont nagyon megfogyatkozott. Tehát az egyik intenció az lehet, hogy a maradék fideszes bázis megtartsák ebbe az információs vagy vélemény buborékba, és higgyék azt, hogy itt valóban a világ vége közeleg, és beleértve még Ukrajnát, mert minden mást is.
1: Jó, és ha ez sikerül, akkor mi van? Akkor ebből mi következik? Milyen politikai
6: haszon? Az, hogy lesz megint egy zárványszerű kisebbség, amely képtelen arra, hogy egy modern Magyarország gondjaival foglalkozzon, és sajnos ez igaz Orbán Viktorra is.
1: Attila?
5: Én visszatérnék arra, hogy ki Áder János. Ő egy volt köztársasági elnökünk, akinek az a feladata, és az volt a feladata, hogy a nemzet egységét azt képviselje, amíg hivatalban van, meg illene utána is. Most olyan különleges klimatikus események voltak, hőkupola, szárasság, amikre nem nagyon volt példa, és most éppen ma kellemesebb az időjárás, de már tudjuk, hogy megint jönnek ezek az események. Tehát ezek most igazi vészhelyzetek. Elvárná az ember, hogy egy volt köztársasági elnök valóban a nemzetért tegyen, főleg, ha ő olyan nagyon zöld, ahogy előadta magát, hiszen 18 milliárdot kapott egyébként, hogy egy kicsit az alapítványa, nem tudom, mit csináljon, sok hasznosat nem csinál, de hát akkor legalább az elvárható lett volna, hogy most, amikor esténként tényleg nagyon kritikus helyzetben volt a villamos energiarendszerünk, mondjuk felszólalhatott volna, hogy csak egy-két mondatot, hogy hát este azért én is a 700 négyzetméteres luxus villámban lekapcsolom a légkondit 3 órára, és semmit nem tett. Na ez a bajom vele.
7: Sőt, a nemzet egysége mellett ugye az alkotmányosság felett is kellett volna, hogy őrködjön. Na most ezzel szemben tudjuk ugye, hogy Fidesz alapító tag volt, és a kezdetektől ott volt Orbán Viktor legszűkebb körében gyakorlatilag, és hát nem is asszisztált, hanem gyakorlatilag támogatta azt a jogállami leépülést és demokratikus visszacsúszást, amiből szeretnénk most kiszabadulni.
1: Amit Orbán Viktor mond, az alapállítás, hogy önkényuralom felé haladunk, abban bármennyi valóság morzsa van szerintetek? Vagy láttok bármi olyat a Tisza eddigi működésében, ami ha nem is Orbán Viktort igazolja, de azt, hogy azért itt-ott el kellene gondolkodni a mondjuk a haladás sebességén, vagy a megállíthatatlan voltán, mi voltán?
5: Hát Orbán Viktor fejében nagyon komoly gondok vannak. Nagy káosz, nagyon nagy zavar van a toronyban. Tehát én ezt látom benne. Tehát ő most újra stop, nem is tudom, stop, Tisza vagy nem.
1: Stop önkény.
5: Stop, tehát már megint stoppozik. Már kicsit már úgy elegünk van ebből
1: stop a stoppot.
5: Igen, ott kezdődött, talán. Utána minden stop volt, meg most már stop Orbán, most már hagyja abba, nyugodjon meg, legyen nagypapa, és várja azt, hogy az eljárások eljussanak hozzá.
6: Egy megjegyzés. Aki olvasgat szociális médiát, az jól tudja, hogy a Tisza tábora távolról sem egységes. Nagyon sok személyi döntés az utolsó napokban is megosztja a kormányzati tábort, és ez egy meglehetősen feszült, ám de az ellenőrzésre hivatott attitűdöt jelez, tehát nem hiszünk el mindent Magyar Péternek sem, támogatjuk az általános irányt, de mindenféle értelemben vitatott döntéseknél várjuk azt, hogy jobban indokolják meg, vagy ne sasszézzanak, hogy egyik nap van egy ilyen jelöltünk, másik olyan jelöltünk, ha mindegy. Tudjátok, hogy ez még az hetek óta a kormányalakításnál kialakult. Itt szerintem egyértelműen a rendszerváltó tábor részéről van egy egészséges bizalmatlanság a mai napig. Hogy támogatjuk, de nem hiszünk el mindent.
1: Ami miatt még nagyon aggódik a Fidesz, az a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal. Ma a parlamenti ülésen két felszólalójuk, Tuzson Bence és nem is tudom a másikat is, az AVH-hoz hasonlították ezt az új hivatalt, mondvá, sőt, hogy annél durvább, mert az AVH-nak nem volt vád képviseleti joga, ennek a hivatalnak lesz, és itt mindenkitől mindent bemondásra az emberektől elvesznek. Ez mit szóltok?
6: Talán üssék fel valamelyik lexikont az AVH, az Államvédelmi Hatóság címszó alatt, hogy pontosan hogy működött, mi volt az, és aztán gondolkozzanak el azon, hogy ez az összehasonlítás megállja a helyét. Hogy az előbb is mondtam, igyekeznek a jobboldali, radikális jobboldali táborból jól hangzó hívószavakat előhozni, és ez egyik az, nagyon primitív, nem igaz, most mit lehet ezzel mondani, és abszolút történelmietlen.
7: Továbbra is abszolút szerintem rossz hiszeműen kommunikál a Fidesz és a csatolt entitásai a közéletben, tehát nincs meg bennük abszolút az a konstruktív hozzáállás, hogy oké, adott esetben kritizáljuk a jelenlegi kormányt, de akkor, hogyha ennek tényleg van alapja, hanem mindenféle légből kapott üzenetekkel játszadoznak. Próbálják ugye fenntartani azt az információs elnyomást, azt a véleménybuborékot, amire utaltál, és amit ugye korábban felépítettek, és eddig sikeres volt számukra. A magyar nemzet számára azért annyira nem volt sikeres. Én még visszatérnék...
6: Az újságra gondolsz?
7: Tessék?
6: Az újságra gondolsz?
7: Hát igen. Nem, az egész magyar nemzetre gondoltam most, mint nemzeti érték. Tehát az előző kérdésedre még visszatérve, én fel tudnék hozni két konkrét példát, amiben egy picit lehetett volna szerintem elegánsabb a Tiszának az eljárása. Az egyik a miniszterelnöki ciklusnak a korlátozása, és akár ide vehetjük a képviselői ciklusoknak is a korlátozását. Szerintem megengedhették volna azt a gesztust igazából, hogy ez tényleg mostantól a jövőbe nézzen ez a szabályozás, és ne legyen benne az a kitétel, hogy 90-től számoljuk ezt a 8 vagy ugye 12 évet a képviselők esetében. Ez egy kisebb rész, de szerintem ez elmondható, hogy ezt azért megtehették volna. A másik pedig a köztársasági elnöknek a leváltása, ugye ezt a nagyon egyszerű megfogalmazást és módszert választották, hogy amint a 17. alkotmánymódosítás vagy alaptörvénymódosítás életbe lép, megszűnik Súlyog Tamásnak a tisztsége. Ez is érthető. Én nem értem viszont azt, hogy miért óckodtak annyira attól a megfosztási folyamattól, amiben szerintem lehetett volna teljesen megalapozott érveket felhozni amellett, hogy Súlyog Tamás egyébként nem látta el a funkcióját, amit köztársasági elnökként el kellett volna, hogy lásson, és ezért fosztjuk meg őt a...
1: Magyar Péterrel azt mondta, hogy túl bonyolult volt a javaslat, amit a munkatársai összeért.
7: Lehet, hogy ebbe igaza is van, meg a nyilvánosságban elmondja persze ezeket az érveket.
1: Köszönöm szépen, ez a végszó, sajnos lejárt az időnk, úgyhogy ma már csak annyi van, hogy elmondom a nap kérdését, illetve a végeredményt. Szóval ön egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a kormány az önkényuralom felé halad? Tovább csökkent azok száma, ezek szerint meggyőző volt a mai beszélgetés, akik azt mondják, hogy igen, mindössze 5% mondja azt, és 95%-a mondta a válaszadóinknak, hogy nem. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, holnap is lesz aktuál, tartsanak velünk akkor is. Jó éjszakát, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, a vacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start!

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somos András vagyok. 2024. február 20-a óta most köszöntöm Önöket először a startban. Ez azt jelenti, hogy 865 reggelen nem én üdvözöltem Önöket. Egyébként ez a start erőssége, mármint, hogy Önökkel lehet ébredni. Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen csapat része lehetek. Egyébként sosem műsorvezetőről szól ez a műsor, hanem azokról a kollégákról, akik itt állnak a stúdióban, és próbálnak Önöknek zökkenőmentes adást csinálni, meg azokról, akik a vezérlőben segítik a munkájukat, úgyhogy így fogadják ezt a produkciót. Szeretettel. Egyébként, ha már az időről beszélünk, ugye mondjuk volt idő kívülről a startot nézni, és ez mindig a televíziós műsorvezető számára egy élmény, amikor ugye tanulhat a kollégáktól, úgyhogy szeretettel üdvözlöm Éger Ákost, aki a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke, és azért van itt, mert ugye nem csak civil környezetvédőként, hanem gyakorlatilag közgazdasági háttérrel is szemlélhetjük azt a kezdeményezést, amelyet úgy nevezünk, hogy klímatörvény. Ugye ez egy kiáltvány, amelyet civilek tettek közzé, és hát azt nem lehet mondani, hogy ez nem a részvétel ünnepe, mert elég sokan csatlakoztak hozzá. Mi ennek a jelentősége, ennek az értelme?
2: Igen. Jó reggelt kívánok! Tavaly júniusban mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy a jelenlegi klímatörvény az gyakorlatilag alkotmányellenes, alkotmányos kötelessége a magyar államnak megvédeni az állampolgárokat, az embereket és a jövő generációkat, és felkészíteni őket az éghajlatváltozás következményeire, és ehhez csatlakozva tavaly szeptemberben 34 szervezettel közösen tettünk közzé egy kiáltványt, amihez már 200 szervezet csatlakozott, és ezen a héten le fogunk tenni az asztalra egy klímatörvényjavaslatot.
1: Ugye arról lehetett hallani a választási kampányban, hogy tulajdonképpen az akkori kormánnyal szembeni szakpolitikák terén bizonyos egyesületek, szervezetek már-már készülnek arra, hogy milyen javaslatokat tegyenek. Ez azt jelenti, hogy a felálló alternatívától teljesen függetlenül, a Tisza pártól függetlenül készítették ezt a tervezetet, vagy elképzelést írták le, vagy pedig együttműködtek a párt szakértőivel?
2: Ezt olyan szeptemberben kezdtük ezt a folyamatot, teljesen függetlenül
1: dolgozott rajta
2: választásoktól, és a célunk az volt, hogy konstruktívan segítsük a döntéshozókat, mert mindenki a saját bőrén érzi már, hogy ez a helyzet megoldást kíván, hogyha megnyitom a csapot, akkor folyjon a víz, hogyha elmegyek a boltban, akkor legyen élelmiszer, az agráriumban legyen víz a mezőgazdasági termékek előállításához, ha fölkapcsolom a villanyt, akkor pedig legyen áram, mert mondjuk a trafó bírja a hőséget. Mindenkit érint ez a kérdés.
1: Azt lehet látni, hogy a klímapolitika az teljesen változatosan érinti az állami döntéshozókat szerte a világon, ugye? Az Amerikai Egyesült Államok az új elnökkel például megváltozott szemlélettel. Sajnos az Önök számára nem kedvező fordulattal áll hozzá. Mitől lesz egy klímatörvény igazi jogszabály, ami a gyakorlatban változást hoz, és mi az, ami csak deklaráció?
2: Az Alkotmánybíróság nagyon jó döntést hozott, és egy nagyon jó keretet adott arra, hogy milyen klímatörvényre van szükség. Egyrészt természetesen foglalkozni kell a kibocsátások csökkentésével, hogy a veszélyeket csökkentsük, de látszik, hogy lesznek elkerülhetetlen változások, ezért az Alkotmánybíróság azt is mondta, hogy az alkalmazkodási intézkedéseket is meg kell tenni, és az elkerülhetetlen változásokra föl kell készíteni a társadalmat. Tehát egy rendszer szintű, az összes szektort és az összes társadalmi réteget érintő, kötelező, törvényi szintű szabályozásra van szükség.
1: Van az Ön fejében egy olyan minimum, amit az országgyűlésnek teljesíteni kell, amitől az a klímatörvény nem tekinthet el?
2: Jelen pillanatban ugye ez a klímatörvény javaslat, amit kidolgoztunk, úgy gondoljuk, hogy
1: az egész,
2: ezt rendszer szinten kell kezelni, mert az, ha mondjuk van áram, tegyük föl, de azt nem tudjuk eljuttatni a lakossághoz, mert az infrastruktúra erre nem alkalmas. Vagy elkezdjük az agrárium egy részét felkészíteni, de utána nem lesz hozzá víz. De beszéltünk az iparról is, nem tudunk új üzemeket telepíteni, mert nem lesz elegendő víz hozzá. Tehát pont ezt mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy nem részenként kell ezzel foglalkozni, hanem egészében.
1: Azt nem tudom, hogy kapcsolódik a témánkhoz, hogy múlt szerdán a fővárosban bizonyos kerületekben elment az áram. De nem ám csak egy órára, hanem majdnem egy fél napra. Hogy ez ezzel van összefüggésben ön szerint? Mert akkor elég melegek voltak, de ettől még nem biztos, hogy az áramnak kell elmenni.
2: Ez köze van az áramhoz is, például itt a trafóhálózat és az áram infrastruktúra is ki van téve a hőhullámoknak, ugye olyan új kifejezéseket kell megtanulnunk, mint a hőkupola, ez minden infrastruktúrát, a közlekedéstől elkezdve az áramszolgáltatásig mindent érint.
1: Nagyon egyszerűen a hőkupola hogy hat az áram felhasználásra, vagy egyébként a szolgáltatási feltétele?
2: Nagyon egyszerű, a trafó például nem bírják a hőt.
1: Aha. Hát az milyen, amikor az ember tényleg rájön, hogy azért annak jelentősége van, hogy a fizikát oktatják mondjuk a gimnáziumban, nem? Tehát az, hogy mondjuk az ember oda küldi a tanszereit, az kevés lesz, de mindegy, azért ettől ne rettenjenek meg azok a gyerekek, akik most nézik az adást. Van-e értelme klímatörvényről úgy beszélni, amikor a vízgazdálkodásról nem beszélünk?
2: Nem, ez is része. A víz kérdés is természetesen, hogy része kell ennek, hogy legyen, és itt is ugye mind az agrárium, mind a lakosság vízellátása, a vízmegtartás is nagyon hangsúlyos a törvényjavaslatunkban, és látni kell azt, hogy az a 200 szervezet, aki ez a folyamathoz csatlakozott, az nem csak zöld, környezetvédő, természetvédő szervezet, hanem a társadalom széles rétegét képviseli, az erdészek, az agrárium, az ifjúság, az oktatási szervezetek, energetikával foglalkozó cégek, és ez a széles társadalmi összefogás nagyon fontos ahhoz is, hogy ez a törvény megvalósuljon, illetve hogy alkalmazni is lehessen, mert ez egy dolog a törvény, de utána pedig ezt alkalmazni kell, és ehhez is egy széles társadalmi összefogásra van szükség.
1: Ha igaz az, hogy az új klímatörvény egy átállást jelent az erőforrásokkal való gazdálkodás szempontjából, akkor ki fizeti végül a cehet? Az állam, az önkormányzat, vagy a fogyasztók?
2: Ez nagyon jó kérdés, de én inkább megfordítanám, mert minél hamarabb megkezdjük az átállást, annál kevesebbe kerül, és a jövőbeni károkat tudjuk ezzel megakadályozni.
1: A civilek javaslata mennyire teszi a rendszert kormányozhatóvá? Tehát, hogy amit mondott, hogy minden benne van, ami a minimum feltétel, ez nem egy ambiciózus terv?
2: Hát nem csak mi mondtuk ezt, hanem az Alkotmánybíróság is azt mondta, hogy ez egy akkora feladat, és egy kötelező törvényi szintű szabályozásra van szükség, és a különböző szektorok együttműködésére, hogy ezt a civilek, a szakmai szervezetek, már az ágazatok is, tehát a Magyar Természetvédők Szövetségének volt 2008-2010 környékén is egy klímatörvény javaslata, amikor még egy távoli veszélyről beszéltünk, de most már ezt mindenki a saját bőrincs érzi, és a szektorok is, az ipari szereplők, az ágazati szereplők is sokkal aktívabbak és együttműködők voltak.
1: Egyébként
2: ebben a folyamatban.
1: A helyzet ott tart, mint 2008-2010-ben, tehát hogyha mondjuk az elmúlt 16 évet nézzük, akkor nem kerültünk közelebb az elmozdult, áhított ideálponthoz?
2: Közelebb kerültünk, de ez is azt mutatja, hogy amit akkor még egy távoli veszélyként beszéltünk róla, most már itt van, és nem lehet ezt megkérdőjelezni.
1: A kérdésem nem teljesen erre vonatkozott, hanem hogy a kormányzat hozzátette valamit ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a megoldásokhoz.
2: Volt már, tehát előre léptünk például, ha megnézzük, hogy Magyarország hol tart, mondjuk a napelem vagy a megújuló energia területén, egy számos területen előrelépés történt, de pont ebből is tanulnunk kell, hogy nem elég egyes területeken előrelépni, hanem átfogóan kell kezelni ezt a kérdést.
1: Mi az a három konkrét pont, ami hogyha hiányzik a törvényből, mert hát nyilván az egészet megvalósítja a kormányzat, de hogyha mégsem, akkor mi az a három pont, amitől nem lehet eltekinteni?
2: Egy a kibocsátásoknak a csökkentése, ehhez kell egy megfelelő eszközrendszer, és nem távoli célokat kell kitűzni, hogy azt is ki kell tűzni, hogy 2030-2040-ben vagy 2050-ben milyen célokat akarunk megvalósítani, de ez egy olyan keretet, hogy minden évben számon kérhetően tudjuk csökkenteni a kibocsátásokat, megkezdjük az alkalmazkodást, és ehhez pedig egy számon kérhető keretrendszert, egy intézményrendszert tegyünk hozzá.
1: Ha novemberben tényleg az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény, akkor önök honnan fogják tudni, hogy ez áttörés, vagy csak egy kipipált megfelelés az alkotmánybírósági döntésnek.
2: Igen. Hát innen, hogy nem csak egy távoli célokat tűzünk ki, hanem olyan lehetőséget és adunk a társadalomnak, hogy ebben aktívan részt tudjon venni, és a különböző társadalmi szereplőknek és a társadalom széles rétegének is feladatokat ad majd ez a klímatörvény.
1: Arra már van-e javaslata a kormányzatnak, vagy önöknek információja, hogy hogy tudnak részt venni a jogalkotás folyamatában?
2: Hát reméljük, hogy ahogy a kormányzat deklarálta is, hogy a társadalmi részvétel garanciái megerősödnek, és a társadalmi részvétel lehetőségei, reméljük, hogy a törvény során erre lehetőségük lesz, és aktív társadalmi párbeszédet fog folytatni a kormány ennek a törvénynek az előkészítése során.
1: Éger Ákosnak nagyon köszönöm, hogy befáradt, és ön elkezdhette most tartott.
2: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Stop önkény címen szervez tüntetést a Fidesz és a KDNP, miután a frakciók szerint a Tisza minden határon túl megy a köztársasági elnök alaptörvénybe írt eltávolításával. Magyar Péter szerint még Isztambulban is hangosan felnevettek azon, hogy a Fidesz akar tüntetni a demokrácia mellett. A helyzetet Horn Gáborral és Nagy Attila Tiborral elemezzük. A békéltető tárgyalással vette kezdetét az a peres eljárás, amiben Semjén Zsolt rágalmazás miatt feljelentette többek között Tordai Bencét, Szabó Tímeát és Arató Gergelyt is. Semjén Zsolt szerint ugyanis a korábbi országgyűlési képviselők azt sugalmazták, hogy ő lenne Zsolti bácsi. Vendégünk Arató Gergely ügyvédje, Komlódi Gábor. Benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnik Súlyog Tamás megbizatása, mert Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy a legfőbb közjogi méltóság ugyanaz marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Bánforgács Nórával beszélgetünk. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Mint ismeretes, a kormány szándékai szerint az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Kérdés, hogy a rendszerváltáskor elmaradt szembenézés mit ér 36 évvel később? Katona Csabát kérdezzük.
2: Jó estét, tiszteletek, köszöntöm Önöket. Mondhatják, hogy ez a téma 15 éve napirenden van már, hogy az ügynökakták témája, ez így van, és 15 éve újra és újra hiába került elő, amíg nem jött a magyar kormány. Azt is lehet mondani, hogy beszéltünk már a köztársasági elnök leváltásának kérdéséről, és így van, de most került a parlament elé. Amiről biztosan nem beszéltünk, az az, hogy hogyan kell megállítani az önként Magyarországon. De a Fidesz és a KDNP jelek szerint ennek is tudja a titkát, úgyhogy Nagy Attila Tiborral és Horn Gáborral erről is fogunk tudni most pár szót váltani. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét kívánok!
2: Az milyen jelzővel leírható helyzet, hogy a Fidesz és a KDNP kíván felszólalni és tünteti szervezni az önkény ellen?
4: Hát, ha egy abszurd komédia, de inkább abszurd dráma, tragikomédia, amit látunk, ugye hát azok, akik felszámolták Magyarországon a polgári demokrácia intézményrendszerét, azok, akik a fékeket és ellensúlyokat szinte minden egyes elemében megszüntették, azok, akik Orbán rendszerét minden szempontból kiszolgálták az elmúlt 16 évben, akik létrehoztak egy olyan rendszert, amiről maga a rendszer atya, akiről elneveztük, Orbán Viktor mondta, hogy ez maga a fülkeforradalom, tehát egy rendszerváltás, aminek keretében az illiberális államfelépítése a cél. azok, hogy mondjam, kiabálnak farkast abban az esetben, amikor ennek a helyreállításnak az intézményeiről van szó. Lehet vitatkozni az, hogy pont így kellett csinálni másképp, ez egy fontos és érdemi vita, de az, hogy itt ne arról lenne szó, hogy helyreállítódik az, amit a Fidesz felszámolt, nagyon tudatosan és egyértelműen, egészen odáig elmenve, hogy több mint 6 évig kellett úgy élnünk, hogy veszélyhelyzetet hirdetett a magyar kormánytöbbség, tulajdonképpen megvonva a parlamentarizmus alapértékeit ezzel. Úgyhogy én ezt, hát ha, hogy mondjam, mosolyogva hallgatnám, ha nem lennék megdöbbenve az egész végtelen cinizmusán, ami e mögött van. Ugye volt már súlyok mellett kísérlet tüntetésekre, az mind a kettő elég vékonyra sikeredett, most se véletlen szerintem a hely megválasztása, mert nem csak a szimbolizmus miatt, hanem a térkicsisége miatt is célszerű ezt a Fidesznek egy kis helyre tervezni a Sándor palota elé, ahol néhány 100 ember is úgy tűnik, mintha lenne ott valaki. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy cinikus és a helyzetet megérteni nem akaró két kétségbe esett, hát inkább egy, mert azért a KDNP-t nem gondolom pártnak, egy pártnak a kísérlete arra, hogy valami történjen az ő oldalukon.
3: Attila?
5: Meghökkentő számomra, hogy a Fidesz már is milyen erősen kezdi ezt a parlamenti ciklust, hiszen még alig telt el pár hónap, és már is Rákosi Mátyásról, Hitlerről, esetleges börtönről, minden határ átlépéséről hallhatunk. Tényleg ma a parlamentben elhangzott Hitler neve is a Tisza módosítása kapcsán.
2: Megvárta, amíg a kancellár meghal, mielőtt átvette volna.
5: Igen, igen, ennek kapcsán. Szóval én ezt elég ízléstelen hasonlatnak gondolnám, tehát itt azért nem körömletépésről van szó, nem foglyok megkínzásáról, nem egy pártrendszerről, ami volt a Rákosi rendszerben. Tehát bocsánat, de kénytelenek vagyok egy kis történelemórát tartani. Tehát az 1950-es éveket összevetni a Tisza 17. alaptörvény módosítását, enyhén szóval fura. Az kétségtelen persze, hogy nekem nem tetszik egyébként, hogy néhány nap alatt, 8 nap alatt lezavarnák ennek a tárgyalását, mert fontos dolgok vannak egyébként az alaptörvény 17. módosításában, vannak jó elemek is egyébként benne, de mégiscsak a bírósági rendszert egy kicsit átalakítják, az alkotmánybíróság hatáskörét visszaadják. Ugye az országgyűlés...
2: Hogy Polt Péter is menni kényszerül, hogyha elfogadják
5: az, igen, az alkotmánybíróság
2: élőt. Nem csak a köztársasági elnök.
5: Így van, tehát, és még vannak más pontok is benne, tehát szerintem ez az alaptörvény 17. módosítása megérne mondjuk 2-3 hetes parlamenti vitát is akár. Ezt lehet kifogásolni szerintem, de azért azt állítani, hogy ez már maga a diktatúra, az tényleg eléggé hát fura pont attól a Fidesztől, amelyik valóban ebben ennyiben egyetértek Gáborral, hát leépítette a fékek és ellensúlyokat méghozzá alapvetően olyan módon, hogy az alaptörvény megalkotásával és a saját embereiknek a közjogi tisztségekbe való helyezésével elérte azt a Fidesz, hogy hát az ellenzéknek legalábbis a közjogi intézmény rendszeren belül alig nőjön fő. És még valamit ehhez, mondjuk az érdekes tapasztalni, hogy a közjogi harcok időről időre megint felbuzognak. Tehát az, hogy a Fidesz az alaptörvény módosítás ellen akar tüntetni, az megint visszahozza a magyar történelemben már sokszor tapasztalt dolgot, nevezetesen, hogy közjogi kérdésekben, lásd a 19. század utolsó harmadát, elképesztő érzelmek robbannak ki. Most én persze nem látom azt egyelőre jönni, hogy 100 000 jelennének meg majd a Fidesz tüntetésen.
2: Minden esetre Gulyás Gergely egyebek mellett arra hivatkozik, hogy már volt néhány kétharmada a magyar parlamentben a rendszerváltás óta, de ilyen mértéktelenséggel ő még nem találkozott a kétharmad által.
4: De hol volt Gulyás Gergely az elmúlt 16 évben, ha nem találkozott? Én úgy emlékszem, ott ült a parlamentben, sőt, ugye a második legfontosabb minisztereként az Orbán kormánynak kiszolgálta ezt az egész rendszert. Úgyhogy ez egy teljes félreértés. Persze értem én, hogy valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel.
2: Ez igazából nem arról szól, hogy a Fidesz megpróbál lábra állni?
4: De hát így nem fog tudni. Szóval az a baj, hogy ez az út, hogyha ugyanazt ugyanazok, akik tették most az ellenkezőjét, mondják, ez a nem a lábraállás útja. Hát nem nekem kell tanácsokat adni a Fidesznek, de a lábraállás útja például az lenne, hogy az Orbán rendszer legfőbb jelképétől megszabadulnak Orbán Viktortól. De hát nem ebbe az irányba megyünk, az ellenkező irányba megyünk. Tehát azt gondolom, hogy az újragondolás többek között a Fidesz számára azt is jelenteni, hogy ne azok az emberek, ugye a 15 fős bukott kormányból, súlyosan felelős kormányból heten benne ülnek a parlamentben. A megszólalók Ujástól kezdve egy csomóan mind olyanok, akik személyesen felelősek azért, ami történt.
2: Hát ez nem is tesz jót egyébként a frakciónak, tehát Ruf Bálintot idézem, aki a mai vitában Tuzson Bencéhez fordulva azt mondta, hogy ő azt állította, hogy nem volt kiskorú áldozat, és mosolyog itt, mint egy tejbetök. Tehát ezek a helyzetek nem tesznek nyilván jót ennek a frakciónak, és annak, hogy lábra álljanak.
5: Igen. És egyébként látszik is a népszerűségi adatokon, tehát a Fidesz 20% körül van.
4: Igen, hát ugye veszítettek a mi kutatásaink szerint 500 valahány ezer szavazót, ami azért nagyon komoly két hónap alatt, tehát ez nem kis tétel, és ezeknek a szavazóknak egy része meg kellett, hogy jelenjen a Tiszánál. Tehát ugye általában azt szoktuk mondani, hogy van egy zsilipelés, hogy akkor kiszáll valaki a szeretett pártjától, és átmegy a bizonytalanokhoz, és egy következő lépésben talál magának mást. Most nem ezt látjuk, ami azt, ugye ismerik a győzteshez húzás elvét, de ilyen mértéket nem láttunk még. Tehát az, hogy 68%-on álljon a Tisza, 4,4 millió szavazója lenne, ha most lennének a választások, ilyet még nem láttam a 36 éve, ez biztosan mondható. Itt tehát valami olyan történik, amit a magyar társadalom visszaigazol. Nem csak arról van szó, hogy magyarék ezt ígérték, mert tulajdonképpen mindegyik, amiről beszélünk most, azt ők mind megígérték. Egyik sem új elem. Hanem arról is van szó, hogy a magyar társadalom széles körben támogatja ezeket a lépéseket, amik egyébként tartalmi lépések. Egyetértek veled, hogy ha belemennénk, nem lesz erre most időnk a 17. módosításba, akkor ennek nagyon fontos önkorlátozó elemei vannak. Tehát az, hogy például a bíróságnak visszaadják az önigazgatáshoz szükséges, akár az Alkotmánybíróságnak, hogy megválaszthatják az elnökeiket, ezek borzasztó fontos jelzések arra vonatkozóan, hogy nem a politika minden hatóságában hisz ez a fajta hatalmi apparátus, hiszen saját maga mond le meghatározó döntésekről. Lehet vitatkozni arról, hogy súlyok elmozdításának ez a legelegánsabb módja, ezt szokták mondani, de szerintem a politikában nem kell nagyon elegánsnak lenni, ez nem elvárás.
2: Na, vagy hát néha nem ártana, de...
4: Jó, de hatékony.
2: De nem biztos, hogy ez az a helyzet.
5: Ez a függetlenség, ez az önállóság, ez igazából, tehát hogy az intézményeknek a politikától való önállósága csak akkor fog megvalósulni, hogyha a Tisza nem tanul a Fidesztől, abban, hogy a saját embereit teszi majd a köztársasági elnöki, a legfőbb ügyészi, az állami számvevőszék elnöki és más egyéb közjogi pozíciókban, mert hogyha az történik, hogy majd fideszesek helyett tiszások jönnek, akkor nem tudom, hogy mennyivel lépünk előrébb. Egyébként meg még a közélemény kutatásokhoz meg annyit, hogy ezeket a közélemény kutatásokat június végén vették fel, készítették el, a Mediánét biztosan, és ebben már benne voltak a parlamenti viták. Tehát a parlamenti viták hatása, jóval nézettebbek a parlamenti közvetítések, mint az előző 16 évben, azt hiszem, ezt nyugodtan lehet mondani, és Magyar Péter időnként furcsa stílusa, egyelőre legalábbis érdemben nemhogy nem állt a Tisza párt népszerűségének, hanem elképesztő magasságokban van.
2: Valószínűleg arra lehet ezzel következtetni, amit az előbb Gábor mondott, hogy ez az igény. Tehát ezt várták, erre szavaztak, ezt kapják.
4: Igen, szóval...
2: Az, hogy különböző pozíciókból milyen sebességgel bocsájtanak el embereket. Szőlősi György elküldése a Nemzeti Sport éléről, azt gondolom, ez nem meglepetés. De hát úgy egyébként is nagyon nagy sebességgel takarítanak a kormánytagok. Ez várható volt, ugye?
4: Hát sőt, szerintem sokan elégedetlenek a sebességgel. Tehát ugye arról volt szó, hogy például a Magyar Televízió és Rádió hírcsatornáját lekapcsolják április 13-án.
2: A hírszolgáltatást mondjuk a médiatörvény sem engedni ezt.
4: Ez nem olyan egyszerű. Tehát az igények szerint egy kicsit talán még lassabban is haladnak, miközben én ezt normálisnak tartom. Tehát én azt gondolom, hogy itt folyik egy komoly tartalmi munka, ami nem feltétlenül Magyar Péter mozgásához igazodik. Tehát itt a háttérben láthatóan dolgoznak komoly szakember csapatok, akik a tartalmi kérdéseket foglalkoznak. Hogy mondjak egy példát, ami például itt a gyerek tanulói segélyek ügyében történt, ahol végre lehet vitatkozni azon, hogy most ez a 400 ezer a jó szám, de végre egy szociális alapú elosztást látunk, ahol azok kapnak pénzt, akik tényleg rászorulnak, méghozzá sokat. Meg gondoljunk bele, egy 3-4 gyerekes családnál, ugye ez 3-400 ezer forint az iskola kezdéskor, ezek döbbenetes nagy számok, ez a havi jövedelme lehet egy családnak, sőt lehet, hogy akár még ennél rosszabb is.
3: Ezért volt döbbenetes, hogy a megmaradt egykori kormánymédia hogy állt bele ebbe a döntésbe.
5: Hát ők azt mondják, hogy nem ez volt az eredeti ígéret, hanem 700 ezer emberről beszél.
4: De azért ehhez milyen bátorság kell, mert azért ez egyfajta elkötelezettség és bátorság, mert én emlékszem magam is kormánytagként, hogy ez ha mit csináltuk, én ugyan ezt javasoltam volna egy kormányülésen, voltak ilyen vitáink, de azért az MSZP azt mondta volna, hogy jó, de inkább adjunk két havi családi pótlékot, és azt kapja meg mindenki. Tehát, hogy ne legyen, hogy, hát, hogy a jó módú is azért kapjon valamit, mert ez úgy van rendjén. De nincs ez így van rendjén. Tehát azt gondolom, hogy ezek azért nagyon fontos társadalompolitikai üzenetek, amiket látunk, és túlmutatnak az igazságszolgáltatáson, amire viszont tényleg nagyon komoly igény van, és tényleg sokkal rassabban fog haladni, mint ahogy egyébként sokan azt gondolják.
3: Hát mert a folyamatoknak ugyanúgy végig kell menni ebben az esetben is, mint bármilyen eljárásban.
5: Egyébként ez is jelzi azt, hogy ez nem diktatúra, amit Magyar Péter épít. Tehát azért ragaszkodnak ahhoz, hogy legyenek eljárások. El is hangzott ma a parlamentben is, hogy a nemzeti vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal is a büntető eljárási törvénynek van alárendelve. Na most aki már olvasta a büntető eljárási törvényt, tudja, hogy ez egy paragrafus szörnyetek, tehát jó hosszú, elég bonyolult tud lenni, tehát jó néhány előírásnak meg kell felelni. Itt ami miatt esetleg félhetnek a fideszesek, az 60 puszta, egyes nereszégeknek a sorsa, azokat lehet, hogy vizsgálni fogja majd ez a hivatal, ez kétségtelen.
3: Hát és valószínűleg még sok minden más is, mert csak Hadházi Ákoshoz fordulnak, rendkívül sok ötletet fognak kapni, mi minden vizsgálni való van. Amit Hadházi felpanaszol most abban, azért némi igazsága valószínűleg mégiscsak van. Tehát arra gondolok, hogy itt van ez a korlátozás, hogy ki lehet képviselő a jövőben, és ki nem lehet. Ő ezt gyakorlatilag személyre szabottan éli meg, mint hogy Vadai Ágnes is így életi meg, és Kunhalmi Ágnes is így éli meg, és nagyon sokan, Hiller István is mondhatja azt, hogy hát én soha többé. Tehát itt az elmúlt időszak képviselői gyakorlatilag ki lettek zárva.
5: De ennek megvan a maga praktikus oka, mert a Tisza párt ezzel próbálja megakadályozni, hogy az egykori ellenzéki képviselők, mondjuk a Tisza párt esetleges népszerűség csökkenése esetén, majd érdemi politikai erőként tudjanak visszatérni. És valóban én értem Hadházi Ákos kifogását, egyébként nekem sem tetszik ezt. Tehát szerintem nem kéne a passzív választójogot korlátozni, hadd dönts el a nép, de látni kell, hogy a Tisza is tanult a Fidesztől olyan értelemben, hogy az ellenfeleit vagy partnereit igyekszik korlátozni azáltal, hogy mondjuk az a Hadházi Ákos ne jusson be a parlamentben, aki kétségtelenül többször kritizálta Magyar Péter, és jól látszott az, hogy ez a két politikus annyira nem kedveli.
3: Bár aki most sem jutott be a parlamentbe, bár most meg lett volna lehetőség.
5: Na jó, de 4 év múlva sem lenne lehetősége rá.
4: Azért, hogy a vicc kedvéért engem is korlátoz ez, mert én 16 évig voltam már képviselő, tehát nem indulhatnék el újra, egyáltalán nem szeretnék, álmomban ne jusson eszembe. Én egyébként nem vagyok egyáltalán ellene ennek a korlátozásnak, ellentétben sokakkal, akár még az egyéni magának a képviselőnek a védelmét is szolgáltatja ez, mert ha nagyon sokáig bennmarad az ember, benne ragad ebbe, nem tud visszamenni a civil életbe. Tehát ez a fajta, hogy mondjam,
3: nem is akar általában.
4: De sok esetben nagyon sok ilyen személyes, ha nem is tragédiát, de nagyon nehéz élethelyzetet láttam, valakik 16-20 24 évig képviselőség után ilyenek a saját környezetemben, ugye az SZDSZ-ben voltak 20 éve nagyon sokan, utána borzasztó nehéz visszamenni a civil életbe. Tehát azt gondolom, hogy van ebben logika, én a helyét nem itt látom. Tehát nekem a legnagyobb problémám ezzel az, hogy miközben értem a kommunikációs szempontokat, azt azért inkább a választójogi törvény átfogó reformjához kapcsoltam volna, mert oda illik, itt most csak egy üzenet, hogy mi még ezt is akarjuk, az Isten adta nép ezt szeretné. Ide azonban, hagyjam, idegen itt ez a kérdés. Én szerintem ez egy megvitatható, értelmezhető dolog. Más területen, tehát a köztársaság elnök is csak kétszer lehet valaki. Tehát nem
5: Na jó, de ő államfő.
4: Na jó, mindegy, de
5: az más.
4: Csak hogy van erre példa, csak arra akartam, hogy van
5: a példa. De a képviselői mandátum milyen korlátozására európai példát nem nagyon fogsz találni.
4: Attól, mert valami nincs Európa, Közép-Kelet-Európa, Magyarország egy speciális hely, ezt azért látjuk mindannyian. Szerintem egyébként ez is egyfajta önkorlátozás is, hiszen azért az azt is jelenti, hogy a Tisza képviselő is.
3: Majd egyszer.
4: A 12 év hamar eltelik, én nyugodtan mondhatom, akkor nincs folytatás.
3: Gábor, köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.
3: Attila, neked is.
5: Köszönöm, hogy itt voltatok. Szépen.

0: lesz még.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Egészségügy, ugye?
3: Egészségügy várólista csökkent, műtéti várólistánk.
2: Dózsa Csabát üdvözlöm a stúdióban, aki egészségügyi közgazdász, és azért van velünk. Egyébként a Széchenyi Egyetem oktatója is, nem? Vagy az volt?
3: Hát ott is. Miskolci Egyetemen vagyok.
2: Igen. Korábban dolgozott az OEB-ben, ugye 2002-től főigazgató helyettesként, igen, és a 2000-es évek közepén az Egészségügyi Minisztériumban helyettes államtitkár volt. Tehát ilyen szempontból mondjuk gyakorlatban is el tudja mondani azt, hogy ugye mit is jelenthet az, hogy a várólistákat kell csökkenteni, és ennek milyen eszközei vannak?
3: Alapvetően ki kell emelni, hogy ez a várólista program, illetve a várólista terület, ez ugye a, nem azt mondja, jéghegy csúcsa, hanem egy oldalágon egy nagyon fontos terület az egészségügynek, de nagyon kell arra figyelni, hogy nem lehet túldimenzionálni ezeket a műtéteket, beavatkozásokat, ez körülbelül egy olyan egy tucat, max 20 fél eljárás és diagnosztikai terület, vagy diagnózis terület, amire ezek a várólisták utalnak, mert menet közben fönt kell tartani az akutellátást, traumatológiát, kardiológiát, daganatos ellátást. Tehát nem szabad az, hogy most ha ez felkapja a média, és azt mondja, hogy most tessék csökkenteni, mert ez egy ilyen politikai tényező. Angliában szinte kormányok buktak ebbe bele 15-20 évvel ezelőtt, hogy hosszúak voltak a várólisták műtétes területekre. Nem szabad, hogy elvigye a fókuszt más ellátási területektől. Ez az egyik dolog. A másik, hogy évek óta azért körülbelül egy közel 8-10 éve az OEP, amit közben átneveztek ugye a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek, egy ilyen várólista kiegyenlítési, csökkentési programon dolgozik. Tehát most sokkal több információ rendelkezik az államigazgatás arról, hogy mi történik, ki van várólistán, ki mondja le, bejelentkezik, kap egy éves időpontot, de aztán végül lehet, hogy 6 hónapon belül megvan a műtét, van, aki meghal a várólistán, van, aki lemondja, közben magában ellátja, tehát rengeteg információ rendelkezésre. Tehát a mostani tárcavezetés ezeket mind fel tudja használni, hogyha be akar avatkozni.
2: Ha egy kicsit képbe hozzuk a beszélgetésünket, követőket, akkor ugye az egész, ahogy látták a kiírást, az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig kell kidolgoznia, a kormány elé terjesztenie a célzott várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot. Ez nagyon fontos, ugye nem csak a várólisták csökkentéséről van szó, hanem a rendszernek a hatékonyság növeléséről. És ugye ennek személyi tárgyi a költségvetési feltételeivel együtt, mert hogyha a helyzetet nézzük, hogy ez mennyire súlyos, ugye a leghosszabb három várólistán 35.623 beteg szerepelt 60 napon túli várakozással, szürkehályog műtét nagyjából egy 6.000 fő, térprotézis majdnem 20.000 fő műtétről van szó, ugye csípőprotézis pedig 9.796 fő az, aki várakozik erre, és ez egy év alatt egy 21%-os növekedés, az azt jelenti, hogy 5 évvel nőtt ez a szám.
3: Az az óriási kihívás a mostani tárcának, hogy ez egy romló trend, tehát megnyúltak ezek a várólisták. A Covid előtt 2019-ig sikerült egy év alá hozni, és sok esetben néhány hónapra levinni például a szürkehályog műtétet. Szinte már nem is volt várólista, csak egy ilyen előjegyzési rendszer. És a Covid alatt a bezárásokkal, az elcsúszásokkal felhamazodott, így mondta, a betegeknek egy nagyon nagy számot, több tízer beteg, aki nem jutott ellátáshoz. Van, akit meg tudja csinálni magánellátásban, de ugye ez nem megoldás országos szinten. És azóta pedig bedőlt egy humán erőforrás krízis az ágazatba, tehát most, hogyha hirtelen kiáll a biztosítás, azt mondja, hogy megvásárolom, kapok mondjuk 20 milliárd forintot, és megvásárolom ezt a 30 ezer műtétet mondjuk év végéig, körülnéz, és gyakorlatilag alig talál rá jelentkezőt, mert nincs annyi műtétes kapacitás, nincs annyi operátor, ugye szakorvosokat lehet mozgatni, és főleg nincs annyi szakdolgozó, műtőszakasszisztens és egyéb más személyzet. Tehát ezért komplikált a helyzet. Én azt gondolom, a forrás most lehet teremteni, ugye prioritásba került az egészségügy, mindenhol ugye ezt halljuk. A miniszterünk gyakorlatilag ortopéd szakorvos, akinek ez a szakmája. Tehát ugye bejönnek tárgyalni a kollégái, akkor nem fogják tudni őt, hogy mondja, félrevinni, hogy mit kéne csinálni, elég jól ugye látja a terepet. És gyakorlatilag, ami a bonyolultságát adja, amit én fölírtam még magamnak itt egyébként, én összeraktam itt gyorsan egy nap alatt ennek a kormány határozatnak körülbelül a felét, hiszen ugye ez régóta foglalkozunk ezzel a témával, hogy nagyon sok beteg van, aki elsült a várólistáig. Tehát ez a 35-38 ezer ember, aki most rajta van, ez nem azt mondja, hogy töredéke, de nagy valószínűség szerint olyan 25-30% a betegnek rajta sincs a várólistán, mert olyan helyen laknak, aki nincs háziorvosa, nincs szakorvosa, nincs kivizsgálva még, és még senki nem mondta neki, hogy neki már ideje lenne megcsinálni a szürkehegy műtétet, csípő vagy térprotézis műtétet. Tehát, hogyha a tárca igazán mögé megy, és utána vagy a problémának, akkor először fog találni csípő vagy térprotézis műtétet. Tehát, hogyha a tárca igazán

0: De játszik ebbe a 38 ezer emberbe.
1: A Covid olyan kereszthatásokat, olyan hatásokat okozott, hogy a magánellátás nem lett bezárva, és sok ezer egészségügyi dolgozó, szakorvosok is, és műtő személyzet is egy az egybe átment, aki már főállásban szinte csak a magánban dolgozik, és ott vannak kapacitások. Tehát ez megint egy óriási kihívás lesz a mostani tárcavezetésnek, hogyan szólítja meg a magánszektort, főleg Budapesten elég nagy kapacitások vannak magánkórházakban, akiket azt gondolom, hogy középtávon, rövid távon, tehát egy-két éves viszonylatban be lehet vonni abba, hogy valamennyi kontingens leoperáljanak, de nem szabad tartósan erre építeni, mert akkor még nagyobb elszívó hatás lesz az állami egészségből. Tehát nagyon óvatosan kell intézkedni, de azt gondolom, hogy szakaszolni tudja a tárca pontosan azonnali feladatokat, például az, hogy a biztosító az ne alulfinanszírozza ezeket a műtéteket. Az elmúlt években Covid óta az is történt, illetve ez még korábbi 2018-tól, hogy a díjak nem követik gyakorlatilag a költségeket, és most rá akarok venni egy kórházat arra, hogy mondjuk 1,5 millió forintért operáljon meg egy városlás beteget, de a műtét 2 millió forintba került. Tehát arra akarom ráverni a menedzsmentet, hogy veszteséget vásároljon. Tehát azonnal intézkedés azt gondolom a biztosnál, meg a tárcánál, hogy a díjakat emelje meg, ott, ahol ezek nagyon fontosak a városra csökkentésben, utána a humán erőforrás oldalra tárgyalja végig a legfontosabb szakmákkal, hol tudnak mozgósítani szakembereket.
0: Nagyon fontos, hogy ne menjen úgy el, hogy ugye a Tisza pártnak egy fontos ígéretére ne adjunk választ, nevezetesen, hogy 2027 végére ígérik azt, hogy ugye a fekvőbetegellátásban legfeljebb 6 hónap, a járóbetegellátásban legfeljebb 2 hónap legyen a várakozás. Ezt mivel lehet elérni?
1: Csak én azt mondom még egyszer, hogy nem az a fontos, hogy ez ígéret teljesüljön, hanem az, hogy a betegellátás stabil legyen. Tehát, hogyha szakma szabályai szerint az országban az esélyegyenlőséget kell biztosítani, akkor gyakorlatilag elő meg kell nézni, hogy még ki kerülhetne a várlistára, és utána lehet egy komoly szakszerű programot végezni. Humán erőforrás fejlesztés bevonás nélkül, új szakszemélyzet toborzása, képzése nélkül nem fog menni ez a csökkentés. Forintot be lehet tenni, még lehet venni eszközöket is, tehát megfelelő új műtétes eszközöket, viszont gyorsan be lehet szerezni. A humán erőforrás képzés, fejlesztés az, aminek hosszabb időt igénye van.
0: Hogyha az emberek nem tudják, hogy hol operálja őket és ki operálja, ez a nagyobb probléma, vagy hogy elkezdett duzzadni a várólista?
1: Azt gondolom, a betegek, akik ilyen műtétre várnak, már nem válogatnak, hogy hol fogják őket operálni.
0: Tényleg nem?
1: Igen, mert gyakorlatilag örül, hogyha szakember kezébe kerülhet, és azt a problémáját, mozgásszervi problémát, látás, stb. Valaki megoldja. Természetesen megint azt mondom, hogy a szakmának a feladat és a tárcának, hogy területileg mindenhol legyen olyan centrum, aki ilyen típusú műtétet el tud látni. Tehát nekem mindenkinek mondjuk Debrecen, Budapestre menni, hanem országosan legyen fedve az ellátás.
0: Záró kérdés, hogy lesznek-e olyan kórházak, ahol azt mondják majd, hogy itt nem, hanem a regionális központban fogják műteni a beteget?
1: Ezt nem is kell kimondani, mert gyakorlatilag, ahol nincs rá megfelelő személyzet, ott ez automatikusan így adod. Inkább fordítva gondolom, lehet, hogy azt mondja a tárca, hogy gyerekek, nagyon jó lenne, hogyha nem tudom, még Zalaegerszegen vagy Szónokon is lenne ilyen műtét, de mondjuk pár éve megszűnt, de hogy ne kelljen a betegnek több száz könyvtel utazni, inkább olyat tudok elképzelni, hogy utána kell menni a biztosítónak, és szolgáltatást kell vásárolni olyan helyen, ahol jelenleg nincs, tehát inkább az területi ellátás miatt azt gondolom, hogy akár újabb műtőcentrumokat is be lehet vonni.
0: Dózsa Csabának köszönöm szépen, hogy megvilágította a hátteret, költségvetési, személyi és jogszabályi
1: szervezési
0: betegirányítási kérdésről van szó. Szóval köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni!

Menő. Minden héten hétfőtől csütörtökig este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csöndet vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolást, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A békéltető tárgyalással vette kezdetét az a peres eljárás, amiben semmilyen Zsolt rágalmazás miatt feljelentette többek között Tordai Bencét, Szabó Tímeát és Arató Gergelyt is. Semmilyen Zsolt szerint ugyanis a korábbi országgyűlési képviselők azt sugalmazták, hogy ő lenne Zsolti bácsi. Vendégünk Arató Gergely ügyvédje, Komlódi Gábor.
3: Na hát akkor a feszítő kérdéssel kezdem, jó estét kívánok.
4: Jó estét.
3: Mi szerint is kicsoda Zsolti bácsi?
4: Hát ez remélem, hogy ennek az eljárásnak a végén valóban ki fog derülni.
3: Mitől derül ez itt ki, ha máshogy nem?
4: Én nagyon érdekes bizonyítási indítványokat tettek kollégák, ugye ahogyan a bevezetőben elhangzott, én Arató Gergelyt képviselem, aki bizonyos szempontból ennek az egésznek a nulladik pontja, hiszen ő tette fel azt a kérdést a parlamentben, hogy akkor tudjuk már meg, hogy ki az a Zsolti bácsi, de az ő pont emiatt nincs nagyon széles mozgástér a bizonyítási indítványok terén, szerintem könnyen védhető is az ő helyzete, de a kollégák előálltak olyan bizonyítási indítványokkal, hogy egyéb büntető eljárásokból tanukat, sértetteket, vagy egyébként akár például Juhász Péter Pált is idézze be a bíróság egy személyes meghallgatásra, úgyhogy érdekes fejlemények elé nézünk, az egész biztos.
3: 9-en voltak Szabó Tibe, a Tordai Bence, Arató Gergely, az ön védence, Kis László, az óbudai polgármester, Somori András humorista, Juszt László és Kánc Csaba.
4: Nem, ő nem volt.
3: És hát ő nem volt.
4: De nem volt, nem Kánc Csaba nem is gyanúsított, illetve vádlott, bocsánat.
3: Vádlott, igen.
4: Nem.
3: Mert
4: az eljárásban egy posztja valóban, igen. De ő maga nem vádlott.
3: Na, ez például fontos tisztázni. És valaki bocsánatot kért.
4: Ez így igaz.
3: Ki volt ő?
4: Hát ezt én nem szeretném itt most elmondani,
3: amíg ő
4: nem vált. Hát nem lehet beszélni arról, ő nem hatalmazott engem föl. Arató Gergely felhatalmazott arról, hogy elmondhassam azt, ami ő vele kapcsolatos, de az, ami ott elhangzott, érdemes végigkérdezni, erről utóbb ki fog derülni, hogy ki volt az.
3: Most egyenként kérdezem meg.
4: Hát ha nem is itt most, és nem a szerkesztő úr, de biztos, hogy lesz, aki meg fogja kérdezni. Igen, ez az eljárási szakasz az, ahol van lehetőség arra, hogy tényleg csak feljelentettek a személyek, van lehetőség arra, hogy megbékéljenek egymással, ami egyébként egy elég ilyen furcsa faramúci helyzet, ennyit azért elmondhatok, hogy ez a ekkor még ugye nem vádlott, hiszen bocsánatot kért, a feljelentett személy bocsánatot kért, és nem úgy, hogy a klasszikus vízben, hogy a konnorma is már bocsánatot kérek, hanem tényleg érdemben bocsánatot kért, és a jelenlévő, illetve pontosabban a jelen nem lévő Semmilyen Zsolt helyett jelenlévő jogi képviselő elfogadta ezt a bocsánatkérést, úgyhogy lényegében egy fél részben indiferens személy és egy másik személy között jött létre ez a...
3: Az nem furcsa, hogy maga Semmilyen Zsolt nem volt ott? Egy olyan ügyben, ami hát egy személyes történet.
4: Szerintem ez egy jogalkotói hiba, ez az én álláspontom, de törvény adta lehetőségevel élt a Semmilyen Zsolt, mint feljelentő. Ennek van törvény feltétele, egyik, hogy előrejelzi azt, hogy az egész eljárásban nem akar részt venni, és képviseli őt egy jogi képviselő, akkor nem kell, hogy megjelenjen, de pontosan az ügy személyes jellegé okán szerintem ez egy hiba, amit később talán érdemes orvosolni.
3: Ez több mint 2 órán keresztül tartott, igen. Ez a meghallgatás. Mit lehet azon meghallgatni 2 órán keresztül, hogy bocsánatot kér, vagy nem? Mert hogy ez egy békítő tárgyalás volt, tehát itt sokkal több minden nem történt.
4: Hát személyem is egy kicsit elhúztam az időt, tehát ezt muszáj elmondanom. Nekem voltak itt már észrevételeim is, mert az én abszolút szírklaszirált jogi álláspontom az, hogy a 3 országgyűlési képviselővel szemben ezt a büntetőjárást nem lehetne lefolytatni, tekintettel arra, hogy a vádemelés időpontjában nekik mentelmi joguk volt, és ez nem lett kikérve, tehát nem lett felfüggesztve a mentelmi joguk, ezért velük szemben.
3: Nem arra nem válaszolsz, hogy már nincs.
4: Nem. Hát ez kétféle. Tehát a mentelmi jog, nem akarom eljogászkodni, egész úton azt mondogattam magamnak, hogy minden kevesebbet a jogról, de maga a mentelmi jog az kétféle. Az egyik az, hogy csak akkor lehet a tettenéri különben ki kell kérni, a másik pedig az egy sokkal erősebb, ami szerintem ebben az ügyben relevanciával bír, hogy amit ő országgyűlési képviselőként, akár Arató Gergely, akár a másik képviselő elmondott, véleményként vagy tényként, azért őt később sem lehet számon kérni. Egyébként nyilván van egy-két dolog, ami ez alól kivétel, de a rágalmazás az nem ilyen, de ennél sokkal cifrább a történet, ugyanis Semmilyen Zsolt, ugye szeptember talán 22-én hangzik el a parlamentben ez a mondat, ugye én úgy fogalmaztam a bíróságon, hogy hát már hall, mert az vádirat azt tartalmazza, hogy ők így együtt, mintha egy ilyen, nem tudom, ilyen kalákával lettek volna, ezek 9-en tényállításaikkal megsértették Semmilyen Zsoltnak a jó hírnevét, a személyiségi jogait. Én úgy fogalmaztam, hogy ott már hallottam, hogy van, aki azt gondolja, hogy újságírók kérdésekkel provokálhatnak, de ott még nem hallottam, hogy egy kérdése lehet tényt állítani. Tehát az, hogy ki az a Zsolti bácsi, ez nem tudom, milyen tényállítás volt, és ez hogy sértette bárkinek is a személyiség jogát. Tehát megtette 22-ét követően a feljelentését egyébként két részletben, amit a legfőbb ügyészséghez címezett, amennyire én tudom, kérve azt, hogy az ügyészség vegye át a vád képviseletét. Ez azért érdekes, mert ezekben a magánindítvány induló ügyekben, a magánvádas eljárásokban, ugye a magán azért kell, hogy ott legyen főszabály szerint egyébként az eljárásban, ő teszi meg ugye a joghatályos magánindítványt, ami lényegében olyan, mint egy feljelentés, csak máshogy hívjuk, és utána pedig ő is képviseli a vádat, vagy a jogi képviselője, tehát ő a vádló. Igen ám, de van olyan lehetőség, amikor úgy érzi az ügyészség, hogy a két szereplő, most legyen csak kettőnek 9-1, a két szereplő közötti magánvita az olyan jellegű, ami nem csak hogy közérdeklődésre számot tart, hanem eléri azt a szintet, ami mondjuk a közügyek szintjén értékelhető. Ilyen esetben az ügyészség magához vonja ezt az ügyet, és maga terjeszt be vádat. Itt van nekem vitám a rendőrség, az ahogy szokott, itt van nekem vitám a bírósággal, mert április 17-én nyújtotta be a vádat az ügyészség. Ő maga, tehát átvette Semmény Zsoltól a vádat, benyújtotta, abban április 17-én a három országgyűlési képviselőnek, függetlenül attól, hogy a laikus szemlő azt gondolna, hogy 12-én meg volt a választás, akkor már nekik nem volt mentelmi joguk, de igen, mert az ő mentelmi joguk az új országgyűlésnek az alakuló, így van. Tehát volt nekik. Ezt egyébként a sértett jogi képviselő is elismert, hogy ez egy nagyon súlyos eljárási hiba volt, hogy nem kérte ki a három országgyűlési képviselőnek a mentelmi jogát.
3: Na de akkor?
4: Erre a bíróságnak az volt a válasz, hogy igen, de május 10-én volt a bíróság első érdemi intézkedése, gondolom idézést bocsátott ki, és hogy nekik, ő szerintük az a releváns, én szerintem ez alkotmányosan is érdekes lesz majd a jövőben.
3: Az ön védence is csak úgy, mint Szabó Tímea például azt mondta, hogy szó nincs róla, hogy bocsánatot kérjenek.
4: Így van.
3: Kis László, az óbudai polgármester bocsánatot kért az RTL információja szerint, akkor ezt én most, ha ön nem, akkor én ezt így.
4: Hát ha az RTL így tudja, akkor ez.
3: Az RTL-től így van. Meglepő volt?
4: Bocsánat, kérdés?
3: Igen.
4: Engem meglepett, igen. Őszintén meglepett, én azt gondolom, végignéztem, ugye itt egyébként nagyon széles körű, van, akit Facebook poszt miatt, ugye Kis Lászlóval szemben egy videó felvétel volt, ahol ő beszél egyébként a Szőlő utca előtt egy videóban, van, aki a saját parlamenti felszólása miatt van, aki azért, mert például egy közszereplőnek, ahogyan az előbb elhangzott, hogy a Kányi Samának a jegyzetét vagy bejegyzését osztotta meg, ezért is furcsa.
3: Azt nagyon sokan megosztották.
4: Azért furcsa, hogy ő például nem lett vádolt ebben az ügyben. Én arra gyanakszom, nem láttam a dátumokat, hogy lehet, hogy az ő esetében kicsúsztak a 30 napos, mert egy nagyon rövid határidő van a feljelentésre, kicsúszhattak a 30 napos, és azért úgy gondolták, hogy jó lesz az a magánszemély.
3: Jó, hogyan tovább? Tehát hogy lesz ebből egy olyan per, aminek értelme is lesz? Mert hogy ugye itt joggal mondhatják azt az érintettek, hogy hát ők Semmilyen Zsoltra soha nem mutogattak. Semmilyen Zsolt joggal mondhatja, hogy mégis mindenki úgy értette, mert úgy értette mindenki. Vagy nagyon sokan úgy értették. Tehát ez egy ilyen kötélhúzás lesz.
4: Igen, én még egy dolgot, mielőtt erre érdemben válaszok, muszáj elmondanom, mert a sorrendből kimaradt, hogy azután, hogy április 17-én vádoltam el az ügyészség, ezt követően május végén visszaadja a vádat Semmilyen Zsoltéknak, hogy mint egy ilyen forró krumpli dobálják egymásnak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, és ez is egy érdekes vizsgálatnak lehetne a tárgya, hogy vajon milyen megfontolásból veszi át az ügyészség Semmilyen Zsoltól, akkor még hivatalban lévő miniszterelnök helyettestül a vádat, és mondjuk úgy, hogy a segítségére siet, aztán vádat is emel a választás után 5 nappal, és aztán pedig az új parlament megalakulása május 9-ét követően pedig visszaadja a vádat, és fel is hívja a Semmilyen Zsoltot, hogy fizesse be a 10.000 forintnyi eljárási illetéket, aki meg is fizette. A kérdésre válaszolva egyébként nyilván itt szoktam olyan módon is vendégeskedni, hogy beszélünk közéleti kérdésekről, és nyilván most nem az a dolgom, hogy ezt megvitassam, de az egészen biztos, hogy én végignél olvastam azt a parlamenti naplót felkészülve a tárgyalásra, hiszen nekem abból kellett készülnöm. Ott azért nem Arató Gergely az, aki ezt mondja, és nem is Semmilyen Zsolt, aki magára húzza ezt a kérdést egyébként, hanem kettőjük között ugye Simicskó képviselő úr az, aki lényegében arról kezd el beszélni, hogy micsoda dolog az, hogy ilyennel vádolják meg Semmilyen Zsoltot. Én nekem a szent meggyőződésem, hogy ez egy politikai adókapoknak volt a része, ennek nem volna szabad a büntetőeljárásnak a részévé válnia, nem csak azért, mert a szabad véleménynyilvánítás és az országgyűlési képviselő kérdezéshez való joga, ami egyébként minden állampolgárt megillet, az egy fontos alkotmányos védelem alatt áll, hanem azért is, mert ez egy tisztán politikai játszma volt, aminek teljesen fölösleges a bíróságon.
3: Akkor még egyszer megkérdezem, hogy fogjuk ennek az ügynek a végére megtudni ebből a perből, hogy ki Zsolti bácsi?
4: Abban bízom, hogyha a bíróság helyt ad ezeknek a bizonyítási indítványoknak, amiknek nagy részben a kollégák, de én is csatlakozom hozzájuk. Természetesen például nem csak Juhász Péter Pált, hanem Juhász Pétert is kértük, ugye, aki Juhi néven van a YouTube-on, őt is kértük, hogy a tisztelt bíróság hallgassa meg. Ott azért olyan dolgok fognak előkerülni, vagy bízunk benne, hogy előkerülni, amikre szerintem, amiket nem vagyok benne biztos, hogy a feljelentésekor látott, hogy eddig el fog gurulni ez a gyógyszer.
3: Követjük, figyeljük, kíváncsiak vagyunk, Komlódi Gábor, köszönöm.
4: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már is megérkeztünk a közjog rögös útjára. Hogy egy kis képzavarra dobjam fel Szentpéteri Nagy Rihárddal a beszélgetésemet. Ugye én akkor hallottam róla utoljára, amikor egyébként hallgattam a Klubrádióban azt a műsort, amiben mindig elhangzott, hogy emeli a műsor fényét, ugye? Mert hogy ő egyébként politikatudományi, parlamentarizmus történeti és alkotmány történeti munkákat is írt, úgyhogy avatott szakértője lesz annak a kérdésnek, hogy vajon, hogyha kétharmadot kap egy kormány, akkor közjogi értelemben bármit megtehet, amit megígért a kampányban.
2: Valóban így van, köszönöm szépen a kedves szavakat, jó reggelt kívánok a nézőknek. Bármit megtehet, és nem csak azt, amit ígért a kampányban, hanem tulajdonképpen bármit. Nyilvánvalóan ez tarthatatlan. Ha majd az átmeneti időszaknak vége lesz, és eljutunk egy új korszakba, az alkotmányos demokráciába, akkor ez nem fog így maradni, hogy egy egykamarás országgyűlésben egyszeri kétharmaddal rendelkezni bármire lehetőséget teremt. Először is azt jósolhatjuk, hogy nem lesz többet kétharmad már a 21. században, de ha lesz is, ugye, mert az új választójogi rendszer lesz, új közjogi rendszer lesz, de ha lesz is, az se jelent majd semmit, mert nem lehet kétharmaddal alkotmányozni, sőt, még módosítani sem lehet majd az alkotmányt kétharmaddal remélhetőleg. Tehát egy új alkotmány...
1: Ebben biztosak vagyunk?
2: Ebben bizakodunk. Ezért
1: ebben
2: is,
1: bízunk,
2: ez, igen. Ezért is érdemes egy új alkotmányt létrehozni, hát ez nem hogy néhány hónapig, de alig, hanem néhány évig is el fog tartani, de előbb-utóbb megszületik, és akkor olyan szigorú szabályokat fog tartalmazni, amelyek nem teszik lehetővé ilyen könnyű alkotmánymódosítást, úgyhogy hát egy jobb világ lesz. Addig azonban ebben az átmenetben ezt az alaptörvényt, amely most van előttünk, ezt azért hát még időnként lehet így úgy módosítgatni. Ez az alaptörvény sok mindent kibír.
1: Nagyon örülök, hogy általában mondjuk azt, hogy az akciórádiuszt néztük először, igen, tehát hogy meddig terjedhet ugye az új többség, igen, de ugye itt kibontakozott egy vita arról, hogy gyakorlatilag itt az alkotmányos demokrácia vége, ezt mondja Gulyás Gergely, és erre Magyar Péter azt mondja, hogy most azok aggódnak azért, hogy az alkotmányosság oda van, akik egyébként módszeresen építették le az alkotmányosságot. Az, amit most látunk, az azért van, mert hogy azok a szabályok, amik ott az alaptörvény által keletkeztek, és a rendeleti kormányzással, hogy azokat először le kell bontani?
2: Igen.
1: Erről van szó?
2: Igen, nyilván. Hát ez szokás negatív alkotmányozásnak is hívni, de egyfajta kettős alkotmányozásnak mindenképpen. Tehát egyfelől hozzá kell nyúlni több okból is a pillanatnyilag hatályos alaptörvényhez, amely hát olyan, amilyen. Ugye ki kell belőle gyomlálni a jogállamisággal össze nem egyeztethető elemeket, és bizonyos új elemeket be kell tenni. Ezeknek egy része vitatott, talán majd beszélünk is róla, de mindenesetre nem árt rendbe tenni, amennyire lehet erre az átmeneti korszakra is az alaptörvényt. Ezzel párhuzamosan azonban, vagy nem sokkal ezután, ugye, tehát ősztől alig, ha nem, meg kell, hogy induljon, ez egy mondjuk társadalmi igény is, egy új alkotmányozási nekibuzdulás, amely egyfajta népi részvétellel, a nép közreműködésével fog folyni.
1: A bonapartizmusnak a reneszánsza, nem?
2: Minek?
1: Bonapartizmus.
2: Hát régen voltak éppen, igen, de mindestre egy olyasfajta néprészvétel el, amely nagyon széles beleszólási jogokat biztosít népünknek, mert hiszen a nép az alkotmányozó végtére is, és ezt alig, hanem nem is adja át, még a parlamentnek se, jó lehet pillanatnyilag a szabályok szerint a parlament az alkotmányozó, akárhogy nézzük is, ennek végén, a folyamat végén, tehát eljuthatunk egy koherens és összefüggő, és talán büszkeségre is okot adó alkotmányszövegig, amely a 21. században már biztosítani fogja a politikai váltógazdálkodást.
1: Igen, zárójelben jelzem, hogy nem első Napóleon volt az, aki a néppel együtt kormányzott, hanem harmadik, ugye? De ez zárójel, tényleg. Nézzük a konkrétumokat, ugye? Mindenkit, hát a viták fókuszában az érdekel mindenkit, hogy Súlyog Tamásnak az eltávolítása, az a megoldás, annak a megoldásnak a választásával, ahogy ez történik, az rendben van-e? Mert ugye azt mondja az elnök, hogy ő mindig aláírta a tiszás javaslatokat, és egyébként sose volt pártag.
2: Igen, ebben formálisan igaza van. Sőt, ha politikai nézzük, azt mondhatjuk, hogy Magyar Péter és az új hatalom számára ez az államfő, aki most ül a Sándor palotában, ideálisnak látszik. Egyenesen ideális.
1: Tehát a törvényhozás motorjának mondjuk?
2: Nem, a törvényhozás motorjának nem, ugye Schmidt-Wahl nevezte magát. Igen. Annak. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon azt várjuk el a köztársaság elnöktől, hogy elősegítse a kormányozást, hogy éppenséggel akadályozza időnként. Uh-huh. Szóval, hogy a közvélemény is vacilál ezen. Nem gondolnám, hogy azon kell lemérni egy köztársasági elnök helyes magatartását, vagy helytelen magatartását, hogy hányszor nyúl bele az elérhetett törvénybe, és hányszor dobja vissza.
1: Tehát az, hogy mondjuk egyszer vétózott Súlyog Tamás a NER-ben.
2: Egyszer vétózott, és nem háromszor, akkor rosszabb, mint az, aki háromszor
1: igen.
2: vétózott.
1: Tehát ez
2: biztos, hogy nem így kell számolni a dolgokat. Mégis valamiképpen így számolnak a szakértők is sok esetben. Én ezt károsztatom, ezt a fölfogást. Inkább arról van szó, hogy a köztársasági elnöknek egyfajta mérvadó személyiségnek, egyfajta tényezőnek kell lennie, aki ritkán szól, de akkor súlya van a szavának, és megteszi azokat a dolgokat, amelyek közjogilag elvárhatók tőle. Súlyog Tamás azóta, hogy hatalomváltás történt, így járt el. Kifogástalanul járt el. Más kérdés, hogy mivel hogy felelőssége van abban, hogy egykoron úgy éltünk, ahogy éltünk, a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett szisztéma végóráiban, így aztán nyilvánvalóan van egy politikai nyomás rajta, hogy távozzék a hivatalába.
1: Sőt, Súlyog Tamás az államfői pozíció étoszát tulajdonképpen napi gyakorlatban éli meg. Tehát, hogy egyszer csak ráébredt arra, hogy miről is szól.
2: Igen, így van, csak hogy neki most valóban van mire hivatkoznia. Aha. Tehát pillanatnyilag a szöveg, a norma szöveg mellette van. És ez egy olyan pozíció, amiben nem kellett volna belekerülnie, tehát ezt nem tartom szerencsésnek.
1: Az mit jelent, hogy mellette van?
2: Hát Viktor is jogszerűen jár el, és képes a jogszerűségre hivatkozni. Márpedig ez nem szerencsés helyzet egy olyan állapotban, amikor a jogszerűséget, az alkotmányos demokrácia majdani kiépítését mégiscsak a kormány és a parlamenti többség képviseli pillanat.
1: Tehát arra gondol, hogy például jogszerűen tagadja meg az aláírást például egy ilyen javaslatnál?
2: Nem, ellenkezőleg éppenséggel azt mondta, kifejezetten megígérte, többször tett utalást igen. erre szóban, írásban.
1: De ha mondjuk videó... ezt nem írná alá, mert a Magyar Nemzet arról ír, el kell olvasni a ma reggeli Magyar Nemzetet, hogy az államfő ezt nem fogja aláírni, ami a... Hát egyrészt az ő mandátumának a lejártát szentesíti, másrészt például Polt Péter esetében a 70 éves igen. korhatárt húzza meg az alkotmánybírák mandátumának végpontjaként, amivel már volt dolgunk egyszer.
2: Úgy van. Tehát itt különböző szabályok vannak. A köztársaság erőnkre vonatkozó szabály nagyon egyszerű, hiszen ez az alaptörvénymódosítást társadalás nem szól a köztársaság elnökről, nem hogy egyetlen szóban, de egyetlen betűben sem említi a köztársaság elnököt, leszámítva az utolsó mondatát, szinte majdnem az utolsó mondatát, amelyben közli, hogy eme alaptörvénymódosítás hatályba lépésének másnapján a köztársaság elnök mandátuma, vagyis megbízatása megszűnik. Ez egy mondjuk nagyon sajátos megoldás. Ennél azért nagyobb studírozás történt az egyéb közügyi tisztségviselők eltávolítása tekintetében, mert történetesen, ha jól láthatjuk, 4 alkotmánybíró köztük az elnök, és hamarosan egy újabb alkotmánybíró távozhat ezzel a 70 éves szabály bevezetésével, illetve visszahozatalával, ami pedig a kúria vezetőit, vagy vezetőjét illeti, ott még bonyolultabb szabályt találtak, de legalább kitaláltak
1: valamit. Hogy a bírók kezébe adják a döntést.
2: A bírók kezébe adják maguk, a bírók is hát mondjuk így fanyalognak ettől, de akárhogy van is, ha nem is röviden, néhány hónapos húzavona után, de végig is megoldódik ez a kérdés is. A köztársaság elnök esetén nem húzavona után, de egyik pillanatról a másikra, ipsa facto, vagy inkább ipsa jure, minden esetre egy tény bekövetkezte nyomán azonnal megoldódik.
1: Nem akarok csak az elnökre fókuszálni, de azért a Nemzetben olvastam, hogy állítólag Mellétei Barna Márton, ugye a vezető jogásza a Tiszának, megállapodott volna az alkotmánybírók egyes csoportjával, mondjuk 7-tel, hogy ők tartsák távol majd, hogyha Súlyog Tamás nem írná alá ugye a módosítást, akkor tartsák távol magukat a döntéstől, mert akkor ugye oda kerül az alkotmánybírósághoz ez a javaslat, és akkor, hogyha határozatképtelen az alkotmánybíróság, tulajdonképpen akkor az államfőt úgy lehet leváltani, hogy a házelnök aláírhatja ezt a módosítást.
2: Igen, hát hallani ilyeneket, ez elég nyugtalanító dolog. Annál is inkább, mert ahogy jeleztük a beszélgetésünk korábbi szakaszában, nem szerencsés, hogy így alakult ki ez a politikai helyzet, és éppenséggel Súlyog Tamás és Magyar Péter között folyik a pulparlé, időnként olyanok is beszállnak a dologba, akiknek semmi közük a dologhoz, például Áder János, egykori köztársaság.
1: Ez baj?
2: Hát megint csak számára nem szerencsés, tehát ő alig, hanem valamilyen presszió, politikai nyomás vagy kérés következtében szállt be, nem érintett a kérdés, mégis beszállt ennek következménye.
1: Hát most akkor beszél mindenki a villájáról, meg arról, hogy a kék bolygóval mi a helyzet.
2: Ezt ő megúszhatta volna, hogyha nem szólal meg.
1: Hát de ezt tudtuk, hogy ez lesz.
2: Tudtuk, hogy ez lesz, igen. És alig nem tudta, de hát nem volt más választása, mint
1: abszolút.
2: Hogy elvállalja. Szóval visszatérve, máshogy is lehetett volna ezeket a dolgokat, annál is inkább, mert régóta meg lett ígérve, hogy így passzíva mondjam, hogy a közjogi tisztségviselők megnézhetik magukat, és a pozíciójuk nem biztos, de nem mondtak le egyikőjük sem, Súlyog Tamást is ideértve, és úgy fest, hogy hosszú ideig nem rendelkezett a hatalom egyfajta B változattal, tehát határidőt szabott, de nem volt elképzelése arra nézve, hogy mi történik akkor, hogyha a határidő eredménytelen lejár.
1: Bár amikor azt mondta Magyar Péter az egyik első vagy második tájékoztatóján, hogyha megnézzük, akkor jelenleg az alaptörvény a méltatlansági vagy leváltási eljárást is alkalmazza, vagy ezt a többség alkalmazhatja, ez azt jelenti, hogy azért B-terv volt, csak ezt nem, azt mondta Magyar Péter, ezt nem szeretné.
2: Igen. Tehát, hogy... Ugye annyi, hanem a megfosztási eljárásra gondolt, amelyet valóban lehet alkalmazni, pillanatnyilag az államfő nem követett el olyasmit, amely nyomán egy alkotmánybíróság, akármilyen alkotmánybíróság, különösen ez a mostani összetételű alkotmánybíróság megállapíthatná a felelősségét, melynek nyomán meg lehetne fosztani hivatalától, de hogyha ilyesmit tenne, adott esetben valamit nem írna alá, akkor meg lehetne adott esetben indítani azt a politikai nyomást is. Itt azonban megindult a politikai nyomás már 2,5 hónappal ezelőtt, pedig a köztársaság elég tulajdonképpen olyasmit nem tett, amelynek nyomán megfosztási eljárás indulhatott volna ellene.
1: Úgyhogy, na ezt majd átadjuk az összes hírcsatornának ezt a mondatot.
2: Igen, hát tehát, hogy mondjam, tevőlegesen nem csinált.
1: Nem
2: az biztos, hogy alkalmatlan és hogy erkölcsileg nem odavaló, ez nem is kérdés, a közvélemény
1: is ítéli meg. Nem mehetünk el a parlament 12 éves mandátum korlátozása mellett. Azok a megjegyzések a Magyar Nemzetben, miszerint ugye most pozitív a TASZ, Tordai Csaba, mindenki igen. kritizálja ezt, hogy ez gyakorlatilag nemzetközi emberjogi szervezetek szerint sincsen rendben, igen. korlátozza a passzív választóit.
2: Így van, aggályos ebben a tekintetben, és különben is nem igazán szerencsés, és az biztos, hogy szinte hagyománytalan, vagy példátlan, szinte példátlan, a világ, arra is
1: de megígérte Magyar Péter, hogy ez így.
2: Igen, egy hasonlót ígért, vagyis tett olyasfajta ígéretet, amit lehet így is értelmezni. Én azt mondanám, hogy jól lehet, ezt nagyon lehet kritizálni, mégis egyfajta harmóniában érdemes kezelni ezt a javaslatot más mandátumkorlátozásokkal. Ideértve a nagyon sokat vitatott, talán még ennél is méltóbban vitatott miniszterelnöki mandátumkorlátozás ötletét, amelyet a 16. alaptörvénymódosítás tartalmazott, és amely már hatályban van. És hogyha ezt összevetjük más közjogi tisztségviselők mandátumának időbeli korlátozásával, akkor látunk egyfajta belső logikát, amely nagyon különös, világviszonylatban is szinte egyedülálló, de legalább van benne rendszer, és ezt alig, ha nem méltányolni kell.
1: Szent Péteri Nagy Rihárdnak köszönöm, hogy emelte a műsor fényét.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnik Súlyog Tamás megbízatása, mert Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy a legfőbb közjogi méltóság ugyanaz marad, aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Bámforgács Nórával beszélgetünk.
2: Aki alkotmányjogász, és hát nyilván, mint ahogy mostanában úgy látom, mindenkinek, aki alkotmányjogot tanít, vagy ezzel foglalkozik, megvan a maga véleménye, örömmel látom, hogy megosztja velünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és estét kívánok.
2: Ez a 17. alaptörvény módosítás, az előző 16 sem volt problémamentes nyilván, mert mindegyiken volt vita, de ez most olyan, mintha a mélykasba nyúlt volna a magyar kormány rögtön az elején, miközben azt teszi, amit megígért korábban. Mert hogy erről volt szó.
3: Igen, igen, nagyon érdekes a dátum, nem tudom, figyelik-e esetleg a kedves nézők. Most van egyébként az amerikai alkotmány 250. évfordulója, nagyon nagy ünnepség volt az Egyesült Államokban. Tulajdonképpen ugyanaznap nyújtotta be a 17. módosítást a magyar kormány. Az az érdekesség, hogy ez alatt a 250 év alatt 27 alkotmánymódosítás volt az Egyesült Államokban. Most, ha jól számolom, akkor nekünk ugye 2010 óta ez a 17. Igen. És bőven nem vagyunk még a végén, úgyhogy hát én is kíváncsian várom
2: majd. Na jó, de az egy olyan alkotmány, ami elviseli mondjuk Kennedyt is, meg Trumpot is. Tehát, hogy voltak éppen megadja a mozgásteret. A miénk ennél egy kicsit szűkebb.
3: Én azt gondolnám, hogy azért szerencsés esetben az alkotmányok viszonylag sok mindent elviselnek. Van egy híres, egyébként jogtudós politológus, Milla Feldsteinnek hívek. Ő azt mondja egyébként, hogy az, hogy 25 évente alkotmányok születnek, az nem feltétlenül jó vagy rossz, de tényszerűen egy megállapítása, körülbelül eddig tartanak egyébként ezek a polgári demokratikus alkotmányok, és akkor vannak a nagyon szerencsés és boldog nemzetek, egyébként ilyen az Egyesült Államok, akiknek ugye stabil alkotmány jutott.
2: Na de, ugye ez a 17. alaptörvény módosítás, ez sok minden egyéb mellett Súlyog Tamás köztársasági elnökről szól. Azt nem lehet tagadni, hogy ez egy személyre szabott történet, ami az ő esetében előkerül. Mi van akkor, ha nem írja alá az alaptörvény módosítást, ami egy hét múlva megtörténik valószínűleg a kétharmad birtokában a parlamentben?
3: Ezt tartom a legkevésbé valószínű forgatókönyvnek. Tehát Súlyog Tamás tulajdonképpen eddig sem volt semmilyen hatalmi ellensúly, eddig a Fidesznek nem volt az ellensúlya, most a Tiszának nem az ellensúlya. Én azt gondolom, ha még a saját személyét érinti, akkor is egyetlen módon nem tudná aláírni, az pedig jogszabálysértő lenne.